0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Janicsák Veca megnyert több iskolai énekversenyt is, majd középiskolában az Umszkiben nevű iskolai zenekarban vett részt. Elnyerve egy versenydíját, megkapta a lehetőséget, hogy 15 évesen énekelhessen a Sziget Fesztiválon. 16 éves korától folyamatosan szerepelt édesapja Janicsák István koncertjein, néhány dal erejéig óriási közönség sikert aratva. A Nickelodeon TV csatorna kérésére számos főcímdalt és magyar nyelvű betétdalt is felénekelt. Több tehetségkutató műsorban is feltűnt, de nagyobb nyilvánosságot 2007-ben a Csillag születik című műsorban kapott, ahol a középdöntőig jutott. 2010-ben jelentkezett az X-Faktorba, a válogatók után a mentora Geszti Péter lett, majd Vastag Csaba búcsúztatta. Így negyedik helyezett lett, és egyben a műsor legjobb női hangja.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Janicsák Veca énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címe 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Nights.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatást hallgatják.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Az Elefánt a Kodály Method 2012-es bemutatóján adta első önálló koncertjét, és a Szendrői Csaba énekes szövegíró Tóth András gitáros, Kovács Zoltán billentyűs, Horváth B. Ede basszusgitáros és Németh Szabolcs dobos alkotta a zenekar azóta is változatlan felállásban alkot. Első nagylemezüket, a Vérkeringőt már stabil rajongótábornak mutatták be 2013-ban, és a csapat az azóta eltelt években olyan alkotó közösségé formálódott, amely folyamatosan keresi a kreatív utakat és a megújulás lehetőségét. Gomoly című második albumuk 10 napig vezette a Deezer hazai hallgatottsági listáját, harmadik nagylemezüknek, a 2017 tavaszán megjelent Mindennek már dupla teltházas lemezbemutatót rendeztek az A38 hajón. Többszöri fonogram díj jelölések mellett Szendrői Csaba és a zenekar 2018-ban az Artis Jus év könnyű zenei alkotója elismerésben részesült. 2019-ben fővárosi koncertjeik mindegyike már hónapokkal előtte teltházas volt, és vidéki klubkoncertjeikre is egyre nehezebb volt a bejutás. A Fishingon Orfű, a Campusa volt, a Strand, a Művészetek Völgye és minden jelentősebb hazai és határon túli fesztiválon adott koncertjeiken bebizonyították, hogy meghatározó és megkerülhetetlen szereplőivé váltak a magyar könnyűzenei életnek.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban már is az Elefánt zenél. A

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group & Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group & Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott Hip Hop Boys, Tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Nights.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Irodalom.
1: Újrafordítások. Egyeste magyarul, de idegen nyelven. A dalszöveg és musical fordításokban az írók különös figyelmet szentelnek a ritmikának, az énekelhetőségnek, a dallamvilágnak és a rímelésnek, szem előtt tartva a dalszövegek prózával való kapcsolatát. Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum Újrafordítások című augusztus 27-i műsorában ismert színművészek Márkus Luca és Medvecki Balázs olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait a klasszikus versektől a modern, ikonikus dalokig, míg Cutor Zoltán gitáros énekes jól ismert külföldi szerzeményeket ad elő magyar nyelven. A Seres Tamás rendezte előadás a Határátlépések című három részes programsorozat második alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfai kereteket, és megmutassa, hogy képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni.
2: Film. Októberben érkezik a mozikba a Mommy Blue, Meyer Bernadett személyes ikletésű filmje. Érzékeny családi történeten keresztül mutatja be az elengedés, a felelősség és a szeretet dilemmáit. A főszerepekben Fűr Anikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség. A történet középpontjában Krisztina áll, akinek látása fokozatosan romlik, ezért egyre inkább fiára, Mátéra támaszkodik. A fiatal férfi azonban éppen saját családját próbálja építeni, gyermeke születik, felesége pedig külföldre költözne. A film azt a fájdalmas kérdést járja körül, hogyan lehet egyszerre helytállni szülőként és gyermekként, amikor a családi kötelékek különböző irányokba húznak. A Mommy Blue már a magyarországi premier előtt komoly nemzetközi sikereket aratott. Világpremierje a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol 3 rangos díjat nyert, elismerést kapott a legjobb filmként, míg Fűr Anikót és Vilmányi Benettet a legjobb színészi alakításáért díjazták. Az alkotást azóta több nemzetközi filmfesztiválon is bemutatták. A hazai közönség először a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láthatja, országos mozi bemutatója pedig október 8-án lesz.
0: Jazz.
2: A Jazz Time Fesztivállal nyitja meg új évadát a MÜPA augusztus 28-a és 30-a között. A 3 napos rendezvényen a nemzetközi jazz élet meghatározó előadói érkeznek Budapestre, akik kiváló magyar zenészekkel közösen lépnek színpadra. A fesztivál nyitó estjén, augusztus 28-án az amerikai jazz énekesnő Veronica Swift tér vissza a MÜPA-ba, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A különleges hangjáról és műfajokon átívelő előadásairól ismert művész a jazz, a rock és a klasszikus zenevilágát is magabiztosan ötvözi. A fesztivál zárónapján, augusztus 30-án, Aubrey Logan, amerikai énekes és harsonaművész érkezik Budapestre, a Csapó Krisztián Band vendégeként különleges koncertet ad, amelynek egyik izgalmas eleme a 2 harsona és 2 énekhang virtuóz párbeszéde lesz.
0: Koncert.
3: A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária a blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Az augusztusi égbolt csodái. Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország 4 különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban Különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élenjáró zselic. A kontinentális Európában elsőként a zselici tájvédelmi körzet kapott nemzetközi csillagos égboltpark címet. A fenséges erdei millióban elterülő zselici csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk, sötétedés után pedig a tükrös távcső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égboltparkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogató központját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 km hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszer modellt is tartalmaz. Ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s marsmozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállítással várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égboltparkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára, és míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Állami elismeréseket és kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnepen, kis busz csapódott az árokba az M3-as autópályán. Ausztriában értek tetten egy magyar férfit gépkocsi feltörés közben. Köszöntöm a hallgatókat, Gáltót András vagyok. Állami elismeréseket és kitüntetéseket adott át Bak András köztársasági elnök, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából csütörtökön az Országházban. A magyar emberek tudásának, kitartásának és bölcsességének köszönhetjük, hogy bő 1000 év után is itt vagyunk, mondta Bak András köztársasági elnök köszöntő beszédében. Az ünnepségen Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a nemzet színésze a magyar érdemrend nagy keresztjét vehette át. Árokba csapódott egy kis busz az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán péntek

0: délelőtt Nyíregyháza közelében, a 225-ös kilométernél, közölte a katasztrófavédelem. A közlemény szerint a balesethez a nyíregyházi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik a mentőkkel együttműködve egy embert kiemeltek a járműből. Négy rendőr könnyebben megsérült, és több szolgálati gépjármű is összetört egy rendőri ellenőrzés elől menekülő sofőr elleni intézkedés során Veszprém vármegyében csütörtökön, közölte a megyei rendőr főkapitánysága a polisz.hu oldalon. A sofőr a menekülés közben folyamatosan veszélyeztette az úton közlekedők biztonságát, valamint a gyalogosok és a kerékpárosok életét, testi épségét is. Végül egy villanyoszlopnak csapódott, érte a rendőr főkapitányság. Az intézkedés során négy rendőr könnyebben megsérült, valamint a jármű vezetőjét is kórházba szállították. Hozzátették, az eset valamennyi körülményének vizsgálata folyamatban van. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. A magyar közlönyben szerdán este megjelent kormányhatározat az állam többségi befolyása alatt lévő, köztulajdonban álló gazdasági társaságokat három kategóriába sorolja. Az érintett vállalatok alapvetően az alacsony komplexitású kategóriába tartoznak, ugyanakkor a magas és a közepes komplexitású társaságokat külön rögzítik a határozat mellékletei, ezt évente felülvizsgálják. Tetten érte az osztrák rendőrség azt a 49 éves magyar állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy 5 tartományban legalább 60 alkalommal tört fel autókat, illetve lopott értékes járműalkatrészeket. A stájerországi tartományi rendőrség tájékoztatása szerint a férfi több 100 000 eurós kárt okozott, mielőtt Alsó-Ausztriában akció közben elfogták. A 49 éves férfi kihallgatása során csak az egyik bűncselekményt ismerte el, a többi feltárt eset és az esetleges összefüggések vizsgálata továbbra is folyamatban van, közölte a stájerországi tartományi rendőrigazgatóság.
1: Időjárás jelentés.
0: Szombaton az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, de helyenként a megnövekvő gomoly felhőkből futózápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 15 és 25 fok között alakul, majd napközben 25 és 33 fok közé melegszik a levegő. Nyugaton, északnyugaton mérhetjük majd az alacsonyabb maximumokat. Vasárnap összességében kevés felhőre, sok napsütésre van kilátás.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Köszönjük a hallgatóinkat is, ez már a Lélektér Víg Vandával című magazin műsor, és hát itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök. Egyed Brigi jóga oktató fogadta el a mai meghívásomat. Nagyon örülök, hogy itt vagy. Ismerjük egymást, úgyhogy tegeződni fogunk a műsor során. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Szia, Brigi!
2: Szia és sziasztok! Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Azon gondolkodtam veled kapcsolatban, mikor jöttem ide a műsorba, hogyha így egy szónak kellene az eszembe jutnia, akkor az a természet lenne. Vagy a természetesség leginkább. Tehát így téged ismerve, meg a munkásságodat elnézve, valahogy ez az egy szó jutott eszembe, úgyhogy ennek megfelelően virágos szoknyát választottam a mai adásra, mert hogy valahogy ez a zöld, és ez a virág, meg ez a természet, ez teljesen te vagy. Szerintem.
2: Hát ez nagyon nagy bók, köszönöm szépen, hogy így látsz, mert egyébként nagyon-nagyon közel áll hozzám a természet, úgyhogy ezt így sikerült egy szóban összefoglalnod, hogy nagyjából mi az, ami így a legfontosabb nekem.
1: Ez azért érdekes szerintem, mert ugye itt vagyunk a belvárosban, jönnek-mennek az emberek, az autók, óriási a forgatag, pezsgés, a nyüzsgés, a hang, és ehhez képest a természet meg a természetesség elég messze áll. Na most innen eljutni oda, az egy nagyon hosszú út. És engem annyira érdekel, hogy te hogy jutottál el oda, hogy ezzel tudtál szakítani, és abba az irányba tudtál nyitni. Ugye nagyon sokan ezt nem tudják megtenni. Nem tudják megtenni a család miatt, a munkájuk miatt. Egyáltalán valahogy ebből a közegből lehet, hogy még mondjuk ki tudnál, de nem mernek kilépni. Azt gondolom, hogy ez a típusú bátorság, vagy merészség meg benned megvan, vagy megvolt. Meglehetett.
2: Szerintem még mindig megvan. Hát megpróbálom röviden összefoglalni, mert nyilván ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt. Talán úgy tudnám a legegyszerűbben mondani, hogy azt éreztem, hogy így fontosabb az életem annál, mint hogy megalkuvást kössek ebben. Főleg a Covid idején volt nagyon erős ez a hívás, akkor még bent laktam én is Budapesten, és ugye amikor mindenki beszorult a négy fal közé, akkor még inkább szembesültem azzal, hogy ez nekem mennyire nem jó, mennyire nem szeretem, mennyire nem önazonos, és mindig éreztem, hogy vágyik a szívem meg a lelkem így közelebb a természethez, sokat jártam kirándulni az erdőbe, de hogy mindig azt éreztem, hogy ez igazán nem elég nekem, hogy néha kimegyek, és akkor ott vagyok egy-két órát, hanem szeretném, hogy ez az életformám legyen. És amikor szembenéztem ezzel, hogy igazából számomra ez a négy fal közé bezárt, beton dzsungelben töltöm a mindennapjaimat című életforma, ez nem önazonos, akkor igen, kellett egy bátor döntést hozni, meg egy nagyot ugrani, hogy akkor most elindulok egy ismeretlen, egy új irányba, de hogy azért tudtam azt hiszem ezt megtenni, mert én gyakran szoktam egy ilyen technikát csinálni az életembe, hogy belegondolok az életem végességébe. Ami hát elsőre lehet ijesztően hangzik, újra és újra tudatosítja az ember, hogy hát igen, egyszer ennek a formának vége lesz. Van egy pár tíz évem ebben a testben, ebben a formában itt a Földön, és hogyha úgy igazán ebbe belegondolok, akkor azért nagyon nem mindegy, hogy azt a pár tíz évet hogy töltem el. És ez tud egy olyan belső tüzet és erőt adni. Hát most így ez a szó jön, hogy úgy ne tököljön az ember, hanem tényleg menjen abba az irányba, ami felé menni szeretne. Még akkor is, hogyha ez kockázatos, akkor is, hogyha ez ijesztő, de hogy én azt érzem, hogy itt nincs más út, mint hogy folyamatosan keresni, hogy lehet az életem még önazonosabb.
1: Mit adtál fel ezért a választott életért? Mit csináltál korábban? A jóga is akkor jött az életedbe, amikor ezt eldöntötted, hogy akkor te, mondhatom így, önmagadat választod?
2: Hamarabb jött a jóga egyébként, szóval 21 éves voltam, amikor én elkezdtem jógát oktatni, vagyis nagyon korán érkezett meg a hivatás, meg a küldetés tudat az életembe, és nagyjából 25 éves voltam, amikor elkezdtem így szépen lassan kifelé költözgetni a városból, szóval azért ez egy folyamat volt. Először egy kisvárosba költöztem, egy picike házikóba, aztán utána átköltöztem a hegyre, ahol már így kevesebben laktak, de mindig vannak szomszédok, és akkor most per pillanat éppen az erdőben élek, ahol egyetlen egy szomszédom van az erdész, meg a szarvasok, meg a lovak, de hogy ez egy hosszú út volt, és lépcsőfokok vezettek igazából el idáig. Hogy mit kellett feladni? Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Azt hiszem, hogy leginkább a félelmet kellett elengedni, bizonytalanságot, meg az addigi önmagamat. Szóval minden ilyen nagy ugrás, amikor az ember hátrahagyja az addigi életformáját, és elindul valami teljesen újba, ami nem igazán tudja, hogy az hogyan is lesz, az mindig együtt jár szerintem egy ilyen kis halállal. Mert hogy onnantól már nem az vagyok, aki eddig voltam, hanem valaki új kezdek lenni, és szerintem sokszor ezért félünk a változástól is, mert valahogy ahhoz a képhez ragaszkodunk, amit önmagunkról gondolunk, meg ahhoz, amit megszoktunk, és ezért annyira ijesztő ugrani az ismeretlenbe, mert igazából nem tudjuk, hogy mi van ott. De minél többször ugrik az ember, nekem az a tapasztalatom, utána már annál könnyebb, mert én is mindig azt éreztem, hogy ugrok az ismeretlenbe, de hogy szimbolikusan van ott egy tenyér, ami aztán megtart a szakadék alján, és nem esik semmi bántódásom.
1: És mit szólt a környezeted, amikor azt mondod, hogy akkor én most ezt itt felszámolom, és megyek a hegyre, meg megyek az erdőbe, de egyedül, és én valami teljesen más körülményt választok most már az életemnek, mint ami van. Sokszor látjuk azt, hogy ha az ember elkezd önazonos lenni, az nem mindig tetszik ám a környezetnek. Nagyon sokan azt gondolják, hogy jaj, nem gondol bele, mi téged fel, hogy fog visszajönni, hogy fogja újraépíteni. Tehát, hogy rengeteg olyan félelmi reakció érkezik a környezetből, amivel az embernek, hát mégiscsak meg kell küzdenie, mert a családja, meg a barátok nem feltétlenül bántásként, de mondjuk félelemből, vagy féltésből ugye mondják neked, milyen vízhangok voltak, vagy milyen jó tanácsok voltak, amikor így döntöttél.
2: Érdekes, mert amikor a természetbeköltözést választottam, akkor már nem voltak körülöttem olyan hangok, akik ettől féltettek volna. Az első reakció, amikor általában vendégek jönnek hozzám, és meglátják, hogy az erdőben élek, az az szokott lenni, hogy nem félsz itt egyedül. Mondom, nem, én őszintén szólva Budapesten jobban féltem, amikor bent laktam. Eddigre már szerintem látta a környezetem is azt, hogy jó döntéseket tudok hozni, és nem féltettek. Viszont, amikor a jogaoktatói utat választottam, ott azért nagyon sok olyan külső hang volt még az elején, hogy hát hogy fogsz ebből megélni, hát annyi jogaoktató van már, hogy Dunát lehet rekeszteni, ez nem egy biztos, nem egy fix dolog, de szerencsére annyira erős volt bennem az ősbizalom, meg a hit, tényleg egy ilyen belső bizonyosság, hogy egyszerűen nincs más opció, én csak erre fogok menni, és nem érdekel, mi lesz, nem tudom, hogy lesz, de azt az egyet biztosan tudom, hogy én erre szeretnék, és erre is fogok menni. Úgyhogy itt voltak ezek a külső hangok, de nem tudtak rám hatni.
1: Ha már ráhatás, milyen voltál kicsinek? Mennyire lehetett ráthatni?
2: Állítólag elég makacs voltam. Most, ahogy feltetted ezt a kérdést, rögtön az jutott eszembe, hogy már az óvodába se hagytam, hogy anyukám öltöztessen. Szóval nekem megvolt, hogy én mit szeretnék fölvenni, és akkor én azt fogom fölvenni. Úgyhogy ezért szerintem mindig megvolt ez a
1: céltudatosság.
2: Igen. Vagy makacság néha talán az is van.
1: Mit mond anyukád, hogy mit lehetett legnehezebben csinálni veled? Vagy mit nem fogadtál el? Miben volt meg a magad akarata?
2: Egyébként nem voltam rossz gyerek, szóval, sőt, kimondottan jó gyerek voltam. Jó tanuló, jó magatartás, szóval úgy fontos volt nekem, hogy azt hiszem, hogy bizonyítsak a szüleimnek, hogy én jó gyerek vagyok, és jól viselkedek, de azért bizonyos dolgokban, amiben volt egy elképzelésem, abban inkább arra mentem, ami az én elképzelésem volt. Eszembe jutott még egy ilyen történet, apukám motorozott, meg motorozik a mai napig, és hiszem ilyen 7-8 éves lehettem, amikor ott állt a motor az utcán, és én a fejembe vettem, hogy én felmászok arra a motorra. Félig sikerült is, de azért csak félig, mert magamra rántottam aztán a motort, ami miatt nem tört el a lábam, de egy ilyen zöld ágtörés lett. Úgyhogy már azért gyerekkoromban is tapasztaltam azt is, hogy oké, hogy követem a saját elképzelésemet, de azért érdemes előtte felmérni, hogy ez mekkora őrültség.
1: Igen. Ez nagyon érdekes. Egyébként mit hoztál otthonról? Van testvéred? Vagy csak te vagy ilyen nagyon céltudatos gyermeke a szüleidnek?
2: Van egy féltestvérem, egy kis húgom, aki 20 évvel fiatalabb nálam, úgyhogy én lényegében egykeként nőttem fel, és akkor 20 éves voltam, mire született egy kis testvérem. De szerintem nagyon jó értékrendet kaptam amúgy a szüleimtől, meg a nagyszüleimtől. Nagyon fiatalok voltak a szüleim, amikor én megérkeztem, úgyhogy egy picit az egész család nevelt engem, nem csak a szülők, hanem a nagyszülők is. Ami így visszagondolva, én igazából nagyon hálás vagyok ezért, mert többfajta nézőpontot, többfajta világot kaphattam ezáltal.
1: Ez a fajta belső útkeresés, ami befoglalkozol, amit tanítasz is át tudsz adni másoknak. Ez mióta van veled?
2: Úgy indult az egész, hogy én 18 évesen költöztem fel Budapestre. Kerestem magamat. Vidéken éltem egyébként, Ajkán egy kisvárosban, ahol nem volt túl sok opció, tehát ott, ha az ember dolgozni szeretne, akkor nagyjából vagy egy gyárba tud elmenni, vagy árufeltöltőnek, és én azt éreztem, hogy valami több vár rám, és azt még nem igazán tudtam, hogy mi, de azt tudtam, hogy onnan muszáj elmozdulnom. Eljöttem egyetemre, levelezőn tanultam a jogot, meg vendéglátásban dolgoztam mellette, és ez nagyjából egy ilyen 2-3 év volt, viszont nem voltam jól. Szóval nagyon-nagyon azt éreztem, hogy úgy nem vagyok a helyemen, nem vagyok a saját közegemben, nem tudom merre tartok, nem azzal foglalkozok, amit szeretnék csinálni. És ez vitt afelé, ez a nem jól lét, ez a szenvedés, aminek volt egy fizikai vetülete, lelki vetülete, nyilván a tudati is, semmilyen szinten nem voltam jól, és ez indított el afelé, hogy keressek valamit, valami kiutat ebből az állapotból, és akkor jött, hát úgy mondom, hogy vissza a jóga, mert először 13-14 évesen találkoztam a jóga tanításával, de hát nyilván akkor úgy nem igazán értettem, meg nem tudtam azonosulni vele, de azt éreztem, hogy ez majd később jó lesz nekem, és akkor a napüdvözlet, ami az egyik leghíresebb gyakorlatsora a jógában, az volt, ami eszembe jutott. Meg volt egy emésztés segítő gyakorlatsor, mert ez a rosszul lét, vagy ez a nem jól lét leginkább az emésztésemet tette tönkre. Elővettem ezt a két eszközt, napüdvözlet, meg az emésztés segítő gyakorlatsor, és elkezdtem reggelente gyakorolni. És pár nap után igazából azt éreztem, hogy wow, hát ez durva. Valami történik. Nem tudom, hogy mi történik, de valami történik, és nem csak fizikailag vagyok jobban, hanem lelkileg is, és nem csak én vagyok jobban, hanem mintha máshogy látnám a világot is, másmilyenek az emberek, minden sokkal színesebb, mindenki kedvesebb. Szóval nagyon rövid idő alatt éreztem, hogy itt valami van. És akkor először én inkább így a fizikai oldaláról közelítettem meg a jógát, de nyilván hamar éreztem, hogy azért ez lelkileg is hat. És az első nagyon nagy áttörés az első jógatáborom volt, ahol találkoztam egy olyan szemlélettel, egy olyan filozófiával, ahol igazából azokra a kérdésekre kaptam választ, amikről nem is tudtam, hogy ezek a kérdések bennem vannak, de ezek azok a kérdések, amik amúgy mindannyiunkban benne vannak, és ott volt valami olyan felébredés élmény, vagy ráébredés élmény önmagamra, az életre, erre az egészre, ami hát egy ilyen teljes 180 fokos fordulatot hozott létre bennem, és ott érkezett meg az, hogy na jó, ezt így minél több embernek meg kell ismernie, mert mindenki ezt keresi.
1: És amikor ez megérkezett benned, akkor gondoltad, hogy akkor ebbe az irányba fogsz tovább menni, és akkor ott hagytad a jogot, vagy végül megcsináltad, elmondtad a szüleidnek, hogy akkor te most valami más szeretnél választani, mert ez így nem jó, és ezt nem akarod tovább fenntartani. De és abban a pillanatban, amikor ez mondjuk így számukra is világossá vált, hogy akkor te valamit teljesen másodat választod, mint amiben elindultál, akkor mi volt nekik a reakciók, vagy akkor volt ez, hogy hát mégiscsak olyan munkát válasz, amelyet meg lehet majd élni?
2: Igen, szerencsére azért itt is támogattak, úgyhogy nem az volt, hogy ettől tiltottak, hanem bíztak benne, hogy jó döntést hozok, de azért ott voltak azok az óvó féltő hangok, hogy biztos, hogy jó ötlet ez. És egyébként, amikor elkezdtem tanítani, az első néhány évben azért ez még nem volt annyira látványos, főleg mondjuk a családom számára. Nem látták, hogy hányan vesznek részt az óráimon, vagy például a social médiában, hogy hányan reagálnak arra, amit megosztok, hanem csak azt látták, hogy nem fejeztem be az egyetemet, nincsen nyelvvizsgám, hát nincsen egy fix 8 órás bejelentett munkám, hanem ugye elindultam egyéni vállalkozóként, és azért volt a családból, akinek ez így ijesztő volt. És egy pár év után, amikor már jobban szemmel látható volt az eredménye annak, hogy hát azért ez tényleg működik nekem, és nem csak én szeretem, hanem így másoknak is ad valamit, amit csinálok, elkezdték ezt látni, hogy oké, ez tényleg az én utam.
1: Milyen a mostani Brigi a 21 éves, vagy 20 éves Brigihez képest. Ez az egész világ mit adott neked? És mondjuk milyen lett a nagyvilággal való kapcsolatod ennek a tükrében?
2: Hát sokkal tapasztaltabb, az biztos. Eltelt azóta 10 év. Szerintem mindannyiunk élete olyan, hogy van benne nagyon sok magasság, vagyis boldog pillanat, és nagyon sok mélység, ami nehéz pillanat. A mélységből való kiút, ami jó esetben magával hoz egy tanítást, egy felismerést, egyfajta változást, szóval nagyon-nagyon sokat változtam azóta. De mindig a jóga eszenciája az, amihez újra és újra visszatérek. Például pont ma reggel is volt egy ilyen pillanat, picit nehéz napom volt ma reggel, vagy hát olyan nehezen indult, és azzal szembesültem, hogy fú, itt vannak velem ezek a nehéz érzések, még érzem, hogy hat ugye az egész testemre, egy bizonytalanságot érzek, kilátástalanságot egy kicsit, és akkor ilyenkor mindig bejön az az eszencia, amit ott 21 évesen megkaptam, hogy oké, mi az élet lényege, vagy mi az én lényegem, az én lényemnek a lényege, vagyis ki vagyok én, és hogy miről szól ez az egész élet nevű dolog. És nekem, amikor erre ráviszem a figyelmem, akkor ez mindig abban segít, hogy egy picit el tudok távolodni a jelenlegi problémáimtól, mert a pillanatban minden problémát annyira halálosan komolyan veszünk, és nem azt mondom, hogy el kell bagatelizálni a problémánkat, mert nyilván fontos velük foglalkozni, de amikor túlságosan bevonódunk a gondokba és a gondolatokba, nem véletlen szerintem, hogy a gond és a gondolat az így egy tőről fakad, tehát sokszor a gondolataink okozzák a gondot, meg a problémát, és hogyha ebből egy picit ki tudok szakadni, és el tudok tőle távolodni, egy magasabb nézőpontból ránézni, hogy most igazából amúgy mi is a bajom? Most tényleg valós probléma van, vagy csak túl komolyan veszek valamit, amit egy picit úgy tekinthetnénk úgy is rá, hogy oké, ez most egy játék. Itt most van egy feladat, amit meg kell oldani, mert azok mindig lesznek. Én azért bevallom őszintén, hogy az elején, amikor találkoztam a jógával, meg a felébredéssel, akkor én azt hittem, hogy hát akkor igazából az a cél, hogy eljussak ahhoz a pillanathoz, amikor majd felébredek, megvilágosodok, és onnantól kezdve nem lesz semmi gond az életemben, és minden csuda szuper lesz. Hát nem, az élet az kettős, és ennek minden része benne foglaltatik a mindenségben. Úgyhogy azt már látom, hogy olyan nem lesz, hogy ne lennének gondok, vagy feladatok, vagy megoldandó helyzetek, problémák, nehézségek, fájdalmak, de az, hogy hogyan reagálok rájuk, abban nekem nagyon sokat segít a jóga.
3: Az elmúlt percekben azt az utat mesélted, ami ugye mögötted van, és ami idáig a jelenig elvezetett a múltból, és nagyon érdekes, én itt csupa mosollyal hallgattam a történetedet, mert ugye annyira sok ember van szerintem, akinek ezekre a rálátásokra a mindennapi életben nagyon nagy szüksége lenne. Talán pont azért, mert hogyha van egy probléma, hogy te is mondod, azért pláne, hogyha az ember ugyanarról a szintről nézi a problémát, akkor az óriásinak tűnhet, és fel is tudjuk nagyítani, és onnan azért a saját hajónkat fogva kimászni mindig sokkal nehezebb, mint hogyha van valaki, mondjuk, mint például te is, és rámutat arra, hogy az a gond az mégis milyen helyi értékén kellene, hogy kezelődjön a lelkünkben, illetve hogy a választásnak, a saját magunk választásának mindig megvan a lehetősége. Tehát, hogy mindig van az a pont, amikor választhatjuk önmagunkat, legalábbis ez az én véleményem, és hogyha még ebben van egy kis segítség, hogy ezt hogy lehet megcsinálni, az nagyon jó. De itt jön a te szereped, hogy azt a típusú látásmódot, vagy világlátást, amit te el tudtál sajátítani, hogy egy reggel is tud nálad is úgy indulni, hogy ilyen káosz kapitányság történik, de hogy te már tudatosan tudod ezt kezelni. De hogy azok az emberek, akik téged megtalálnak, és azért mennek, hogy tudjanak változtatni az életükön, és legyen erejük hozzá, vagy tudásuk hozzá, azoknak mennyire van meg, és ez szerintem egy borzasztóan fontos változás pontja a dolgoknak, a megengedés. Hogy elfogadom, hogy amúgy én tényleg tudok változtatni a dolgokon. Mert nagyon ijesztőnek tűnik a változás, de hogy akármilyen ijesztőnek is tűnik, van az az erő, amivel én tudok dolgozni. Hogy tapasztalt? Mennyi idő, amíg az ember rájön, hogy egyébként az én életemet tényleg tudom irányítani. Ezt a hajót tényleg tudom én irányítani.
2: Hát ez nagyon egyedi, hogy így mennyi idő alatt érkezik meg ez a felismerés, és elképesztően összetett szerintem ez a kérdés. Néha látom azt, hogy mondjuk van, akinek elég csak egyszer hallania, hogy van választása, és ott megérkezik valami olyan belső tűz, hogy tényleg van választásom, mehetek másik irányba. És valaki lehet, hogy 150-szer hallja, és valahogy akkor sem épül be, vagy érkezik meg, és hogy ez miért lehet, na ez az, ami szerintem nagyon-nagyon összetett, hogy milyen a személyiségünk, milyennek hisszük magunkat, hogy mennyire akarunk egyáltalán kimozdulni abból az élettérből, amiben vagyunk, mert én néha azt is látom, hogy tehát ez a megszokás nevű dolog, ez nagyon, nagyon kis aljas tud lenni, hogy így megszoktuk már kvázi a rosszat, és inkább választjuk a biztos rosszat, mint a bizonytalant. És minél tovább vagyunk benne egy biztos rosszban, vagy egy biztos kellemetlenben, annál annál inkább részévé válik az életünknek, a személyiségünknek, az énképünknek, és annál nehezebb kimozdulni belőle, de hogyha ezt szerintem egyszer megtapasztalja valaki, hogy milyen bízni az ismeretlenben, vagy milyen bízni az életben, inkább így mondom, hogy tényleg, hogy nem vagyok egyedül, és nem az van, hogy az élet kibabrálni szeretne velem, hanem én mindig úgy tekintek az életre, hogy ajándékba kaptuk ezt a pár tíz évet ebben a formában, nem büntetésből, nem azért, hogy szenvedjünk, nyilván van ilyen része is, de hogy ez az egész egy ajándék, és hogy tapasztalni jöttünk, és hogyha valami nehéz is történik az életemben, mert nekem is vannak ilyenek, akkor felszoktam tenni azt a kérdést, hogy okay, mi ebben a tanítás, mi ebben az ajándék, mit szeretne most nekem üzenni az élet, mert mindig akar valamit üzenni az élet, és minél kellemetlenebb valami, annál erősebben üzen az élet, hogy figyelj, mozdulj már arrébb. Csak hát hajlamosak vagyunk ugye figyelmen kívül hagyni ezt. De előbb-utóbb mindenki mozdul. De érdemes előbb.
3: Kedves hallgatók, ez a Lélektér Víg Vandával című magazinműsor. Egyedpliki Jóka oktató a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
0: Rövidesen folytatódik a Lélektér Víg Vandával. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
1: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazin műsorban, és Egyed Brigi jógaoktató a mai vendége. Vannak visszajáró vendégeid, akik nehezen mozdulnak, és akár évről évre ugyanazokat a problémákat görgetik maguk előtt, és bármit mondasz, nehéz a váltás?
2: Azt érzem, hogy aki visszajár és évről évre jön, ők változnak. Tehát, hogyha például szerintem, hogyha valaki nem mer változtatni, akkor egy ponton valahogy úgy lemorzsolódik, vagy így nem jön velünk, nem is velem, mert szerintem ez nem rólam szól, hanem inkább erről a közösségről. Aki viszont, mert nagyon sokan vannak, akik évek óta itt vannak velem, velünk ebben a közös térben, és náluk maximálisan látszik a változás. Ami fantasztikus.
1: Mennyien vagytok most ebben a közösségben?
2: Hát ez egy jó kérdés.
1: Hova nőtte ki magát ez a történet? Ez azért fontos kérdés, mert pont arról beszélgettünk, mielőtt elkezdtük a műsort, hogy meg lehet-e nálad határozni egy csapás irányt, és arra jutottunk, hogy tulajdonképpen nem nehéz téged is csak egy szára így rátenni, mert olyan sok minden van, amiben működsz.
2: Igen, hát nekem leginkább így két vonalon fut az életem, mondjuk úgy. Az egyik az online tér. Ez lehetővé teszi azt, hogy én az erdőben éljek, és kvázi onnan dolgozzak.
1: Van wifi-d?
2: Van egyébként, igen.
1: Vagy mókusok
2: van internet. Nem, van internetem. Hát az kell, mert tartok live órákat.
1: Igen.
2: De például az online közösségben ott több százan vagyunk. És van köztük sok olyan, aki már több mint 5 éve velem gyakorol online. Így nagyjából a COVID idején kezdődött ez az online jelenlét. És aztán ott vannak mellette az élő események, az oktatóképzések, táborok, ahol meg ugye időnként találkozunk, ott is mindig vannak visszajáróak, vannak új gyakorlók, vendégek, akik érkeznek. Ezt nem tudom megmondani, hogy hányan vagyunk, mert attól függ, hogy melyik területet nézem, de szerintem azért sokan.
1: Sokan. Igen. Hogy tudsz koncentrálni, hogy így ne essél széjjel? Mert azért nyilván vannak ezek a nagyon tudatosan kezelt dolgok, na vannak a földi adminisztrációs események például, vagy feladatok, tehát azért neked is vannak az anyagban feladataid, és hogyan tudsz kettősséggel jól balanszírozni?
2: Hát témánál vagyunk. Igazából pont ez volt akár a reggeli folyamatom is, hogy én nagyon sokáig azt gondoltam, meg ez egy ilyen meggyőződés volt bennem, hogy az én egyik szuper képességem az az, hogy sok dologgal tudok egyszerre zsonglőrködni. És ezt a képességet, ezt mindig fejlesztettem, és még egy labdát bevettem, hogy aztán már 5-10-20 labdával zsonglőrködjek, és hát egy fájdalmas felismerés szembesülni most azzal, hogy hát ezt nem lehet a végtelenségig.
1: Bővíteni,
2: igen. Éppen most ezzel találkozok, hogy próbálok úgy nagyjából olyan 35 labdával zsonglőrködni, és hogy nem megy. Ez most ez a feladat, amit meg kell oldanom.
1: Letennél néhány labdát, ha arról van szó, vagy nem akarsz letenni labdát?
2: Szeretném optimalizálni a rendszert, inkább úgy mondom. Szóval igen, földi dolgok. Nekem a vállalkozásom egyébként az egyik legnagyobb mesterem ebben az életben, mert annyira sok mindent tükröz vissza, annyira szépen rámutat a személyiségbeli elakadásainkra, megdolgozatlanságainkra, a félelmeinkre, és én nagyon, nagyon megtanultam ezt, és kérdezted is, hogy mit hozok otthonról, és például ezt a hitrendszert, hogy bármire képes vagyok egyedül. És ez elhozott idáig, mert nagyon sok mindenre képes voltam egyedül, de hogy most már találkozok azzal a limittel, hogy fú, hát azért nem biztos, hogy egyedül kell tolni életem végéig, hanem mondjuk kérhetek segítséget. Optimalizálhatom úgy a rendszeremet, hogy ne egyedül kelljen mindent tartani. Volt már egyébként erre korábban próbálkozás, csak az nem úgy sikerült, ahogyan terveztem, de most újra szeretnék ennek nekifutni. Hát igen, találkozok, nagyon is találkozok így az anyagi élet feladataival.
1: Ez mennyire nehéz egyébként, amikor nagyon hétköznapi, mindennapos feladatokat kell csinálni, ahhoz képest, hogy milyen magasságokba tud az ember lélekben eljutni mondjuk például a jóga segítségével. Ez egy óriási kontraszt.
2: Ez a lényeg igazából, ezt a két dimenziót így egyesíteni emberként. Mert hogy emberként megvan bennünk mind a két minőség, az anyagnak a korlátoltsága, akár hogyha a fizikai testünket nézzük, a testünk határait, korlátait, végességét, akár a személyiségünket, de hogy közben meg ugyanúgy ott van bennünk az a végtelen, amit meg a tudatosság jelképez, és hogy ezt a kettőt hogy tudjuk összhangba hozni itt az életben, szerintem ez az egésznek a lényege. És minél mélyebbre tud eresztődni egy fa gyökere, annál magasabb tud lenni a lombkoronája. Szóval szerintem minden munka az anyagban, az így abban segít, hogy utána feljebb is tudjunk törekedni, és nem működik egyik a másik nélkül. Tehát hiába magas a lombkorona, hogyha nincsen gyökérzet, a legkisebb szellőtől akkor dől a fa.
1: Szuper képességet mondod az előbb, nekem meg az jutott eszembe, és akkor utána beszéltünk arról, hogy mi a nehézség, hogy neked miben kell még változni. Te miben látod a magad következő éveinek például a transformálódását?
2: Megtanulni karmesternek lenni. Tehát, hogy megérkezni abba a szerepbe. Azt érzem, hogy már nem az van, hogy én csinálok meg mindent, mert ez amúgy nekem nagyon jól megy. Tehát nagyon hamar észreveszem, hogy hol van szükség akár segítségre, hogy hol van valami kis hiba a rendszerben, és így azonnal ugrok oda, és megcsinálom. A párom szokott ezzel viccelődni, hogy így nem érti, hogy van egy pár állatom, és például a két cicám, vagy hát a hétből két cica, ők kijárósak, és hajnalba szoktak hazajönni. És amikor megjön a macska, akkor én akár hajnali 2-3 óra, egy felugrok, és beengedem a cicát. És ő minden reggel elmondja, hogy nem érti, hogy ez így hogy vagyok képes így azonnal kipattanni az ágyból, mert például ez egy ilyen erőm. De ez egy hatalmas feladat nekem, amikor van egy ilyen szupererő és szuperképesség, de hogy még ezt is meghaladni. Mert hogy egy következő lépés az, hogy nem én ugrok és csinálok meg mindent, hanem akár irányítani egy olyan rendszert, ahol én nem tűnök el. Mert azért egy kicsit ebben ez a hátránya ennek, hogyha mindent én csinálok, hogy oké, de akkor én hol vagyok ebben. És most így 31 évesen kezdem érezni ennek a hátrányát, vagy így a velejáróját, és tényleg nagyon hálás vagyok ennek a képességnek, mert elhozott idáig, de hogy most üzen az élet, hogy ez már nem működik nekem tovább. Mert lehet így működni egy darabig, nagyon nagy erőfeszítéssel, nagyon sok áldozattal, nagyon sok energiabefektetéssel, és én erre is sokáig szuperképességként tekintettem, hogy én nagyon könnyen hátra tudom magam sorolni, és ott vagyok szolgálatban. És ez tényleg egy szuperképesség, hogy amikor helyzet van, akkor én teljesen félre tudom magamat rakni, és tudok mindenki mással foglalkozni. De ugye ezt nem lehet azért a végtelenig vinni. És most azt kell megtanulnom, hogy ezzel játszani, hogy mikor rakom magamat előtérbe, és akkor minden mást félre, és mikor rakom magamat háttérbe, és ennek a táncát, ezt az egyensúlyt megtalálni, úgy érzem, hogy nekem most ez a legnagyobb feladat.
1: Párodat említetted, nekem meg az jutott eszembe, hogy egy olyan típusú embernek, mint te, aki ennyire tudatos, milyen típusú ember lehet a párja, aki hasonlóan tudatos, vagy pont egy ilyen nagyon eltérő gondolkodású yin és yang, ami lehet, hogy milyen emberek vesznek körül, olyanok, mint amilyen te vagy? Mert ugye azt szokták mondani, hogy egy idő után valahogy mégiscsak azok vannak az ember társaságában, vagy környezetében, amilyen ő maga is. És akkor ahogyan változol, úgy változik a környezeted is.
2: Nagyon tudatos emberek vannak körülöttem, csodálatos emberek vannak körülöttem. Pont most volt egy ilyen nagy baráti összejövetel nálam pár hete, és a legmeghatóbb az ez volt számomra, hogy így mennyire fantasztikus emberek vannak itt, akikben ez, igazából ez az egy közös, a tudatosságra való törekvés. És akkor ezen kívül pedig nagyon-nagyon sok színűek vagyunk, vannak üzletemberek, művészek, de hogy mindenki valahol a tudatosságot és az önazonosságot keresi, ez összeköt mindannyiunkat. Úgyhogy például a párkapcsolatban is nekem ez nagyon fontos, hogy a tudatosságunk az így hasonló legyen, és hogy ez mind a kettőnknek ugyanannyira fontos legyen, másképp ez nem működne. És ez a barátaimra is igaz, de az élet többi területén lehetünk yin és yang.
1: Mi érdekel a világból? De akinek ilyen típusú szemlélete van, az mi fogja meg a világ történéseiben? Milyen részein voltál már? Mi volt rád hatása? Mi formált téged? Mi alakít téged?
2: Most először az a válasz jött, hogy mi érdekel a világból, hogy úristen, minden. és igen, ez a sokrétűség, hogy engem annyi minden foglalkoztat, és ennek a tudatosítása, hogy tényleg csak pár tíz évünk van itt a Földön, ez valahogy nagyon afelé visz engem, hogy akkor szeretnék megtanulni hangszereken játszani, szeretnék megtanulni festeni, lovagolni szeretnék, utazni szeretnék, nem tudom, megtanulni szörfözni, tehát hogy nagyon-nagyon sok olyan vágy van bennem, hogy értsd jól, de hogy minél jobban így kimaxolni a lehetőségeket, és minél több mindent megtanulni, de hogy ami a legjobban inspirál ugye világban, az igazából a természet. És jártam néhány helyen, nem utaztam nagyon-nagyon sokat még, de a természetnek a sokszínűsége az nagyon-nagyon le tud nyűgözni. Talán még kicsit jobban is, mint a kultúráknak a változatossága. Tehát így mondjuk elmegyek egy olyan országba, ahol teljesen más kultúra van. Nem az fog meg elsőre, hogy milyen mások itt az emberek, vagy mennyire mások a szokások, hanem mennyire mások a fák.
1: Mely része a világnak az, ami érdekel, és ahol mindenképpen el szeretnél menni?
2: Ha ezt mondjuk egy másfél évvel ezelőtt kérdezed, akkor azt mondtam volna, hogy nincs ilyen, mert amúgy nekem így Magyarország nagyon közel áll a szívemhez valahogy. Jártam gyönyörű helyeken, tényleg például Bali csodálatos, vizuálisan elképesztő az a színvilág, az a sokféleség, de hogy mégis Magyarországon van nekem egy olyan plusz, amit eddig sehol máshol nem tapasztaltam. Idén voltam Svájcban, és ez is lenyűgözően csodálatos, de egy hét után azt éreztem, hogy jó, azért most már úgy jönnék haza, úgyhogy szeretném meg küldetésemnek érzem ezt is, hogy így kollektívan mozduljunk meg afelé, hogy ezeket a gyönyörű természeti kincseket, ami itt van körülöttünk, ezt hogyan tudjuk őrizni, óvni, védeni, szeretni, megtartani, mert én nagyon szeretném, hogy a unokáim is lássák például a Dunában a vizet, meg a Balatonban.
1: Reméljük lesz több, mint
2: igen,
1: most.
2: Igen. Úgyhogy másfél évvel ezelőtt még nem volt ilyen nekem, hogy hova szeretnék így mindenképpen elutazni, de pont most az elmúlt hetekben, hónapokban úgy bejött ez a valóságomba, hogy azért szeretnék minél több helyet megnézni. És például nagyon vonzanak az északi térségek, a hegyek, a gyönyörű zöld szín, szeretnék eljutni Amerikába, de ott is inkább a természet az, ami érdekel, így nem annyira a nagyvárosok. Ausztrália, Új-Zéland.
1: Hát ezek nagyon szép helyek.
2: Igen.
1: Nagyon kékek és nagyon zöldek.
2: Igen.
1: Milyen terveid vannak? Akár ebben az évben, hogyha nézzük a naptáradat, vagy a 27-es évre, ha kitekintünk. Mennyire vagy zsúfoltan betáblázva?
2: Egyelőre még nagyon, de ezen szeretnék változtatni.
1: Ez a labdás zsonglőködés.
2: Igen. Indítunk egy új oktatóképzést, például most ősszel egy intuitív flow joga oktatói továbbképzést, ami egy új irány. Ugye van már két oktatóképzésem, egy yin joga oktatói, meg egy női, és akkor most bejött egy harmadik mellé, ami egy számomra nagy dolog. Most nyitottam meg, azt hiszem mondhatom így, vagy hát még folyamatban van a saját kis elvonuló helyemet, ami nekem szintén egy nagyon régóta dédelgetett álom volt, ami ott van nálam az erdőben, egy saját kis, hát nem is annyira kicsi, mert igazából egy egész nagy tér, úgyhogy szeretném, hogyha minél többen jönnének el hozzám, és minél több elvonulást tarthatnék ott az erdő közepén, és szeretnék bepillantást engedni másoknak is ebbe az életformába, mert szerintem amúgy sokan keresik ezt, csak lehet, hogy nem igazán tudják, hogy merre, hogyan, és én nem gondolom, hogy én bárkinél különlegesebb lennék. Szóval, hogyha nekem sikerült, akkor bárki másnak is sikerülhet. És szeretném ezt az üzenetet átadni azoknak, akik szintén egy hasonló úton szeretnének elindulni. Úgyhogy ilyesmik leginkább az irányok, illetve hát az online térben mindig nagyon foglalkoztat az, hogy lehet az üzenetet eljuttatni az emberek felé, mert annyira nagy a zaj most már így az online térben, és hát én 10 évvel ezelőtt indítottam el a fájdalmat, és nagyon-nagyon más volt akkor még egy bejegyzésnek az elérése, mint most. És vannak pillanatok, amikor azt érzem, hogy inkább hagyjuk az egészet, és egyszerűbb lenne ezt elengedni, mert tényleg nem olyan könnyű már, de közben meg mégis az a küldetéstudat, az továbbra is itt van, és szeretném egyre inkább megtalálni annak a formáját, hogyha vannak, akik ezt keresik, amit én adni tudok, akkor hogy tudjuk egymást megtalálni.
1: Nagyon fontos, és én is pont ezt akartam kérdezni, de megemlítetted részben, hogy mi az az üzenet, amit szeretnél átadni. Mi munkál, mi dolgozik benned? Aztán a másik kérdés, nagy eredmények, amikor azt láttad, hogy valaki tényleg rálépett erre az útra, és 180 fokot tudott fordulni vele. milyen olyan visszajelzések voltak az elmúlt években, amikor te is azt mondtad, hogy na ezért csinálom? Ezért éri meg.
2: Az első kérdésre válaszolva, így az üzenet eszenciája az az, hogy van egy másik valóság azon túl, mint amit most így felnőttként valóságnak látunk. És én ezt sokszor úgy érzékelem, hogy így felnőttként, mint hogyha elveszítenénk azt a képességet, ami gyerekként megvolt, így a világ varázslatosságának a felfedezését, és egy sokkal beszürkültebb és egyben beszűkültebb világképünk lesz nyilván, mert sokkal több a felelősség, sokkal több a feladat, sokkal több a gond, sokkal több és sokkal-sokkal komplexebb egy felnőtt létforma, de ebben nagyon-nagyon könnyű így elfáradni, és én is érzem magamon, szóval valószínűleg ezzel nem vagyok egyedül. De közben meg tudom, hogy ott van egy másik színezete a világnak, amit mindannyian keresünk, amiben ott van a varázslatosság, amiben ott van az emberi kapcsolódásoknak a szépsége, és például ez az egyik legnagyobb csoda, amit az élő programokon szoktam látni, amikor ismeretlen emberek néhány nap alatt olyan barátságot szőnek egymással, ami utána évekig kíséri őket. És a legtöbben ezt is mondják, hogy nagyon-nagyon sokat ad nekik megérkezni egy közösségbe, ahol így végre azt érezhetik, hogy itt olyan emberek vannak, mint amilyenek ők, hogy nem nézik őket UFO-nak, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket. Szerintem mindannyian szeretnénk valahová tartozni. Ez egy nagyon-nagyon mély belső vágyunk, hogy megélni az egységet. Megélni az egységet a párunkkal, a családban, megélni az egységet a közösségünkkel, és mégis olyan sokszor érezzük magunkat egyedül meg magányosnak, és hogy teret létrehozni arra, hogy ezt a közösségi élményt, még ha csak pár napra is, de megtapasztalhassuk újra. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az eszenciája annak, amit én így szeretnék továbbadni, és hogy mindig van másik választás, sőt, mindig van kiút. De nagyon sokat tudnék még erről beszélni, úgyhogy áttérek a második kérdésedre. Igazából most ez egy vicces sztori, de pont tegnap előtt volt egy női kör összejövetel nálam, ahol a nyitókörben az egyik résztvevő pont arról számolt be, hogy hát mióta engem ismer, egy káosz az élete.
1: Ez egy klassz visszajelzés.
2: És így nevettünk, hogy hát nem éppen ez a legjobb reklám, de hogy utána kifejtette, hogy igazán azért, mert hogy az addig rendezetnek tűnő életét igazából meglátta, hogy ez számára nem önazonos. És nagyon félt a bizonytalanságtól, de mégis a jogaóráktól, a közösségtől, ettől az egész tanítástól kapott egy olyat, hogy merjen ugrani az ismeretlenbe. És ez egy illúzió, hogyha ezt valaki meglépi, akkor onnantól kezdve minden csudi szuper. Kicsit én néha úgy látom a tudatosság ösvényére való rálépést, mint amikor a Matrixban Neo beveszi a pirulát, hogy onnantól már nincs visszaút igazából. Elindultunk ezen az ösvényen, innentől már nem tudunk visszamenni az áldott tudatlanságba, ami egyébként nem gondolom, hogy áldott lenne. Lehet, hogy nem olyan mélységben tapasztaljuk a problémákat, hogyha nem vagyunk annyira tudatosak, de összességében még a maga nehézségével és maga káoszával is mindenki, aki már bevette ezt a pirulát és elindult az úton, igazából erről számol be, hogy nem csinálná másképp. Szóval nem lesz az élet könnyű ettől, de hogy egyre önazonosabb, egyre szabadabb, és valahol egyre békésebb tud lenni. És szerintem valahol ez a cél, hogy ha megérkezünk az élet végére, akkor ne az legyen bennünk, hogy ott volt egy csomó lehetőség, amit kihagytam, mert féltem, mert inkább választottam a megszokottat. Én azt szeretném érezni az életem végén, hogy fú, hát ez jó kis hullámvasút volt, nem volt mindig könnyű, nem volt mindig felhőtlen, de legalább úgy igazán megéltem az életnek a spektrumait, a magasságot is, a mélységet is. Mertem érezni, mertem elesni, mertem abból felállni, és szerintem ez a lényeg.
1: Még egyetlen egy kérdésem az, hogy legyen, Réte, miben hiszel? Mi ad erőt?
2: Most ez a mondat jutott eszembe, amit egy kedves ismerősömtől hallottam, hogy az élet nem velünk, hanem értünk történik. Azt hiszem ez az eszenciája, hogy ez az egész azért van, mert értünk történik. Hogy tapasztaljunk, hogy tanuljunk, hogy fejlődjünk, hogy meghaladjuk újra és újra önmagunkat. És tényleg, hogyha történik is velem bármi nehéz, akkor mindig ez az, ami kiemel, hogy oké. ez is értem történik, úgyhogy én ebben hiszek, hogy minden értünk történik.
1: Én meg abban, hogy most így kettőnkért történt ez a beszélgetés, meg a drága hallgatókért. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én nagyon sok sikert kívánok neked ezen az úton. Legyen bármilyen terved is, az valósuljon meg úgy, ahogyan azt szeretnéd, és nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást, szuper volt ez a beszélgetés.
1: Köszönjük szépen, és a hallgatóknak is, hogy itt voltak velünk, és hát lesz Lélektér Víg Vandával jövő héten is, hogyha lemaradtak volna az egyedbrigi jogoktatóval készült beszélgetésről, akkor tudják, visszahallgathatják itt a rádióban, vagy hát a felületeinken is, és egy hét múlva újra itt leszek, várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Víg Vanda.
0: Ez volt a Lélektér Víg Vandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek.

0: A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Trend FM hétvégi menetrend című műsora, a mikrofonnál Somodi Evelin. Egészen 11 óráig kínálunk ma is érdekes beszélgetéseket a kultúra, utazás és gazdaság témaköreiből. Szemezgetünk Buza Sándor turisztikai magazinjából, műsorunk végén pedig olvasnivalót ajánl nekünk akár a hétvégére is Olá Andrea. Előbb viszont egy jótékonysági projektről adunk hírt.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Az MBH Bank 32 év után megszünteti a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat ösztöndíj programjának finanszírozását. A program évente 100 mély szegénységben élő, kiválóan tanuló gyermek továbbtanulását segítette. Az ösztöndíjra azok pályázhattak, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem a családi pótlékkal együtt sem haladja meg az 55 ezer forintot. A gyermekmentők elnöke szerint egy gyermek egyéves támogatása 800 ezer forintba kerül, ami az ösztöndíj mellett a program működtetésének költségeit is tartalmazza. Edvi Péter elmondta azt is, hogy új vállalati és magántámogatókat keresnek, hogy a most kieső 100 gyermek támogatása folytatódhasson. Kecső Rihárd interjúja.
2: Nagyon hosszú idő után szűnik meg az MBH Banknak az ösztöndíj programja, amely a mély szegénységben élő gyermekeket segítette támogatással. Azért ez a 32 év, amely után megszűnik ez az egész, ez azért jelentős.
3: Igen, hát végtelenül sajnáljuk. Nagyon köszönjük a banknak, hogy 32 éven keresztül kitartott. Hát ugyanakkor meg nehezen elfogadható, hogy hirtelen 100 gyerek kikerül az ösztöndíj programból, olyan 100 gyerek, akik tényleg a minimum alatt élnek. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön egy ilyen ösztöndíjba, ahhoz először is kitűnő tanuló kell, hogy legyen. Másodszor egy családban az egy főre jutó kereset nem lehet több, mint 55 ezer forint családi pótlékkal együtt. Na most ezeknek a gyerekeknek, ezeknek a családoknak néha ruhára kell, néha külön órára, de néha a villanyszámlára. Úgyhogy nagyon-nagyon sajnáljuk a gyerekeket, a családokat. Tényleg köszönjük a banknak, hogy ilyen sokáig kitartott, és hát sajnáljuk, hogy nem tudtak tovább támogatni a gyerekeket. Megértjük, hogy a megváltozott gazdasági helyzetben nekik is talán spórolni kell, de hát a gyerekeknek meg néha arra kell, hogy legyen áram a lámpába, vagy hogy egyenek, és ezért most megpróbálunk másokat megkérni, és egyúttal felhívni mindenkit, hogyha valakinek van kedve egy ilyen ösztöndi támogatásra, akkor nagyon megköszönnénk, hogyha átvállalnának néhány gyereket, és kérjük is, hogy mindenki, aki jobb helyzetben van, az gondolja át, hogy hát ha neki van lehetőség arra, hogy egy gyereket segítsen abban, hogy a általános iskolától eljusson az egyetemi diplomáig.
2: Egy ilyen ösztöndíj program, egy ilyen ösztöndíj lehetőség hány családot, hány gyereket érint?
3: Hát nekünk összesen ebben a pillanatban 160 ösztöndíjasunk van. Szeptember 1-től ebben a pillanatban már csak 60 lesz. Ugyanakkor folytatunk néhány céggel tárgyalást, és reméljük, hogy néhány cég hajlandó lesz ösztöndíjakat biztosítani, úgyhogy nagyon reméljük, hogy szeptember 1-én nem csak azt fogjuk mondani, hogy 60 ösztöndíjasunk van, hanem hogy megint 120 vagy 140 vagy netalántán 160. Egész biztos, hogy addig fogunk kérni, hirdetni ezt a programot, ameddig megint legalább 160 ösztöndíjasunk lesz, de azt se bánnánk, hogyha netalántán több lenne.
2: Volt arra esetleg lehetőség, hogy egy ilyen fokozatos csökkenés legyen a támogatás tekintetében, vagy itt egy azonnali végleges kiszállásról volt szó?
3: Hát most a bank teljesen egyértelműen azt mondta, hogy augusztus 31-ével lejár a szerződésünk, és ők kiszállnak. Az az igazság, hogy ezt egyszer már jelezték, hogy valószínűleg szeretnének kiszállni a programból, aztán egyszer már mondták, hogy valószínűleg nem fogják meghosszabbítani, és aztán most augusztusban megérkezett a levél, amiben teljesen egyértelmű, hogy hiába kértük, hogy mégis gondolják át, hogy a megváltozott gazdasági helyzetükre való tekintettel úgy érzik, hogy nem tudják folytatni ezt a programot, és hát, hogy nekik sem esett jól, de hogy úgy döntöttek, hogy ezt a programot nem szeretnék folytatni. Hát meglátjuk, hogy mi lesz, mi teljesen egyértelműen szeretnénk folytatni ezt a programot, és mindent meg fogunk annak érdekébe tenni, hogy ez a 100 gyermek ne a kvázi az utcára vissza a mély szegénységbe kerüljön, hanem megint kapjon egy lehetőséget. Mi azt látjuk, hogy ezek a gyermekek tényleg szuper okosak, kiválóan tanulnak. Én nem azt mondom, hogy nem fordul elő sose, hogy egy-egy gyermek kiesik, de a többségük, akik bekerülnek ebbe a programba, azok az általános iskola második, harmadik osztályától kezdve egészen a egyetem elvégzéséig benn maradnak, és legnagyobb meglepetésünkre a teljesítményük is ilyen csodálatos. Én azt tudom mondani, hogy én például viszonylag jó tanuló voltam, de sose volt olyan tanulmányi eredményem, hogy megfeleltem volna, mert bekerülni csak kitűnő bizonyítvánnyal lehet. Nekem például szinte sose volt kitűnő bizonyítványom, és bent maradni is legalább jeles kell, hogy legyen, tehát, hogy jobb, mint 4,5-ös átlag. Márpedig, aki járt gimnáziumba, az tudja, hogy a 4,5 azt már nehezen adják, de hogy az egyetemen jelesnek lenni végig, az a szorgalmon kívül kés csoda, és ezek a gyerekek bizony talán az ezért is, mert hajtja őket ez az ösztöndi, jeles bizonyítványokat tudnak produkálni, és így már az elmúlt 32 évben volt olyan, aki elektromérnök lett, volt, aki matematikus lett, volt, aki atomfizikus lett, volt, aki informatikus lett, de volt pilóta is, meg sportoló, meg balettművész is, és mindegyik megállta a helyét, hiszen ezek a gyerekek már csak az ösztöndíj kedvéért is megtanulnak küzdeni, és utána kiváló munkaerők lesznek belőlük, és azt láttuk, hogy bármelyik gyereket megkérdeztünk utólag, hogy na, mi történt veled, mi lett veled, mindegyik arról számolt be, hogy nagyon szépen alakul a karrierje. Az atomfizikusunk például egy évvel az egyetem elvégzése után megkapta a világ egyik legnehezebb ösztöndíját, egy Fulbright ösztöndíjat Amerikába, és avval volt közel másfél éven keresztül Amerikába. A balettáncosunk a Kopenhágába a királyi balettnek a szóló táncosa, hogy teljesen extrém dolgokat mondjak az atomfizika és a művészetek között. De volt olyan, hogy valakit felvettek, mit tudom én, ez a nagy szállító céghez, a Waberelshez, és azt hiszem, hogy 2 éven belül osztályvezető lett belőle, aztán főosztályvezető lett belőle. Volt olyan, aki a Fradinál dolgozott, mint menedzser, abból is ő szépen haladt előre, és már csak azért nincs ott, mert közben kapott egy még jobb állást. Tehát, hogy ezek szuper tehetséges gyerekek, akik bizony nem nagyon tudnák elvégezni az egyetemet, hanem valószínűleg már az általános iskola vége felé azt mondanák a szülők, hogy akkor menjél el valamilyen szakképzésre, mert nincs ahhoz elég pénzünk, hogy az egyetemet el tud végezni, vagy nincs ahhoz elég pénzünk, hogy erre vagy arra még külön órára járjál, és akkor valószínűleg lentek volna belőlük, mondjuk nagyon tehetséges villanyszerelő vagy asztalos, ami úgy szintén fontos, de nem lettek volna belőlük tőlük az ország számára nagyon fontos egyetemet végzek szakemberek, és hát ezt mindenképpen megpróbáljuk megvédeni, és elérni azt, hogy mondjuk azt, hogy legkésőbb karácsonykor azt tudjuk mondani, hogy megint 160 ösztöndíjasunk van. Hát majd meglátjuk, azt is meglátjuk, hogy ezt a interjút most hányan hallgatják, hát ha az interjú hatására bejelentkezik egy cég, és azt mondja, hogy na, én elvállalok 10 ösztöndíjas, ne talántán 25-öt vagy 50-et. Úgyhogy meglátjuk, hogy haladunk.
1: Magyar Péter kormányfő is megszólalt az ügyben. Azt mondta, hogy a Magyar Állam az MBH Bank résztulajdonosa. A Magyar Állam nevében felszólította Mészáros Lőrincet és az MBH Bankot, hogy haladéktalanul vonják vissza a mély szegénységben élő kiváló tanulókat támogató program finanszírozását megszüntető döntésüket, és azonnal hozzák nyilvánosságra a bank 100 milliárdos székházépítésének részleteit. Az elmúlt percekben Edvi Pétert hallották, tehát a gyermekmentő szolgálat elnökét. Most egy kis szünetre megyünk, de maradjanak velünk, mert hazai italkörképpel jövünk. Kiderül, mennyire ismerjük az összetevőket, és milyen fogalmaink vannak a mértéktartó fogyasztásról.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Listen, I got something I want to tell you.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Iszom a bort, ölelem a babámat, úgy sem érem keresztül a hazámat, úgy sem érem.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is hétvégi válogatásunkat. A mai nap kicsit az italfogyasztási szokásoké. Bele is csapunk azzal, amire mindenki elsőként gondol, az alkoholfogyasztási szokásokkal. Buza Sándor interjúja.
2: Országos reprezentatív felmérés készült. Ez év májusában az MSZST, majd később megmondom, mit jelent, megbízásából annak feltérképezésére, hogy a magyarok mennyire tájékozottak az alkoholfogyasztással kapcsolatos egészségügyi kérdésekben, mely területeken bizonytalanok, és milyen tényekre, információkra lenne szükségük a felelős alkoholfogyasztással kapcsolatos döntésekhez. Kiderült, hogy a magyarok többsége tájékozottnak tartja magát, az alkoholfogyasztásról, ám mégis sok a bizonytalanság az alapvető kérdésekben. Voltak éppen ez a mondat volt, ami engem arra készített, hogy beszélgessünk, mert azt gondoltam, hogy egy ilyen felmérésnél az jön ki, hogy a magyarok 100% az, hogy fiúk, ne vicceljetek, mindent tudunk az alkoholról, azt is, hogy hogyan kell inni, meg azt is, hogy hogyan tudjuk majd megúszni. Viszont ez nem így történt, úgyhogy ezért kértem egy beszélgetésre Nagy Andrást, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatóját. Üdvözlöm, András, köszönöm, hogy itt van.
3: Jó napot kívánok, én is köszöntöm, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hozott valami meglepetést önnek ez a mostani felmérés?
3: Hát mindenhez is értünk.
2: Azért mondtam, tehát onnan indultam én ki.
3: Igen, de azért utána, amikor belenézünk mélyebben, azért látszik, hogy a részletekben már elveszünk. Tehát ez a tipikusan az a téma, hogy több mint a fele az embereknek azt gondolja, hogy mindent tudott, több mint a fele azt gondolja, hogy megvannak a megfelelő praktikák, amivel hogyha véletlenül túl sokat ittunk, akkor majd azt kompenzáljuk, de hát azért ez nem így van.
2: Kezdjük a végével, mert ebből a felmérésből az is kiderült, hogy az emberek nagyon nagy százaléka szinte elvárja azt a fajta edukációt, amelyik arról szól, hogy ezt a bizonytalan tudást egy picit biztosabbá tegyék önök.
3: Igen, mondjuk ez minket, legalábbis engem az meglepett, hogy az edukációt azt a szakemberektől várják el, mármint, hogy ez jó dolog.
2: Ami egyébként jó dolog, persze.
3: Egyébként jó dolog, de én nem gondoltam.
2: A szomszédnak erre is vannak jó ötletei.
3: Persze, persze, de azért nyilván otthon is, meg a baráti körben is vannak ötletadók, de ez nekünk jó, hogyha a szakemberektől várják el. Azok, akik egyáltalán elvárják, hogy kapjanak ilyen ügyekbe tanácsot.
2: És akkor ez most egy újfajta feladatot ró önökre?
3: Ez a hatodik ilyen kampányunk, már hogy ugye nem alkoholfogyasztási kampány, hanem tudatos alkoholfogyasztási kampány, és most volt az, amikor először próbáljuk így az egészségügy oldaláról megfogni ezt a témát.
2: Mondaná nekem, vagy nekünk példákat arra, hogy ez a 6 éve tartó, minden évben megújuló kampány, ez miről szól? Tehát ha esetleg mondana olyan reklámfogást, vagy szlogent, amelyik megjelent, amire azt mondja, hogy ja, ez az volt, csak nem csapódott le rendesen?
3: Dönts felelősen, tölts tele a nyarat, volt ilyen.
2: Aha.
3: Akkor feljáték, felitalozás. Ez volt a 2 évvel ezelőtti, amikor volt ugye az Európa-bajnokság, labdarúgó Európa-bajnokság, és az olimpia, és akkor ehhez kapcsolódóan kérdeztük meg az embereket, tehát a influencereket használtunk, ismert influencereket, és ők kérdezték meg az utcán a szurkolókat, hogy nekik mi a kötődésük az alkoholhoz, és akkor abból alakult ki egy beszélgetés. Tehát ilyennekre kell gondolni, de a mi kampányaink azok mind, ugye ezek egy kis büdzséjű kampányok, mindig digitálisak, tehát online felületeken lehet elérni, az italmérték.hu és a kapcsolódó social media felületeken, és itt ezt csináljuk már, ahogy mondtam, már 6. éve, mindig másképpen.
2: Az mondjuk publikus, hogy mennyi pénzből gazdálkodnak egy ilyen kampány során?
3: Hát ez ilyen 10 millió alatti összeg.
2: Kérdezem ez azért, mert ugye az alkoholfogyasztás problémája Magyarországon nem mai keletű. Az alkoholfogyasztásnak a mértéke Magyarországon nem mai keletű. Az alkoholfogyasztás és az egészségügy kapcsolatának problematikája nem mai keletű. Akkor ezzel a 10 millió forinttal voltak éppen mit tudnak kezdeni?
3: Igen, de azért azt észre tudni kell, hogy mi egy szövetség vagyunk. Ugye ez egy társadalmi szervezet, tehát ennek önmagában a költségvetése kicsi, ugye tagdíjakból működik a szövetség, és az ilyen kampányokat is se az alaptagdíjakból végezzük, hanem a tagjainknak a plusz befizetéseiből, illetve az Európai Szövetségünk, a Spirit Europe-nak a támogatásával. Tehát ez azért, mi nem tudunk erre többet költeni.
2: De azért ugye önök megkerülhetetlenek akkor, amikor mondjuk egy országos alkoholfogyasztási kampányt valakik kitalálnak, akár állami szinten.
3: Mármint, hogy
2: az önök javaslata, tapasztalatai...
3: Nagyon remélem, hogy megkerülhetetlenek lennénk, ha lenne ilyen. És mert ugye a szervezetünknek a tagjaink számára a fő célja az, hogy érdekképviseleti, érdekvédelmi szervezet vagyunk, tehát nyilvánvalóan a kormányzat felé mi tartjuk a kapcsolatot. Ugye cégek közvetlen nem tarthatják, tehát ezért ezt mi tartjuk. Úgyhogy remélem, hogy ha lenne ilyen, akkor megkerülhetetlenek lennénk. De fontos is az, most azért itt rögtön eszembe jutott az, hogy ugye mi a tudatos alkoholfogyasztási kampányt végezzük, és nagyon, azt gondolom, hogy nagyon nem jó az, amikor például a WHO azt mondja, hogy nem tudom, minden csepp alkohol rákot okoz, mondjuk. Tehát azért ezeket, mert akkor én, hogyha mondjuk megiszok 3000 liter vizet, akkor biztos meghalok. Tehát, hogy
2: a végén úgyis az lesz.
3: Hát jó, oké. Tudom, hogy sok vizet kell írni meg. Hallottam, hogy volt már ilyen riport is ma, de lényeg az, hogy ha valami túlzásba viszünk, akkor az nyilván hatalmas, legyen az bármi.
2: És ezzel akkorra ugyanúgy igaz, mint minden egyéb bármi másra, a mértékkel való fogyasztás.
3: Igen, és én azt el is szoktam mindig mondani, hogy azért a szeszesita, az alkohol, az egy, ugye mi a szeszesita, tehát az különféle alkoholok vannak, de most mi a szeszesita logokat képviseljük, és de ezek élvezeti cikkek. Tehát azért érdemes mértékkel inni, mert akkor tudjuk élvezni azt a nem túl olcsó terméket, aminek a határ, vagy amit azért remélem, hogy azért vásárolnak meg a fogyasztók, hogy élvezzék azt, ha már megvásárolják.
2: A szövetségnek kik lehetnek a tagjai?
3: Hát igazából magyarországi gyártók, forgalmazók lehetnek a tagjai, illetve vannak itt szeszesita gyártók, és vannak alapanyaggyártók is, és vannak szeszesita forgalmazó tagjaink is. És vannak nagyok, és vannak kicsik.
2: És ez lefelé mondjuk a bor, sör, pálinka, a többi mondatrész?
3: Nem, tehát a bornak külön szervezetei vannak, a sörnek van ugye a sörszövetség, és a szeszesita gyártók szervezete vagyunk mi, és a pálinkának van egy külön szervezete.
2: Oké, de önök a szeszipar, tehát ha ezt a szót
3: szeszipar azért
2: fönt.
3: Hát alkoholfokban valószínű, igen. Tehát hogy ilyen szempontból, jó, oké, ezt most így elfogadom, de a boros és sörös barátaim biztos nem így tekintenek azért.
2: Én már csak a szó jelentéséből indultam ki, hogy a szeszipar, tehát a bor is szesz, a pálinka is szesz, tehát akkor a nagy esernyő az egy olyan szövetség.
3: Hát nem szesz, hanem alkohol.
2: Igen. Mi a különbség a szesz és az alkohol között?
3: Hát etil alkohol van mindenben, de ugye, hogy készül azért, az nem mindegy, és hogy milyen töménységű, az sem mindegy.
2: Na akkor
3: de azért itt megjegyeznék, hogy azért azt hangsúlyozzuk, hogy alkohol, tehát amikor a tudatos, mértékletes alkoholfogyasztásról beszélünk, akkor mindig a lényeg az, hogy mennyi alkoholt viszünk be a szervezetbe. Tehát erre kell figyelni, hogy ebből ne vigyünk be túl sokat.
2: Ugye az a felmérésből kiderült, hogy inni tudunk, meg mindenki tudja, hogy hogyan kell inni, viszont aztán az utána következő kigurulási időszakot, ami az ivás után következik, annak a megoldásában tűnt talán legnagyobb bizonytalanság a megkérdezettek körében. Mi derült ki?
3: Hát igen, mert az ugye egyrészt nem bizonytalanok abban, hogy mennyi idő alatt bomlik le az alkohol. Eleve sokakat nem, hogy mondjam, tehát eleve már az problémát okoz, hogy különböző képpen hat ránk az alkohol.
2: Hát tehát minden szervezet más.
3: Igen, persze, már csak a méret más. Tehát ugye szokták mondani, hogy a hölgyek azok kevésbé bírják az alkohol, de hát átlagosan a hölgyek azok kisebb termetőek, mint az urak, férfiak. Tehát ilyen szempontból ez érthető. És nyilván genetikai összetevő is van, tehát...
2: Úgyhogy egy japánt összevetni egy magyarral?
3: Hát igen, nekem volt olyan rokonom, aki nem mondom meg, hogy mennyit ivott naponta, de 103 évig élt, tehát nyilvánvalóan nem az alkohol okozta problémát, hanem hát nyilván a 103 év az már elég szép kor, és tehát nyilván genetikailag is függ, és függ attól, hogy milyen, ahogy mondtam, a testtömegtől, tehát hogy milyen súlyosak vagyunk, és akkor az, hogy milyen, például milyen gyorsan hat az alkohol, az függ attól, hogy közbe iszunk-e vizet, vagy nem, akkor ettünk-e, vagy
2: erre
3: nem.
2: Ez a klasszikus idei vonatkozó hidratáció.
3: Igen, hát ez fontos, persze. Úgyhogy ha meg már túlzásba vittük, akkor nagyon fontos az, hogy nyilván, hogy pihenjünk, amennyit csak tudunk. Ugye a máj bontja le az alkoholt, tehát a májnak időt kell adni, hogy ezt megtegye. De vannak mindenféle tévhitek, hogy mivel tudjuk ezt gyorsítani, de ezek általában, mármint, hogy ezek nem gyorsítanak, hanem ezek csak mondjuk így, hogy a közérzetünket...
2: Ebből az ön számára melyik a legújabb ilyen novum?
3: Hát megmondom őszintén, hogy én lehet, hogy ebben elmaradott vagyok, bár kávét, szeretem a kávét, de az, hogy a kávéval, tehát ez egy tévhit, hogy egyáltalán ez egy hiedelem, hogy a kávé az segíti,
2: semlegesíti,
3: segíti, ezt én nem gondoltam, megmondom őszintén, eddig. Nem is próbáltam soha, hogy kávét igyak, hogyha esetleg sokat ittam. Fiatal koromban velem is előfordult, tehát én agráregyetemet végeztem eredetileg, úgyhogy azért ott volt köcsög a hatótól kezdve sok minden.
2: De a víz az alapvetően segít.
3: Igen, persze segít, de gyorsítani semmi nem gyorsítja. Tehát az a májnak a feladata, az megoldja a máj.
2: Hát és akkor ugye azon túl ott vannak a különféle szerek, amiket ajánlanak ahhoz, hogyha majd ezt beveszed, akkor ettől majd jobban fogsz lenni.
3: Ne vegyünk meg be semmit, meg hát van, ami szintén egy teljesen félrevezető, ez a gyógysör, hogy majd ígyunk sört, és akkor az milyen jó lesz, hát, hogyha az alkoholmentes...
2: A gyógysör ez a kutyaharapás szőrével,
3: hát
2: ugye?
3: Igen, és ha alkoholmentes sör, akkor azt mondom, hogy oké, de igazából már ugye az akkor csak folyadék, de hát ha sört iszom, amiben van alkoholsör, akkor az egy újabb bevitel. Tehát azt akkor a májat újra terhelem. Tehát hogyha már túlzásba vittem, amit ugye mi nem szeretnénk, hogy túlzásba vigyék a fogyasztók, akkor ez nem jó nyilván.
2: Honnan szerezzük az alkoholivási ismereteinket? Mert ugye erre is kitért a kutatás. Család, barátok,
3: hát
2: szakember.
3: Igen. Tehát, hogy ahogy ezt már említettem, nekem ez volt a pozitívum, hogy a szakemberektől várják el legtöbben, ha elvárják. Mármint, hogy akik elvárják ezt, de valójában ugye azért a barát ismerős rokonság nyilván oda is fordulnak, de érdekes módon egyharmada aztán is nem fordul senkihez.
2: Tehát, mi van, arról is van valamilyen visszajelzés, hogy egyébként, ha a szakembertől várják el az információ átadást, akkor az hogy jelenjen meg, hol jelenjen meg a mai médiafogyasztási szokásokat tekintve?
3: Hát erre még nincsen, de ugye nálunk most már ez a második év, amikor a kampány előtt is, és a kampány után is csinálunk egy felmérést, de mi nem tudunk, meg nem is célszerű a mai rohanó világban ilyen hosszú beszélgetéseket folytatni ezzel, mármint egy ilyen kampány keretében, úgy értem, és ezért mi rövid videókkal fogunk megjelenni az italmérték.hu felületein, tehát ahol a Budapesti Orvostan Hallgatók Egyesületének a tagjai, mint szakavatott személyek fognak röviden beszélni ezekről a témákról.
2: Segíti az önök munkáját ez a mostani trend, amikor ugye különösen a fiatalok, az E-generáció kevesebb alkohol fogy, ugye erről panaszkodnak a borászok, a pálinkázók és mindenki?
3: Már milyen szempontból?
2: Hát abból a szempontból, hogy mondjuk kevesebb nehéz követ kell megemelni ahhoz, hogy az emberek fejébe tudatosodjon az, hogy hogyan kell alkoholfogyasztani, hát hiszen fölnő egy korosztály, amelyik azt mondja, hogy eleve nem, köszönöm szépen, nem kérem.
3: Jó, hát ugye a szövetség az a tagjait képviseli. A tagoknak ugye az az érdeke, hogy értékesítsenek, nyilván árbevétel, eredmény centrikusak, ez természetes. A mi feladatunk igazából, ami a tagok ösztönzésére és a mondjuk így az európai partnereink ösztönzésére, és ezt el kell mondjam, hogy már Európa szint, tehát Európában mennek ezek a kampányok, és lényeg az, hogy nekünk ez egy részfeladatunk, hogy így
2: hát
3: mondjuk.
2: Igen, csak ugye az éremnek két oldala van, és most ugye melyik oldalon áll ön is ebben a pillanatban, mert egyébként ugye egy szakmai szervezetet képviselnek, de ugyanakkor önök kérték, hogy ez a kutatás elkészüljön, mert egy olyan tudás birtokába szeretnének vagy szerettek volna jutni, amelyik valamilyen szinten azért mégiscsak befolyásolja a pult másik oldalán való állást.
3: Igen, persze, de ahogy mondom, a mi tagjaink azok, hogy mondjam, így felelős cégek, vagy felelősségvállaló cégek. Tehát,
2: még nem tagjaik, azok még nem.
3: Hát, jó, oké. Okay. Tehát lényeg az, hogy társadalmi felelősségvállalás is azért ma már ez egy ismert fogalom, és egyáltalán nem érdeke a cégeinknek az, hogy az alkoholizmus maga nőjön. Tehát, sőt, az az érdekünk, hogy csökkenjen, és hogy élvezzék ezt a terméket. A Z-generációra visszatérve érdekes nagyon amit én hallottam egy esetről, hogy egy 25 év körüli hölgy kapott egy üveg pálinkát, megkóstolták, majd egy hónap múlva odament az, akitől kapta, és a pálinkában többen laktak egy lakásban, és a pálinka ott állt a nappali asztalán, ugyanaz a pálinkás üveg, és ugyanannyi volt benne. És akkor fölmerült a kérdés, hogy mi történt az elmúlt egy hónapban. Az elmúlt egy hónapban nem történt semmi, mert nem volt alkalom. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mondjuk így az én korosztályom azért simán megteszi azt, hogy egy hosszú, kemény nap után hazaérve megiszik egy kupica pálinkát, vagy egy unikumot, hogy bármi rövidet, vagy akár egy sört, vagy egy pohár bort, és a Z-generáció az egyáltalán nem biztos, hogy így működik. Tehát ez nyilván befolyásolja az eladásokat, és látszik, Európa szerte látszik.
2: Hát ez igen, ezt tudjuk, illetőleg hát ugye piacra kerülnek azok a különféle italok, amik már mixek, amik már ízben adják, nagyon kevés alkohol tartalmaznak, pontosan hát ezeknek irgalmatlan bumja van, csak fel kell nézni a polcokra, és a rózsaszintől a zölden, a kéken át minden fajtát, és mindenki, a borászok is, sörösök is, mindenki megjelenik ezekkel a termékekkel.
3: Természetesen, tehát a trendet követniük kell nyilvánvalóan, nem tudnak kitérni előle.
2: De ez a felmérés egyébként azért biztató az eredmények?
3: Hát a mi kampányunk szempontjából igen, tehát az, hogy van erre érdeklődés, nagyon kíváncsi leszek a majd a záró felmérésre is, hogy mi jön ki ebből, mert a tavalyi kampányunknál ott azért aminek az volt a címe, hogy csak még egy és már is más a helyzet, ugye itt arra, uh-huh.
2: Igen.
3: Kellett meggyőzni.
2: A határ.
3: Meggyőzzük az embereket, hogy a fogyasztókat, hogy hol van a határ, hogy azt tudniuk kell, hogy hol van az ő saját határuk, és azért ott az kijött a számokból az utólagos, tehát a második felmérésből, a záró felmérésből kijött, hogy azok, akik hallottak a kampányunkról, azoknak a háromszor annyian gondolkoznának el azon, hogy mennyit isznak, mint akik nem hallottak.
2: A tudatosság.
3: Igen.
2: Tehát köszönöm szépen az információkat. Nagy András, a Magyar Szeszipari Szövetség és Terméktanács igazgatója volt a vendégem.
1: Muza Sándor beszélgetését hallották. Most híreket mondunk, de ne menjenek messzire. Jövünk még további statisztikákkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: Avenue du Gard.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadatszolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. December végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Az új nagy kijelzős egy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése augusztus közepére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, de emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a P&G használata, az automaták ma is a jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. Ismét látogatható a Mecseki Máré vára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált. Az ideig

0: Ellenes megtámasztással néhány napja végeztek, de a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. A reneszánsz lovagvár farrongálások miatt szinte egész nyáron nem fogadhatott látogatókat. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közölte, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a föld árnyéka a jövő pénteken. Tavaly az előző évhez képest mintegy 30%-kal nőtt az új elektromos autók száma az EU-ban, derül ki az Unió statisztikai hivatalának adataiból. Csaknem 1,9 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban 2025-ben. 10 évvel korábban, 2015-ben még csupán 47 ezer akkumulátoros elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba az EU-ban. Az Eurostat adatai szerint a szám 2020-ra meghaladta a 500 000-t. A 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére idén ingyenesen látogatható a Burgundy légiparádé szeptember 13-án vasárnap, amelyen ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is, valamint a Magyar Honvédség repülői és helikopterei.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, Buza Sándor műsorával folytatjuk hétvégi válogatásunkat. Ő most a Menni-Enniben az italfogyasztási szokásaink mélyére ásott, kalóriatartalom, ár és minőség tekintetében is.
2: Bár az elmúlt években nem történt látványos fordulat a hazai italpiacon, több olyan folyamat is kirajzolódik, amelyik hosszabb távon meghatározhatja a fogyasztási szokásokat. Csökken az ásványvíz és a 100%-os gyümölcslevek fogyasztása, miközben a vásárlók egyre tudatosabban figyelik az italok kalóriatartalmát. A gyártók számára pedig továbbra is komoly kihívást jelent a csomagolóanyagok, az energia és a szállítási költségek emelkedése. A Magyar Ásványvíz Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség titkára Bigfalvi Istváné szerint a háttérben elsősorban a fogyasztók árérzékenysége állhat. A telefonvonal túlvégén Bigfalvi Istváné köszöntöm, csokolom.
3: Jó napot kívánok!
2: Nos, ez egy viszonylag friss felmérés volt, de miután belemegyünk a részletekbe, érdekelne engem, mondjuk maradjunk itt az ásványvizeknél, és onnan ugorjunk el. Magyarországon hány nagy kútból jön ásványvíz, amit aztán mi megiszunk palackozott formában?
3: Hát legalább 50 elismert kút van, amiből palackozni lehet ásványvizet, de gyakorlatilag 20-nál több mert nem palackoznak.
2: Tehát 20 nagy olyan gyár van, amiből az üzletek polcain megtaláljuk az ásványvizeket.
3: Igen, igen, igen. Ezek között vannak nagy cégek, és vannak kis cégek, akik főképp a helyi igényeket elégítik ki. A nagy cégek az egész országba terítik a termékeiket.
2: Ezek a kutak, ezek az ásványvizek mindig az adott kútnak az ízét közvetítik felénk? Tehát mondjuk minden kútból egy picit más ízű ásványvíz kerül a palackokba és a szánkba?
3: Igen, igen, tudnélik a ásványvíz rendelet, ami uniós rendelkezéssel megegyezik, mert annak átvételével készült, ez többek között előírja, hogy csak a kútnál közvetlen, vagy kút közvetlen közelébe lehet a vizet palackozni, nem lehet szállítani tartályokban, hanem vezetékeken kell a töltőberendezéshez juttatni, tehát bocsánat, tehát a palackban lévő ásványvíznek az íze, az a kút vízének az ízétől függ. Na most a kút vízének az íze pedig attól, hogy milyen talajtani viszonyok között érnek el a védett vízadó réteghez. Tudnélik, másik követelmény az, hogy csak szennyeződéstől védett vízadó rétegből származó vizet lehet ásványvíznek nevezni. Na most az ásványvíz az ízét a kioldott, a talajból kioldott ásványoknak köszönheti, tehát ezért mindegyiknek más, mindegyik kútnak a vize jellegzetes, de egymástól eltérő.
2: Épp ezért azért most már mondhatjuk azt is, hogy az ásványvizeket is íz alapján szeretjük, vagy nem szeretjük, ugye?
3: Igen, igen, igen, igen, nyugodtan mondhatjuk, mert ezek, ahogy már ön is mondta, az ásványvizeknek is van íze. Van olyan, amelyik jellegzetesebb, karakteresebb, amiben több ásványi anyag van. Van olyan, ami semlegesebb ízű, mert kevesebb az ásványi anyag benne. Ez kutaktól függ, és mindenki, de nagyon sokféle kútnak a vizét palackozzák Magyarországon. Mi nagyon szerencsések vagyunk ásványvíz kincsünk szempontjából, ezért mindenki ki tudja választani azt a vizet, ami az ízlésének legjobban megfelel.
2: Ez a vízanyag, ez körülbelül milyen mélységből érkezik föl? Tehát Magyarország földrajzi viszonyait tekintve milyen mélységig kell lefúrni ahhoz, hogy följön az ásványvíz?
3: Attól függ, minden kútnak a mélysége más. Van, amelyik csak, mit tudom én, 100 méter mélységű, van, amelyik több száz méter mélységű, mert meg kell keresni azt a vízadó réteget, amelyik védett, és ahonnan ki lehet venni a vizet, hogy ásványvízként palackozzák. Tehát nem lehet általános szabályt mondani, nem egyforma mindegyik kút más mélységnek a vize más mélységben helyezkedik el.
2: Na most ebben a mostani időszakban óvatatlanul fölmerül a kérdés, hogy a globális felmelegedés és az aszályoknak a megjelenése az mennyire veszélyeztetheti esetlegesen ezt a vízkészletet, vagy egyáltalán van-e rá hatással, vagy az olyan mélyen van, hogy ez odáig ez a jelenség nem hat le?
3: De igen, valami hatása van az időjárási viszonyoknak, de ha nagyon nagy hatása van, ez megint csak a vízadó rétegtől függ, mert az a harmadik követelmény, hogy a víz összetételének a természetes ingadozás határain belül állandónak kell lenni. A természetes ingadozásra nincs szabály, hogy az mennyi, de általában a szakkörökben plusz-mínusz 10%-ot fogadnak el. Tehát ezen a határon belül a vizeknek, a ásványanyag tartalmának összesen is, meg egyenként is meg kell egyezni. Na most valamennyire befolyásolja az időjárás, de tekintettel arra, hogy ahogy az előbb mondtam, védett vízadó rétegből kell származnia, nagyon nem befolyásolhatja.
2: Értem. Ez a vízkészlet, ami ott lent van, amiből aztán az ásványvíz jön, abszolút nem értek hozzá, és azért kérdezem. Ez régóta ott van, érintetlen, igen, mert valamikor évszázad, évezredek, évmilliók során ott maradt, vagy azért ez folyamatosan kap valami fajta utánpótlást?
3: Folyamatosan kap valami utánpótlást, de mondom, hogy nagyon szigorúan megvizsgálják szakmértők a geológiai, hidrogeológiai körülményeket, amikor egy víz elismerését kiadják. Tudnélik, csak az, hogy egy víz ásványvízként forgalmazható, az egy szakhatóságnak a szakmai véleménye alapján kerülhet sor. Tehát ezt megvizsgálják, hogy milyen körülmények közül kapjuk azt a vizet, és akkor ez befolyásolja azt is, hogy biztosak lehetünk abban, hogy a víznek az összetétele lényegesen nem változik.
2: A számok azt mutatják, hogy az utóbbi időben csökkent az ásványvízfogyasztás, sőt egy olyan gondolat is napvilágot látott, hogy az emberek egyre több része iszik normál csapvizet. Mi ennek a változásnak az oka?
3: Hát, ahogy az előbb ön is mondta, hogy főképp anyagi kihatása van annak, hogy csökken az ásványvízfogyasztás, de azért lényegesen nem csökken. Szóval az emberek, akik megszokták egy adott ízű víznek a fogyasztását, azok nem szívesen hagyják abba, ha csak nagyon nem kényszerülnek rá gazdaságilag. Tehát azért, de minden esetre árérzékeny az ásványvíz, és azt nagyon könnyen lehet pótolni a csapvízzel.
2: Igen, hát ugye városi környezetben általában mindig tamáskodnak, ha csapvizet kell inni, a vidéken talán azt gondolom, hogy jobb a helyzet, de hát ugye Magyarország ivóvíz hálózata az még mindig megköveteli azt, vagy megadja azt a lehetőséget, hogy inkább ásványvizet ígyunk. Tehát ahogy mondta, ez az arány, ez a növekedési, mármint a csapvíz fogyasztásának növekedési aránya egészen minimális, és az ásványvíz fogyasztás is ilyen arányban egy picit minimálisan csökkent. Ez lehet egyébként trend a következő évek, vagy évtizedekre való tekintettel?
3: Nem valószínű, volt már ilyen a ásványvízfogyasztás történetében, hogy egy kicsit csökkent, de aztán utána, mint minden más élelmiszeré, visszamegy az előző állapotra. És Magyarország az Európai Unió államai között az 5.-6. helyen van a legfőrelső ásványvízfogyasztás szempontjából. Na most, hogyha ez egy kicsit csökken, attól még nem lett lényegesen kevesebb.
2: Ez mondjuk meglepett ez az adat, hogy az 5. helyen vagyunk, akkor ilyen sok ásványvizet fogyasztunk ezek szerint.
3: Igen.
2: És mely országok előznek meg minket?
3: Hát Franciaország, Olaszország, Németország, Spanyolország.
2: Ez gondolom nem csak a népesség számának más arányúságából adódik. Igen.
3: Nem, mert egyfőre első fogyasztást hasonlítunk össze.
2: Így van. A gyümölcs-ital fronton is történt némi nemű elmozdulás. Milyen irányban?
3: Hát ott is az árérzékenység az, ami befolyásolja, amit már ön is mondott, hogy a leginkább a 100%-os gyümölcsleveknek a fogyasztása csökkent le, de az sem drasztikusan. Tehát nem, aki idáig 100%-os gyümölcslevet ivott, az eddig is, vagy ezután is meg fogja venni, legfeljebb kevesebben, mert lehet helyettesíteni azt is mindenféle másra.
2: Egyébként a gyümölcsitalok hány százaléktól kaphatók a magyar kereskedelmi forgalomban? Ugye a vége a 100%, de mit nevezhetünk gyümölcsitalnak? Hány százalékos gyümölcstartalomtól?
3: Attól függ, tehát van a 100%-os, ahogy ön is mondja, az nem tűr, vagy az teljesen egyértelmű.
2: Igen.
3: Most akkor vannak a gyümölcsnektárok, amiket sokan nem tudják, hogy micsoda, azt pedig meghatározza egy uniós előírás, amit szintén átvett a magyar szabályozás, hogy adott gyümölcsből mikor hány százalék levet kell, gyümölcslevet kell tartalmazni ahhoz, hogy nektárnak lehessen nevezni. És akkor amíg alacsonyabb gyümölcslevet tartalmaznak, azok a gyümölcsitalok.
2: Értem, és mi ez a határvonal? Tehát mikortól nektár a nektár?
3: Attól függ, hogy milyen gyümölcsről van.
2: Hát akkor most mondjon példákat.
3: Hát most én ezt...
2: Hát egy-kettőt, jó, az
3: 40,
2: alma.
3: Mondjuk 40, a legtöbb a 40%.
2: Értem, és melyik az a gyümölcs, amelyikből legkevesebb gyümölcs kell ahhoz, hogy ezt a 40%-ot elérje? Gondolom a sűrűsége, a gyümölcs miensége határozza meg?
3: Mi az, hogy milyen, hogy ezt a sűrűséget elérje? A gyümölcs lének, amiből készítik a nektárt, annak, vagy az 40%-ban kell a késztermékben tartalmazni.
2: Értem. Viszont az, hogy valami nektár legyen, azt gondolom a kereskedelmi forgalomba kerülő termékeknél egyértelműen jelölni kell, hogy ez nektár. Tehát az a szó szerepel.
3: Hát igen, az a nevében benne van. Meg kell nevezni a terméket, mint minden élelmiszert, meg igen. Kell nevezni, hogy micsoda. Tehát akkor, mit tudom én, alma nektár, akkor az legalább 40% alma levet kell tartalmazni. Csak példának mondtam, most fejből nem tudom pontosan, hogy melyik gyümölcsből mennyit kell, de általában ilyen 40% körül van.
2: Magyarországon melyik gyümölcsből készül a legtöbb ilyen jellegű ital, akár nektár, akár 100%-os, vagy akár gyümölcsital? Gondolnám, hogy az alma, lehet, hogy rosszul?
3: Az alma a legkedvesebb íz, igen, aztán nagyon szeretik az őszi barackot, akkor jó a cseresznye is, meg különböző vitaminokkal dúsított. Ja, a nektárt azt nem dúsítják, a gyümölcs italokat azokat dúsítják vitaminokkal, és keverik a különböző gyümölcsöket, és akkor abból állítanak elő. Ez már a gyártó gyártmányfejlesztésének az eredménye.
2: Ha már a gyártmányfejlesztésnél tartunk, akkor mindenfajta italkombinációban a világon, legyen az alkoholos vagy nem alkoholos, az elmúlt időszak arról szólt, hogy különféle ízeket találtak ki, kevertek, pipettával járkáltak szakemberek, és kitaláltak új ízeket. Ez akkor a gyümölcslevek esetében is így van, sőt, akkor még ide citálom, igen, az ásványvizek esetében is, hiszen most már vannak ízesített ásványvizek.
3: Igen, de az ízesített ásványvizet azt nem szabad ásványvíznek hívni. Van a rendelet, ami a magyar ásványvíz rendelet, amit mondtam, hogy uniós direktíva átvételével készült. Az ásványvizet azt nem szabad ízesíteni, ha hát természetes ásványvíznek akarják nevezni. Hogyha ízesítik, akkor úgy kell hívni, hogy ízesített ásványvíz alapú ital. Azért, hogy nehogy összetévesszék a természetes ásványvízzel, mert azt nagyon szigorúan védik ezt az imást az egész unióban.
2: Ugye egyre több ásványvízben, most már félve mondom ezt így ki, de gyümölcsitalban már látunk többfajta olyan hozzáadott értéket, ami különféle vitaminok megjelenésével magyarázható, vagy módjában, vagy áll. Mennyire kedvelik, igen, a magyar fogyasztók azt, amikor vitaminnal dúsítanak egy-egy ilyen italt?
3: Kedvelik, mert van forgalma. Úgyhogy érdemes a cégeknek a gyártmányfejlesztésüket ilyen irányba végezni.
2: Az egészségtudatos fogyasztás az megjelenik ezen a piacon is?
3: Igen, igen, az egészségtudatos fogyasztás, hála Istennek, egyre inkább tért hódít a fogyasztók között, és ez nem csak a vitaminozott termékekben nyilvánul meg, hanem főképp abban, hogy a cukortartalom csökkentésével már több mint tíz éve foglalkoznak a cégeink, és jelentés eredményeket tudtunk elérni, hogy több mint a felére csökkent az átlagos cukortartalom, vagy hát energiatartalom, mert az üdítő italoknál az energia az főképp a hozzáadott cukorból származik, tehát ezek szintén egészségtudatos szemléletnek az eredménye, hogy azt a úgynevezett zéró kalóriás, vagy nulla kalóriás, vagy csökkentett energiatartalmú italokat nagyon kedvelik a fogyasztók, mert hiába fejlesztünk mi ki italokat, ha azt nem veszik meg, de megveszik. Ezt mutatja az az arány, azt is gyűjtjük, hogy az elmúlt 10-12 évben hogy növekedett az összes eladott mennyiségen belül a csökkentett cukortartalmú termékeknek az aránya. 12 évvel ezelőtt mondjuk 22% volt, most meg már 62%.
2: Mondhatjuk azt, hogy Európa nyugati fele az előrébb jár innovációban? Tehát most maradjunk a cukorcsökkentésénél, vagy ez olyan gyorsan változik, vagy olyan gyorsan köztudottá válnak a receptúrák, hogy azonnal lehet alkalmazni, bárhol kutatnak, itthon is kutathatnak, meg akár Franciaországban is.
3: Hát mondjuk a recept az szigorúan őrzik a gyártót, mert azért ez elég bonyolult dolog, hogy nem elég, hogy kevesebb cukrot teszek bele, mert akkor az nem lesz élvezhető. Ezt úgy kell megcsinálni, hogy azért élvezhető legyen, tehát olyan fejlesztéseket kell végrevinni. Na most az egész világon, hogy divat, vagy idézőjelben mondom, hogy divat, tehát az egész világon trend az, hogy csökkentsék a cukortartalmat, meg a sótartalmat is, hát mondjuk nem honi termékeiknél, hanem más termékeknél. Tehát ezt mindenütt csinálják, nem tőlünk. De mi, a magyar üdítőital gyártók, azok a nagyon példamutatóan önként vállalták, hogy lecsökkentik a termékeknek a cukortartalmát.
2: Mennyi üdítőital fogy ma Magyarországon egy évben?
3: Hú, hát ezt most így fejből meg nem mondom, olyan 1 millió liter körül.
2: Ásványvíz?
3: Az több, az 1,2 millió.
2: És ez a szám liter. Ez a szám várhatóan emelkedni fog a következő években?
3: Valamennyit emelkedik, de sokat már nem, mert már tulajdonképpen különösen ásványvíznél elértük a fogyaszthatóság felső határát.
2: Ilyenkor egyébként szezonalitás tekintve gondolom azért több fogy nyáron, mint télen.
3: Persze, természetes nyáron sokkal több fogy ezekből az italokból, az emberek szomjasak, és akkor isznak. Több ásványvizet is, meg gyümölcslevet is, egyébként meg üdítőitalt is, egyébként a változatosság az nagyon fontos a üdítőital fogyasztásban. Többet tudunk élni akkor, hogyha változatosan iszunk.
2: Meg gyönyörködtet is szokták volt mondani.
3: Igen, igen, igen.
2: Köszönöm szépen az információt. A Magyar Ásványvíz Gyümölcslés Üdítőital Szövetség titkára Bigfalvi Istvánné mesélt arról a felmérésről, hogy hogyan állunk ma mi magyarok ásványvíz és üdítőital fogyasztásban, és hogyan működünk együtt, vagy hogyan harmonizálunk együtt az európai fogyasztási számokkal. Köszönöm szépen az információt, csokolom.
1: Buza Sándor interjúját hallották, most egy kis szünet, majd jövünk vissza egy kapcsolódó témával, kávézókkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: És ismét itt van a hétvégi menetrend, a Trend FM legérdekesebb műsoraiból válogatunk önöknek, én Somodi Evelin vagyok. Kávéházi percek jönnek, hiszen újra nyitott a Duna Park kávéház.
2: Vendégem pedig Nell Béla, a Concession Holding tulajdonosa, mert hogy az Eventrend Group jóvoltából szombaton újra nyitott a Duna Park kávéház, Újlipót város legendás találkozó helye, és ezt a felújítást voltak éppen ti koordináltátok. Szervusz!
3: Így van.
2: Jó gombot nyomtam meg, kicsit megijedtem, hogy rossz gombot nyomtam meg.
3: Jó napot kívánok mindenkinek. Valóban így történt. Igazából a Concession Holding az Eventrend Grouphoz tartozik. Mi annak vagyunk a része, és így történelmileg egészen jól mozgunk ebben a világban. Mi üzemeltetjük a Centrál kávéházat, a New York kávéházat, a Gundel éttermet.
2: És a Múzeum kávéházat is ti fogjátok?
3: Így van, az Eventrend fogja azt is.
2: Mindenki Lábújhegyen várja.
3: Így van, úgyhogy az lesz a legújabb éköve, de most a Duna Park a legújabb ékő, úgyhogy nagyon büszkék vagyok.
2: Csak egy ilyen mellékszál, ugye én a Magyar Rádióba kerültem 1986-ba, és akkor még a Múzeum kávéház az ment nagyon szépen, és néha oda azért becsullankodtunk, bejártunk, hogyha összespóroltunk annyi pénzt. Az egy nagyon legendás, az még a magyar rádiósoknak volt egy legendás helye.
3: Nagyon szép lesz egyébként, hogy ilyen kulisszatitkokat áruljak el, a belső építész az ugyanaz egyébként, aki felel azért, hogy megújuljon a Múzeum kávéház, aki egyébként a Duna Parkért is felel.
2: Na most egy picit ugorjunk vissza a történelembe, amit én el tudtam olvasni, és utána tudtam bányászni, az egészen 1928-ig ugrik vissza, amikor ugye elhatározták a városfejlesztés szempontjából, hogy a Duna partnak azt a részét, azt elkezdik fölépíteni, meghatározott méretű házakat fognak oda fölhúzni, amit aztán utána el is kezdtek árusítani. Viszont a Duna Park kávéház történetében van két évszám, ami egy picit ellentmondásos is lehet, az egyik 1936, a másik pedig 1938. Mi az oka ennek?
3: Hát ezt még, megmondom őszintén, ezt még mi is nyomozzuk. Gyakorlatilag ugye a házat azt 35-ben kezdték el építeni, és elvileg 36-ban készült el.
2: Igen, ez volt a legelső, azt olvastam, a legelső ilyen vendéglátóipari egység, ami elkészült abban a blokkban.
3: Így van. Illetve úgy van, hogy ez a blokk, ez 4 darab épületet foglal magába, és a nagyjából nagyon hasonlóak az épületek, de a Duna Park ház, mert így hívják egyébként az épületet, az kiemelkedik ebből az egész 4-es blokkból. Ez volt legfenszibb, vagy legtrendibb, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak abban az időben. Ez volt a legnívósabb, a legjobban kimunkált, itt voltak a legszebb építészeti megoldások. Nagyon sok igazán különleges dolog van, ami egyébként még a mai szemmel nézve is szinte hihetetlen építészeti megoldások vannak benne, és gyakorlatilag ennek az aljából lett kialakítva, vagy került kialakításra ez a kávéház. Ugye ami fontos, hogy ez akkoriban ugye az Art Deco stílus hódított, úgyhogy itt minden...
2: Még most is ott van benne.
3: Ez abszolút, tehát hogy gyakorlatilag, és a felújításkor is nagyon-nagyon figyeltünk rá, hogy azok az Art Deco elemek, amik jellemzik ugye magát az épületet, magát a kávéházat, azok mindenképpen nem csak hogy megmaradjanak, hanem egy picit úgy próbáltuk átalakítani, hogy még egy picit erre erősítettünk, hogy még inkább hangsúlyozódjanak. Legegyszerűbb, van egy gyönyörű szép stukkó fönn a plafonon, ami egyébként végig egy ilyen íves vonal megy végig, és mi oda beleterveztünk egy fénycsíkot, ami ugye mai kornak egy régen még ilyet nem lehetett csinálni, de az egészet így egy ilyen keretbe zárja, és így megkülönböztetni, hogy oda vonza a szemet, hogy még inkább jobban látható.
2: Na majd erről a feladatról egy kicsit később fogunk beszélni, de még egy dolog elejéig visszaugranék. Nagyon érdekes volt, mert azt is olvastam, hogy az Alföldi Cukorgyár volt ennek a teleknek a tulajdonosa. Tehát ők vették meg. Ez egy valóban, ahogy mondtad, egy nagyon különleges telek volt. én már akkor is azért volt különleges, mert ott megállt az útnak a tovább menetele, tehát ez ilyen nagyon szép, igazi kávéháznak, vagy vendéglátóipari egységnek kialakítható terület volt, és hát ugye itt 36-ról meg 38-ról beszélünk, és Újlipótvárosról. Aztán jött a második világháború. Mennyire volt hányattatott a sorsa? Azt tudjuk, hogy az ott élő embereknek mennyire volt, de a kávéház történetéből mit lehet?
3: Igen, ez egy nagyon furcsa, ez egy kettős. Tehát, hogy akkoriban élték a kávéházak világszerte, bár világháború volt, de nagyon sok helyen azért a kávéházak egészen aranykorukat élték. Tehát, hogy ez volt az az időszak. Inkább ugye a második világháború előtti időszak volt ez. Ugye gyakorlatilag ezért is nyitott a kávéház, hiszen akkoriban mindenhol, akár, akár Európában, akár az Egyesült Államokban nagyon-nagyon trendi dolog volt a kávéházi élet. Ugye 39-ben kitört a háború, ami hát Magyarországra nézve, főleg ugye a környékbeli embereknek ugye azért tudni levő, hogy azért a Újlipótvárosban rengeteg zsidó származású ember él, és gyakorlatilag a nyilas üldöztetések meg az egyéb pogromok miatt gyakorlatilag nincs olyan család, aki ne lett volna érintett ebben a vészkorszakban, hogy így fogalmazzunk. Úgyhogy hát ne menjünk messzire, Hofstadter Béla, aki egyébként a tervezője volt ennek az épület együttesnek, illetve az egyik tervezője, őt 44-ben kivégezték a nyilasok, és gyakorlatilag belelőtték a Dunába. Ez egy ilyen nagyon furcsa kettős dolog, mert hogyha azt nézem, hogy mi történt a helyi közösséggel, hogy élték ezt meg, és egyébként maga a kávéházi világ hogy alakult, ez egy nagyon-nagyon furcsa kettősség, és azval, hogy sajnos ez a gyász, ez nem tudja felülírni azt, ami egyébként ott a világban történt, úgyhogy mi próbálunk erre az időszakra tisztelettel emlékezni. És akkor, amikor vége lett a világháborúnak,
2: akkor jött egy
3: nem annyira a gasztrokultúrát támogató korszak, ahol gyakorlatilag egy ilyen uniformizálódása kezdődött meg a Dunapark kávéháznak, ami hát valljuk őszintén, hogy ennek a tényleg részleteiben gazdag, finomságokkal teli építészetileg, meg minden szempontból típusú épületnek nem tett jót.
2: Még egy gondolatom támadt, mennyire sérült az ostrom alatt, hiszen azért egy Art Deco kultúráról van szó, és az Art Deco-t, ahogy át lehetett menteni, és ahogy át is mentettétek, hiszen azért az elmúlt évtizedekben is ott volt, meg most teljesen felújítva. Tehát mennyire volt megmenthető?
3: Erről
2: van
3: tudomásod? Én megmondom őszintén, hogy én nagyon nincs tudomásom, de például az épület, ha jól vettem észre, akkor ez nem történt. Nem volt rajta renoválás, és nincsenek rajta sérülések. Tehát, hogy itt, hogy is mondjam, harcok nem folytak. Tehát, hogy ezek itt nem történt semmi olyan, mint mondjuk itt a város több bizonyos kerületeiben, vagy bizonyos részein. Itt semmi. Tehát maga az épület ilyen szempontból, ez nagyon furcsa ilyen mementója, hogy itt nem történt semmi, csak hát gyakorlatilag elhurcolták az ott lakóknak egy jelentős részét.
2: Mi volt a feladatotok ebben a projektben?
3: Hát ugye ennek a kávéháznak van egy tulajdonos, őket úgy hívják, hogy illetve nem úgy hívják, tehát ők a Rufi család, ők 2006 előtt vásárolták meg az épületet, és egy ilyen szerelemből megcsinálták az egészet, felújították, és azt gondolom, hogy utána volt is egy nagyon-nagyon-nagyon szép aranykora a kávéháznak, ami hát egy ilyen, ugye minden vendéglátóhelynek van egy ilyen íve, azt szokták mondani. Ami
2: a pifak amikor, és a gepek.
3: Igen, van és hát nyilván ezek egymást követik. Az a helyzet, hogy most már egy jó ideje nem a pik volt, hanem inkább a másik oldal, és ezért ismerettség révén megkeresték az Event Trend tulajdonosait, hogy ők szeretnék, hogyha látván azt, hogy egyébként az Event Trend más egységét hogyan üzemelteti, hogyha kicsit összebútoroznánk, és így együtt megcsinálnánk ezt az egészet. És azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon gyorsan meg közös nevezőre. Tehát, hogy ez tényleg minden kulisszatitok nélkül, általában egy ilyen megbeszélés azért hosszú hónapokat, valahogy éveket vesz igénybe. Itt szerintem talán ilyen ügyvédektől eltekintve szerintem ilyen max. 2 hónap volt az első találkozás és a bejelentés, és akkor már gyakorlatilag szerződés aláírás között. És utána indult egy még durvább munka, ez ugye április 1-jével kerültünk be, és gyakorlatilag abban
2: akkor be is zárt a hely.
3: Így van, be is zártuk szinte azonnal, és gyakorlatilag innentől indult egy renoválás, aminek két része van, az egyik ugye, amivel a vendégek találkoznak, ami érinti ugye a vendégteret.
2: Az Art Deco-ság.
3: Így van, meg egyéb finomságok abban a térben, illetve hát nem biztos, hogy mindenki tudja, ennek az egész szintje, ami ugye a föld alatt van, pontosan ugyanakkor a méretű konyha és egyéb egységek tartoznak hozzá. A felújításnak egy nagyobb része ezen a részen zajlott, és gyakorlatilag a legmodernebb gépészetet kapták meg, ami most a piacon elérhető.
2: Azért bocsáss meg, azért nagy szerencse, hogy mondjuk a konyhai rész, meg a kiszolgáló előkészítő rész az lent van, hiszen voltak éppen azt az Art Deco stílusságot, amit egyébként meg kellett őrizni, föl kellett újítani, azt különösképpen annyira nem kellett sérteni.
3: Ez abszolút így van. Tehát, hogy igen, tehát ez egy irányból jó, a másik irányból. Tehát hogy a mai világban azért mondjuk egy pincében dolgozni, maradjunk annyiból, hogy kihívás, hogy oda árut juttatni, árut följuttatni, ott minden egyes, ugye azért a jogszabályok, meg az elvárások is az elmúlt években, évtizedekben, sőt most már azt kell mondjam, évszázadban azért sokat változott, úgyhogy ezeknek a modern kor elvárásainak is meg kell felelni. Úgyhogy ezzel itt volt azért rengeteg olyan, hát hogy szokták mondani, csontváz, ami kiesett a szekrényből itt a felújítás alatt.
2: Az rátok nézve jó hír, mert elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy voltak éppen alig lehet észrevenni, hogy felújítottátok. És ez ugye, ezt lehet jó értelemben is felfogni, hogy annyira jól sikerült a felújítás, hogy azok, akik egyébként ismerik a helyet, ismerik a helynek a szellemét, azoknak teljesen természetesek voltak ezek az új dolgok, amik bekerültek, mintha ma ott lennének 10-20-30 éve.
3: Én őszintén mondom, hogy pont most volt ugye a hétvégén a megnyitónk, és abszolút volt, aki ugyanezt mondta, hogy én nem vettem észre, hogy itt bármi változott van, és nagyon jó, mert gyakorlatilag minden. Tehát valóban az oszlopokat nem helyeztük át, meg a pultot nem helyeztük át, de a burkolatok újak, a színek újak, ugye az összes bútorzat új, tehát hogy gyakorlatilag rengeteg plusz kiegészítő került bele, tehát azért mondom, hogy próbáltuk ezt, amikor felújítottuk, akkor azt szem előtt tartani, hogy ami van, az maradjon, és szerintem ez a legnagyobb dicséret, amit kaphattunk, hogy figyelj, olyan, mintha minden ugyanolyan lenne, miközben egyébként semmi nem ugyanolyan, mint amilyennek lennie, mint amilyen volt.
2: Az ma már teljesen természetes, hogy egy kávéház, mert végül is az a neve, hogy kávéház, reggeltől estig étlappal és étellel áll a vásárlók és a vendégek szolgálatában?
3: Hát szerintem igen. Tehát szerintem ezért kávéház. Tehát, hogy ez különbözteti meg a kávéházat. Ugye sokan nincsenek tisztában, hogy mit jelent a kávéház, de szerintem ez különbözteti meg az étteremtől. Tehát az étterem az nyitva van ebédidőben, vacsoraidőben. Jellemzően reggelire ritkán.
2: Lehet, hogy rosszul használjuk a fogalmakat.
3: Abszolút. Egyébként ezzel mi már találkozunk, hogy ugye főleg a mai, hát nem is tudom azt mondani, nem azt mondom, hogy fiatalok, inkább középkorúak, nem mindenki van tisztában vele. Tehát ez nekem is rengeteg ismerősöm, amikor mondom, hogy büszkén mesélem, hogy megnyitottuk a kávézat, és akkor rám csodálkozik, hogy ott lehet ételeket kapni. Hát mondom, hogy ne lehetne, hát azért kávéház. De hát mi, van bármi, hát hogy ne, teljes étlapunk van, minden. De ezen túlmenően természetesen reggel nyitva vagyunk, és ott lehet reggeli ételeket kapni, brancs ételeket kapni, miközben egyébként egy klasszikus cukrászda is be van integrálva, hiszen van 40-50 féle olyan termék, ami szelet sütemény, elviteles sütemény, a teljes paletta. Tehát, hogy ez a kettő az egyben. Tehát, hogy így akár sütízni is be lehet térni, és vagy csak egy kávéra is be lehet térni, vagy akár egy teljes komplett étkezésre.
2: Ez azért nagyon érdekes, mert egyébként, hogyha belegondolunk a magyar irodalmi és művészeti életben, mondjuk a két világháború között, az pont úgy működött, hogy a fiatal írók, művészek oda beültek, nem tudom megszámolni, hogy hány vers születhetett egy kávéházi asztalnál, hány olyan gondolat, amiből aztán egy művészi tevékenység lett, tehát ott valóban ettek.
3: Hát nem csak, hogy ettek, ott konkrétan ott éltek. Tehát ugye erről rengeteg sztori van, ugye, ahogy említettem az interjú elején, ugye a New York kávéházat is mi üzemeltetjük, és ott azért rengeteg, én egyébként jó pár évet dolgoztam, és ott hát körülbelül képbe vagyok, hogy ott mi a historikusan hogy működött. És ott az volt, hogy reggeltől estig ott voltak. Ott éltek, oda mentek be, használták, mint alkotóműhely, használták, mint iroda, és mindenkinek megvolt a maga törzshelye, megvolt, hogy ki hova jár, kihez hova lehet menni, és a társadalmi életnek a központjai voltak annó ezek a kávéházak.
2: Na most nagyon jól rákötöttünk a következő gondolatra, akkor a Dunapark kávéház is akar a társadalmi élet egyik fontos jellemzője és szereplője lenni?
3: Abszolút. Tehát mi úgy apostrofálnánk
2: magunkat. Hogy jelenik ez majd meg?
3: Hogy, hát mi úgy apostrofáljuk magunkat, hogy mi lennénk Újlipott város nappalia. Tehát magyarul az olyan, mintha hazamennétek. Nyilván egyrészt az interiőr az első számú, a második számú a kiszolgálás, ahol egyébként nagyon sokat, nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy itt mindenki úgy érezze magát, mintha törzs vendég lenne. Hozzáteszem, hogy egyébként rengeteg törzs vendégünk is van, akik egyébként jönnek vissza. Szeretnénk élőzenével kedveskedni, lehetőség szerint minél több napon, ami egyébként azt gondolom, hogy most főleg itt Újlipott városban annyira nem nagyon...
2: De milyen típusú élőzenére gondoltak? Zongora, gitár?
3: Zongora, kis jazzes, illetve feltörekvő művészeknek hirdettünk egy programot, hogy bárki, aki egyébként érez magában affinitást, az vegye fel velünk a kapcsolatot, és adunk neki teret, hogy egyébként bemutatkozzon, akár estek tekintetében, de akár háttérzene tekintetében is, hogy minél többen tudjanak egyébként ehhez kapcsolódni. Ezen túlmenően irodalmi esteket is szeretnénk szervezni, ami kifejezetten a közösségnek szól, sőt, igazából nem csak irodalmi esteket, hanem úgynevezett ilyen irodalomterápiás esteket is szeretnénk rendezni. És ezen túlmenően gyakorlatilag, hát a csúnyát akarok mondani, akkor nyitottan állunk bármilyen olyan a vendégek által, bármilyen olyan ötletre, ami egyébként ezeket a nem is tudom, hogy fogalmazzak, ezt a társasági létet így.
2: Ezt a kollaborációt
3: így van, így van.
2: Ugye egy törzsvendég, azért törzsvendég, mert nagyon sokat jár oda, többféle ok miatt lehet nagyon sokat oda járni. Ha egy kávéház vagy egy étterem jellegét nézzük, akkor nagyon fontos az, amit megesznek. Tehát a mostani, akkori törzsvendégeknek ugye most egy nagy feladat lesz és kihívás, az nektek lesz a nagy kihívás és a feladat, hogy most, amit majd az asztalra tesztek, az mennyire lesz harmóniában azzal, amit egyébként a helytől elvártak és szerettek. Klasszikus ételek megmaradnak.
3: Abszolút. Tehát azért fontos hangsúlyozni, hogy ez a magyar és ez a zsidó közel-keleti vonal, mi ezen a vonalon indultunk el, és azt gondoljuk egyébként, hogy ebbe a közegbe ez abszolút elvárás, tehát mondjuk sólet, zsidó tojás, flódni, ezek alap dolgok, de például, hogy mondja a klasszikust is, például a vadasmarha is felkerült, vagy a paprikás csirke felkerült, ami szerintem olyan ételek, ami nem feltétlenül van már mindenhol, mert rengeteg helyen kicsit ilyen új hullámos.
2: Újra gondolták.
3: Igen. Nyilván mi is próbálunk a trendeknek megfelelni, de azt gondolom, hogy ezt nem úgy, hogy átalakítjuk az ételt, hanem inkább azt mondom, hogy megpróbáljuk azokat a recepteket használni, amit tényleg az autentikus. Úgyhogy...
2: Köszönöm az információt, sok sikert. A következő beszélgetésünk már a Múzeum Kávéház esetében jön el. A Dunapark Kávéház pedig akkor tegnap előtt óta várja azokat, akik szeretik egyébként a szép látványt átlátni Budára, szeretik azt a látványt, ahogy a Duna elfolyik a lábuk alatt, meg szeretik azt az érzést, amikor kellemesen is jól kiszolgálják őket. Nell Béla volt a vendégem, a Concession Holdingnak a tulajdonosa, akik egyébként elkövették ezt a felújítást. Köszönöm, hogy itt voltál.
1: Újlipót városban tehát újra Dunapark Kávéház. Most híreket mondunk, majd jövünk vissza, azaz megyünk tovább a további menni-enni részekkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első részletét. Digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 000 forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kíséri meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskola kezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egyfőre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismertették, hogy a betegséget 2013-ban azonosították először magyarországi szőlőn, azóta pedig rendkívül gyorsan terjed, mára már a 22 magyarországi borvidékből 21-ben mutatták ki a fertőzést. A legutóbbi vizsgálatok alapján Horvátország déli tengerpartján az ellenőrzött strandok 97%-án kiváló a tengervíz minősége. Ez derül ki a Horvát Közegészségügyi Intézet legfrissebb adataiból. A fürdési szezonban jelenleg 127 strandot vontak be a rendszeres monitoring programba. A horvát rendszer a gyorsaságával az Európai Unióban is kiemelkedőnek számít. Míg más uniós tagállamokban gyakran csak éves összesítéseket tesznek közzé, Horvátországban a legfrissebb eredmények akár 48 órán belül elérhetők. Németországban további 6 hónappal, március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az alvásszámhoz kapcsolja.

0: Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerez be diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Ismét itt a hétvégi menetrend a Trend FM-en. Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. Tiszató, gasztronómia és 12 hónapnyi élmény. Ezek a következő 20 perc témái. Buza Sándor a keleti országrész kincseit mutatja be, megalakult ugyanis az erre hivatott szakmai közösség is.
2: Megalakult a tiszatavi gasztrokör, újra pozícionálnák a régiót. Volt ennek egy hangzatos bevezetése, az Index írta ezen a címen. Elegük lett a Balaton mögötti másodhegedű szerepből, történelmi egyesség született. Hát ez egy hatásvadás cím, viszont valami bizonyára mindig van egy ilyen cím mögött. Vendégem a stúdióban Knezsik István, a tiszatavi gasztrokör és az Egri Bikavér nagykövete. Szervusz István!
3: Szervusz!
2: Hát alapvetően az első kérdésem az, hogy te milyen személyes indítatásból lettél ennek az egész konglomerátumnak az egyik nagyon jelentős, ikonikus alakja?
3: Több dolog az, ami befolyásolt. Ugye indul a dolog a kocsi kocsinál, hisz valamikor egyszer régen, Mátyás király idejében egy kicsi Komárom-Esztergom megyei faluban indult a történet, ahol az ott élő mesterek a szekérből utazásra alkalmas kocsit fabrikáltak, és hát kevesen tudják, hogy a világnak szinte összes nyelvén ezt a négykerekű szerkezetet kocsinak hívják.
2: Most bocsánat, a kezembe is nyomtál egy ilyen könyvet, amely pont ezt a történetet dolgozza föl.
3: Így van, és én végtelenül tisztelem ezt a kis falut és az ott élőket, viszont azóta ez az utazás, az élmény, az nagyon-nagyon összefügg. Hát többször találkoztunk, tudod, hogy egyébként a Csabai Kolbásznak is a nagykövete vagyok, és én szeretem a hazámat, és nagyon szeretem azt a kézművességet, amit ezek az itt élő emberek, mesterek tesznek annak érdekében, hogy ne egy gyári nagy mennyiségű italt próbáljunk fogyasztani, hanem legyen élményünk, az utazás egy szép dolog, és maga a tiszató is egy hatalmas élmény. Ugye egy pár évvel ezelőtt kezdődött az együttműködés az egri borászokkal, aminek a végén 2025. október 18-án hivatalosan felkértek, hogy a kolbász mellé legyen egy bor is. Ugye akkor azt próbáltam viccesen mondani, hogy én azt szeretném, hogyha minden csapból egri bor folyna, és
2: volt időszak.
3: Kolbász, csabai kolbászból lenne, hogy a kerítés. Ez egy nagyon szép történet, ugye idén a borünnepen néhány héttel ezelőtt arról beszéltem, hogy számomra ők a csillagjaim. Végtelen tisztességes emberek, kézművesek, aki már kapált szőlőt, az tudja, hogy mivel jár, és hát én azt hiszem, hogy világszámok. Ha belegondolsz, ugye van egy csodálatos vár, Egerhez kapcsolódóan van egy nagyon szép történet Dobó Istvánról és a hősökről, van egy nagyon szép történet, ez az egri csillagok, hogy izgalmas a dolog, hogy tavaly ősszel a Japan Times készített velem egy interjút, ugye a járműiparral kapcsolatban, és az onnan jövő újságíró, nem értettem, hogy mit szeretne tőlem, magyar embertől, japánként, Japan Times, és mondta, hogy hát ő olvasott egy regényt, hisz kevesen tudják, hogy a világ 32 nyelvére fordították az egri csillagokat, hogy él, és nagyon-nagyon tevőleges segítője Egernek, Keller Péter Gárdonyi Géza dédunokája, hogy annyi szép történet van, egri lányka, az egri borok, a fiatalságunk, és hát gondoltunk egy nagyot, mi lenne akkor, hogy van egy másik csodája ennek az országnak, ugye ez a Tiszató, a maga természeti csodáival, avval, hogy 92 000 karikázták körbe tavaly a Tiszatavat, ma még lehet ugye egy-egy pohárt inni a kerékpárosoknak, nagyon sok élményt lehet tenni a Tiszató körül, ugye legyen egy olyan étel lehetőség a tó körül, ahol összefogtak az éttermesek, ott van egy csodálatos rétesház, nagyon sok vendéglátó, szálloda, a súlyomtájétterem, az élményfalu Sarudon. Kevesen tudják, hogy a világ második, Európa legnagyobb vízi csúszdája van benne, a
2: tóban.
3: Tiszatóban, tehát ezek csodálatos dolgok, és hát próbáltunk ötletelni Kücsöny Gyulával, aki egyébként az élményfalunak a tulajdonos és motorja, akit ha bármikor leérek Sarudra, ő a legkoszosabb, ő dolgozik a legtöbbet, és nem is gondolnád, hogy ő ennek a varázslója, így mondom. És hát gondoltunk egyet, hogyha már van Tiszató, ha van Eger, és 40 kilométer távolság van, akkor a Tiszató az egri borvidék vízparti kapuja legyen. És innentől kezdve oda-vissza alapon a turizmus legyen egy olyan összekötő kapocs, ahol összefognak az ott élő vendéglátósok, összefognak Egerrel, az egri vendéglátósokkal, hisz ott van sokkal több szálláshely, szálloda, legyen egy élmény a Tiszató, és hát oda-vissza alapon segítsék, 1 millió fölötti vendégészaka van Egerben, 500 000 tájékon a Tiszató.
2: 1,6 millió volt, most itt nézem a számot, itt van nekem.
3: De sokkal
2: papíron.
3: Jobban tudsz mindent.
2: Nem, csak nekem is le van írva.
3: Én igazából azt hiszem, hogy ez egy csodálatos ország, és méltatlanul nem ismerjük, és nem használjuk ki itthon a magyar turizmus lehetőséget.
2: Jó, ugye a felvezetés az volt, hogy elegük lett a Balaton mögötti másodhegedűs szerepéből. Én nem gondolnám azt, hogy itt a másodhegedűs szerepet már így ki lehet jelenteni. Az viszont elképzelhető számomra, hogy akkor, amikor ezt az egészet megálmodtátok, voltak éppen már 21 szervezet csatlakozott ehhez ezzel a nagy Tiszató kontra Egri borvidék, akkor egyébként a Balaton körüli lét, élet, szerveződés az valamilyen módon mutatott példát. És ha mutatott példát, akkor milyen szinten, ha pedig ti másként gondoljátok, akkor hogyan gondoljátok?
3: Ugye a Balaton egy csodálatos dolog, ugye Európa legnagyobb tava, ők máshogy gondolkodnak, itt igazából mi a kézművességben látjuk a jövőt, abban a sok apró csodában, ami ebben a térségben van, és ennek a sok apró csodának az integrálása az, ami ezt a tavat életben tartja, egy más nagyságrendű turizmus, itt inkább ökoturizmus megy, megismerni a vízi világot, hihetetlen vízi utak, lehetőségek vannak, egy teljesen más típusú kikapcsolódásra van mód a tó körül, és hát egy csomó-csomó olyan kézműves van, akinek a termékeit érdemes megismerni, annál is inkább, mert szombaton elindul egy újabb lehetőség, vízipiac nyílik Sarudon, ugye a strandon.
2: Ja, azt hittem a vízben benn. Mindenki
3: meglátjuk,
2: kis csónakkal bemegy.
3: Meglátjuk, hogy mi lesz és hova fog fejlődni. Mindig történni kell valaminek, mindig kell lenni egy sztorinak, mindig legyen valami. Egyébként van a fejemben nagyon sok ötlet. Ugye van egy nagyon kedves barátom, aki bridge-el foglalkozik és versenyző. Ősszel valószínű vízparti, bridge party lesz, ugye a Tiszató körül is ilyen típusú verseny. Én hiszek abban, hogyha összefogás van, ugye én egy tatabányai bányász gyerek vagyok, én onnan származom, ott élek a mai napig, hiszek abban, hogyha egy csapatot építünk, és mindenki beleteszi azt, amit ő jó szívvel, jónak gondol, ebből egy különleges dolog születhet.
2: A kézművesség megáll a gasztronómia szintjén, vagy mondjuk bekapcsolódik, hiszen a Tiszatóról beszélünk, az alföldi parasztkultúra?
3: Minden. Tehát én azt szeretném, hogyha ebben minden olyan dolgot meg lehetne mutatni, ami a környéken lévő összes kézműves lehetőségét megmutatja, illetve azokat az élményeket megkapni, ami talán más tájegységekre nem jellemző, és az ottani konkrét csodát, hisz maga a súlyom is egy növény, egy érdekes növény, amiből csokoládétól kezdve egy csomó minden készült, levest készítettek annak idején. Meglátjuk, hogy hova lehet ezt a fejlődésben elvinni. Egy dolog biztos, hogy felkapták nagyon sokan a fejüket, nagyon sokan látnak benne lehetőséget. Ugye a tó egy lehetőség az egri borászatnak is, hogy azokat a csodálatos borokat meg lehessen mutatni, és legendás borok vannak. Dobó István már vörösbort ivott, ugye akkor hát még
2: persze,
3: nem volt
2: vizet
3: bikavér,
2: nem mertek, igen.
3: De lett ugye a bikavér lassan 200 éve, 16-17 éve létrejött a Csillag, ami egy fehérbor házasítás, egy olasz rizling alapú házasítás, ami számomra megint a csoda, és hát nagyon csodálatos emberek. Tehát olyan, hát belegondolsz, 2025-ben az egri borvidék az összes nagy borászati díjat elhozta. A borászok borásza Gál, ifjabb Gál Tibor, az év borásza Lampot József a Tummerer pincészettől, és hát az év pincészete, ugye a Szent András, Lőrinc György, mind-mind csoda, Bojki János, Gál Lajos, reggeli tudnám neked sorolni azokat a neveket, Petrény Attila, akinek a nevéről nem is hallottál, de az 1600-as évek eleje óta Egerben és környékén bort készítenek a családdal.
2: Ugye itt egy 40 kilométeres távolságról beszélünk, mint ahogy itt az írás is mondja, tehát a Sarud mondjuk és Eger az 40 kilométer van egymástól. Eddig az nem volt természetes, hogyha mondjuk a Tiszató mellett van egy nagyon emblematikus Magyarország egyik leghíresebb borvidéke, hogy akkor ott a vendéglátóipari egységekben, különféle helyeken az egri bor megjelenik?
3: Nagyon nehéz kérdés ez, mert ha őszinte akarok lenni, ez nem volt természetes Egerben sem, hogy az egri bor megjelenjen nagy mennyiségben. Tehát én azt hiszem, hogy kell egy külső személy, gyűjtment vagyok a vidéken.
2: De azok mindig jók a gyűjtmentek, mert teljesen másként fókuszálnak a fontos dolgokra.
3: Így van, én sztorikban tudok gondolkodni, és hát úgy tűnik, hogy egyre sikeresebb az a munka, amit az ott élők végeznek. Én hiszek Farkas Lászlóval, az Egri Borvidék hegyközségi tanácsának az elnökében. Nagyon sok tehetséges, Tarson József, aki az egri hegybíró. Nagyon sok olyan ember van a borászokkal együtt, akik elhitték azt, hogy valahova el lehet jutni, és hát az elmúlt időszakban a nagyköveti munka sikere talán az, hogy van egy nagyon kedves barátom, aki Prohászka Béla, aki járja a világot a hungarikumokkal, és elvitte az egri bort, az egri bikavért többek között Ho Chi Minh városba. Kevesen tudják, hogy valamikor egyszer Ho Chi Minh város, ugye Vietnámba, Eger városának a testvérvárosa.
2: Hát hiszen a tanárképző főiskolának is az volt a neve.
3: Így van, tehát nagyon sok érdekes dolog van, nagyon sok helyre, Jakartától kezdve sok helyre eljutott a bor. Ugye benne van a világ 100 legjobb borában a Szent Andrának a bora, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy a világ tudja meg, 8 milliárd ember, hogy mekkora csoda van itt.
2: Ugye 21 szervezet kapcsolódott be most már ebbe a tevékenységbe. Tudnál példákat mondani, hogy kik ezek a szervezetek, és megindult-e már valami, nem csak a közös gondolkodás, hanem tevőlegesség is. Ugye mondtad, hogy lehet, hogy a Sarudon lesz most a vízipiac, ez már annak egy része, de kik azok a szervezetek, akik egyébként benne vannak?
3: Ugye a borászoknál is több szervezet van Eger környékén, és hát a Tiszató körül is több, a Kamarától kezdve sok mindenki van, akik úgy gondolták, hogy valamit szeretnének tenni, de hát én azt hiszem, hogy ha mindenki mindenkivel összefügg, és egy közös cél van, az, hogy a Tiszató egy csoda legyen, az, hogy a Tiszató és Eger kapcsolódjon össze, hogy a szállodák kihasználtsága nőjön, hogy tudjanak kínálni élményt, programot, olyat, hogy egy nappal, két nappal tovább tudjanak maradni a térségben, akkor ez, én azt hiszem, hogy a hazai turizmusnak az elénére fog válni.
2: Mik azok a főbb gondolatok, vagy főbb fókuszálandó pontok, amik mentén gondolkodtok?
3: Alapvetően a tájegységre jellemző ételeknek a bemutatása, és folyamatosan az étlapon tartása, hogy 12 hónapon keresztül legyen élmény a Tiszató, ne csak egy nyári, mint ahogy a Balatonnak is ez a problémája, hogy csak egy bizonyos szűk időszakban lehessen valamilyen fajta élményt találni a tó partján, hogy 12 hónapon keresztül mindig történjen valami, hisz a Hortobágyon is az élet, azoknak az embereknek az életmódja, kilencjukú híd, és minden nagyon közel van a Tiszatóhoz, hogy egy olyan lehetőséget biztosítani, hogy a hazai kultúrát bemutassuk, és alapvetően szedjünk össze olyan történeteket, mint ahogy az elején kezdtük a kocsi-kocsival, ami arról szólt, hogy ennek az egész mobilitásnak a bölcsője van egy faluban. Én hiszek abban, hogy az éttermi gasztronómiának is vissza kell menni egy picit a múltba, és a hagyományos kézműves ételeket összeszedni és bemutatni. Ott van Sándor Tamás mondjuk sajtkészítőként, aki maga a csoda, aki hazajött gyakorlatilag Svájcból, és létrehozta azt a sajtközösséget, sajtkészítő közösséget, ami mentén megint csak hatalmas élményeket lehet kapni, és ezek a különböző éttermek, lehetőségek, borászatok, ezeknek a kézműves termékeknek a kohéziójából egy olyan élményt tudnak mutatni, amit lehet, hogy a világban máshol talán ennyire, vagy pont ilyet biztos nem fogunk találni.
2: És akkor most már az egri palaszkokat meg lehet találni a emblematikus éttermek polcain?
3: Így van, elindult az a fajta összefogás, sőt, alapvetően a Sólyom tájétteremben vagy mellett létre fog jönni egy olyan lokális helyi lehetőség, ahol a környéken lévő olyan ételeknek és italoknak, egriboroknak a eszenciája lesz, ahol nem éttermi áron, hanem bolti áron lehet hozzájutni ezekhez a termékekhez. Egyébként ott van a farmer lánya például, a Tiszató partján, én nagyon kedvelem Tóth Diánát, aki fermentált zöldségekkel foglalkozik, tehát nagyon sok izgalmas dolog van neki, ugye a Tulip Garden is a Vátszalókon, tehát egy csomó-csomó olyan sztori van, ami én azt hiszem, hogy előre viszi a térséget, és nagyon-nagyon fontos lenne az, hogy higgyünk magunkban, és magyarként, aki meghallja ezt a műsort, szóban mesélj el azoknak, akit ismer, és fogjuk meg egymás kezét, téged motorral, a többieket autóval, van egy aránylag jó tömegközlekedés egyébként a Tiszató partjár és Tiszafüredre, van egy nagyon jó szálloda, a Balneum, ami nagyon-nagyon elismerésre méltó. Rengeteg apró kis csoda van, amit látni kell.
2: Van és lesz dolgotok, mert itt egy másik adat, ma még a magyarok kevesebb, mint fele hallott egyáltalán a Tiszatóról. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok feladatotok van, de legalább valami elkezdődött, valami mentén közösen gondolkodtok, úgyhogy sok sikert kívánunk. Knezsik István, a Tiszatavi Gasztrokör és az Egri Bikavér nagykövete volt a vendégem.
1: Tiszató Pipa, most egy kis szünet, majd frissítést mondunk a Velencei tó vízállásáról, és egyéb turisztikai hírekkel is jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Még egy utolsó kört szólunk a turizmus híreiről, mielőtt hétvégi könyvajánlónkkal folytatnánk. Elsőként az aktuális helyzetről a Velencei tónál, ugyanis újra lehet fürdeni a Velencei tó egyik strandján. Az alacsony vízállás és a korábbi vízminőségi problémák miatt több strandon is korlátozták vagy megtiltották a fürdést. A legfrissebb információk szerint azonban Velence északi strandján ismét engedélyezett a fürdőzés, miután korábban bakteriális szennyeződés miatt zárva volt. A tó más strandjain továbbra is lehetnek korlátozások, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az adott fürdőhely aktuális státuszát. A Velencei tó vízszintje közben továbbra is rendkívül alacsony, ami a nyári szezonban komoly problémát jelent a strandok számára. További hasonló hírekkel pedig Buza Sándoré a szó már is a következő 20 percben.
2: Metróhosszabbítás, reptéri vasút, új ICK és hévek, gigantikus vasútfejlesztési programot indít a kormány, adta hírül az MTI. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, amelynek teljes kerete megközelíti a 3500 milliárd forintot, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel a Rákospalota Újpest vasútállomáson közösen tartott szerdai tájékoztatón. A Baross Gábor vasútfejlesztési tervvel megkezdődik a magyar vasút évtizedes lemaradásának felszámolása. A finanszírozáshoz kohéziós forrásból 1100 milliárd forint, a helyreállítási alapból 700 milliárd forint, az Európai Beruházási Bank hiteléből 400 milliárd forint, koncessziós megoldásokkal 400 milliárd forint áll rendelkezésre, emellett a 2028 és 34 közötti uniós programozási ciklus projektjeihez 950 milliárd forint kötelezettségvállalás kapcsolódik. Bejelentette azt is, hogy a fővárossal együttműködésben a kormány szerepelteti az uniós programok között a 3-as metró meghosszabbítását Rákospalota felé, ezzel új vasút-metró csomópont létesülhet. A belföldi tapasztalatok a miniszter szerint megerősítik, hogy az utas szám a fejlesztések hatására kétszeresére, háromszorosára is nőhet, de ma az ülőhelyek 46%-a olyan szerelvényben található, amelyben sem klíma, sem légjavító berendezés nincs, a vasúti járművek 73%-ából pedig az utas tájékoztató képernyő is hiányzik. A Tisza kormány célja szerint 10 éven belül meg kell felezni a szerelvények átlag életkorát, a fővonalakon pedig olyan vasúti szolgáltatásra van szükség, amely minden tekintetben versenyképes az autópályákkal. Ennek a legfontosabb feltétele az akadálymentesített, korszerű IC-flotta, a nem villamosított vonalakon az akkumulátoros vonatok közlekedtetése, a buszos és vasúti közlekedés integrálása és a pályahibák felszámolása. Az elővárosi forgalom nem kevésbé fejlesztésre szoruló terület, és nem csak Budapesten, de az ország más nagyvárosaiban is, hangsúlyozta. Vitézi Dávid a nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében kiemelt feladatnak nevezte a reptéri vasút létrehozását, a Budapestet Béccsel és Varsóval összekötő vonatközlekedés fejlesztését, valamint a vasúti hálózat szűk keresztmetszeteinek megszüntetését. Számítása szerint az IC-flotta 450 milliárd forintból újulhat meg, ebből a keretből 35 darab 400-500 férőhelyes motorvonat vásárolható, az elsők 2030-ban érkezhetnek meg. Idén elkezdődhet a 42 új hév jármű beszerzése, mintegy 300 milliárd forintból, a szerelvények gyártása 2030-ig elkezdődhet. A miniszter a legnagyobb pályaudvarokon új hasznosítási programok bevezetését kezdeményezi, átfogó fejlesztéseket ígért a kisebb települések állomásainak is, továbbá különösen fontosnak tartja a legtöbb késést és forgalmi zavart okozó szakaszok felújítását, főképp a felső vezeték hibák és a biztosító berendezési hibák megszüntetését. A miniszter a következő évekre vonatkozó tervek közül elsőként a debreceni állomás átfogó fejlesztését emelte ki a buszpályaudvar integrációjával, vizsgálva a helyi tram-train létrehozásának lehetőségét is. A budapesti beruházások közül többek között a nyugati és a rákos rendező körüli területek és vágányok, a déli pályaudvar, valamint a főváros nyugati vasúti kapujának fejlesztését említette, a déli körvasút kivitelezésében pedig szigorú megrendelői fellépést ígér. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor program megkezdésével előfordulhatnak olyan időszakok, amikor egyszerre 4-5 fővonalon is lesz felújítás, de a most kezdődő előkészítések a következő kormányzati ciklusok vasúti beruházásait is megalapozhatják. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kértem fel, jelentette be Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a közösségi oldalán. A Visit Hungary korábbi vezérigazgatójának személye biztosítja a folytonosságot a turizmus állami irányításában, adta hírül a turizmus.com. A miniszter bejegyzése szerint Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető, aki pályája során multinacionális vállalatirányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felsővezetői szerepeket egyaránt betöltött. Szakmai hátterét a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett mesterdiploma, valamint az Oxfordi Egyetem Executive MBA képzése egészíti ki. Egy bécsi székhelyű stratégiai innovációs tanácsadó cég vezérigazgatójaként az Európai Innovációs és Startup Közösség fejlesztésén dolgozott, később az Osztrák Nemzeti Turisztikai Hivatal digitális és innovációs igazgatója volt. Pályafutása részeként magyarországi tapasztalatot is szerzett, korábban a Visit Hungary vezérigazgatójaként a digitalizációra, az adatvezérelt turizmus irányításra, a destináció marketingre és a nemzetközi együttműködésekre fókuszált. Csendes Olivér 2024. júliusától ez év februárig töltötte be a Nemzeti Marketing Szervezet a Visit Hungary ZRT vezérigazgatói tisztségét. Végéhez közeledik a megújult MOL Bubi próbaüzeme, amely lehetővé tette, hogy a Budapesti Közlekedési Központ valódi felhasználói tapasztalatok alapján finom hangolja a rendszert, közölte a társaság. A BKK beszámolt arról is, hogy a próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznosak voltak, segítettek például a kerékpár beállítások finom hangolásában, így az elektromos rásegítés erősségének beállításában és az edukációs anyagok megtervezésében. Közölték azt is, az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpáros Klubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL Bubi rendszer árazását is. Az elektromos rásegítésű MOL Bubi kerékpárok bevezető áru 4500 forintos havi bérlettel 15 percig díjmentesen lesznek használhatók. Ez a bevezető ár 1000 forinttal haladja meg a BKK által korábban kalkulált díjat, amikor a kerékpáros klub is kifogásolta a túlzott mértékű áremelést. A klasszikus kerékpáros éves bérletének díja viszont csökken, Budapest Go-ban vásárolt közösségi közlekedésre jogosító bérlettel rendelkezőknek 17 ezer forint, anélkül 19.500. A havidíj kedvezménnyel 2000 forint, anélkül 2500, amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpára vonatkozóan is. A ráckevei soroksári Duna ág az elmúlt években egyre népszerűbb célponttá vált a természetjárók, a kerékpárosok és a vízitúrázók körében. A Kiskunlacházi vízparton létrejött Kavics, vagyis Kiskunlacházi aktív vízi és információs csomópont pedig új szintre emelte a térség aktív turisztikai kínálatát. A létesítmény a helyiek és az ide érkező vendégek számára egyaránt olyan találkozóhelyet teremt, ahol a sport, a pihenés és a közösségi élmények találkoznak. A Dunaágon érkező vízi túrázók kényelmesen kiköthetnek az úszóműnél, míg a kerékpárosok és az autósok számára parkolók és kerékpártárolók állnak rendelkezésre. A Kavics egyszerre csónakház, közösségi tér és vendégfogadó pont. A látogatók rendelkezésére állnak a korszerű mosdók és zuhanyzók, a felső szinten pedig fedett és nyitott teraszok kínálnak pihenési lehetőséget a vízparti panoráma mellett. A központ nem csak turisztikai szerepet tölt be, itt működik a Vajda Attila olimpiai bajnok Kenus nevével fémjelzett Vajda Ese bázisa is, amely a vízisportok utánpótlás nevelését és népszerűsítését tekinti egyik legfontosabb feladatának. Végveszélyben van Budapest ikonikus épülete, vissza kell bontani az Erzsébet kilátó felső szintjét, adta hírül a turizmus.com. Az Erzsébet kilátóhoz érkezők február óta tapasztalhatják, hogy az épület átmenetileg bezárt és nem látogatható. Az eredetileg a vakolat omlása miatt indított, most lezárult vizsgálatok szerint a helyzet rosszabb a vártnál. A Jánoshegyen álló kilátó felső két szintjét vissza kell bontani. A 12. kerületi önkormányzat állami segítséget kér. A kilátó szerkezetén egy már 100 éve fennálló statikai hibát találtak és azonosítottak be a szakértők, amelyet az 50-es években ráhelyezett és majd leszerelt vörös csillag csak súlyosbított. Mostanra az épület életveszélyes állapotba került és azonnali felújítást igényel. Olvasható a 12. kerületi önkormányzat Facebook oldalán. Az Erzsébet kilátót 1910-ben adták át. Az eredeti terveken még szerepelt tető, de végül ez nem valósult meg, ez jelentősen hozzájárult a későbbi vízesedési problémákhoz. Már 1923-ban észlelték, hogy beázások vannak, amelyek a szerkezet károsodását okozzák. A kilátó épületét a kerületi önkormányzat idén februárban a vakolat omlása miatt zárta le, az ekkor elindult vizsgálatok mélyebb hibára utaltak. A most elkészült szakvélemény szerint a kilátó szintjeit vissza kell bontani, majd korszerű vízzáró módszerrel kell újraépíteni az eredeti műemléki értékek teljes megőrzése mellett. Ez a folyamat, beleértve a hosszú tervezői munkát, több évet venne igénybe műemléki szakemberek és restaurátorok bevonásával, és becslések szerint több milliárd forintos beruházást igényel. A felújítás becsült több milliárd forintos költségét a hegyvidéki önkormányzat nem tudja kigazdálkodni, ezért a bejegyzés szerint Kovács Gergely polgármester levélben fordult Vitézi Dávid építési és közlekedési miniszterhez, valamint Magyar Péterhez, a kerület országgyűlési képviselőjéhez, hogy állami segítséget kérjen. Nagy mértékben átalakult, hogy kinek, miért és mennyi borravalót adnak a magyarok, bár még mindig szeretnek jattolni, a szokás alapú borravaló kikopóban van, derült ki abból a reprezentatív kutatásból, amely a digitális borravaló és rendezvényes fizetési megoldásokat is kínáló Simple Pay megbízásából készült. A megkérdezettek 67%-a szívesen ad borravalót, az extra szolgáltatást jutalmazza extra pénzzel. Azaz már nem azért adnak borravalót a magyarok, mert szokás, hanem mert tetszett nekik a hely, elégedettek voltak a felszolgálással, és jó élménnyel távoztak. Ez lehet a magyarázat arra is, hogy a korábbi 2024-es kutatáshoz képest csökkent azok aránya, akik a nem teljes körű kiszolgálás nyújtó helyeken, ahol például a vendég még maga viszi az asztalhoz a rendelés, sorba áll az ételért, adnak borravalót. Borravalót elsősorban az éttermi felszolgálóknak adunk, de a futárok, fodrászok, kozmetikusok munkadíját is sokan méltányolják ilyen módon. Bár a borravalóhoz a többség inkább pozitívan áll hozzá, 2024-hez képest 13-ról 18%-ra emelkedett azok aránya, akik soha nem adnak jattot, míg 16%-uk az aktuális hangulata alapján dönt. A szolgáltatás színvonala mellett befolyásolja a döntést az is, hogy felszámolták-e a szervizdíjat a végszámlában. A borravaló és a szervizdíj a vendég felől nézve hasonlónak tűnik, a kereskedők és a dolgozók szempontjából azonban jelentős az eltérés. Nézzük, mik ezek. A szervizdíjat a végszámla tartalmazza, a vendégnek kötelező megfizetnie. A kedvező adózása miatt a vendéglátósnak azért éri meg, mert a munkabéreket kevesebb járulékkal tudják kifizetni, a szervizdíj intézményének célja ezzel a szektorban dolgozók támogatása és a versenyképesség növelése. Ezzel szemben a borravaló önkéntes alapú, a vendég szabja meg, hogy szeretne-e adni és mennyit. Tavaly óta, amennyiben a borravalót a felszolgálók közvetlenül direktben magánszemélyként kapják, úgy az teljesen adómentes, függetlenül attól, hogy a fizetés készpénzben vagy kártyával történik. A borravaló és a szervizdíj közötti különbséggel saját bevallása szerint a megkérdezettek 77%-a tisztában van, és egyre tudatosabban is figyelik fizetéskor. Ennek ellenére a korábbi felmérésekhez képest 7%-ponttal csökkent azok aránya, akik a szervizdíjas helyeken adnak jattot, ez jelenleg csak 16%. Abban az esetben, ha nem számolnak fel szervizdíjat, átlagosan a számla összeg 8%-át adják borravalóként, szervizdíj mellett pedig inkább átlagosan 6%-ot, ugyanakkor nem mindegy, hogy a vendéglátósok milyen módszerrel alkalmazzák a szervizdíj intézményét. Egy helynek lehetősége van azt két módon kezelni. A ma elterjedtebb gyakorlat szerint a végszámlához adják hozzá, ugyanakkor egyre több helyen már az étlapon feltüntetett ár beépítve tartalmazza a szervizdíjat is. A beépített megoldásnak hála a vendégek a rendelés pillanatában már tisztában vannak a végszámlánál fizetendő összeg mértékével, így a fizetés pillanatában másként állnak hozzá a borra való kérdéséhez, és jellemzően magasabb, a szervizdíjmentes helyekhez hasonló mértékű összeggel honorálják a jó kiszolgálást. Szintén jelentős változás, hogy egyre kevesebben fizetnek készpénzzel a vendéglátóhelyeken, így a borravaló is a digitális térbe került. A felmérés szerint egy év alatt 6%-ponttal csökkent a készpénzzel fizetők aránya, helyette az emberek bankkártyával vagy digitális, mobilos fizetési módon egyenlítik ki a számlát. Számottevően az okostelefonos fizetések aránya emelkedett, a fiatalok fele már csak digitális megoldással fizet. Ezzel együtt pedig nőtt azoknak is a hányada, akik bankkártya vagy mobiltelefonos fizetés esetén is adnak borravalót, 77%. Egy év alatt emelkedett a digitális borravaló ismertsége, ma már a magyar internetezők 60%-a hallott róla, és 30%-uk próbálta is. A legtöbben a gyorsaságát és az egyszerűségét emelik ki előnyként, különösen a kávézók, sörözők és fesztiválok látogatói. Az Economics által ismertetett felmérésből az is kiderült, hogy egyre többen használják ki a terminálok azon funkcióját, amely lehetővé teszi, hogy maguk állítsák be a borravaló összegét.
1: Buza Sándort hallották a Menni Enniből, mi most híreket mondunk, majd az utolsó órára fordulunk, a hétvégi menetrendben és könyvajánló érkezik. Olyan kötettel, amit akár még a strandra is érdemes lehet beszerezni.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Dig, dig, dig this tune. Dig, dig and you'll learn it soon. Dig, dig, dig our band. If you want to get it, yes, then dig it.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos

0: Majd felhős időre számíthatunk, futózápor, zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ó, azok az olasz szerelmesek. Ez a címe a mai kötetnek.
2: Ez a kötet ajánlott mindenkinek, akik vonz az olasz kultúra, a szenvedélyes mediterrán világ, ahol az érzelmek pár fokkal mindig forróbbak, mint máshol. Ezt olvashatjuk Gyovai Helén új könyvének ajánlójában. A szerző 16 éve él Torinóban olasz férjével és közös gyermekükkel, Olasz Mama blogjában megmutatja a magyaroknak Olaszország csodáit. Munkája mellett tehát imád utazni és írni. Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románc. Ez a könyvének a címe, a téma iránti érzékenységéről így ír az előszóban. Akadt nekem is olasz diák szerelmem, nyaralás alatti tengerparti románcom, óriási lánggal lobbanó és pokol mélyére taszító olasz pasim, szóval tinikorom óta azt csúgja nekem az univerzum, hogy higgyek a közhelyeknek, több millió ember nem tévedhet. Eddig az idézet, de lássunk akkor tisztán, vajon mi az alapja a szerelmes olasz férfit övező legendának. Tényleg másként szeretnek, mint a többi nemzet férfiai, vagy ez egy remek marketingfogás?
3: Hát egyrészt ez egy remek marketingfogás is, de azért nyilván mindennek megvan az alapja, az összes sztereotípjának, ami az olasz férfiakkal, meg úgy általában az olaszokkal kapcsolatban bennünk él. Azt persze nem árt tisztázni, hogy nyilván Olaszország egy óriási ország, és hatalmas különbségek vannak benne. Nyilván másképp viszonyul a szerelemhez egy dél-tiroli olasz férfi, meg másképp egy szicíliai. Nyilván azok a sztereotípiák, amik egy magyar olvasóban, vagy egy magyar emberben élnek az olaszokkal kapcsolatban, azok általában valahogy nem tudom, miért alakult ez így, de azok azért általában a dél-olaszokra igazak. Tehát ez nagyon szenvedélyes, nagyon vehemens, nagyon hangosan csinál mindent. Kicsit éjszakon azért nyugodtabbak vagyunk. Az biztos, hogy egy olasz férfi az nagyon tud udvarolni, ez teljesen független attól, hogy most melyik szélességi fokon vagyunk. Aztán, hogy egy tartósabb kapcsolatban hogyan viselkedik a párjával, ott azért már vannak különbségek szerintem.
2: Amikor elkezdi az ember olvasni a könyvedet, és írod, hogy neked is olasz férjed van, és végül is a szerelmeid is olaszok voltak, akkor én azt gondoltam, hogy jön majd egy ilyen inkább mai történeteket összegyűjtő könyv, barátnőid, ismerőseid, latin szerelme. Ehhez képest ugye az emberiség történetén végig haladva föltárolt, hogy ki hogyan szeretett, ha olasz volt. Mióta gyűjtöd ehhez az anyagot? Ezért ez sok kutatás volt szerintem.
3: Az ötlet az már elég régi, körülbelül 3 évvel ezelőtt jutott eszembe, és egészen konkrétan emlékszem arra, hogy mikor történt, ugyanis éppen az aktuális, azt a 4. könyvemnek a könyv bemutatója, vagy dedikálása volt a Vörösmarty téren, és akkor utána beültünk barátnőkkel egy kávézóba, és beszélgettünk, és akkor most akkor mi legyen? Mi legyen a következő? Vagy most hogy legyen? Nem tudom, mit kéne írni, és akkor valahogy, ahogy így beszélgettünk, akkor így kipattant, hogy hát kellene egy ilyen olasz, szerelmes, nem tudom, enciklopédia az ismert olasz párokkal kapcsolatban. És akkor, hát akkor kezdődött a kutató munka. Eleve kellett találni, ugye, meg kellett találni a párokat, olyan párokat kellett találni, akiket azért Magyarországon is ismernek, mert azért nyilván lennének más izgalmas olasz párok is, tehát akinek a neve semmit nem mond, nem biztos, hogy annyira érdekes. És ugye ez 3 évvel ezelőtt volt, ezt nyilván nem mondom, hogy 3 éven keresztül folyamatosan kutattam, és folyamatosan írtam, és folyamatosan ebben voltam, de hogy ez egy hosszadalmasabb előkészületet igénylő könyv volt, igen.
2: Volt olyan, aki eleve meg volt neked azért, mert foglalkoztál az olasz kultúrával, vagy történelemmel akár, tehát aki tudtad, hogy ez mindenképpen benne kell legyen, mert ez téged is megfogott akár évtizedekkel ezelőtt.
3: Volt nagyjából egy ilyen 10 pár, akinek megvan ez a könyv, vagy aki már olvasta, az látja, hogy igazából témakörönként van összeszerkesztve, nagyjából ilyen hasonló típusú szerelmek vannak egy-egy nagyobb fejezetbe összefoglalva, nem így képzeltem a legelején, azt hittem, hogy ez egy ilyen kronológiai sorrendben kialakuló lineáris még nyárisan szerkesztett könyv lesz, úgyhogy abban biztos voltam, hogy az első az a Vádárói szerelmesek lesznek. Dante ott volt Petrárka is, úgyhogy így alakult, aztán Garibaldi, az is, ő is benne volt, és hát a maiak közül azt tudtam, hogy valahogy egy Eros Ramazzotti az például benne lesz, mert lehet, hogy nem egy ilyen kimagasló kulturális szempontból a dolog, de az én tinédzserkoromat például ő meghatározta, úgyhogy szerettem volna, hogy belekerüljön.
2: Azért is jó, hogy nem kronológiai sorrendben olvassuk ezeket a szerelmeket, vagy a szerelmek történetét, mert lehet, hogy van, aki azt mondja, hogy a bizonyos történelmi korszakok iránt nem érdeklődik, és lehet, hogy átugraná, de így, hogy azt mondod, hogy örökké együtt, mondjuk, mint fejezet cím, vagy szerelme valóságon túl, múzsák, kegyetlen szerelem, és minden korból húzol bele ezekbe a fejezetekbe odaillő párok. Így egyszerűen az embert viszi a lendület. Ez a római kori szerelem volt az első, amit mondtál, hogy ez is indítja a könyvet, és ez volt meg ez a Vádárói szerelem. Tudtad, hogy ez a dobbantó? Ezt most azért is kérdezem, mert ugye ott azt nem lehet tudni, hogy ez valóban egy szerelmes pár, vagy hogy egy áldozat inkább.
3: Bennük biztos voltam, mert már nem tudom, hogy hol valahol szembe jött velem a kép. A Vádárói szerelmesek, hát gyakorlatilag ők egy régészeti lelet, Mantova mellett találták őket nem olyan régen egyébként, szerintem már a 2000-es években találták a sírjukat, és gyakorlatilag egy férfi és egy nő, akik egy közös sírban fekszenek, összeölelkezve. Úgyhogy...
2: És fiatalok, 18 évesek, vagy hogy a leletek alapján?
3: Igen. Úgyhogy nyilván ez nagyon ritka egy ilyen típusú temetkezés. Itália ezen részén, meg úgy általában egész Olaszországban nem is nagyon vannak ilyen típusú sírokra példák, és akkor emiatt nyilván megindult a régészek körében, a történészek körében, aztán meg úgy általában az emberek körében a találgatás, hogy na most akkor miért is alakult ez így, és hát nyilván nagyon romantikus arra gondolni, hogy hát egy közös sírba temették a szerelmeseket, aztán meg kevésbé romantikus abba belegondolni, hogy de miért haltak volna meg ők egyébként együtt, mi lett volna erre szükség. Szóval... Hát igen, nyilván ez inkább ilyen találgatás, meg inkább legenda, meg ez inkább ilyen mese, ez az indítás. Uh-huh. Nem tudjuk valójában, hogy mi történt.
2: Azért is fontos ez az indulás, mert azokról a legendás, vagy kevésbé legendás párokról, akikről írsz, eleve van az olvasók fejében egy, ahogy mondtad, romantikus elképzelés. Tehát, hogy van, amit gondolunk róluk, és akkor te azért igyekszel a valóságot mögé tenni. Volt ilyen leleplező szándékod, hogy na tessék, akkor ez így nézett ki. Lehet, hogy a külvilág mást gondolt róluk, de valójában ott volt egy elhagyott feleség, ott voltak a gyerekek, ott volt egy lehetett kapcsolat.
3: Hát azt nem mondanám, hogy a párokról, magukról akartam volna lehúzni, őket akartam volna leplezni, hanem inkább tényleg ez az olaszokkal szemben támasztott, túlzott romantikus elképzelés az, ami szerintem nem feltétlenül állja meg a helyét, úgyhogy elég sok történetben, főleg ugye már 20. századiakban próbálom megvilágítani azt a különlegesen bizarr helyzetet, ami Olaszországban fennállt az 1970-es évek végéig, pontosan azt, hogy nem lehetett elválni. Úgyhogy ez elég sok kapcsolat kapcsán felismerül a könyvben, hogy egyszerűen hiába volt már ott egy harmadik ember, hiába volt teljesen egyértelmű, hogy ennek a kapcsolatnak már vége van, együtt kellett maradni, ha másképp nem, akkor papíron, egész egyszerűen, mert nem volt lehetőség arra, hogy elváljanak. És ez szerintem hihetetlen, mert hogy itt tényleg az 1970-es évek végéről beszélünk. Úgyhogy kicsit azért így a rózsaszín felhőt így oszlassuk el az olaszok és a házasság intézmények felől.
2: A férfit ez általában nem zavarta. Tehát ő akkor egy párhuzamos kapcsolat, vagy több párhuzamos kapcsolat, a feleség meg otthon, és a szerető is kénytelen volt ezt a helyzetet, ezt az áldatlan állapotot eltűrni.
3: Ja, hát persze, hát ez a férfinak marra kényelmes, hogyha egyszer az egyik kapu nyit be a másnak, meg a másikon, és akkor mind a két helyen megtalálja maga az órakozását, éppen persze.
2: Tudnál példát mondani, hogy hol volt ez ilyen nagyon tipikus? Mert ez mondjuk akár a Berlusconi esetében is így volt.
3: Hát nem tudom, hogy Magyarországra mennyire jutott Berlusconinak ez a csajozós híre, tehát azért Olaszországban, tehát eléggé köztudott, hogy még egyébként neki volt felesége elég sokáig, és eléggé kitartóan, azért ő nagyon szerette a lányokat, és hogy ugye neki mielőtt még miniszterelnök lett volna, neki már volt egy médiabirodalma, és folyamatosan, hát hogy is mondjam, hát úgy jártak hozzá feltételizni a lányok, ahogy mi ezt így el tudjuk képzelni minden rossz indulattal, meg hát ugye azért ő bíróságon is kötött ki, mert hogy nem mindig voltak ezek a lányok például nagykorúak, szóval Berlusconi az abszolút ez a kategória, bár szerintem neki a politikai szerepvállalása miatt is fontos volt az egyébként, hogy ne vált, tehát hogy azért a feleség az legyen, tehát hogy ő mégiscsak egy családapa tudott fenn kell tartani ezt a látszatot, és ha már ennél tartunk a politikus, és fenntartjuk a látszatot, hát akkor Mussolini erre egy szintén másik tökéletes példa, aki azt hirdette, hogy legyen nagyon sok olasz, sokasodjatok, szaporodjatok, az élet legfontosabb célja, hogy legyen nagy család, gyerek, az asszony legyen otthon és szüljön, és akkor neki egyébként volt egy ilyen típusú felesége, de emellett ő azért eléggé nagy kanállal habzsolta az életet. És ha kicsit jobban visszagondolok, akik vannak még a könyvben, Puccini életében is volt egy eléggé féltékeny feleség, okkal volt ő is féltékeny, mert Puccini is egyébként nagyon szerette a nőket. Sajnos viszont az asszony pont egy olyan lányra lett leginkább féltékeny, aki teljesen ártatlan volt ilyen szempontból, és öngyilkosságba is sikerült belekergetnie.
2: Az egy döbbenetes történet, hogy a cselédlányt meggyanúsítja, holott a cselédlány rokona az, aki szeretője Puccininak, és hogy tényleg, hogy kiátkozzák tulajdonképpen ezt az asszonyt emiatt, hogy öngyilkos lett az a cselédlány.
3: Igen, azt a történetet én nagyon szerettem.
2: Engem a Modiglianinak a sztória az elképesztő volt. Látjuk a képeit, látjuk a művészetét, és nem gondoljuk, hogy egy nőnek mit kellett elviselni mellette. Mm-hmm.
3: Igen, Olaszországban egyébként ez egy ismert történet, legalábbis számomra ez egy ismert történet volt. Nem tudom, hogy én mennyire számítok, átlagos olasznak lehet, hogy nem, mert nem is vagyok ugye teljesen olasz, csak ugye itt élek nagyon régóta. Meg ugye egy idő után, miután folyamatosan ilyen típusú kutatásokat végeztem, ezért egy idő után már így jöttek velem szembe. Ezek a történetek például, tudom, hogy elmentem egyszer Torinóban egy ilyen városnéző sétára, amit Valentin napon tartottak, és ez volt a témája, hogy a szerelem. És akkor meséltek nekünk, bár én azt a sztorit ismertem, de akkor ismertem meg még jobban a második Viktor Emánuel és a szép Rozina szerelméről, ők szintén szerepelnek a könyvben. És annyira jól adta elő az idegen vezető ezt a történetet, hogy ők például akkor fogantak meg a fejemben, mint lehetséges fejezet. Úgyhogy egy idő után így jöttek mindenhonnan a bárok.
2: Néhány mondatot, azt kérem, hogy mesélj róluk, akár Modiglianiról, akár második Viktor Emánuelről, hogy miért speciális az ő sztoriuk. Ugye múzsának lenni nem könnyű, és van egy múzsák fejezet, tehát a képzőművészek esetében az, hogy van egy gyönyörű nő, akit lefest, de egyébként ő az, aki otthon elviseli a művész minden negatív tulajdonságát.
3: Általában úgy szokott lenni a festőművészek élete és a karrierje, hogy amíg életben vannak, nem feltétlenül vásárolják az ő művüket, és majd, amikor már ugye többet nem alkothatnak, akkor egyszerűen csak berobbannak, és ilyen aranyáron mérik a festményeket. Modiglianinak pontosan így alakult a festő karrierje. Ő Olaszországból elköltözött Párizsba, hát ugye a bohém élet, a művészvilág, Picasso-val és hasonló kaliberű művész emberekkel járt össze kocsmázni, és Párizsban ismerkedett meg egy francia nővel, aki az élettársa, illetve a gyereke anyja is lett később. Tehát borzasztó, mert szegénységben éltek, folyamatos nélkülözésben, opium és alkohol mámorban, és a nő mindent elviselt. Tehát, hogy neki annyi volt a szerepe, hogy múzsa legyen tényleg, meg hogy modellt álljon a képekhez, holott egyébként ő is egy művész, egy festőművész lett volna, csak aztán feláldozta a saját maga munkásságát, a saját maga karrierjét is a párja karrierje érdekében, és annyira betegesen összetartottak, annyira betegesen egymásra voltak utalva, hogy amikor Modigliani meghalt, akkor utána a nő sem bírta túl sokáig, és terhesen kiugrott egy ablakon, úgyhogy borzasztó. De maga a történet szempontjából meg nagyon izgalmas, szerintem.
2: És második Viktor Emánuel esetében, ott az uralkodóknál számomra az volt az izgalmas, ugye többet is megmutat, több szerelmet is, hogy hogyan kerül a látóterükbe egy gyönyörű nő.
3: Második Viktor Emánuelnek neki volt feleség, akit kiszemeltek neki, akinek megfelelő pedigréje volt, és házasságban éltek. Második Viktor Emánuel volt az Egyesült Olaszország első királya, tehát egy 1861-es 2001-től, ebben az időszakban járunk, és ő egyébként egy ilyen nagyon joviális teremtés volt, szeretett elvegyülni az alattvalókkal, tehát nem volt egyáltalán ellenére, és akkor egyszer Torino volt Olaszország fővárosa akkor, apropó, tehát hogy ezt még így hozzátenném.
4: Te ott élsz
3: most. Igen. És itt Torino környékén sétált az egyik vadászkastinál, és akkor megragadta a tekintetét ez a fiatal lány, akit a torinóiak Bella Rosinnak, azaz Szép Rosinának ismernek, és azóta is így maradt benne a torinói köztudatban. Óriási volt a szerelem közöttük, és hát egy vadházasságban éltek, mert hogy ott volt ugye a hivatalos feleség, a gyerekek, a trónörökösök, de hát a Rosinával is sikerült neki összebútoroznia, és ő is szült neki gyerekeket. Aztán, amikor meghalt a felesége, akkor morganikus házasságot kötöttek erre ez a hivatalos kifejezés, ami azt jelenti, hogy ő elismerte ugye feleségeként az addig szeretőként működő Rosinát, de ez a morganikus házasság azzal jár, hogy nem lehet, a gyerekeik nem lehetnek trónörökösök. Igazából ez volt a lényeg, hogy ne kerüljön a házasságon kívül született gyerekek fejére majd később a korona. És a történetnek a vége, mert jó, majd mindenki elolvassa, hogyha van kedve a sztorit, a történetnek a vége az, hogy II. Viktor Emánuelt a római Panteonban temették el, mint Olaszország első királyát. Viszont Rosinának nem jutott ott helyet, mert ő mégiscsak egy ilyen kis félhivatalos feleség volt. Viszont a torinóiak őt annyira szerették, hogy amikor meghalt, akkor itt Torinóban építettek neki egy mauzóleumot, ami a római Panteonra hajaz, hasonlóan, nyilván nem akkora, kisebb, és őt ott temették el. Tehát ugye a Panteonhoz nagyon hasonló mauzóleumban nyugszik, sajnos nem együtt a párjával.
2: Gyovai Helénnel beszélgetünk új könyvéről, melynek címe Ó, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok.
1: Olá Andrea Könyvben utazom című műsorának második részével egy rövid szünetet követően folytatjuk a hétvégi menetrendet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk Olá Andrea könyvajánlóját, amiben a viharosan szenvedélyes, híres olasz szerelmesek mindennapjaiba pillanthatunk, hitelesen, történelmi elbeszélések alapján.
2: Vendégem pedig Gyovai Helén, aki arról írt könyvet, hogy hogyan válhatott az olasz férfiakból a tipikus forróvérű szerető figurája, hogyan szeretnek az olaszok, mi az oka annak, hogy az olasz szerelmek gyakran olyanok, mintha egy-egy romantikus filmdráma forgatókönyve szolgáltatná hozzájuk az alapot. Az olasz művészet, a politika, a történelem és a szórakoztatóipar legendás párjainak történeteit elmesélve, Helén megmutatja az olvasóknak, hogy az itáliai szerelmesek valóban kiérdemlik ezt a globális hírnevet, amit évezredek során kivívtak maguknak. Folytatom most a beszélgetést.
3: Könyvben utazom.
4: Amikor adott fejezetekben olvastam az írásaidat, akkor valahogy mindig kiugrott egy ilyen érdekes kapcsolódás, vagy egy érdekes párhuzam. Tehát amikor például akár a Fellini esetében, akár a Franco Nero esetében, ugye filmvilágban játszódó szerelmi kapcsolatokat ismertetted, akkor ugye legtöbbször felvetődött, hogy itt már volt egy házasság, ott is volt egy házasság, egy-két gyerek. Szóval hogy azon gondolkodtam, hogy mennyi gyerek volt elszenvedője ezeknek a titkos kapcsolatoknak, aztán pedig a vadházasságoknak. Csodásak a filmvásznon, és nagyon érdekes bepillant, hogy mi van mögöttük. Neked melyik volt a kedvenced ezek közül?
5: Ezek közül filmes, de pont őt nem említetted, a Roberto Rossellini.
4: Ja, igen, igen.
5: Hát az csúcs. Teljesen véletlenül bukkantam rá a történetre. Elmentem egy itteni filmesztét a barátommal elnézni, és akkor mondta, hogy most képzeld el, hogy írok egy ilyen könyvet, és hogy még szükségem lenne párokra, meg nem tudom, és akkor mondta, hogy hát úristen, hát Ingrid Bergman, Rossellini és Anna Magnani, óriási szerelmi háromszög, ami odáig fajult, hogy a történetben szereplő két nő, az gyakorlatilag a Lipari szigetcsoport két aprócska szigetén versenyzett egymással mindenféle tekintetben, és két ikerfilmet is leforgattak ugyanazon a nyáron, meg egymást integettek gyakorlatilag a két szigetről, úgyhogy az nekem nagyon-nagyon tetszett. A vulkánok háborújaként vonult be az olasz film történelembe ez az egész háromszög, meg ugye az általában ez a párhuzamos kapcsolat.
4: Nekem pedig meglepő volt a Vanessa Redgrave és a Franco Nero kapcsolata, mert arról tudtam, hogy ez egy legendás szerelem, de ugye készült egy film
5: Levelek
4: Júliának, és abban ők egy idős, újra egymásra találó párt játszanak, és ez annyira gyönyörű volt, és nekem ez nem volt meg, hogy a való életben is ez történt velük.
5: Együtt voltak évtizedekkel ezelőtt, mint a rabbik, nagyon szerelmesek voltak egymásban, viszonylag rövid idő után megszakadt az a kapcsolat, majd aztán 50 év után gyakorlatilag újra találkoztak, soha nem múlt el a szerelem, bár a kapcsolat ugye megszakadt, és aztán most, tehát ugye néhány évvel ezelőtt kötöttek gyakorlatilag házasságot ilyen 50 év kapcsolat után, és annyira megható, mert amikor ezt a fejezetet írtam, akkor ugye keresgéltem mindenféle forrásokat hozzá, és YouTube-ban fenn van egy videó, Franco Nero beszél egy tévéműsorban erről a kapcsolatról, és aztán egy ponton bekapcsolják Vanessa Redgrave-et, aki a női főszereplője ennek a történetnek. Teljesen jól tud olaszul, és olaszul gyakorlatilag arra kéri Franco Nerót, hogy szeresse őt örökké, de hogy itt már azért 80 év feletti emberekről beszélünk, és hogy szeresse engem örökké, és én így elsírtam magam tényleg. Nagyon megható volt.
4: Hát sok megható történet van a könyvedben, és ráadásul annyi művészeti ágba belepillantunk itt, mert hogy figyelsz arra, hogy megmutatod az ő életkörülményeiket, akár egy adott szakmának a megbecsültségét, tehát amikor egy énekesről, egy operaénekesről írsz, nőről, aki megpróbál helytállni, mert ő a család fenntartó, ugye, és úgy lesz szerelme a művésznek, szóval, hogy ezek is nagyon érdekesek, hogy adott korszakról is sokat megtudunk, ebben sok munkád lehetett.
5: Operaénekesnek itt mondasz, azt gondolom a Verdinek.
4: Így van.
5: A Verdinek a szerelme, igen, nagyon sok kutató munka volt benne meg. De egy idő után ez már tulajdonképpen nem is kutató munka volt, mert például amikor a Verdis fejezetet írtam, ahhoz én nem tudom, hogy te emlékszel-e arra, valamikor a 80-as években ment még a magyar televízión is egy ilyen Verdi sorozat, körülbelül 6 része volt.
4: Tényleg.
5: És rátaláltam a YouTube-on, és akkor így, de jó. Na, ő például onnan jött. Abszolút nem volt az egy normális, vagy nem volt egy megszokott helyzet, tehát, hogy ők úgy kerültek össze, hogy a nő volt sztár már, uh-huh. és Verdi volt akkor még a feltörekvő kis zeneszerző, úgyhogy az eleve egy ilyen furcsa szituáció volt. Az meg kiterül a könyvben, hogy egyébként önök voltak gyermekei, akiket el kellett neki tartani, és emiatt abja anyagilag is felelősséget kellett vállalni egy csomó minden iránt, és Verdi imádta, Verdi nagyon szerette, Verdi elfogadta, és arra kérte a számára fontos embereket is, hogy fogadják el a nőt, tehát neki gyerekek, mástól voltak gyerekei, nem tőle, de azért eléggé rossz szemmel nézett rá a korabeli Olaszország, nem volt ez annyira elfogadott.
4: Nagyon izgalmas például Garibaldi szerelmének az alakja is. Kérdés, hogy mi mozgatta ezt a nőt, a féltékenység vagy a saját temperamentumot?
5: Igen, mert Garibaldiról pedig azt kell tudni, hogy neki egy brazil felesége volt. Miután Olaszországban itt már mindent felforgatott, és lángba borította a félszigetet, majd egyesítette az országot, ő elment Dél-Amerikába, és akkor ott is egy kicsit úgy döntött, hogy akkor részt vesz a mindenféle függetlenségi harcokban, és akkor ennek során ismerte meg a feleségét, aki egy szintén egy ilyen nagyon vad, nagyon szenvedélyes nő volt. Hát azt tudjuk róla, hogy nem tudom, szőrén ülte meg a lovat, imádott lovakolni, nem okozott neki gondot az sem, hogy mesztelenül fürdőzzön, tehát ugye megint 1800-as évek végéről beszélünk, tehát abszolút nem ennyien elfogadott és bevett szokásról van. Szóval, és akit aztán végül hazahozott Olaszországba, és ott is ilyen nagyon kalandos életük volt, nem feltétlenül happy end-el.
4: Ugye említetted Eros Ramazzottit, és nekem például az Albano Romina Power történet egyáltalán nem volt meg. Tehát, hogy őket ismerjük, meg énekeljük, de hogy ez egy ilyen tragikus történet, az nem volt meg.
5: Az nekem is sokáig hiányzott, tehát én tudtam, hogy Albano és Romina Power, és Felicita, és minden ilyen szanremói dalfesztivál típusú bulvár információval rendelkeztem, és már Olaszországba költöztem, amikor én megtudtam, hogy nekik volt egy lányuk, aki eltűnt, és a mai napig eltűntként kezelik, eltűnt, nem tudom, 20-30 év, és egyszer nyoma veszett. És nyilván ez egy olyan nyomot hagy a kapcsolaton, amit aztán, hát, vagy kibírsz, vagy nem bírt ki. Természetesen az ő kapcsolatuk, mert nagyon másképp visszanyúltak a lány eltűnéséhez. Az egyik úgy próbálta volna már lezárni, és valahogy ezt a történetet, a másikok pedig nem hajlandó a mai napig ezt elfogadni. De egyébként továbbra is nagy tisztelettel beszélnek egymásról, sőt, vannak olyan alkalmak, amikor még együtt is énekelnek. Olyan szerelmek is vannak benne, amik legendások lettek, aztán abban sem vagyunk biztosak, hogy egyáltalán létezett a szerelem tárgya.
4: Az jutott eszembe akár Petrarca és a szerelme, vagy Dante és Beatrice kapcsán, hogy a szenvedő férfi, a szerelmélt élő férfi, a produktív szerelem, amikor gyönyörű művek születnek a szerelem nyomán, annak alapfeltétele az, hogy tulajdonképpen ne találkozzanak, ne legyen mögötte otthoni cívódás.
5: Hogyha jobban belegondolsz, ez mondjuk éppen nem csak Dantére meg Petrarca, de szerintem egy csomó magyar költőre is igaz, hogy azok a legszebb versek, amik olyan szerelemmel kapcsolatban születnek, ami beteljesületlen, vagy valami lehetetlen. Úgyhogy igen, úgy látszik, hogy arról az emberek már kevésbé írnak verseket, vagy kevésbé, nem tudom, alkotnak festményeket, amikor úgy minden rendben van és klappol.
2: Akkor most mutatok egy kis részletet a könyvből, a Szerelem a valóságon túl című fejezetből. Dante 9 éves korában pillantotta meg először a vele egyidős Beatrice-t egy templomban, és az első és második találkozásuk között is 9 év telt el. Eközben Dante családja és egy másik firenzei família, a Donati család megegyezett egymással, hogy utódaik, Dante és Cemma, házasságot kötnek valamikor 1283 és 1285 között. Dante a paktumnak és a papírformának megfelelően elvett egy húsvérnőt, akitől gyerekei is születtek. Házasság ide vagy oda, Dante nem feledkezett meg Beatrice-ről. 1283-ban újra találkoztak, és megtörtént a középkor egyik legnagyobb fordulata. Beatrice köszönt Dante-nak. ennyi. Ez a nagy esemény, és még ebből is dráma születik. Állítólag Beatrice tartott attól, hogy Dante majd verseket ír róla, ami foltot ejthet a reputációján, hiszen ekkor ő már férjes asszony volt. Azt nem tudni, hogy mindez csak Dante fejében létezett, vagy Beatrice adta tudtára, Dante minden esetre elterelő hadműveletre vállalkozott, más nőknek kezdett el udvarolni. Ez sem bizonyult jó ötletnek, mert emiatt meg Beatrice sértődött vérig, és megvonta tőle a köszönést. Művész legyen a talpán, aki ki tud igazodni a női lélek rejtelmeiben. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy hol van eközben Dante felesége. Úgy tűnik, hogy sehol. Dante reményvesztetten szenvedett, emésztette a szerelem, közben pedig írt. Hosszú évek teltek el ezzel, a melankolikus állapotban, aztán 1289-ben meghalt Beatrice apja, a korabeli szokásoknak megfelelően a család nőtagjai összegyűltek otthon egy szobában, hogy sírassák a halottat és imádkozzanak a koporsó körül, a férfiaknak pedig házon kívül kellett maradniuk. Dante a közelben ólálkodott, reménykedve abban, hogy Beatrice kinéz majd az utcán. Fülelt, és azt hallotta a virasztáson sertepert élő dámáktól, hogy Beatrice teljesen összetört. Dante nem bírta elviselni szerelme fájdalmát, ő maga is sírva fakadt, folytogatta az együttérzés. Ekkor azonban még csak nem is látták egymást. Ezekben a talán nem is létező, de semmiképpen sem túl testközeli pillanatokban merült ki Dante és Beatrice valódi kapcsolata. Minden egyéb csak a papírra vetett tolvonásokban teljesedett ki.
4: Neked melyik volt a legkedvesebb fejezeted? Szóval, hogy kik azok, akik úgy nagyon megmaradtak?
5: A kegyetlen szerelmek, sajnálom. Tehát, hogy itt nem lesz feloldozás, meg nem lesz rózsaszín felhő, meg nem lesz semmi ilyesmi. Tehát nekem nagyon kedves történet, akkor is, ha egyáltalán nem kedves történet, és nagyon nehéz normális jelzőt találni most erre az esetek. A Puccini-féle történet, amiről már beszéltünk, hogy a féltékeny feleség öngyilkosságba hajszolja a teljesen ártatlan szobalányt. Nekem nagyon érdekes volt Pirandello története. Pirandello ugye egy Nobel-díjas olasz író, nagyon elismert, nagyon szeretik az olaszok, de szerintem az olaszok közül is nagyon-nagyon kevesen tudják azt, hogy neki egy őrült volt a felesége. És ő ameddig lehetett, igen, ott volt a felesége mellett, és próbált vele egyháztartásban élni, és csak a legvégső pillanatokban döntött úgy, hogy akkor jobb lesz, hogyha valaki más vigyáz a feleségére, mert már mindenkire veszélyes. Úgyhogy az nekem egy nagyon meghatározó történet volt.
4: Pedig amikor elvette, akkor még semmi nem tűnt föl, ugye?
5: Hogy mondjam, a feleség egy nagyon jó módú családból származott, Szicíliában, mindeket egy szicíliaiak voltak, és aztán történt egy bányáik voltak. És a bányákban történt egy tragikus baleset, ami miatt gyakorlatilag nekik megszűnt az összes jövedelem forrásuk, és ezt nem tudta feldolgozni a nő, ebbe bolondult bele.
4: És aztán végül is ilyen ön és közveszélyes lett, tehát igen, hogy az, igen, ahogyan írsz erről, hogy ennek milyen következménye volt.
5: Nyilván Pirandello nem akarta, hogy ezt kitudódjon, bár megengedhette volna magának az írói honoráriumából, de például nem tartott emiatt bejárónőt, takarítónőt, semmit, nehogy valaki megtudja, hogy otthon ugye ott a beteg felesége, ő látta el a gyerekeket, ő nevelte föl, csak egy idő után az azt, hogy már a gyerekekre is veszélyes lett, úgyhogy egyszerűen dönteni kellett arról, hogy akkor most itt mi vagy ki a fontosabb.
4: Melyik az a történet, vagy ki az a személyiség, aki tényleg megtestesíti ezt a latin szerelmes típust? Mert ugye olasz férfiak vannak itt, uralkodóktól, politikusokon át, művészekig, Casanova is itt van, ki ne hagyjuk, ugye?
5: Tényleg, megtestesíti egészen.
4: Igen, ugye ő is szerelembe esett végül, de hogy nem is tudom, kinél írtad, hogy szenvedéllyel szereted, de azt hiszem, hogy azt írtad, hogy ez a lusta. Volt egy ilyen jelző, igen. És akkor így gondolkodtam, hogy ez olasz férfiakra jellemző.
5: Az enyémtől távol áll természetesen, de egyébként az nem áll tőlük távol, hogy ők úgy szívesen veszik, hogy mondjuk kiszolgálja őket. Az asszony. Olaszországban pár évtizeddel ezelőtt még teljesen ilyen patriarchális társadalomban éltek. Most már jönnek ki belőle, de azért még abban sem vagyok biztos, hogy nagyon Dél-Olaszországban nem ez a család, a pater familias, aki úgy minden értelemben pater familias, a család ura és parancsolója, szerintem azért ilyen kis patriarchális, hogy is mondjam ezt, bukéja még van néhány helyen Olaszországnak.
4: Mastroianni volt, Mastroianni kapcsán írtad ezt.
5: De egyébként Mastroianni az ő egy jó példa, mert szerintem ő egy eleve egy ilyen nagyon sármos, nagyon jó képű olasz pasi volt, tehát aminek úgy elképzeljük az olasz szeretőket. Nagyon vonzó, ahogy lóg a cigaretta a szájából, és a Dolce Vitában ott a Trevigut környékén flangál. És hiába, és neki is ott is házasság, válás, szerető, nagy szerelem, közös gyerek, Catherine Deneuve, ugye a másik fér, és ott volt az, hogy ő megtartotta a kapcsolatuk alapján végezte a nagyon laza, nagyon olaszos, ha otthon vagyunk, akkor szívesen fekszek a kanapén, és nem csinálok semmit, amivel Catherine Deneuve nem nagyon tudott kibékülni, és úgy egyébként sem vetette meg a nőket, és önki azért volt elég sok. Ő egy ilyen tipikus olasz szerető szerintem. Mert ugyan is tudom képzelni, hogy megér egy-két ajtócsapkodást egyébként. Jó, pasi.
2: Következzen most egy rövid részlet erről a szerelemről is. Ők próbálták kapcsolatukat teljes titokban tartani, ám rövid időn belül a bulvárlapok kedvencei lettek, fotózták őket a forgatásokon, a vörös szőnyegen, vagy éppen akkor, amikor intimitást kerestek a nagyvárosok forgatagán kívül. A kapcsolatuk elején Marcello minden áldott nap küldetett 22 darab vörös rózsát Catherine-nek, bármerre is forgatott éppen a világban. Flora, az olasz feleség sokáig szemet hunyt Mastroianni nőügyei felett, de azért nála is volt egy határ. Egy vázát készült széttörni Marcello fején, amikor megtudta, hogy Deneuve gyereket vár. Csak amiatt kegyelmezett meg a férjének, mert megtudta, hogy a baba lány. A fiút nem tudta volna elviselni. A kislány megszületett, és a Chiara, vagyis a világos nevet kapta. Születése napján Marcello mindenkit pezsgővel kínált, akivel csak találkozott, végtelenül boldog volt. Marcello és Catherine szinte mindenben különböztek egymástól. Mastroianni lusta volt, körbelengte az a bizonyos római levegő, amit mindenki ismer, akinek akadt már dolga az olasz főváros szülötteivel. Kicsit romlott, kicsit vulgáris, mindenképpen ellenállhatatlan, olyan erotikus kisugárzással megspékelve, hogy esélye sem volt elmenekülni a szexszimbólum skatujából. Deneuve társasági ember, mondén, már a szülei is színészek voltak, így kiskorától otthonosan mozgott a filmek világában. Szerette a társasági életet. Mastroianni viszont inkább henyélt a kanapén a puccos gála vacsorák helyett. Deneuve katonás jelleme is zavarta, úgy nyilatkozott, hogy már attól nyugtalan lett, hogy meghallotta Catherine-t a lakásban járkálni. Szerinte Deneuve nem is járt, szabályszerűen masírozott, mint egy katonatiszt. 4 év együttlét után Catherine szakított Mastroiannival, megelégelte a Pán Péter szindrómát, azt, hogy Marcello nem tudott felelősséget vállalni, és határozott végleges döntéseket hozni. Ezek közül a legsúlyosabb, hogy a színész soha nem vetett véget a Flora Carabellával kötött házasságának, még akkor sem, amikor Olaszországban a jogszabályok végre engedélyezték ezt. Aki ismeri a könyveidet, és mindet olvasta, az végigkövetheti, hogy te hogyan szerettél bele Olaszországba. És úgy tűnik, hogy ez nem nagyon változik. Én ugye látom az Instagram posztjaidat, csoda dolgokról mesélsz, tanítasz olaszul, minden, ami olasz, ott van a te életedben. Mi ez a megtartó erő?
5: Sokszor el kell már magamnak is azon gondolkodnom, hogy most akkor ki vagyok én. 16 éve élek itt, és nagyon sok minden már természetes, nagyon sok mindenhez hozzászoktam, nagyon sok mindent már nem is magyar szemmel nézek, hanem inkább az olaszok szemével, és sok minden már fel sem tűnik. Tehát azért néha már nekem is fókuszálnom kell, hogy nézd már, ez érdekes, mert ez egy magyarnak érdekes lehet. Eleve az a szerencsés helyzet, hogy Olaszországban annyira körülvesz a szépség, tényleg mindenhol, hogy sokszor fel sem tűnik, és mondjuk jönnek magyar vendégek, és együtt sétálunk, vagy együtt elmegyünk valahova, akkor valamikor ők hívják fel a figyelmet arra, hogy de nézd már, hogy az is milyen jó, meg ez is milyen jó, mert te úgy nagyon bele tudsz kényelmesedni abba, hogy érsz egy csodálatosan szép országban, mindenhol körülvesznek a reneszánsz, a barokk, meg a akármilyen liberti, szecessziós épületek, és aztán így egy idő után ilyen szépségvak leszel, vagy nem is tudom. Igen, tehát, hogy így nem tűnik föl. De egyébként Olaszországban pont emiatt is eléggé könnyű beleszeretni, meg elég könnyű fenntartani ezt a szerelmet, mert azért mindig tud valami újat mutatni. A férfiakkal ellentétben.
2: Ú, azok az olasz szerelmesek, legendás párok, örök románcok. Gyovai Helén új könyvéről beszélgettünk ebben az órában. A könyv az 1001 könyvkiadó gondozásában jelent meg.
1: Olá Andrea beszélgetését hallották. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza a kultúra, gazdaság és életmód területéről. Várom önöket akkor is, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életen magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható gomoly felhőkkel, helyenként fordulhat elő záporzivatar, a szél több felé megélénkül. A hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul, északon északnyugaton marad 30 fok alatt a maximum.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és

0: gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A több eszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A hírekben arról tárgyalunk, hogy Európai Uniós konkurenciát kap a Starlink, na nem teljesen és nem úgy, de végül is mégiscsak. Arról is, hogy egyre jobban szorul a hurok a Ray-Ban és a Meta közös okos szemüvege körül, legalábbis szintén itt az Európai Unióban. Arról is beszélünk, hogy milyen óriási mérföldkőhöz érkezett el a Google. Természetesen ez a Gemini-t vagy Gemini-t fogja érinteni, az ő mesterséges intelligencia platformjukat. A műsor közepén egy picit körbenézünk akciókamera fronton, mármint hogy alakult ki ez az egész akciókamera dolog, honnan jött, és talán arról is beszélünk, hogy hova megy, míg a műsor legvégén a vadonatúj, friss és ropogós Google Pixel 11-et fogjuk megnézni, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Egyre többet beszélünk arról, hogy az Európai Unióban szeretnék az Európai Uniós tagállamok és maga az Unió is, hogyha minden Európai Uniós lenne, Európai Uniós AI, Európai Uniós Cloud, és egyáltalán, tehát hogy ne legyen az Uniónak olyan kitettsége a legtöbb és külföldi, már mint hogy EU-n kívüli külföldi cégekkel szemben. Éppen ezért most úgy néz ki, hogy műhold tekintetében sem a Starlink lesz az egyetlen ilyen vállalkozás, bár ugye ennél sokkal több van, de talán az Elon Musk-féle Starlink a legismertebb, hogyha arról beszélgetünk, hogy műholdon keresztül internetes és egyéb kapcsolatot tudunk létesíteni, úgy néz ki, hogy lesz egy uniós verzió.
2: Egy picit azért tisztáltunk el, hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, mert hogy az IRIS névre hallgató szolgáltatás, amit az Európai Unió saját űrügynöksége is erőteljesen támogat, tehát az ESA is ezt preferálná mi hamarabb megvalósítani, az valójában jelen pillanatban, illetve a megvalósulás pillanatában egy széles sávú kapcsolatot ígérő és kínáló szolgáltatás lesz, de nem a publikum számára elérhető internet szolgáltatás első körben, mert hogy azért nyilván be kell látnunk azt, hogy bármennyire is nem így szeretné az Európai Unió kommunikálni, azért Elon Musk Starlink-e jóval-jóval azelőtt jár, mint a piac nagy része legalábbis, több 10 000 műholdja van már fent ugyanis a szolgáltatásnak, és ezzel pedig azért viszonylag könnyű lefedni egy ilyen szélesávú internet igényű előfizetéses konstrukciót. Ehhez képest az IRIS hálózata mindösszesen 348 műholdból fog majd állni, ez 2029-ben történik majd meg, ebben az évben ugyanis már megkezdődhetnek nem csak hogy a műholdak használatba vételei, hanem gyakorlatilag a rendszert felkapcsolhatják, és kifejezetten egyébként arra fókuszál majd a szolgáltatás, hogy az EU tagállamai, valamint a partnerek, mint Norvégia és Izland is főként kritikus kommunikációra használhassák, tehát leginkább a katasztrófavédelmi, humanitárius helyzetek, mentőtlenül kommunikáció lesz a feladata ennek a szolgáltatásnak, és egyébként lesz némi hadászati, egész konkrétan határőrségi feladatköre is, mármint a kommunikációs feladatoknak. A jövőben nyilván majd azért ez meg fog indulni egy másik irányba is, elvileg az ESA és az IRIS üzemeltetőinek terve szerint ez egy magánszolgáltatások számára is elérhető csatorna lesz, tehát nem arról van szó, hogy lesz egyetlen cég, mint mondjuk a Starlink esetében, akik birtokolják a műholdokat, és onnantól kezdve ők adják azt a szolgáltatást, amit bárki igénybe vehet bárhol szélesebb internet formájában, hanem inkább egy olyan konstrukció lesz, hogy az IRIS az egy infrastruktúra lesz, amit magáncégek is igénybe vehetnek, és ők tovább értékesíthetik az internet szolgáltatást azoknak, akik mondjuk olyan területen vannak, ahol a mobil hálózat vagy vezetékes hálózat nem elérhető, vagy ha elérhető is nem kínál túl nagy sávszélességet. Úgyhogy igazából egy ilyen félig meddig Starlink alternatívát fogunk majd kapni az Európai Unióban, de ha már Európáról beszélgetünk, akkor mindenképpen modern technológiai szempontból éppen friss és aktuális okosszemüvegekről is beszélnünk kell, mert az EU úgy tűnik, hogy ezeknek az eszközöknek a szabályozásában egy igen erős és drasztikus lépésre szánta magát.
1: Mi is beszámoltunk róla nem is olyan régen, hogy komoly botrány kerekedik ki, sőt, gyakorlatilag pereskedés alakult ki a Meta szemüvegével kapcsolatban, amit a Ray-Ban közösen fejlesztettek. Ez az a szemüveg, amiben videófelvételre alkalmas kamera van, amit elméletben egy piros LED villogása jelez, bármint hogyha ez aktív és valóban rögzít, de hogy a perben is ezt nehezményezték, hogy igazából, ha valaki lefesti, letakarja, sőt, egyre több olyan hack terjed a netten, hogy hogyan lehet ezt akár szoftveresen vagy hardveresen kiiktatni, onnantól nem tudjuk, hogy a szemüveg mikor vesz föl, mikor nem, és milyen adatokat küld, és aztán ez egy külön kérdés, hogy hova és milyen szerverekre. Éppen ezért most egy újabb lépés történt az Unióban. Franciaország, Németország és Hollandia is fontolgatja a Meta és más gyártók okos szemüvegeinek a betiltását, ugyanezen okoknál fogva, egész egyszerűen azért, mert hogy nem lehet tudni, hogy mikor mit rögzít és azzal utána mi történik. Ráadásul arról is beszéltünk nem olyan régen, hogy abból is komoly botrány volt, hogy egyre népszerűbbek sajnos az ilyen megalázásra szakosodott, mutattam az idézőjelet, tartalomgyártók, és hát ugye ez a Ray-Ban szemüvegekkel még még egy fokkal könnyebb, hogy oda menni az utcán valaki a zaklatni őket, utána föltölteni a netre, és aztán az intelligens, nagyon-nagyon vastagon mutatom az idézélet, emberek ezen szórakoznak, hogy valakit hogyan vernek, meglögdösnek, vagy egyéb más módon aláznak meg az utcán. Mindezt egy ilyen rejtett felvevő eszközzel sokkal könnyebb megtenni. Éppen ezért ez a három ország is már azon van, hogy most már elkezdte értesíteni többek között a forgalmazókat is, hogy legyenek erre felkészülve, és legyenek tudatában abban, hogy ha és amennyiben ez a három ország, és nyilvánvalóan az Unió is, majd eljutunk annak a pernak a végére, eljut oda, hogy akkor ezt betiltják teljes mértékben, akkor bizony le kell szedni minden egyes polcról, fizikailag is, és átvitt értelemben a webáruházak polcairól is ezeket a szemüvegeket, úgyhogy az előbb említettem, ez nem csak a Metát érinti, de valóban a Meta és a Ray-Ban közös szemüvege az, ami a legnagyobb port kavarta és a legkönnyebben elérhető, és mondjuk azt, hogy a legismertebb, de például a Samsung a közeljövőben fog piacra dobni egy hasonló okos szemüveget, úgyhogy azt gondolom, hogy most valamiért a gyártók annak ellenére, hogy komoly jogi aggályokat, személyiségjogi aggályokat vetnek fel ezek az eszközök, kezdenek erre ráharapni, úgyhogy biztos, hogy a jövőben lesz még jó néhány ilyen szemüveg, az nem biztos, hogy az Európai Unióban lesznek ezek a szemüvegek, de ha már gigavállalatokról beszélünk, mint a Meta, akkor meg kell említenünk a Google-t, aki elérte azt a célt, amit nagyon szeretett volna, próbálok kevésbé szarkasztikusan fogalmazni, de hogy minden korábbi terméknél gyorsabb ütemben és nagyobbra nő a Gemini, ugye a Google mesterséges intelligencia platformja, és az az igazság, hogy egyrészt azt nyilván értjük, hiszen mesterségesen pumpálják a piacot a nagyvállalatok AI téren, legyen az hardware vagy software, ennek ellenére a cikkben taglalt számok, azok azért engem is meglettek.
2: 1 milliárd felhasználóról van szó, ez az a mérföldkő, amit a Gemini vagy Gemini elért nemrégiben, ez gyakorlatilag már egyértelművé tette, hogy jelen pillanatban a mesterséges intelligencia a Google zászlós hajója, a fő terméke, és most mondom mindezt, úgyhogy ez egy annyira kiemelkedő dolog, hogy a keresőóriás, akit így emlegettünk eddig, hogy keresőóriás, az lecserélte a termékét a mesterséges intelligenciára, a legfontosabb szolgáltatása a korábbiakban a kereső motor volt, és hát minden e köré szerződött, és erről szólt, és ehhez képest váltott most egy nagyon-nagyon erőset a Google. Nyilván rengeteg adatfejlesztés és mindenféle a keresés által nyújtott szolgáltatás, illetve adatszolgáltatás is azt támasztotta alá, hogy a mesterséges intelligencia legyen a következő lépés. Annyira ez az elmúlt évek termékeit látva nem meglepő, de abból a szempontból mindenképpen igen, hogy a Google nagyon-nagyon híres arról is egyébként, hogy rengeteg szolgáltatást elindít, és majd valahova talán kifutnak ezek a termékek. Ugye van külön az internetnek egy temetője is a befutcsolt, és egyébként esetenként igen ígéretesnek tűnő Google szoftverekről, szolgáltatásokról, termékekről, de úgy tűnik, hogy a Gemini az mindenképpen marad, és a jövőben már eddig ugye átvette a Google asszisztens helyét is, a jövőben, ahogy terjednek ezek az AI alapú keresések, van egy olyan gyanúm, hogy magát a kereső funkciót is előbb-utóbb helyettesíteni fogja.
1: És ugye lehet legyinteni, mert sok-sok milliárdnyi Android telefonon van ott a Gemini, ha akarjuk, hanem az enyémen is ott van, a Petén is ott van, és lehet akkor azt mondani, hogy ja, elértük az 1 milliárd felhasználót, de hogy nem ezekről van szó, azokról a felhasználókról van szó, akik valóban alkalmazás szinten, vagy minimum webes szinten, tehát szándékkal rábötnek arra az ikonra, hogy Gemini, legyen ez online, vagy pedig konkrétan abban, és ebből több mint 100 millió iPhone-on használja a Google-féle mesterséges intelligenciát, tehát így ez a szám, hogy közben tudjuk, hogy amúgy meg még ezen kívül sok 100 millió androidos telefonon is ott van, úgyhogy lehet, hogy valaki soha nem nyúl, és soha nem érinti meg ezt a gombot, hogy Google Gemini, így ez mindenképpen azt mutatja, hogy hirtelen azt akartam mondani, hogy megérte befektetni az AI-ba, de azt mindenképpen elérte ezzel a Google, hiszen még mindig nem hoz pénzt konkrétan a mesterséges intelligencia, így a Gemini sem, annyit semmiképpen, amennyi csak a közelébe lenne a költségeknek, de azt mégis el tudja mondani a Google, hogy ez minden idők leggyorsabban növő Google terméke, az egy más kérdés, hogy olyan mértékben van ez pumpálva, hajtva a konkurencia által is, és a piac által is, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly mesterséges lufi, de hát ez van, erre megy a világ, ez mindenképpen egy komoly mérföldkő a Google-nek, és ha már Google, akkor maradjunk itt, és egy kevésbé jó hírt közlünk, talán azok számára, akik esetleg azon gondolkoznak, hogy Pixel telefonjukon lecseréljék majd az az operációs rendszert. Ez a jövőben sajnos nem lesz olyan egyszerű.
2: Nagyon gyorsan tisztázzuk, hogy a Google fejlesztette szoftverek mellett a hardvereknek is azért az elmúlt években komoly szerepe jutott az Androidos felhasználók körében, mármint konkrétan kifejezetten a Google által fejlesztett, vagy legalábbis berendelt hardverek területén. Régen volt a Nexus nevezetű okostelefon vonal, amit váltott a Pixel. Ez a Pixel széria igazából egy ilyen referencia modell, azt mutatja meg, hogy a Google mit tud nyújtani az átlag felhasználónak, ha valaki, mint gyártó a legtöbbet szeretné kihozni az androidos telefonjából, mire számíthatnak az androidosok, ha az általuk preferált operációs rendszer a kereső óriás gondozott operációs rendszere. Egy nagyon-nagyon csúnya túlzással mondhatnám úgy, hogy a Pixel széria jelen pillanatban az androidosok iPhone-ja, és akkor ebben a képzavarban gyorsan ezért tegyük hozzá azt is. A Pixel volt ez idáig az a termékcsalád, amin talán a legkönnyebb volt a modernkori telefonok között lecserélni az operációs rendszert egy Google mentesre is, vagy bármilyen egyéb más fejlesztő, harmadik fél által fejlesztett szoftverekkel összerakott operációs rendszerre, és ezt egyébként pont ezért nagyon is preferálták azok, akik kicsit inkább egy ilyen szabadabb okostelefonos rendszert szerettek volna használni, és nem feltétlenül mindenben a keresőre is támaszkodni. Ezt változtatta most meg a Google azzal, hogy a Pixel készüléke forráskódjának letöltési módját megváltoztatta, de korábban ugyanis ez egy nyílt és teljesen egyszerűen hozzáférhető kis fejlesztői alap volt ahhoz, hogy egyedi romokat, vagyis egyedi operációs rendszer verziókat adjanak ki teljesen független felek, de ezt a jövőben egy ilyen űrlap igénylési rendszeren keresztül kell megtennie a fejlesztőknek, amiben a tulajdonosoknak és a fejlesztőknek egyaránt egy ilyen online igénylést kell benyújtaniuk, és a konkrét verziót, konkrét kernelforrást, minden egyes ilyen kis apró adatot megadva kérhetik, hogy lehetőséget kapjanak az operációs rendszer lecserélésére. Ez pedig gyakorlatban azt jelenti, hogy egyes felhasználóknak akár napokat várniuk kell ahhoz, hogy hozzáférést kapjanak, a fejlesztők külön elbírálás alá kerülnek, hogy megadják majd nekik ezt a hozzáféréseket, tehát hogy ők egyáltalán tudnak-e majd a jövőben gyártani nyíltabb Android operációs rendszer változatokat, bár ez nem tűnik nagy problémának, hiszen igazából csak belerakott a Google egy párnapos késlekedést, de gyakorlatban ez pont ezeket a kicsi külső felek által fejlesztett operációs rendszer verziókat hátráltatja, azok terjedését hátráltatja, mert a jövőben ez egy plusz extra lépés jelent majd mind a fejlesztőknek, mind a felhasználóknak, és még nem tiszta, hogy mondjuk adott esetben milyen indokokkal utasíthatja el majd ezeket az igényeket a keresőóriás. De ha már nagyvállalatok és a felhasználói élmény csorbulása, akkor mindenképpen ejtsünk szót az eheti nagyon furcsa hírről, ami a BMW házatájára jött, mert hogy az autógyártó egy furcsa marketing lépésnek köszönhetően rengeteg sofőrt bosszantott fel.
1: Nagyon úgy néz ki, hogy a BMW nagyon örül annak, hogy megjelent a Pókember egy vadonatúj nap film, amiben micsoda véletlen, rengeteg jármű bukkal föl a bajor gyártó palettájáról, többek között az új BMW közül is jó pár, és annyira örül ennek, hogy úgy gondolta, hogy kvázi promotálja a filmet, illetve, ahogy aztán nyilatkozták, ez nem promóció, tehát nem hirdetés, hanem egész egyszerűen csak büszkék arra, hogy közösen dolgozhatnak a Spider-Man univerzummal. Éppen ezért meglepték a tulajdonosokat azzal, hogy egy rövid kis Spider-Man animációt, a film megjelenése napján egy rövid kis Spider-Man Pókember animációt lehetett végignézni, amit zenével és a belső ilyen hangulati fényekkel lekövetett az autó, amennyiben rábökött a tulajdonos, tehát ehhez igen, a tulajdonosnak rá kellett böknie valóban erre, de ez abban a szempontból egy hirdetés, hogy egy BMW-től teljesen független dolgot kellett végignézni, és nem lehetett kikerülni, tehát egész egyszerűen meg kellett várni, hogy elmúlik ez a jelzés, és akkor lehetett mindent csinálni az autóval, hogy addig. Ha az ember rábökött, akkor pedig lejátszotta ezt a fantasztikus fény és hangsót, és nyilvánvalóan a filmről szóló trélert, úgyhogy nem kevesen háborodtak föl, hogy a több százezer dolláros autókban miért kell neki Pókember reklámokat nézni. Természetesen a BMW visszakozott, és azt mondta, hogy ez nem reklám, ez csak a partnerségnek a megünneplése, és ők azt gondolták, hogy ez hasonló fogadtatásban részesül ez az akció, mint amikor mondjuk ünnepekkor felköszöntik az arra alkalmas BMW tulajdonosait. Hát nem így sült el a dolog, valószínűleg a jövőben Spider-Man ide, Pókember oda, meg fogja kétszer gondolni a bajor gyártó, hogy kivel, hogyan kooperál, és azt milyen módon akarja megünnepeltetni a saját vásárlóival.

iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák.
1: Megmondom őszintén, én sosem voltam az a nagy akciókamerás srác, pedig amikor az akciókamerák megjelentek, jelesül a GoPro elkezdte ezt az egész őrületet, mert ezt te kell látnunk, hogy az egész bolygó az akciókamera őrületet, azt a GoPro-nak köszönheti. Szóval amikor ez az egész elkezdődött, én akkor még aktívan mountain bike-oztam, nem versenyszerűen, de azért hetente többször jártunk ide-oda, és nekünk is megfordult. Pontosabban igazából az az érdekes, hogy annyira nem fordult meg, egyszer beszéltünk róla, hogy milyen jó lenne rögzíteni ezeket a ride-okat, és aztán ennyibe is maradt a dolog, valahogy mi nem igényeltük. Az én korosztályom nem igényelte, hogy még akkor mindent rögzítsünk, és mindent tegyünk ki. Nem is nagyon volt hova kitenni, akkor még igen, én ilyen öreg vagyok. És közben pedig az összes GoPro-nak, és aztán a később jövő akciókameráknak ez a szuper nagy látószögű, nem túl színhelyes, kicsit ilyen a kirakatba kirakott képe, ez annyira nem vonzott, hogyha már arról beszélünk, hogy mozgó vagy állókép gyártásban egyáltalán foglalkozzunk akciókamerákkal. És itt a 2026, amikor azt kell, hogy mondjam, hogy összeért ez a dolog, talán most végre összeért ez a dolog, és fotós, videós szemmel is értékelhető, kifejezetten jó minőségű csúcsmobilokat, csúcskamerás videós mobilokat megközelítő, sőt megszégyenítő képet tudnak produkálni. Ezek a furcsa fotós és videós szemmel nézve egyáltalán nem kézreálló kis dobozok, úgyhogy azért gondoltuk a Petivel, hogy egy kicsit vegyük elő azt, hogy akkor most hogy is áll ez az akciókamera piac, és hogy mi történik most, és talán arról is beszélünk, hogy mi történhet.
2: Mielőtt jobban belemennénk abba, hogy mi most a kínálat, és mit is kaphatunk igazából a piacon, egyrésztről gyorsan tisztázzuk, hogy nagyon nagy polaritás van azért az akciókamerák körében, vannak az ismert márkák, és ez nagyjából három márkát jelent, és vannak a picik, az kevésbé ismertek, a mindenféle ázsiai online boltoktól kezdve az Amazon kínálatán át mindenhol megjelenő, nagyon sokat ígérő akciókamerák. Utóbbiakkal azért nem foglalkoznánk túl sokat, mert egyrésztről nagyon sok kis márka jelent meg a piacon, és sokan közülük egyébként, mint kiderült, szépítettek az aktuális kameráiknak a specifikációjén. Sok esetben találkozunk olyannal, hogy mondjuk 4K felbontást ígér, de valójában igazából az csak egy felnagyított Full HD felbontású kamera, amit nagyon-nagyon-nagyon kedvező áron megkaphatunk. Most amire fókuszálnánk, az inkább a GoPro, a DJI és az Insta 360, gyakorlatilag a három nagy öreg, a tartalomgyártó és akciókamera kínálatból, mert hogy az akciókamera vonal az az elmúlt években azért meredeken átalakult, és szétszállazódott egy kicsit annak megfelelően, hogy ki mire használná az akciókamerákat, ki mire használná ezeket a pici kis zsebrevágható kamerás eszközöket, és ezt nagyon-nagyon-nagyon szépen szétterítették a piacon. Technikailag úgy is mondhatnám, hogy négy fő ágazatra hozható ez az egész kategória.
1: Az első kategória, amit ismerünk, amivel a GoPro kezdett, egy pici kis dobozka, mondjuk olyasmi, mint négy gyufás dobozt egymást felé raknánk nagyjából méretben, van valahol egy objektív, általában nem középen, hanem valamelyik sarkába eltolva, és akkor innentől jönnek az érdekességek, egy vagy több kijelző, tehát elől is, hátul is lehet kijelző, ezeket föl lehet nyitni, nem lehet föl nyitni, különböző portok, lehet-e hozzá mikrofont kapcsolni, nem lehet hozzá mikrofont kapcsolni, az objektív most már eljutottunk odáig, hogy akár cserélhető, de ez még nagyon ritka. Ilyenkor elveszítjük a vízállóságot és a strapabíróságot, de rendes, jó minőségű üvegeket, objektíveket is lehet már akciókamera-szerű testre rakni. Szóval ezek indultak el, ezek lettek az első akciókamerák, ebből van a legtöbb, a Peti által említett no name, vagy akár ismert, de nem ebben a szegmensben dolgozó márkák közül is, ezt koppintják a legtöbben, ez a legnépszerűbb, ezt mindenki fölismeri, ilyeneket látunk bukós is, akkor motorokon, bringákon, autókon, stb. Stb. Ez a legnépszerűbb, legismertebb verziója az akciókameráknak.
2: Ez a kategória egyébként az, ahol a legtöbb fejlődést láthattuk az elmúlt években, és az egy picit belassult most már, tehát azért úgy érződik legalábbis a piacot szemlélve, hogy nagyjából elérte a jelenlegi technológiai tetejét annak a hardveres limitációnak, amivel dolgozniuk kell a gyártóknak. 8K felbontást is kapunk már adott esetben, de 4K 120 képkocka per másod, másodperces lassított felvételeket is megkapjuk. Nagyon nagy egyincses szenzorokat, illetve egyincses típusú szenzorokat találunk ezekben a kamerákban. Nagyon jó éjszakai képminőséget, és akár bár tényleg még mindig nem ez az elsődleges prioritása ennek az akciókamera világnak, és úgy egyáltalán az egész ilyen hordozható kamerás szegmensnek, de ettől függetlenül már jó dinamikatartományt, jó színeket kapunk vissza. Tehát amit igazából most így technológiai maximum tudnak ezek a gyártók, az mind ezekben a klasszikus kinézetű akciókamerákban jelenik meg elsődlegesen, és akkor ezek után jönnek a különlegességek és a kísérleti modellek, mint például a mini, ultra mini, vagy igazából viselhetőbb akciókamera szerűségek. Nehéz ezt jól megfogalmazni, de ide tartoznak az Insta360-nál például a Go széria tagjai, vagy mondjuk a DJI Osmo Nano, mint legutóbbi ilyen eszköz, és ezeknek a legfőbb tulajdonsága az, hogy nagy tudást, de minimális, nagyon pici, néhány grammos testben, illetve egy ilyen moduláris rendszerben kínálnak.
1: Egy másik márka hozott egy újfajta akciókamerát, ez pedig az Insta360, a nevében is benne van. Ő volt az első, aki meghódította a 360 fokos videók piacát, mert előtte is nyilvánvalóan voltak cégek, akik ezzel foglalkoztak, de borzasztó drága, több ezer eurós, több ezer dolláros, sok-sok kamerás eszközöket csináltak, vagy több GoPro-t például tettek össze, és abból próbáltak 360 fokos videót csinálni. Az Insta360 volt az X-szériával, aki azt mondta, hogy megfizethető áron fölveheted a teljes körülötted lévő világot, és majd utólag eldöntöd, ez is a rákfenéje, hogy gyakorlatilag rögzít mindent 360 fokban körülöttünk, és az utómunka az bizony nagyon-nagyon-nagyon macerás. Egyrészt sokáig gépigényes is volt, most már azért eljutottunk oda, hogy tényleg kisebb túlzással egy fogtöméssel is lehet játszani, már hogyha mondjuk egy-két évnél fiatalabb mobiltelefonunk és notebookunk van, akkor ez nem lesz probléma, de az utómunkában sok-sok idő fog azzal eltelni, hogy a körbevilágot fölvett videóból mi az, amit mi szeretnénk utána megmutatni a külvilágnak, és most már nem csak az Insta360-nak van ilyen típusú kamerája, hanem a DJI-nak, és itt is fölbukkantak a különböző kínai no-name klónok, de például az LG-nek is volt már 10 évvel ezelőtt ilyen 360 fokos kamerás próbálkozása, szóval ez is egy nagyon népszerű megoldás, akkor, hogyha utólag szeretnénk eldönteni, hogy mi az, amit meg szeretnénk mutatni abból a világból, amit rögzítünk.
2: És ha már az Insta360 ugye népszerűvé tette ezt a külön kategóriát, illetve fordítva ők azzal váltak népszerűvé, hogy ezt a 360 fokos látószöget terjesztették el a kamerás szegmensben, akkor mindenképp beszéljünk arról a kis zsebkameráról, zseb vlogger kameráról, ami pedig a DJI érdeme, legalábbis ők fejlesztették a legtöbbet ezeken az eszközökön. Ezek a picik is mondjuk azt, hogy ilyen hosszúkás rúd kamerák, amiknek a végén egy stabilizátoron ül egy pici kamera, egy lencse, és ez igazából az a kategória, ami a legtörékenyebb, úgymond ebben az egész szegmensben, a legkevésbé akciókamerás, viszont a legtöbbet kínálja annak, aki akár mondjuk egy ilyen kamerába beszélős tartalmat szeretne, vagy csak egy úti videót szeretne rögzíteni. Ez a fajta kamera az, ami a leginkább az átlag ember számára szól, ha nem extrém sportok, vagy igazából csak nem is sportok lennének a videófelvételek témái. Ezen a területen egyébként a DJI már a negyedik generációt, és már annak a professzionálisabb változatát adja ki. Az Insta360 nemrég szállt be, de itt is találunk sok kis márkától próbálkozásokat. Nyilván azért annak pedig az a limitációja, mármint ennek az egész kategóriának, hogy nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy ezek az eszközök milyen módon vannak tárolva, utaztatva, és hogy milyen körülmények között használjuk, mert itt a legkevesebb az ellenállás a környezettel szemben. Cserébe viszont itt kapjuk gyakorlatilag a legjobb képminőséget, ami a tartalomgyártóknak fontos lehet.
1: És ezek a szegmensek, ahogy a Peti is mondta, a klasszikus 4 gyufás doboz méretű kis tömbök azok, amik a legkevésbé fejlődnek, azért ott is van fejlődés, most már nagyon jó éjszakai felvételeket csinál egy-két ilyen kamera, ami régen teljesen használhatatlanok voltak mondjuk sötétben, de az is érdekes, hogy kezdenek ilyen kis ökoszisztémák kialakulni, tehát például már, ha ugyanaz az akciókamerához ugyanolyan márkájú mikrofont veszünk, mindenféle kis USB és dongle vagy akármi nélkül működnek a kamerákkal, azonnal kivéve a dobozból egy párosítás után minden rendben van, és kapunk is csíptető mikrofonos sztereó hangot. Szóval azt látjuk, hogy ezek a kis akciókamerák, amik elsősorban azért jöttek létre, mert be tudtuk őket tenni a vízbe, vagy nem féltettük őket, hogyha mondjuk leesnek egy bringázás közben a kormányról, azok most már valóban tartalomgyártó eszközökké váltak, a kiegészítőik segítségével, a jobb hanggal, a még jobb képpel, az akár cserélhető objektívekkel, és valahol azt gondoljuk, hogy ez a jövő, mindegyik egy picit jobb lesz, és közben új funkciók, most még drága funkciók fognak lejjebb csúszni a kisebb modellekbe, a nem csúcs modellekbe, évekbe is, úgyhogy azt tudjuk mondani, hogyha valaki most azon gondolkozik, hogy mondjuk a nyári jövésben is túrázást, úszást, bringázást, aktív életet, nem csak nyáron, akár télen is szeretné megörökíteni, most már fog tudni olyan akciókamerát vásárolni magának, igen, valószínűleg az újabbak közül, igen, valószínűleg a drágábbak közül, ami olyan minőséget tud produkálni, mint egy csúcskategóriás mobiltelefon, és közben megtartja azokat az előnyöket, amiket az akciókamerák tudnak. Tehát ezt látjuk, e felé megy a világ, egyre komolyabban kell fotós, videósként is tekintenünk ezekre az apró, pici, hát jó sokáig igazából lenézett játékszereknek gondolt eszközökre, ugyanis felnőtt ez a szegmens, és a gyártók komolyan veszik, egészen biztosan jönnek még meglepő fejlesztések, és egyre jobb minőségű szenzorok és optikák ide az akciókamerák világába.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Újabb év, újabb Google Pixel telefon. Tavaly volt az első olyan, amikor azt mondtuk, mert hogy itt a Google Pixel 11. Igen. Ezt azért szögezzük le, itt van a kezünkben. És hogy tavaly mondtuk először azt, hogy ez az első olyan telefon, a Google Pixel 10 volt az első olyan telefon, ami gyakorlatilag egy újra dobozolt Google Pixel 9 volt, pár apró szoftveres feature-rel, nagyon minimális hardware változtatással. Ez most mi? Újracsomagolás? Vagy azért itt most egy picit azért faragott a Google?
2: Is, mind a kettő egyszerre. Tehát, hogy az a baj, hogy nagyon nehéz jól belőni azt, hogy milyen erőforrásokat kapott meg egy pixeles telefon. Ugye a Google-nek a saját chipjére épül az egész, ez a Tensor, és most már a G6-nál járunk, gyakorlatilag ez egy saját fejlesztésű és inkább középkategóriás hardware. Tehát míg mindenki más azt nézi, hogy akkor a benchmarkokon milyen teljesítményt hoz, milyen extra erőforrásokat tud még kisajtolni az adott Androidos készülék, addig a Google azt nézi, hogy milyen AI funkciókat, milyen kamerás extrákat, és milyen olyan apróságokat tud belerakni a Pixel családba, ami meggyőzi a jövőbeli felhasználót, hogy mondjuk adott esetben akár az iPhone-járól is váltson át.
1: Ha már iPhone, régóta mondogatjuk, hogy a Google az egy kicsit másolja az Apple-t, de nem olyan nagyon könnyű, messziről felismerhető dizájnt csinálni a mobiltelefon piacon, hiszen az előlapon mindenki azzal foglalkozik, hogy minél nagyobb legyen a kijelző, és minél kevesebb legyen minden más. Tehát itt ugye van ez a screen to body ratio, hogy mekkora a kijelző, és ezzel mindenki szeret flexelni, hogy újisten 90%-valahány fölött aligban perem a telefonnak bármelyik irányba. Tehát az előlapon nagyon nem tudom mit csinálni, a burkolattal lehet valamit csinálni, hátlap ez most egy ilyen kicsit csúszós üveg, ez gorilla, ez vagy valami
2: olyan? Igen, ez is egy ilyen strapabíró üvegborítás. Egy dolgot megjegyeznék, hogy minden évben vagy azt, egyébként ha megnézzük a gyártók nagy része így csinálja, minden évben vagy azt hozzák elő, hogy fú, ez most nagyon ütésálló, vagy ez most nagyon karcálló. Mert hogy ugye az egyik rédegebb, a másik pedig puhább anyagot kíván. Ezek most már nagyon strapabíró eszközök, és hát önmagában nézve egyébként a design elég kevés lehetőséget ad. Szerintem ezt a Google elég jól kihasználhat, azt a keveset is.
1: Ezt akartam mondani, hogy nehéz olyat csinálni, amit messziről is felismersz, és szerintem a Pixel telefonok most már jó rég óta olyanok, hogy fölismered messziről őket. Beszélni el a kamaráról, tudjuk, hogy mi van belőle, a Tensort letudtuk, nyilván most az a legújabb, legerősebb, de igazából most akkor ez az új chip, de mi van még, háttértel, stb. És aztán nyilván beszélünk a kamerákról, mert ha valamiben jók a Pixel telefonok, és ebben még a 10-es is jó volt, hiába csak egy, mutatom az idézőjelet, újra csomagolt 9-es.
2: Mindenképp, ami viszont nagyon fontos, hogy ugye ez az alapmodell, tehát az a sima 11-es, ez aláméri, majd érkezik az A-széria, ami egy ilyen light verzió, viszont ugye az alapváltozat is ugyanolyan kijelzőátlóval, képátlóval jön, mint a Pro, és csak a Pro XL lesz majd egy nagyobb telefon. Tehát 6,3-szoros kijelzőt kaptunk, OLED természetesen a technológia, 120 Hz-es maximum képfrissítéssel.
1: Ez már ezen a szinten alap.
2: HDR10 támogatással. Azt azért megjegyezném, hogy nem tudja azt a nagyon-nagyon alacsony képfrissítési rátát beállítani, tehát hogy 1 Hz-ről nem tudja levinni, ez 60 és 120 között ugrált, ez fogyasztás szempontjából lehet érdekes. Egyébként a Tensor G-t a tapasztalataink szerint elég takarékos, tehát egy napos normál használható üzemidőt azt ki tudja magából préselni ez a telefon, még úgyis egyébként nem egy nagy 4980 mAh akkumulátort kapott. Továbbra is egy nagy szívfájdalom, hogy a töltési sebességet alig akarják a gyártók emelni. Ennél az alapmodellnél egyébként 30 wattos a vezetékes töltés, amit nagyon kevés megszámít manapság, viszont nagyon furcsa, hogy beérte kb. 25 wattos sebességgel a vezeték nélkül, amihez azért van ez úgynevezett Pixel Snap, mert ugye a Google is
1: MagSafe.
2: A Google is szereti átnevezni.
1: Igen.
2: Azt, amit mástól ikletként átvesznek, alapvetően szoftveres téren, majdhogynem teljesen ugyanazt a készüléket kapjuk, mint a Pro modelleknél, és ugye nyilván ez egy nagyon-nagyon vegytiszta, a Google-féle elképzelés arról, hogy milyen egy Android operációs rendszer, jelen esetben az Android 17.
1: És ha már Android, akkor AI, és ha már AI, akkor Gemini vagy Gemini, ahogy mondják, tele van, csordultig van Gemini-jal, az Európai Uniós szabályzásoknak hála, nálunk nem minden működik, én ennek egyelőre még örülök. Nyilván tegyék meg azokat a lépéseket a gyártók, nem csak a Google, az összes, hogy úgy védjék meg az adatainkat és úgy használják az adatainkat, ahogy azt mi elvárjuk, és ahogy azt az uniós szabályzások elvárják. Szóval tele van AI-jal, de szerintem aki pixelt vesz, annak még mindig a kamera a legfontosabb.
2: A főkamera 48 megapixeles, és emellé most már a Google is két kiegészítőt ad. Nyilván van egy telefotónk és egy nagy látószögű, egy ultra látószögű kameránk. A telefotó az 10,8000 megapixeles felbontással dolgozik, nem annyira nagy fényérzékenység, viszont optikai képstabilizátort és egyszeres optikai zoomot ígér ez a periszkópos lencse. Van egy 13 megapixeles széles látószögű kameránk, és magához az egész kamerarendszerhez egy nagyon-nagyon szoftveres támogatás jár. Ennek köszönhetően egyébként az ötszörös optikai zoomot azt rögtön a 30-szoros hibrid zoomra tudja feltolni.
1: De a vége AI.
2: A vége AI.
1: Ugyanúgy, ahogy az összes többi gyártónál eddig, a végén az AI próbálja meg kitalálni, hogy mit akarunk lefotózni.
2: Igen, és nyilván ez a szoftverben, mármint a kamera szoftverben is látszik, hogy rengeteg AI szoftveres trükköt adnak. Tavalyról volt ez a lefotózlak, aztán beállok ugyanoda, ahova te is, és te fotózol le engem ugyanezzel az egy darab telefonnal, ugyanabból a szögből, távolságból, és összedolgoz egy olyan képet, mintha mi ketten állnánk egymás mellett. Ezek a trükkök mindig megvannak, most is megvannak. Rengeteg segítő, kiegészítő súgú van, hogy hogyan lőd be a képet. Nagyon szeretem, hogy a főképernyő már a Pro mód bekapcsolása nélkül, tehát hogy annék, hogy egy külön lapozást kellene tennem, egy beállítás után, de rögtön tudja azt nekem, hogy a fehér egyensúlyt, az ISO-t, a fényértékeket, mindent be tudjak állítani két kattintással. Ez tök jó, tök menő. Nagyon az ember kezel alá dolgozik a kamera egyébként, és a kedvenc új trükköm, az idei új trükk, ez a mágikus pillanatok, magic moment, ami igazából annyit csinál, hogy felvesz egy videót, egy ilyen 8 percnél rövidebb videót ajánlott ezzel felvenni, és mesterséges intelligencia kiválasztja maximum 5 legjobb pillanatot, amit aztán képkockánként kivág és kidolgoz, hogy ne legyen elmosott, ténylegesen belenézzen a fotóalanyunk a képbe, vagy a
1: kamerába. De ez AI ugyanúgy.
2: AI, természetesen, de sokkal jobban vág ki videóban, mintha te most nekiállsz és megpróbálsz egy képkockát kimetszeni, és ténylegesen, anélkül, hogy komponálnod kéne.
1: Jók-e a képek és a videó?
2: Természetesen jók a képek és jók a videók. 8K videó felbontást itt nem kapunk, csak a Pro modellnél. Ott is igazából inkább AI-s feljavítással kapjunk a 8K-t, tehát hogy azért ezt fontos tudni, hogy natív 8K ott sincsen, itt végképp nincsen, itt meghagyjuk a 4K 60 FPS-t, és mindemellé persze azért 240 FPS-ig lassított felvételt is tudunk kérni, tehát azért ez is benne van. Képek gyönyörűek, színhelyesek, élénkek, mehet mindenféle trükkökkel tovább, élesíteni tovább, a szaturációt felhúzni. Annyira én azt már nem preferálom, de alapvetően az egyik legjobb fotós teljesítmény mindig a pixelek hozzák, és a sima Pixel 11 is tud egy olyat hozni, ami másnál a csúcsmodelleknél van csak. És lehet ezzel vitatkozni, meg lehet azzal vitatkozni, hogy kinek milyen egyéb preferenciái vannak, és hány százszoros megapixeles felbontás kell. Nem, a Google még mindig tudja azt szoftveresen tolni, amit más izomból tol. Ez látszik a hardveres teljesítményen is egyébként. Egy dolgot azért idén hardveren csiszoltak, úgy igazán értelmezhetően, az az alaptárhely 250 GB-ról
1: rólunk.
2: Cserébe viszont
0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklám

0: Reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót-Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranyavár megyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton bőszénfa és mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belső védelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos gomoly felhős időre számíthatunk, futózápor zivatar csak helyenként fordulhat elő, az ország nagy részén csapadék nem várható. Egy hidegfront hatására egyre több felé megélénkül a szél. 29 és 37 fok közé melegedhet a levegő, az Alföldön lehet a legmelegebb.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és ebben az évadban láthatóságról, észrevehetőségről beszélünk. Eddig egy picit ilyen személyes márkaépítés vagy marketinges irányból beszéltünk jobbára, most egy teljesen másik kontextust fogunk érinteni, és egy talán komorabb témát, majd meglátjuk, hogy mire jutunk vele, vagy mennyire lesz ez komor, ugyanis traumákról és traumatizáltságról fogunk beszélgetni, akit vendégül hívtam, Víg Sára gyerekpszichológus, nagy szeretettel köszöntelek.
2: Én is téged köszönöm a meghívást.
1: Néha szoktam azzal indítani, hogy most egy komor téma jön, és akkor néha kiderül, hogy nem, néha pedig mégis. Szerintem beszéljünk arról, hogy mikor beszélünk egyáltalán, mit hívunk traumának, mi az a trauma?
2: Maga a téma valóban komornak tűnik, de hogyha elkezdünk róla beszélgetni, akkor remélem, hogy kiderül, hogy vannak, azt nem mondom, hogy könnyedebb, de talán emészthetőbb, vagy elfogadhatóbb, kommunikálhatóbb aspektusai, és szerintem ez fontos, hogy erről szó legyen, úgyhogy ezért is köszönöm, hogy itt lehetek. Azt hívjuk traumán, a trauma azt jelenti, hogy sérülés, és ez fizikai, mentális és pszichés értelemben is ugyanezt jelenti. Tehát egy hirtelen bekövetkező vagy tartósan fennálló esemény vagy esemény sorozat, ami veszélyezteti az egyén és a személyiség integritását, egy olyan negatív hatás, ami meghaladja a személy normális megküzdését. Ez a hivatalos definíció.
1: Igen, ezt hallottam rajta, hogy a hivatalosnak tűnt, bontsuk ezt le konyhanyelvre, amennyire lehet.
2: Azt még hozzá akartam tenni, ami nem a hivatalos definíció része, de a mostani mainstream kutatásoknak egy fontos része, hogy nagyon attól függ, hogy mi az egyén személyes megélése. Tehát ugyanaz a bántás, vagy ugyanaz az életesemény lehet az egyik embernek egy, azt nem mondom, hogy semmiség, de egy nehéz élethelyzet, amit mondjuk megold, és a megküzdési stratégiái, meg az én ereje, erről majd még lesz szó később, az én ereje függvényében egy másik embernek lehet egy komoly trauma, ami azt jelenti, mintha fizikailag úgy tudom egy olyan példával bemutatni, hogy valaki elesik, és aztán föláll, leporolja magát, és tovább megy, és egy másik ember, akinek mondjuk nem olyan az izomzata, nem olyan a testfelépítése, nem olyan az erőnléte, az elesik, és ugyanazzal az eséssel mondjuk egy csonttörést, vagy egy komolyabb sérülést szenved, és aztán ezt a sérülést komolyabban kell kezelnie.
1: Ezt a példát továbbvíve olyan is előfordulat feltételezem, hogy valaki, ez már persze sántítani fog a példa, észre se veszi, hogy elesett, ez az egyik, tehát hogy nem érzékeli azt, hogy ő vele trauma történik, akkor térjünk vissza ez a szóhoz. A másik verzió pedig, és azt hiszem, hogy ilyen is van sok, hogy jóval később tudatosul benne, hogy ő elesett.
2: Így van. Mind a kettő, illetve a kettő néha ugyanaz, tehát hogy lehet, hogy ott akkor abban a helyzetben nem tűnik fel neki, vagy pont az a megküzdési stratégiája, ez egyébként egyéni és társadalmi szinten is igaz, hogy nem törődik vele, hanem tovább kell menni, mert az élet ezt követeli tőlünk, hogy nehéz helyzetekben is tovább menjünk, és akkor utólag esetleg a hosszú távú hatásait érzékelve, vagy hirtelen betörve, majd erről is lesz szó, hogy hogyan jelenik meg a későbbiekben a trauma hatása, így hosszú távon, hirtelen szembesül azzal, hogy hoppá, ott velem valami nagyon rossz dolog történt, amit akkor nem konstatáltam.
1: Ilyen esetben egy ugyanolyan súlyos traumát képzeljünk el? Tehát amikor mondjuk 20 évvel később valaki betöréssel rájön, vagy bevillan neki, hogy ott ő akkor valamilyen helyzetben volt, akkor ugyanolyan nehéz feldolgozni, mint hogyha frissen történik ez, vagy azért ilyenkor ez már ilyen időbuborékban van.
2: Vagy még nehezebb. Szóval pont fordított logika alapján zajlik. Ugye a temetetlen érzések, ez a Freud nagy mondás, hogy a temetetlen érzések azok felerősödnek, azok sokkal jobban élnek velünk a tudatalattunkban, és ugyanígy igaz ez a traumára, hogy aki akkor nem foglalkozik vele, az gondolhatja azt később, hogy amit sokszor meg is kapnak trauma áldozatok, vagy túlélők, hogy hát ez régen volt, miért nem tudsz túllépni rajta, pont azért nem tud túllépni rajta, mert akkor nem dolgozta fel.
1: Még azon gondolkozom, hogy ugye azt is szokták kutatni, meg tudjuk, hogy az emlékek azok azért nem teljesen pontosak. Tehát még egy ilyen esetben, hogyha most maradjunk ennél a jóval későbbi eszmélésnél, lehet, hogy ugyanazt a szituációt azt nem is úgy eleveníti fel, mint igen. ahogy volt.
2: Igen, igen, igen. Illetve ilyen kettős hatása van az illetve sokszoros hatása van az emlékezetre, de két fő hatása lehet. Az egyik egy ilyen elhalványító, tehát ugye nagyon arra törekszik a psziché, hogy lenyomja a felejtésbe a traumatikus eseményt. Kiskorban, gyerekkorban nagyon-nagyon erősen hat ez, de felnőttek is nagyon sokszor ezzel a megküzdéssel élnek, hogy nem foglalkoznak vele, elfelejtik, és aztán annál erősebben tud betörni, amikor viszont valamilyen emlékeztető körülmény előhívja ezt az emléket.
1: Milyen formái vannak, hogyha ezt bántalmazásnak hívjuk most ebben az időszakban? Olvastam nálad, hogy mondjuk az elhanyagolás is lehet ilyen, amire én például nem gondoltam volna. Tehát hogy képzeljük el a különböző típusait ennek a traumát okozó bántalmazásnak?
2: Hát alapvetően ugye, hogyha ilyen bántásra gondolunk, akkor a legkönnyebb a fizikait elképzelni, és az a legészrevehetőbb is. Tehát egyrészt azért, mert vagy van fizikai jele, vagy azért, mert az egy jól definiálható, körülhatárolható. Most főleg gyerekekről mondom, de felnőttekre is igaz, hogy ha valakit bántanak, megütnek, megvernek, megszorítanak, akkor azt el tudja mondani, arra vannak szavai. A pszichés, manipulációs traumaokozásnak vagy bántalmazásnak, aminek része verbális bántalmazás, de csak egy nagyon-nagyon rossz hangulat egy családban az is bántalmazó tud lenni, hogyha hosszasan fennáll, vagy egy olyan alaphangulat egy családban, ahol mondjuk mindig leértékelik a gyereket. Nem feltétlenül szavakkal, hanem gesztusokkal, utalásokkal, arckifejezésekkel.
1: Nem kap motivációt, vagy nem kap elismerést.
2: Nem ismerik el, nem motiválják, nagyon-nagyon degradálják, ezt nagyon sokszor egyéni terápiákban azért ezzel így szembesülnek a már felnőtt kliensek. És akkor ezt sokkal nehezebben tudja egy gyerek, de akár egy felnőtt is megfogalmazni, hogy engem úgy bántottak, hogy nem kaptam azt, amire szükségem lett volna, ami járt volna nekem gyerekként, hogy szeretettel forduljanak felém.
1: És akkor ez, amitől most beszélünk, ez feltételezheti azt is, hogy mondjuk fizikai értelemben mindent megkap, tehát ellátást, ruhát, tisztálkodási lehetőséget, csak azt a közeget, nem idézőjelben mondom a csakot, ami a biztonságos létezéséhez szükséges.
2: Így van. És ezért beszélünk arról, hogy az elhanyagolás is pszichés bántalmazás, pszichés értelemben. Is. Tehát nem csak aki nem kap enni, inni meleg ruhát, hanem aki azokat az igényeit, azokra az igényeire nem kap megfelelő választ, ami minden gyereknek joga.
1: Milyen hatásai vannak ennek, akár rövid távon, akár hosszabb távon?
2: Most külön beszélünk a gyerekekről, meg a felnőttekről. Vannak hasonlóságok, de gyerekeknél a gyereknek sokkal kevesebb szava van rá, illetve a gyerek alapvetően egy családban is, meg a közösségekben is, gyerekközösségekben is egy alárendelt szerepben van a felnőttekhez képest, tehát egy gyenge szerepben, és van egy ilyen alapfelállás a világban, hogy a felnőttnek igaza van, a felnőtt tudja, hogy mi a világ rendje.
1: A legjobban azt hittem, hogy maradj csendben, még a felnőttek befejezik.
2: Pontosan, tehát hogy a gyereknek nincs szava, valaki ezt felnőtt korában is megkapja mondjuk a szüleitől, ahol így nagyon-nagyon erősen beálltak ezek az erőviszonyok, ilyen aszimmetrikusan, de mindenesetre a gyerekek azért általában azt fogadják el a világ alapvető működésének, amit otthon látnak. És nagyon nehezen tudják ezért úgy értelmezni, hogy ez nekik miért rossz.
1: Tehát hogyha természetesnek tekintik?
2: Igen, azt veszik alapnak, azt veszik természetesnek, és hogyha közben rosszul érzik magukat, akkor annak általában azt találják meg okaként, hogy ők tehetnek arról. Ők rosszak, ők nem elég jók, tehát egy gyerek, aki mondjuk az előző példánál maradva, akit nem motiválnak, nem dicsérnek, nem ismerik el a jó tulajdonságait, az nem azt fogja gondolni, hogy na hát nekem van X jó tulajdonságom, és ezt az apukám, meg az anyukám, vagy a tágabb családom nem ismeri fel, hanem azt fogja gondolni, hogy nekem nincsenek jó tulajdonságaim. És ezt gyerekként észrevenni, és leírni, akár magának megfogalmazni, akár pláne másnak, az majdnem lehetetlen. És ezért ezek a gyerekek később, jó esetben kamaszkorban, fiatal felnőttkorban, de van, aki sokkal később szembesül ezzel.
1: És akkor mit kezd vele?
2: És akkor sok mindent kezdhet
1: sok
2: vele.
1: Sok mindent kezdhet, oké.
2: Okay. Tehát, hogy na, visszatérve az előző kérdésre, hogy van egy ilyen rövid távú hatás, hogy ott a helyzetben egy gyerek, akit így vagy úgy bántanak, az rosszul érzi magát. Mm. Nagyon eltér egyénileg, hogy erre hogy reagál, mert van olyan gyerek, aki rosszul érzi magát, és akkor nagyon tünetel, így mondjuk a terápiás szakirodalomban, hogy mindenféle viselkedéses tüneteket mutat. Ezek lehetnek tudatosak, meg tudattalanok, tehát lehetnek alvással kapcsolatos problémái, evéssel kapcsolatos problémái, kisgyerekeknél nagyon sokszor szobatisztasággal, vizelet, széklettartással kapcsolatos problémák, tehát ezek mind olyan mutatók, amit hogyha mondjuk egy szakember lát, nem pszichológus feltétlenül, hanem egy óvónéni vagy egy tanítónéni, akkor ott felmerülhet, hogy mi van ezzel a gyerekkel otthon, vagy mi történik vele, amikor nem az óvodában, iskolában van. Lehetnek egyéb szomatikus, tehát különböző betegségeket produkálhat, aminek nincsen feltétlenül orvosi háttere. Nagyon sok hasfájós gyerek, tehát ezek a szorongó gyerekek, akik ilyen hasfájásra, fejfájásra, különböző fájdalmakra, ilyen testi fájdalmakra panaszkodnak, ott nagyon sokszor a szorongás mögött valamilyen lelki vagy testi bántalmazás van.
1: És akkor ezek mind olyan tünetek voltak, amik ugye nem verbálisan jelennek meg, hanem észreveszi valaki.
2: Tehát nem bemegy az óvodába, és azt mondja, hogy engem otthon bántanak, vagy engem otthon elhanyagolnak, vagy engem otthon nagyon sokszor nagyon durván leszidnak, hanem azt mondja, hogy mindig fáj a hasa mondjuk elalvás időben. Most ez egy konkrét példa, hogy nemrégen egy kisfiút hoztak hozzám így, hogy neki mindig fáj a hasa, és már minden kivizsgáláson túl van, és semmi orvosi, fizikai baja nincs. És akkor ennek a szorongásnak a hátterét azt így fel lehetett göngyöríteni, hogy őt kibántja. Egyébként őt az óvodába bántották a többiek, nagy titokban. Az egy másfajta bántalmazás, de az is bántás. Tehát, hogy nem csak otthon lehet bántani a gyerekeket. És akkor van mindenfajta érzelmi reakcióban megjelenő tünetelés. Nagyon sokszor. Igen. Nagyon sokszor nem tudnak jól kapcsolódni, tehát kifejezetten visszahúzódóak vagy szorongóak. Nagyon sokszor ennek az ellentéte, hogy nem tudják az érzelmeiket kontrollálni, dürohamuk van, agresszívek. Tehát ezek mind olyan viselkedéses jelek, ami mögött valamilyen, nem feltétlenül bántás, de valamilyen pszichés diszfunkció van.
1: Tehát ezek ilyen, hát nem tudok jól használni, markerek mondjuk, ilyen valami, lehet, hogy ezt most itt jól el lehetett csütni ezt a szót. Tehát a lényeg az, hogy valami észrevehető zavar lép fel a működésében, ami lehet biológiai, meg lehet pszichés is, és akkor ilyenkor beszélhetünk arról, hogy itt valami észrevehető vagy látható, de akkor még nem tudjuk, hogy mi, tehát érdemes elkezdeni valakinek nyomozni.
2: Igen.
1: És milyen lehetőségek adódnak egy különböző korokban, tehát mondjuk nyilván 18 éves korig nézzük most ezt, hogy beavatkozzon akár a intézményrendszer, akár a társadalom, tehát hogy hol vannak beavatkozási pontok?
2: Uh-huh. Hát az egyik a ilyen prevenciós vagy érzékenyítő beavatkozás lenne ilyen társadalmi vagy intézményes szinten, tehát szerintem minden olyan szakembernek, aki gyerekekkel foglalkozik, legyen az egy védőnő, egy óvónéni, egy dadús, egy tanítónéni, kéne ezekkel valamilyen szinten találkozni, tehát hogy ezt valahogy így a társadalmi közbeszédbe, köztudatba így beemelni ezeket a jeleket, hogy meg egyáltalán azt a tényt, hogy sokkal több gyerek ki van téve ilyenfajta, valamilyen fajta bántalmazásnak, vagy pszichés túlterheltségnek, amit egyáltalán nem feltételeznek. Egyébként erre nagyon nincsen felkészülve a rendszer, tehát semmilyen fajta ellátórendszer, mert időhiány van, emberhiány van, figyelemhiány van, tehát hogy ennél sokkal komolyabb vagy.
1: Hát meg
2: vagy
1: ismerethiány, ezek szerint.
2: És ismerethiány is van, és azt remélem, hogy az elmúlt mondjuk 10-15 évben ez egy kicsit csökkent, tehát ezzel elkezdtek foglalkozni a magával ezzel a ténnyel, hogy van ilyen, és előfordul, és hogy ezzel kéne valamit kezdeni, de hát tudjuk, hogy milyen számok meg arányok vannak, hogy nem tudom, 8 iskolára jut egy iskolapszichológus bizonyos kerületekben. Tehát, hogy az, hogy ezzel komolyan szakmaira foglalkozzanak, megfelelő mértékben és megfelelő módon, ahhoz azért a teljes apparátusnak az átszervezése kéne.
1: Ja, azért ez nagy hívás. Azon gondolkoztam miközben, hogy az is egy kihívás lehet, hogy ugye mondom, nagyon kényelmetlen valakinek jelzést tenni, vagy beavatkozni, tehát, hogy már önmagában az is lehet egy ilyen gátló tényező, hogy hát valamit én itt észlelek, de hogyha szólok, akkor az már családsegítő, nem tudom, hogy menj, nem is kell ezt az egész intézményrendszert most feltárnunk, de hogy egyszerűbb félrenézni.
2: Igen. Ami általában is igaz, tehát hogy az egyéni, meg társas szinten is igaz, hogy minden, ami rossz, ami betegség, bántalmazás, ami így idézőjelben büdös, azt nem szeretjük, arra nem szeretünk reagálni, azt nem szeretjük észrevenni.
1: Nem az én dolgom.
2: Nem az én dolgom, más családja, és akkor mindenki azon a szinten, vagy addig próbálja kezelni, ameddig rá tartozik, tehát az óvónéni azt gondolja, hogyha ő kibírja, hogy ez a kisgyerek mondjuk minden nap fájlalja a hasát, és akkor azt mondja, hogy jó, hát megint fáj a hasad, egy ilyen hasfájós gyerek vagy, és nem csinál semmit, akkor azzal ő lehet, hogy kipipálja, hogy hát ő végül is megtett mindent, neki ott van a másik 20x gyerek a csoportban, és akkor ő ennyit tud tenni. De hogyha már egy kicsit elkezd figyelni, kicsit elkezdi, nem tudom, beszélgetni azzal a gyerekkel, szeretgetni, és hogyha nem múlnak a dolgok, akkor egy kicsit utána menni, beszélni a szülőkkel, felderíteni, hogy mi van az otthoni háttérben. Ilyenkor nem feltétlenül nagyon komoly bántalmazás derül ki, az is lehet, hogy csak valami diszfunkció felmerült a családban, vagy olyan nehéz élethelyzet, ami miatt. És akkor onnantól, hogy érthető, onnantól tényleg lehet tovább menni, vagy nem az, hogy legyinteni, de akkor meg lehet nyugodni.
1: Ha megvan a kiváltók.
2: Ha megvan a kiváltók, vagy a feltételezett kiváltók, tehát hogyha egy valamivel össze lehet kapcsolni. És ami még itt szerintem fontos, hogy mindenki, aki figyel ezekre a jelekre, és észreveszi, az igazából már a gyógyulást segíti. Tehát, hogyha egy gyerek rosszul érzi magát, és az bárki észreveszi és reagál rá, akkor az már is gyógyítja azt, hogy máshol nem jól reagáltak rá.
1: Hát ezt még egy mondatba fejtsed ki. Hogyan jelenti ez a gyógyulás útját?
2: Úgyhogy az érzelmi bántalmazásnak mindenképpen, de szerintem a többi bántalmazásnak is nagyon fontos része, hogy egyedül van benne a gyerek. Tehát, hogy nem, hogy pont az, aki általában azok, akiktől pont, hogy szeretetet meg jó szándékot kéne tapasztalnia, azok nem tudják adni, és hogyha nem tud segítséget kérni, akkor ezzel teljesen egyedül marad, és magányos lesz, és bezáródik, és bárki, aki ezt a felhúzott, önkéntelenül felhúzott falat áttöri, és észreveszi, legyen ez egy, nem tudom, zongoratanárnéni, vagy egy edző, vagy egy kedves nagynéni, tehát, hogy bárki
1: akit érdekel. Körülötte,
2: akit ő érdekel, és aki észreveszi, hogy neked valami bajod van.
1: Ez itt a Krízisek és pofonok, Víksára gyerekpszichológussal beszélgetek, és azonnal jövünk vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról a Trend FM-en.
1: Folytatjuk a krízisek és pofonokat, Víksára gyerekpszichológussal beszélgetek, és az imént említettél egy fontos kifejezést, az én erőt, ami alatt sokfélét érthetünk, meg sokfélét remélhetünk. Milyen értelemben használod te, és miért fontos behozni, hogy erről beszéljünk?
2: Én erőnek azt megküzdési képességet hívunk. Tehát úgy kell elképzelni, hogy mint ahogy az elején említettünk egy ilyen fizikai példát, hogy valaki, akinek jobb erőnléte van, fizikai erőnléte, az kevésbé zargatják, vagy zavarják fel a fizikai sérülések. Ez ugyanígy igaz pszichésen is átvitt értelemben, akinek van én ereje, tehát aki kapott olyan érzelmi muníciót gyerekként, családtól, közeli hozzátartozóktól, és aztán később a közösségekből, akkor önértékelése van, önbecsülése van, tudja kezelni az érzéseit, tud kapcsolódni másokhoz, ki tud állni magáért, van egy saját értékrendje, és nyilván ez életkorral egyre erősödik.
1: Ez az egészséges felnőtt.
2: Tehát az egészséges személyiség fejlődés során ezeket az ilyen én erőpontokat így összeszedegeti az ember, és hogyha van elég erőforrása, külső erőforrása, akkor azokat mind beépíti, és akinek nincsen elég erőforrása, az meg hiány van ezeknek.
1: És akkor elérkezünk ahhoz a felnőttkori léthez, amikor valamilyen korábbi trauma ugye nehézségeket okoz. Ha összekötöm ezt a kettőt, akkor hogyan lehet ezt az én erőt picit építgetni, vagy utólag hozzá csipegetni valamit a meglévőhöz?
2: Itt az a jó hírem van, hogy én szeretem azt hirdetni pszichológusként is, meg terapeutaként is, hogy nem csak terápiában lehet gyógyulni én erőt szempontból.
1: Innen üzenjük a hallgatót.
2: Innen üzenünk mindenkinek, igen, hogy ez egy jó hír, hanem mindenféle jó építő emberi kapcsolatból, legyen az szakmai, vagy egy iskolában, tehát így a tanulmányok során szerzett, vagy egy jó támogató közösségből én erőpontokat gyűjteni, vagy későbbiekben egy megtartó, bizalmas, egy jó minőségű párkapcsolatból. Tehát ezek mind nagyon tudják erősíteni a normál menetben is, normál esetben is az én erőt, és akinek pedig valamilyen hiányossága volt, vagy valahogy bántották őt az életének egy bizonyos pontján, vagy pontjain, az is tud visszaszerezni én erőt, vagy töltődni, vagy gyógyulni ezekből a sérülésekből így, ezekben a kapcsolatokban.
1: Hogyan lehet ezt tudatosítani, hogy sérültem, vannak korábbi eltemetett fájdalmak, és akár ezzel az én erő hiányosságaival, nem tudom milyen kontextusba kell használni, de amik hiányoznak ilyen én erő pontok, hogyan lehet ezzel szembesülni, tudatosítani, és valamiféle aktív módon tenni, hogy ez javuljék.
2: Uh-huh. Mindenfajta ilyen önismereti munka, tehát minden olyan tevékenység, most nagyon kitágítva az önismereti munkát, úgy értem, hogy...
1: Hobbi?
2: Bármi. Akármi, amiben jól érzi magát az illető, amiben megéli azt, hogy ő erős, ügyes, kompetens, a jó tulajdonságait ott ki tudja bontakoztatni. Ez ugye nagyon nehéz, mert aki nem tudatos arra, hogy neki van sok jó tulajdonsága, az nagyon kis önbizalommal, nagyon olyan elveszetten tud nekivágni, tehát hogy nem választ hobbit, ugye nagyon sokszor látunk ilyet kamaszoknál, fiatal felnőtteknél, hogy hát engem úgy semmi nem érdekelt. Miben vagy ügyes? Semmi. Nagyon érdekes, én mindig fel szoktam tenni terápia elején, vagy ilyen ismerkedős beszélgetésekben klienseknek, hogy mondjon 5 jó tulajdonságot, ugye miben nagyon jó. És akkor valaki sorolja, és akkor látom, hogy neki vannak én erőpontjai, és valaki meg ott ül, és hát igazából egyet se tudok mondani. Tehát, hogy akkor innen, és akkor innen szép indulni, meg innen szép nyerni, hogy akkor...
1: Akkor jó helyen van.
2: Akkor egyrészt jó helyen van, és akkor ezen közösen lehet gondolkodni mondjuk egy terápiában, egy terapeutával, de lehet, hogyha őt megtalálja egy olyan, nem tudom, rajztanár az iskolában, aki azt mondja, hogy te gyere el rajztakörre, mert te nagyon ügyes vagy, akkor ott már elkezdődhet egy ilyen önbizalomépítés. Tehát nagyon kis elemekből, vagy ilyen kis kapukon lehet megnyitni ezeket az utakat.
1: Én szoktam olyan felnőttekkel találkozni, meg beszélni, akiknél már ez ilyen átfordult, tehát a gyógyulásnak a megtörténte, ha van ilyen, akkor átszokott abba, hogy nagyon tudatosan mondják azt, hogy én ilyen voltam, de most már soha többet, tehát egyfajta ilyen énerő pajzsként használják. Lehet ilyet azonosítani, akinél ilyen nagyon talán még erősebb is ez a védvonal?
2: Uh-huh. Igen, de az jó, hogy védvonalnak hívod, mert akkor tényleg valamit meg kell védeni. Tehát általában akinek ebből valami deficitje volt, azután a visszaépíti, vagy felépíti, és akkor az büszkén hordozza, mint egy pajzsot, hogy na, akkor most már meg tudom magam védeni a külvilág veszélyei ellen.
1: Annak az időnek már vége van, hogy velem ezt meg lehessen csinálni, ugye ilyesmi.
2: Egyébként nagyon sok trauma túlélő, ugye nem szeretik, hogyha áldozatnak hívjuk őket. Túlélő gondolja azt, hogy ő ettől erősebb lett, ami igaz, és hogy ezt valamilyen büszkesége, ugye a traumatizáltságnak az egyik főérzése a szégyenérzet, meg ez a kisebbségérzés, és hogyha ezt meg lehet gyógyítani, akkor, vagy gyógyulva ki lehet jönni ennek a másik oldalán, akkor meg valamilyen büszkeség, vagy ilyen megmutatása ennek, hogy én ezen túl vagyok, én ezen túltettem magam, és legyőztem.
1: De érdekes, azért ámulok ilyen nagyon, mert ez így nem állt össze, hogy tulajdonképpen azt, hogy valaki ezt szóba hozza, akár kéretlenül, vagy rákérdezés nélkül, inkább így mondom, ugye az azért nagyon fura érzés szokott lenni nekem hallgatni, mert ugye olyan témák jönnek ilyenkor be, amit úgy magunktól nem szoktunk bedobni egy beszélgetésbe, és hogyha ilyennel valaki úgy magától előjön, akkor ezek szerint az már egy nagyon erős üzenet arra, hogy ő ezt feldolgozta.
2: Igen.
1: És üzen, gondolom, a többieknek is.
2: Igen, és hogy ez erre ő büszke, ezt ő kívül hordja már, és akkor azzal ő újabb ilyen önerősítő mechanizmusokat indít el, hogy ezt szóba hozza mondjuk. Igen, ez kívülre furcsa lehet, vagy egy kicsit ilyen szokatlan lehet, de ő neki ez még ugyanúgy a gyógyuláshoz hozzátartozik, hogy akkor, amikor viszont már megvan, akkor azt ki lehet tenni.
1: Még egy példamutatás is, ugye? Tehát, hogyha valaki már felvállal egy ilyen ügyet, hogy én nem áldozat voltam, hanem túlélő, akkor ez egy mintaadás is tud lenni azoknak, akik ilyen helyzetben vannak.
2: Igen, igen, és ez is nagyon fontos, hogy szerintem mindenfajta bántalmazást túlélő áldozatnak, vagy egyénnek, az külön fontos, hogy más későbbi áldozatok, vagy ilyen veszélynek kitett gyerekek, vagy esetleg felnőttek, azokon hogyan tud ő segíteni, vagy hogyan tudja őket támogatni. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ilyen sorstárs közösségek vagy csoportos feldolgozás az mennyire messzire tudja vinni ezeket a bántalmazott gyerekeket vagy felnőtteket.
1: Nagyon sokféle helyzetben használnak most már ilyen csoportos feldolgozást, most hívjuk csak így. A traumák esetében ez mennyire működik jól, hogy működik, amikor így összeülnek emberek és megvitatják, vagy összejárnak leginkább?
2: Nagyon jól működik, tehát alapvetően ez a válaszom, de nagyon kell figyelni arra, hogy ez egy nehéz feladat, szerintem a szakembereknek. Az a jó, hogyha ezeket a csoportokat azért valamilyen szakember koordinálja, vagy vezeti, vagy legalábbis részt vesz benne. Mert az fontos, hogy nagyjából ugyanolyan szinten legyenek a résztvevők.
1: Tehát már életszakasz tekintetében,
2: igen,
1: vagy traumaszakasz,
2: életszakasz, a traumák súlyossága szempontjából is, tehát hogy ne legyen mondjuk egy valaki, aki mindig csúnyán mondom, elviszi a sót, vagy aki mondjuk olyan érzékeny szakaszában jár még a feldolgozásnak, hogy nem tud a többiekkel lépést tartani. Tehát, hogy ez egy ilyen érzékeny téma, hogy kiket lehet összeereszteni, de maga az az élmény, hogy másnak is van ilyen sérülése, sértettsége, bántalmazásos élménye, az önmagában nagyon gyógyító, mert ezt a magányt, ezt az egyedül bezártságot a traumába, azt nagyon oldja.
1: Akkor ezt a műfajt belesorolhatjuk az ilyen kiút vagy kezelés
2: abszolút,
1: témakörökbe. Mi az, ami még ilyen támogatást tud lenni? Hogyan látod?
2: Igen, akkor hogy is sorba szedve, tehát, hogy bármilyen saját magával foglalkozó önismereti tevékenység vagy folyamat, bármilyen csoportos tevékenység, ahol ő azt éli meg, akkor is, hogyha nem a traumáról van szó szerint, vagy kifejezetten, hanem bármilyen közösségnek a tagjaként ő jól érzi magát, legyen az egy, nem tudom, zenekar, vagy egy kiránduló közösség, tehát hogy amikor valami közösségnek a részévé válik, az nagyon-nagyon gyógyító tud lenni. Az egyéni kapcsolatok is, amit mondtam, hogy bármilyen kapcsolat, ahol ő bizalmat tud építeni, ezek között nyilván része ennek a terápiás kapcsolat, hogyha az illető eljut terápiába, akár gyerek, akár felnőtt korban, és ezek a kifejezetten traumafeldolgozó csoportok.
1: Beszéltünk arról, hogy egy gyerek vagy fiatalkor hogyan tünetel, most ezt megtanultam tőled, felnőtt korban milyen módon lehet látni, észrevenni azt, hogy valaki traumatizált, akár gyerekkorában traumatizált volt, vagy egy korábbi életszakaszában, vagy akár a jelenben, tehát igazából ez három különböző idősík. Milyen jelek lehetnek arra, hogy ezt észrevegyük?
2: A szomatikus jelek között ugyanúgy vannak, nyilván nem úgy, mint egy kisgyereknél, tehát testi tünetképzés az mindig része, mert a test az sokkal jobban reagál azokra az ilyen elfojtott, vagy a tudatból kiszorított nehézségekre, mint szeretnénk, vagy a vagy
1: mint. Hajjaj, ezt akartam mondani, igen. Nekem szerencsére nincs, de hogy egyébként, aki érintett, az tudja, igen.
2: Igen. És igen, ezt mindig, akivel éppen aktuálisan beszélek, annak nincs, hogy mindenki jól van. Tehát, hogy van egy ilyen szomatikus tünetképzés mindenkinél. Ezt ugye nagyon nehéz felderíteni, a gyerekeknél is ezt mondtam, hogy ez tényleg egy nyomozási folyamat, hogy akkor valakinek van valami tünete, és akkor mi van mögötte, hogy az csak egy szorongás, csak időzőben szorongás, vagy egy önértékesi zavar, vagy egy párkapcsolati probléma, akkor, tehát hogy ennek utána menni, az egy külön folyamat, meg feladat. De ugyanúgy, ahogy a gyerekeknél mondtam, érzelmi reakciók, érzelmi viselkedés, tehát a személyiség működésének a különböző területein lehet olyan sérülés, hogy nagyon szorongó, nagyon visszahúzódó, esetleg a szorongásnak ilyen patológiás megjelenése, tehát pánikrohama van, pánikbeteg, ilyen patológiás szorongóbeteg, és hát nagyon nehezen, általában nagyon nehezen létesítenek bármilyen fajta bizalmi kapcsolatot. Tehát nehezen szereznek barátot felnőtt korban, nehezen illeszkednek be közösségbe, mondjuk új munkahelyen, vagy bármilyen közösségbe, és hát párkapcsolatokban nagyon nehezen tudnak igazán ellazulni, bizalmat érezni, az intimitás, az egy veszélyes. Tehát az, aki főleg az, akit közeli ember, tehát érzelmileg közeli családtag vagy hozzátartozója bántott, akár gyerekként, akár később, annak egy olyan bizalomvesztése van így általában a mások felé, meg a világ felé, hogy nagyon, nagyon veszélyesnek ítéli meg, hogy egy új kapcsolatba belemenjen.
1: Viszont azt talán elmondható, hogy szavak bővebben állnak rendelkezésre, vagy a kibeszélés lehetősége felnőtt korban, nem?
2: Így van, így van. És például az előbb nem mondtam a bántalmazás fajtái között, de a szexuális abúzus, ami egy fizikai bántalmazásnak egy speciális formája, arra például egy gyereknek nincsenek szavai, mert nem kéne egyáltalán találkozzon ezzel a témával még az életében. És ezért nagyon sokszor, nem csak ezért, de részben ezért felnőtt korban jön rá sok mindenki, hogy vele mi történt, és akkor tudja megfogalmazni, meg leírni. Tehát így áll össze, így a kognitív szinten az, hogy mi történt vele, és hogy az rossz volt.
1: És akkor beszéljünk így a utolsó kategóriáról, amiket itt említettünk eddig. Tehát, hogyha jelenkorban, tehát a jelen életében zajlik valakivel traumatikus eseménysor, és nem akar róla beszélni, vagy rejteni akarja, mert a párkapcsolata olyan, vagy a munkahelyen, itt hogyan érdemes mondjuk észnél lenni a kívülállóknak, vagy a külső világnak?
2: Ez nagyon nehéz. Igazából azt hiszem, hogy vagy ugyanolyan, vagy még nehezebb, mint hogyha egy gyereknél lát valaki valamilyen jelet, mert szerintem a gyerekek jobban kiváltják a felnőttekből azt, hogy vagy a velük foglalkozó felnőttekből, hogy akarjanak nekik segíteni. Egy felnőttnél sokkal inkább feltételezzük, hogy az illető elszenvedőnek a saját felelőssége, hogy segítséget kérjen, vagy szóljon. Tehát ezekben az esetekben én sokszor azt látom, hogy még aki látja, vagy akinek akár említi, vagy céloz rá, az is elfordítja a fejét, vagy az is azt gondolja, hogy hát akkor kérje segítséget, vagy akkor ugye ez már
1: old
2: így...
1: meg. Elég nagy lány vagy, elég nagy fiú vagy, old meg.
2: Igen, ez nagyon sokszor van, és itt nagyon számít szerintem az, csak hogy a két életkort így összekössük, hogy akit felnőtt korában mondjuk egy párkapcsolaton belül bántalmaznak, érzelmileg, vagy bárhogy, annak nagyon mindegy, hogy mondjuk gyerekkorában mennyire stabil háttérrel nőtt fel, érzelmileg mennyire stabil, vagyis mennyire énerős, tehát mennyi énereje van, mert akinek nagy énereje van, az nem fogja sokáig elviselni a bántalmazást, hanem az kilép, kiáll maga mellett, és segítséget kér. Aki viszont ahhoz van szokva, és amiről az elején beszéltünk, hogy valahogy ez válik normálissá, vagy ilyen alapvetésé, azok sokszor benne maradnak bántalmazó párkapcsolatokba. Tehát ez például egy ilyen nagyon markáns, érdekes összefüggés, hogy akik hosszasan bántalmazó párkapcsolatban vannak, azokat valószínűleg valamilyen módon bántották az eredeti családjukban is gyerekként.
1: Hogyan tud, és akkor ezt talán picit ilyen pozitívba fordítani itt a vége felé a beszélgetésnek, a nyilvánosság segíteni, vagy arról egyáltalán, hogy szó van erről a témáról, vagy akár egy konkrét ügyet jobban beemelni, ugye gyerekvédelemről most rengeteget beszélünk, ilyen-olyan egyéb okok folytán is, tehát mi a nyilvánosság szerepe ennek a mondjuk enyhítésében ennek a trauma témakörnek?
2: Hát pszichés értelemben pontosan az, amiről korábban is beszéltünk, hogy ezt a magányt, ami mindig velejárója a bántalmazásnak, meg az áldozati szerepnek. Tehát az egy szégyen, az egy nehezen kommunikálható dolog, az senkit nem érdekel, azt nagyon sokszor nem hiszik el. Ugye van ez a hiteltelenítés témakör, ami nagyon-nagyon, ami egy ilyen másodlagos bántalmazás. Ezt minden szinten, tehát az egyéni, a páros kapcsolatok, a családi és a nagyobb közösségek, tehát mondjuk egy osztályközösség vagy egy iskola és az egész társadalom szintjén is úgy lehet oldani, hogyha ezeket néven lehet nevezni, észre lehet venni, lehet róluk beszélni, és megvan annak a kvázi szolgálati útja, hogy lehet segítséget kérni. Ugye ez nagyon hiányzott eddig, és ez szerintem noha gyermek lépésekben, de azért valahogy így halad az elmúlt években, hogy tudjanak az, hogy legyen szó erről iskolákban alsó tagozatos gyerekekkel, hogyha bajod van, akkor hogyan tudsz segítséget kérni. Ez szerintem nagyon fontos.
1: Tehát a kibeszélést azt támogatjuk akkor Abszolút. Maximálisan. Ez volt a Krízisek és pofonok. Víg Sára gyerekpszichológus volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen én is.
1: Na hát egy picit a szokásostól eltérő témavezetés volt talán, de próbálunk minél többféle módon foglalkozni ezzel a láthatóság észrevetőség témával. Mára ennyi fért bele a Krízisek és pofonokba. Búcsúzik ez a műsor és Böhm Kornél.
0: Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsorát hallották. Kommunikáció, manipuláció és ráció legközelebb egy hét múlva ugyanitt a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 24-2. Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsességvezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Irodalom.
1: Újra fordítások. Egyeste magyarul, de idegen nyelven. A dalszöveg és musical fordításokban az írók különös figyelmet szentelnek a ritmikának, az énekelhetőségnek, a dallamvilágnak és a rímelésnek, szem előtt tartva a dalszövegek prózával való kapcsolatát. Az MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum Újrafordítások című augusztus 27-i műsorában ismert színművészek Márkus Luca és Medvecki Balázs olvassák fel kortárs írók és költők műfordításait a klasszikus versektől a modern, ikonikus dalokig, míg Cutor Zoltán gitáros énekes jól ismert külföldi szerzeményeket ad elő magyar nyelven. A Seres Tamás rendezte előadás a Határátlépések című három részes programsorozat második alkalma. A sorozat arra tesz kísérletet, hogy átlépje a hagyományos műfaji kereteket, és megmutassa, hogy képes a zene, a színház és az irodalom egymásra reagálva egy közös, mélyebb élménnyé összeolvadni.
0: Film.
2: Októberben érkezik a mozikba a Mommy Blue, Meyer Bernadett személyes ikletésű filmje. Érzékeny családi történeten keresztül mutatja be az elengedés, a felelősség és a szeretet dilemmáit. A főszerepekben Fűr Anikót, Vilmányi Benettet, Znamenák Istvánt és Vaskovics Andreát láthatja a közönség. A történet középpontjában Krisztina áll, akinek látása fokozatosan romlik, ezért egyre inkább fiára, Mátéra támaszkodik. A fiatal férfi azonban éppen saját családját próbálja építeni, gyermeke születik, felesége pedig külföldre költözne. A film azt a fájdalmas kérdést járja körül, hogyan lehet egyszerre helytállni szülőként és gyermekként, amikor a családi kötelékek különböző irányokba húznak. A Mommy Blue már a magyarországi premier előtt komoly nemzetközi sikereket aratott. Világpremierje a pekingi Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol három rangos díjat nyert, elismerést kapott a legjobb filmként, míg Fűr Anikót és Vilmányi Benettet a legjobb színészi alakításáért díjazták. Az alkotást azóta több nemzetközi filmfesztiválon is bemutatták. A hazai közönség először a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramjában láthatja, országos mozi bemutatója pedig október 8-án lesz.
0: Jazz.
2: A Jazz Time Fesztivállal nyitja meg új évadát a MÜPA augusztus 28-a és 30-a között. A háromnapos rendezvényen a nemzetközi jazz élet meghatározó előadói érkeznek Budapestre, akik kiváló magyar zenészekkel közösen lépnek színpadra. A fesztivál nyitó estjén, augusztus 28-án az amerikai jazz énekesnő Veronica Swift tér vissza a MÜPA-ba, ezúttal a Budapest Jazz Orchestra vendégeként. A különleges hangjáról és műfajokon átívelő előadásairól ismert művész a jazz, a rock és a klasszikus zene világát is magabiztosan ötvözi. A fesztivál zárónapján, augusztus 30-án Aubrey Logan, amerikai énekes és harsonaművész érkezik Budapestre, a Csapó Krisztián Band vendégeként különleges koncertet ad, amelynek egyik izgalmas eleme a két harsona és két énekhang virtuóz párbeszéde lesz.
0: Koncert.
3: A Margit-szigeti szabadtéri színpadon ad koncertet Szikora Róbert és az Ergo augusztus utolsó szombatján. Az 1983-ban alakult popformáció a Csikidám életérzést hozza el egy fergeteges koncerttel. Ez az a stílus, ami az egyetlen magyar alapítású zenei műfaj, ugyanakkor Szikora Róbi védjegye is. A fellépés augusztus 29-én este lesz. A Szikora és az Ergo koncerteken hagyomány egy Hungária a blokk, most azonban exkluzív dalpremiérrel is megemlékezik a csapat Fenyő Miklósról.
4: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Az augusztusi égbolt csodái. Augusztusban a szokottnál is látványosabb égi tüneményben gyönyörködhetünk éjjelente. Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élen járó zselic. A kontinentális Európában elsőként a Zselici Tájvédelmi Körzet kapott Nemzetközi Csillagos Égbolt Park címet. A fenséges erdei millióban elterülő Zselici Csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. A planetáriumban csillagászati és természetvédelmi témájú filmeket nézhetünk, sötétedés után pedig a tükrös távcső segítségével a naprendszer bolygóit és a különböző csillaghalmazokat, galaxisokat figyelhetjük meg. Napkitörések a Bükkben. Hazánk harmadik csillagos égbolt parkja, az ország legnagyobb átlagmagassággal rendelkező területe, így az égbolt csodái fizikailag is közelebb vannak hozzánk. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogatóközpontját, a Bükki csillagdát, amelynek attrakciói a kalandot és a játszvatanulást kínálják szinte minden korosztálynak. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával. A csillagdához kapcsolódik a 4 kilométer hosszú bolygótúra tanösvény, amely a környék földtani és kultúrtörténeti értékei mellett egy lejárható naprendszermodellt is tartalmaz. Ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Modern távcsőparkkal, hazánk legkorszerűbb digitális planetáriumával, 3D-s Mars mozival, valamint interaktív űrkutatási és csillagászati kiállításra várja a látogatókat nappal és éjszaka. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. A látogató egy kis időre akár űrturista is lehet, és átélheti a holdra szállás vagy a Mars expedíciók izgalmát. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára, és míg a nagyvárosok központjából csupán 1-2 tucatnyi csillag figyelhető meg, a Hortobágyegén közel 2000 fénypontot láthatunk szabad szemmel. Itt az ég és a föld találkozását semmi sem zavarja meg a horizonton, és mesterséges fények sem halványítják el a csillagokat. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takács Tamással.
1: És Dankó Bencével. Köszöntjük mai vendégeinket, Szabó András Baktert.
3: Üdvözlök mindenkit.
1: És Zárai Lászlót.
4: Én is üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: Sportról beszélünk a mai műsorban, sőt élsportról, vagy szenvedélyről, de legalábbis egy nagyon különleges kihívásról, az egyórás rekordról. Ez egy spéci kerékpáros formátum, amivel alapvetően kevesen próbálkoznak. A lényege az, hogy a lehető legnagyobb távot kell megtenni egy óra alatt kerékpárral, azaz egy órán át a lehető leggyorsabban, legnagyobb átlagsebességgel kell hajtani. Megpróbálunk majd annak is utána járni, hogy ezt az egy órát, ezt így érdemes-e szakaszolni, hogy így végig ugyanazzal a sebességgel, vagy hogy lehet ezt igazán okosan és hatékonyan csinálni. És az is kiderül, hogy ez egy versenye, vagy inkább rekorddöntögetés, vagy szenvedély, hogyan lehet erre felkészülni, és végre szó lesz a pedálban a pályakerékpározásról is, ha csak ilyen érintőlegesen.
2: Hát ha már az érzések szóba kerültek, akkor Lacit rögtön meg is kérdezném, hogy másnap, amikor fölébredt, akkor milyen érzések, szenvedélyek kavarogtak benned?
1: Mert mondjuk el, hogy milyen érzésekre volt ő jogos, milyen másnapról beszélünk egyáltalán?
4: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Hát reggel, mikor ugye felkeltem, és Svájcban volt ez a rekordkísérlet, és feleségemmel beültünk az autóba, és elkezdtünk beszélgetni az előző napi élményekről, és akkor fogalmaztam meg, hogy ezt még egyszer soha az életben nem fogom megpróbálni, valószínű. Úgyhogy akkor másnap ezek az érzések kavarogtak bennem. Nyilván azóta már többször átgondoltam, még most sem vagyok abban a fázisban, hogy igen, én ennek neki fogok menni, de nyilván az ember egyből elkezd azon gondolkozni, hogy hol lehetett volna javítani, mit lehetne máshogy csinálni, de még nem érzem ezt a csít, hogy én ezt meg fogom még egyszer próbálni.
2: Baktel, te hogy emlékszel vissza? Nagyon-nagyon a régmúltban a legkellemesebb érzés mi volt?
3: Hát igen, nekem ugye nem olyan friss az érzés, mert ugye egy majd 30 éves történet az enyém. Hát igen, tény, hogy nekem is az a életem egyik leghosszabb egy órája volt, de ugye mivel tényleg egy pozitív élmény volt, mert ugye maga a rekorddöntés az sikerült. Én sem mondom azt, hogy egyből az, hogy még egyszer megpróbálnám, de így az évek alatt felmerült bennem, hogy igen, akár lehetne, ugye ugyanúgy, mint Laci, hogy tényleg egy rendes fapályán rendesen készülni, rendes kerékpárral, de aztán valahogy az élet sose adta.
2: Induljunk el onnan, mert ugye a hallgatóknak a többsége valószínűleg nem látott még ilyen egyórás csúcskísérletet, hiszen a televízióban, sporthírekben általában a profi kerékpár sportról szólnak a hírek, és az egyórás az a mérő szám, ami a profi országútisok között is egy ilyen, hát aki nagyon jó időfutamban, az egyszer megpróbálja, és mindenki, aki megpróbálta, tehát most beszélünk azokról a kőkemény profikról, akik ugye a legnagyobb hegyeken 3 héten keresztül irtózatos, elképesztő teljesítmény nyújtanak, de az egy óráson mindenki úgy számol be, hogy hát én azt a 40. perctől, és minden másodperc kínszenvedés volt, és a többi. Tehát, hogy ennek van valami különleges bája.
1: Mondjunk pár adatot, hogy kb. Hol tart ez a rekord?
2: Egészen pontos számokat tudunk ugye mondani. Ez a lényege az egyórás csúcsnak, hogy per pillanat a világcsúcs az, ha jól tudom, 56,70 valamennyi.
4: 92.
2: Ugye, igen, Filippo Ganna tartja ezt a világcsúcsot. Lacinak ugye az új magyar csúcsa az, akkor egészen pontosan 51,016. ez az új magyar rekord, amit Svájcban a Tiszó Velodrómban ért el, és hát
1: ugye 30... jár a gratuláció.
4: Köszönöm szépen.
2: 30 évvel ezelőtt Bakter, azaz Szabó András 46...
3: 195.
2: Amihez rögtön tegyük hozzá, hogy még egy teljesen más technikai feltételek mellett, mert nyilván itt is fejlődnek a dolgok, ért el. Ugye, hogyha ezt hétköznapi összehasonlításba tesszük, akkor mondjuk aki gurulgat a Montiával a Váci úton, és ugye egy kicsit megtekeri, az nagyjából ennek a fele ilyen sebességre, mondjuk erre a 25-30 közötti tempóra képes. Na most ezek a srácok, ezek egy órán keresztül pont kétszer ilyen gyorsan képesek közlekedni. Ez a tulajdonképpen a profi kerékpározásnak, illetve mondjuk hiába pályakerékpározás, az országúti kerékpározásnak az a mércéje, ami valahol exakt, hiszen az országúton ugye a Tour de France-on, Giron nem nagyon van olyan táv, vagy olyan bármilyen disziplina, amit tudunk exaktul mérni, ez meg valaki kimegy a fapályára, és egy órán keresztül, nagyon leegyszerűsítve egy órán keresztül, ami a csövön kifél, tekeri a bringát.
4: Így igaz, ez az érdekessége ennek szerintem az átlag kerékpárosnak, vagy egy olyan hallgatónak, akinek nincsen köze szorosan a kerékpározáshoz, szerintem fontos azt tisztába rakni, hogy hogyan is néz ki egy ilyen pálya. Ugye itt Budapesten a Kőbányán, a Kőbányai Bringarénában egy 200 méteres fapályánk van, itt, ahol én a világcsúcs kísérletet csináltam Svájcban, ez egy olimpiai pálya, ez 250 méter hosszú. Az ember, ahogy nézi az olimpián is, hogy mennek körbe-körbe a kerékpárosok, a kanyarban, a kanyarnak a dőlésszöge az 50 fokos, közel 50 fok. Szóval ezt úgy kell elképzelni, hogyha az ember odáll a kanyarba, akkor majdnem, hogy mint a falnak oda tud dőlni, hát neki tudja támasztani akár a vállát is, vagy a kezét, illetve az alsó és a felső pontja között akár 8 méter szintkülönbség is lehet. Úgyhogy ezen igazán nagy kihívás.
2: Azt mondjuk már ki, hogy egy átlag embernek eszébe sem jutna menni egy kört egy ilyen pályán.
4: Így igaz. Úgyhogy,
1: miért nem? Milyen érzés? Milyen érzés volt először rámenni egy ilyen pályára, amikor először találkoztatok a pályabicajozás?
4: Nekem egy nagyon érdekes élményem van ezzel kapcsolatban. Én Bécsben, a Ferry Dusika stadionban próbálkoztam meg először. Bécsben voltam egy fél évig gyakornok, ott éltem, és egy téli napon hirtelen felindulásból, hát úgy gondoltam, hogy akkor a téli edzéseket nem kint fogom elvégezni, hanem egy metró megállóra laktam a stadiontól, hanem pályán vettem egy pályakerékpárt, és annyi volt, hogy kimentem, néztem a többieket, hogy hogy mentek körbe egy alulról, nagyon egyszerűnek tűnt. Ugye a másik érdekessége egy pályakerékpárnak az, hogy ez egy fix hajtás, amiről beszélünk, ezt úgy kell elképzelni, mint egy BMX-et, hátrafele nem tudott tekerni, teljesen fix ez a hajtás, nincsen szabadon futó rajta, és ami másik érdekessége, hogy nincs fék a kerékpáron. Úgyhogy én először a
1: fixi.
4: Így igaz, így is mondhatjuk szaknyelven. Először a lapos területen kipróbáltam, hát bicikli tekerni kell, ugyanúgy semmi extra nincs benne. Néztem a többieket, hát bátorságot vettem, és elindultam. És ugye mindaddig, amíg az egyenes részen haladtam, nem volt semmi probléma, de nyilván a kanyarban nem volt elegendő a sebesség, hogy fennmaradjak a kanyarban, és azonnal egy óriási testem. És ugye a bécsi pályának a fa burkolata az nem volt kiváló állapotban, úgyhogy konkrétan a bokámtól a vállamig végig leszakadva a ruha, és teljes vérben fagyva feküdtem ott szálkákkal tele a lábamba. Úgyhogy ez volt az első élmény. Aztán odajöttek, összeszedtek volt, és rá azt mondta, hogy jó, álljál föl, üljél vissza gyorsan, és gyere utánam. Úgyhogy ez volt az első élmény. Hogy...
1: Mennyivel kell neki menni egyébként ennek a kanyarnak, hogy ott úgy már jól érezd magadat?
4: Szerintem így a kezdőknek egy ilyen 30-as tempó, minél tapasztaltabb vagy, nyilván annál lassabban is tudsz menni a kanyarba, egy ilyen 25 szerintem az a nagyjából minimális sebesség, amivel be tudsz kanyarodni.
2: Te úgy keveredtél be ebbe a pályakerékpár sportba, illetve az egész kerékpár sportba, hogy teljesen amatőrként, autodidakta módon. Ugye hát voltunk együtt is annak idején páros mountain bike versenyen, először elkezdted a mountain bike-kal, cyclocross országúti pálya, és igazából sosem egy nemzetközi versenyrendszerben indultál, mint ahogy ugye a klasszikus, akik fiatalon elkezdik, és csapatról csapatra fejlődnek, hanem te megtanultál bringázni ilyen 30 éves kor környékén, és most már nyugodtan mondhatjuk, hogy szinte világszínvonalon. Ezt a sztorit röviden hogy lehetne összefoglalni?
4: Így igaz, nekem a sport az életemben junior koromban az alpesi síeléssel kezdődött. Én juniorként alpesi sí válogatott voltam, többszörös junior bajnok voltam világkupákon.
1: Ez aztán... a sí, ez valahogy beválik másoknak is, tehát gondolok a Primoz Roglicra.
4: Ő sí ugrás, úgyhogy az egy másik szakág. Igen, a combizom az mindkettő szükséges. És a síelés kapcsán az egyetem alatt nekem dönteni kellett, hogy mi a fontosabb, a sport vagy az egyetem. Nyilván az egyetem mellett döntöttem, mert Magyarországon a síből nagyon megélni nem lehet. És az egyetem mellett sít oktattam Mátraszent Istvánban, és ott az egyik oktatótársam kerékpározott, és ő csalt el az egyik ilyen mountain bike maraton versenyre, úgyhogy ezzel kezdődött úgymond a pályafutásom. És akkor a maraton versenyeken próbáltam rövid táv, közép táv szépen fejlődni, viszont eljött egy olyan pont, hogy már versenyeket nyertem, de mégis elgondolkoztam, hogy mit fogok én mesélni az unokáimnak. Szóval amikor megkérdezik, hogy nagypapa, te hogy kerültél a kerékpározás közelébe, mit nyert, és akkor azt fogom nekik mondani, hogy hát a lángos harapó versenyen x-edik lettem. És akkor jött az elhatározás, hogy hát szeretnék magyar bajnoki címet szerezni. Ezután sikerült egy évben megnyerni a mountain bike maraton, mountain bike XCO országút és pálya master, ugye korosztályos magyar bajnokságot. Idén már az elit pálya magyar bajnokságot sikerült megnyernem egyéni üldöző versenyben.
2: Nem is akármilyen 4:22-es idővel.
4: Így igaz.
2: Amire azért nekem így az ismeretségi körömben így a 40-50 környéki régi bringások azért úgy elvetünk egy mély levegőt.
3: Igen, azért az egy szép teljesítmény.
4: Ugye tavaly októberben Rubéban sikerült megnyerni a Master világbajnokságot két számban is, ugye az egyéni üldözőverseny az egyik, ott ugye 3000 méteres táv van, már ugye az idősebb korosztálynak egy 1000 méterrel rövidebb a táv, illetve scratchben. Pontversenyben harmadik helyen végeztem, 1000 méteren pedig szintén harmadik helyen, úgyhogy ez egy...
1: Egy fontos momentum az kimaradt, mert ugye megvolt az, hogy hogyan érkeztél meg a pályabicajozásra, és milyen volt az első pár méter, meg az első kanyar. Viszont hol jött el az a pont, amikor elkezdted azt érezni, hogy neked a pályabicajozás lesz a pálya, miért tetszik az neked jobban, ha jobban tetszik a montizásnál, meg a másik szakágoknál, ez miért jó?
4: Ugye Bécsben szerettem ebbe a pálya kerékpározásba, viszont amikor hazaköltöztem, akkor itthon ugye nem volt erre lehetőség.
1: Ugye ez tudom, a millenárisnak nevezett, azóta már bezárt létesítmény működgetett még Budapesten.
4: Ugye ez egy nagyon régi betonpálya volt, én megmondom őszintén, azon egy métert sem mentem, szóval így kívülről láttam a pályát, úgyhogy lehet, hogy erről Bakter tud mesélni, hogy milyen élményeket szereztek ott annó a rossz minőségű betonpályán, ahol volt, hogy mind a két irányból fújt a szél.
3: Igen. Hát az nekem is konkrétan az egy órás csúcskísérlet alatt, ugye ez egy nyitott beton vagy cementpálya, és nekem is fújt a szél, ráadásul ugye alapvetően úgy alakították ki, hogy ugye az uralkodó széljárást figyelembe véve, viszont akkor ugye pont nem az uralkodó széljárás volt, hanem ellentétesen, tehát amikor ugye én mentem, akkor pont ugye az ellenegyenesbe kaptam, ugye mindig a pofaszelet, és a célegyenesbe, ahol ugye kaptam volna a hátszelet, ugye ott a tribűn volt, ugye a nézőtér.
2: És ott és, nem volt semmi.
3: És ott igen, tehát hátszelem nem volt, úgyhogy nekem tényleg...
2: Tehát akkor te mit is csináltál egy órán keresztül? Gyakorlatilag elindultál, volt mondjuk egy kanyar, amiben olyan nagyon kellemes 50 környékén bekönyökölve bemenni, aztán kijöttél a kanyarba, kaptál egy pofaszelet, ott égtek a combok, mert pluszba rá kellett gyors, megjött a kanyar,
3: igen,
2: és a célegyenesben ott volt egy-két másodperc, amikor nem nagyon rosszul érezted magad, vagy bocsánat, igen. Nem akarom
3: el. De így, nagyjából így mondjuk azért nem a legelejétől volt ez így, csak mondjuk az első negyed óra, vagy 20 perc után volt már tényleg ez az erős szél. Nem az, hogy az ember beáll tényleg egy adott sebességre, és azt próbálja, persze nyilván lehet azért valamennyire játszani, ezt nem tudom, majd Laci is elmondja, hogy ugye tényleg a köridőkkel, meg hogy lehet még azon belül ilyen mikropihenéseket, vagy akár visszagyorsításokat csinálni, de igen, nekem abszolút ez az elemekkel való küzdés volt, hogy ez a belassulás, és utána a kigyorsítás próbálni, ami ugye a legeslegrossz, tehát annál megterhelőbb dolog nincs.
2: És mindezt 50 környéki tempónál. Hol feljebb, hol lejjebb.
3: Ugye 46 kilométer vagy 46 kilométer lett a vége, ugye nyilván állórajtból, tehát az mindenkinek, az úgy indul, de igen, tehát az elején még tudtam egy ilyen 48-as tempót menni, a végén már tényleg már voltam, hogy ilyen 44 kilométer per órára lassultam le, és ugye abból próbáltam meg visszagyorsítani.
2: Hogy nem hisztisztél be közben, tehát...
3: Ez az életed leghosszabb egy órája, ez az egy órás, és tényleg ott igazából minden idegszálladdal tényleg csak arra fókuszálsz, és próbálsz, hogy haladjál, és ne álljon meg a lába. Ha egyszer belassulsz, onnantól te már nem fogod azt még egyszer.
2: Mert itt ugye egy olyan tempót tartotok, amit mondjunk olyan átlag bringásokat, akik tényleg rendszeresen bringáznak, egyáltalán felgyorsulni se lennének képesek síkon egy ilyen tempóra, ti meg ezt nyomjátok egy órán keresztül.
3: Igen, igen, tehát eleve állórajtból, ugye azt az egy áttételt, ugye 52-14-es áttételt használtam, nem is tudom, hogy neked mi volt fönt.
4: Nekem 64-15.
1: Te hogyan ajánlanád a pályát annak, aki nem próbálta még, de valamiért úgy gondolt, hogy ki kéne próbálnia?
3: Hát elsősorban az, hogy ugye, tehát maga ez a fix áttétel, tehát hogyha az ember már fixivel tud közlekedni, tehát tényleg az, hogy ugye körbehajtsa a pedált, mert hogyha ott megállítod a lábad, ugye úgy visszarúg, hogy mint a ló ledob, és elesel, tehát maga a hajtás, és hogyha tényleg plusz még ugye egy sima szabad görgőn, fix áttétellel tudsz azon görgőzni, akkor tényleg tudsz már biciklizni. Tehát azt tényleg megtanít. Pláne arról nem is beszélve, hogy tényleg egy ilyen meredek kanyarból leborítani, fölborítani, úgy menni, azért az ahhoz tudni
2: kell. Ez egy idő után ennek kialakul egy olyan flója, ami viszont élmény, és úgy nem akarjuk belét folytani a szót, hogy maga versenyzés, tehát a páros, amit ugye elkezdtél az előbb mondani.
3: Igen, igen, igen, igen. Tehát nekem sokkal, sokkal izgalmasabb volt, egy sokkal intenzívebb, dinamikusabb verseny. Tehát azért országúton, amikor vannak ezek a több naposon, de hogyha az ember megnézi a három heteseket, amikor vannak ezek a 200 vagy 200 fölötti kilométerek, az tud unalmas lenni, még akkor is, hogyha lóg az ember nyelve és megy, de azért az nagyon sok.
2: És ehhez képest mondjuk egy páros versenyen?
3: Hát igen, az tényleg, azok általában ezek az egy óra, tehát ilyen pontverseny, páros verseny, és az tényleg egy sokkal dinamikusabb, izgalmasabb, tehát az tényleg az a...
2: Mitől páros verseny?
3: Ja, maga a páros versenynek...
2: Belül, hogy meg hát kívül is mi látszik belőle?
3: Hát a páros versenynek ugye az a lényege, hogy ugye ott két ember alkot, igen, egy párt, egy csapatot, egynek mindig menni kell, addig a másik tud pihenni, és ez általában ugye nyilván a verseny meg a pálya hosszától is függ, bizonyos páros váltással behúzza az ember a másikat, ami tényleg egy ilyen nagyon nagy élmény, amikor lent ugye az ember megy egy ilyen 50-es tempóval, és akkor ugye fönt a piros vonalról ugye leborítva próbálja az ember ugye begyorsulni, és ugye hátra tenni a kezét, hogy a másik ugye azt megfogva átadja azt a lendületet, amivel ő van.
2: Mindezt az 50 fokban megdőlt pályán.
3: Igen, a kanyarban is, igen, és ráadásul úgy, hogy tényleg amikor a tévében az ember ezt így megnézi, csak azt látja, hogy mint a hangyák, így össze-vissza megy mindenki, és tényleg belülről is, hogy annyira kell figyelni, hogy ki, hogy merre, mert ugye az, aki beváltja a másikat, az abban a pillanatban, ugye, ahogy átadja a lendületet, úgy lelassul, és hogyha ott maradsz mögötte, akkor belemész és fönnakadsz, ugye, se fék, se semmi, úgyhogy ott nagyon kell figyelni.
4: Igen, az eredeti kérdésre visszakanyarodva, hogy miért is szerettem bele a pályakerékpározásba, ugye a bécsi élmények után már alig vártam, hogy itthon is rendes fapályás körülmények megvalósuljanak, hát nyilván erre egy pár évet várni kellett.
1: Kőbánya,
4: így igaz, és a megnyitó után én már ott toporogtam, hogy mikor lesznek az első alkalmak, úgyhogy szerintem az elsők között voltam, aki úgymond a megnyitó keretein kívül felmehetett a pályára. És onnantól, amit András is mesélt, hogy maga ez az élmény, hogy ilyen sebességgel közlekedsz egy fapályán úgy, hogy folyamatosan azt érzed, hogy az elején, mint a veszélyhelyzetben lennél, mert nem tudsz fékezni, meredek a pálya, ott vannak rajtad kívül a másik versenyzők, és egy komoly verseny, ez úgy néz ki, hogy válnak feszülve a kanyarba, egymás megtámasztva sokszor, és azért ez az élmény egy országúti versenyen azért nincs meg, főleg nem, hogy ilyen sebességgel kell közlekedjünk, és az embert ezt így teljesen magával tudja ragadni.
1: Rövid szünet a pedál műsorban, és utána folytatjuk.
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu

0: aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükkivor vidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Hellyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Pedál. Gurulunk tovább Takás Tamással és Dankó Bencével.
1: Folytatódik a Pedál, a Trend FM kerékpáros műsora.
2: Takás Tamással
1: és Dankó Bencével. Vendégeink pedig Szabó András Bakter és Zárai László, és velük az egy órás pályakerékpáros rekord döntögetéseknek a csinyába, binyába próbálunk elmerülni.
2: Folytassuk a második részt az egy órás történetével. Ugye már körüljártuk érzésre magát az 50 km per óra környéki tempót, és magát a pályát, ugye, ahol a közel 50 fokba dőlő kanyarokba kell folyamatosan haladni. Hogyan is kezdődött ez a kerékpársport csúcsa a profi országúti sok körében? Hát nyilván Eddie Merckxikkel visszamenni, aki mindenki szerint a valaha élt legnagyobb országúti versenyző volt. Ő 1972-ben, ha jól emlékszem, úgy döntött, hogy megpróbálkozik ezzel az egy órás csúccsal, és mindenki arra volt kíváncsi, mire lehet képes a kanibál. Nos, ő akkor egy nyilván a maiakhoz képest teljesen más bringával éppen nem tudott 50 km per órát, illetve 50 kilométert hajtani egy óra alatt, 49,2 vagy 3 kilométert hajtott, majd miután Eddie Merckx belecsapott a lecsóba, jöttek a következő próbálkozások, ugye Francesco Moser volt az, aki már a technikán is egy komolyat fejlesztett, tehát telekerekekkel, egy viszonylag aerodinamikus még acél bringával, mondhatni simán túllépte az 50 km per órát, aztán 51-52, és később jöttek a 90-es években talán a leginkább reneszánsz próbálkozások, egy bizonyos Graham Aubrey nevezetű figura, aki most talán nem sértődik meg, ha egy kicsit a Lacihoz hasonlítom, hogy hát nem voltak ugye profi országúti sikerei, de legenda szerint a mosógépből fabrikált bringát, és hát egy olyan pozíciót talált ki, ami ellentmondott minden addigi szemléletnek, ugye ez a bizonyos tojás testhelyzet, és ezzel bebizonyította, hogy tulajdonképpen egy ilyen sebességnél már nagyon sok múlik az aerodinamikán 50 km per óra környékén. Meg is döntötte a rekordot. Eközben honfitársa, aki viszont profi bringás volt, a Chris Boardman, nem hagyhatta ezt szó nélkül, és akkor nekik volt egy ilyen kis vetélkedésük, szintén itt még az 52-3 km per óra környékén. Majd jöttek az országúti nagyágyuk, ugye az erőgépek, a Miguel Indurain és Tony Rominger, akik nagyon hamar 55 kilométer fölé vitték az egy órát, és már ott lehetett látni, hogy ugye Indurain, aki abban az időben verhetetlen volt időfutamon, és ezt most is leszögezhetjük, hogy a legerősebb volt abban a mezőnyben, nem tudott versenyre kelni Romingerrel, aki láthatóan egy jobb, egy aerodinamikusabb pozícióban érte el az 55 km per óra fölötti eredményt. Ezután pedig következett ismét Chris Boardman, aki az úgynevezett Superman pozícióba, tehát ismét az aerodinamikán történt egy komoly változtatás, gyakorlatilag a Gannáéhoz hasonló 56 fölötti teljesítményre volt képes. Szabó András Bakter 1996 és Zárai László 2025 pozíció, technika, kerékpár, hogy néznek ki, hogy néztek ki nálatok a dolgok?
3: Hát én még ugye sima acélvázzal mentem. Hátul ugyan volt telikerék, ez az orosz típusú telikerék, ez a faros lemezből, nem tudom, készített kerék. Elő sima küllős kerék.
1: Ez a telikerék azt tudja, hogy a küllők külön-külön légellenállása nincsen.
3: Igen, tényleg, hogy ugye én, mint profi, de hát az, hogy fizetett sportoló voltam, az egy dolog, de de a szó igazi értelmében az, hogy tehát a profi, az, akik most vannak a Tour de France-on, meg tényleg most az élvonalban, ahhoz képest, sőt mondjuk a Lacihoz képest is, akár a technikát, amiben nem csak a kerékpár, hanem a ruházat, és az edzés, tehát a wattméréstől elkezdve a táplálkozáson keresztül, igazából én voltam az amatőr, hogyha a szinteket nézzük, mind a pálya, tehát a
2: effektív összehasonlítás.
3: Igen, amúgy igen.
2: Sokan mondják jelenleg is a kerékpársportban, hogy az időfutam az kezd egyre igazságtalanabb versenyszámmá válni, ugye a nemzetközi körforgó versenyrendszerben is, mert ugye akkor a különbséget lehet kihozni gyakorlatilag a pénz által, ami már nem igazságos, és itt az egy órás történetében is ugye volt egy visszaváltás, amikor Boardmannak megvolt ez az 56 kilométer fölötti csúcsa, akkor a Nemzetközi Szövetség ezt így gyakorlatilag törölte, és kezdjétek el, srácok, onnan, ahol Eddy Merckx bácsi elkezdte, tehát a hagyományos koskormánnyal könyöklő nélkül. Mondjuk Boardman akkor rápróbált erre a csúcsra, és véres veríték állán, ha jól emlékszem, ilyen tizen pár méterrel megdöntötte mégis a Merckx csúcsát, majd egy nagyon hosszú szünet következett, és ugye talán a Jens Voigt-tól indult újra ez a csúcs, ahol...
4: Ez 2014-ben volt, ugye az UCI-nak a szabályozása, hogy beszabályozták a kerékpáron betöltött pozíciónak lényegében a kereteit, és ugye Voigt volt az első, aki beállította 2014-ben hasonló 51,1-el.
2: Igen, és te már ezekkel a paraméterekkel
4: így igaz, itt én is szabályoz. Már ebben a keretrendszerben próbálkoztam, úgyhogy azért is gondolom, hogy nagyon büszke lehetek erre az eredményre, mert ugye Jens Voigt egy elég komoly
2: hát
4: profi kerékpáros.
2: Hát ugye a kerékpáskor csúcsán az Armstrong élet követően közvetlenül ő ráncigált a Tour de France-on és a profi versenyeken, ugye az egyik a mezőn talán legismertebb se klasszikus segítője volt, és borzasztó erős bringás.
4: Így igaz, és egy nagyjából 90 méterrel tudott többet menni annak idején, mint most én.
1: Bakter, irigyled-e azt, hogy akik most állnak neki ennek az egyórás kísérletnek, azoknak milyen technika áll a rendelkezésére, vagy azért annyira nem érzed ezt egy ilyen szubjektíve annyira nem érzed ezt egy olyan döntő szempontnak, vagy nem érzed azt, hogy olyan nagyon nagy hátrány lett volna az, ami neked akkor rendelkezésedre állt?
3: Hát mindenképpen óriási nagy hátrány volt, mondom, és nem csak a kerékpár, hanem a pályától elkezdve az összes többi összetevő. Persze irigykedni nem irigykedem, tehát akkor az volt, igazából nekem ez adatott meg. Azt, hogy belegondolva, igen, hogy eljátszani a gondolattal, hogy mondjuk én egy fedett fa pályán, egy olyan kerékpárral, olyan ruházattal, mire lettem volna képes, azt nyilván sose tudjuk, meg lehet találgatni, hogy most azt kell nézni, hogy ami van, és tényleg igazából örülni kell annak, hogy Filutás Viktor is megpróbálta, és megdöntötte, ugye Laci is megdöntötte, és tényleg, hogy akkor ennek lehet, hogy lenne egy jövője.
2: Tavaly ugye Filutás Viktor egy kicsit ilyen hozzád hasonló a romantikus módon, ugye kölcsönbiciklivel, Kőbányai pályán ő is oda, az 50 kilométer fölötti eredményt sikerült abszolválni, és ezzel megdöntötte a te csúcsodat.
3: Igen, és igazából tulajdonképpen én úgy jutottam el erre az egy órás, vagy úgy vágtam neki, hogy nekem ez nem volt soha egy cél, hanem úgymond egy ilyen kényszerhelyzetben voltam, mert anno ugye én engem nem vittek ki a VB-re abba az évbe, és én ott álltam a csúcsformámmal, és akkor mit csináljak, és akkor volt ugye az akkori edzőm Hóbor Lajos, hogy akkor próbáljuk meg ezt. Úgyhogy nekem sem volt, tényleg egy ilyen két hetet készültem rá pályán, és akkor jó, csináljuk meg, vágjunk bele.
1: És hogyan készültél rá? Hogyan nézett ki ez a két hét?
3: Hát alapvetően ugye pályán, a Szabó József utcai ugye millenáris pályán készültem. Ugye próbáltuk a különböző áttételeket, de alapvetően az volt, hogy ugye motor mögött nagyon sokat. Hogy egy kör ugye motor mögött, egy kör ugye motor mellett saját tempóval, és igazából, ahogy mondtam, hogy ez a hát ugye 52-14-es áttétellel mentem végül, amit egyébként aznap áttétellel feltételeztünk engem vissza, mert ugye 53-14 lett volna a cél, és ugye országúton is
5: hát az emlékszem, hogy országúton te nem tetted föl az 53-14-ön, mert hogy te mindenhol azzal mész, mert igen, ezzel készülsz.
3: Igen, igen, és így is készültem országúton is, akkor még ugye Érdel laktam, és akkor úgy is mentem haza, meg úgy készültem tényleg, hogy ez volt bennem, és tényleg az egyórás csúcs napján döntöttünk úgy, hogy mivel elég nagy cél volt, hogy akkor egy kicsit áttételezzük vissza.
5: Meséld el, Laci, a te bringádat.
1: Meg a te két hetedet, a utolsó két hetedet a rekorddöntés előtt.
4: Az utolsó egy évről kell beszélni, mert nagyjából az én felkészülésem az idei szezon az erről szólt. Ugye, ahogy András is elmondta, hogy a technika az óriásit fejlődött az elmúlt 20 év során. Ugye nagyban meghatározza ugye a leadott teljesítmény, de másik oldalon, mivel ugye a légellenállás ellen küzd az ember, ezért a beállított pozíció a kerékpárnak minden egyes alkatrésze meghatározza azt, hogy egy adott teljesítménnyel te milyen gyorsan tudsz haladni, és nyilván a teljesítményt limitált keretek között tudtuk egy csúcsformát felépíteni, viszont a másik oldalról, az aerodinamikával nagyon sokat tudtunk dolgozni. Ugye a profik számára rendelkezésre áll sok esetben szélcsatorna, ugye nekünk ez nem volt meg, viszont úgy gondolom, hogy mi is a legfejlettebb technikát, egy aeroszenzort tudtunk használni, Vermeser Zsombor támogatta az én felkészülésemet ebben. Ő a Műszaki Egyetemen az áramlástan tanszéken végzett, úgyhogy mind parakerékpáros, és mind mérnök is eléggé otthon van a témában. Úgyhogy nagyon érdekes volt, mert ez a szenzor, ez konkrétan tudta mérni azt, hogy nekem milyen a légellenállási együtthatóm, ugye ez a CDA érték. Szóval mi azzal kezdtük, hogy pozíciót optimalizáltunk, számtalan pozíciót próbáltunk ki, mi történik akkor, ha lejjebb tesszük a kormányt, ha feljebb, ha előrébb van a kezem, ha hátrébb van a kezem, ha lentebb van a nyerek, ha fentebb van a nyerek, szóval számtalan
1: és
4: pozíciót.
1: És ugye az is limitál, hogy neked mi kényelmes, vagy nem az, hogy kényelmes, de hogy mi az, ami nem veti vissza a teljesítményedet.
4: Igen, ez egy nagyon fontos szempont az egy órás csúcskísérletnél, hogy ugye itt meg kell találni azt a metszetet, amikor az ember a legaerodinamikusabb, de egyben le tudja adni azt a teljesítményt, amire képes, és még úgymond idézőjelben tud kényelmes lenni.
5: Úgy, kicsit lefordítva az egyszerű nyelv, hogy nem csak egy gépet fejlesztetek, hanem az emberi test is hozzátartozik el, aminek megvannak a korlátai.
4: Igen, az emberi test belimitálja azt, mert nyilván lehet nagyon aerodinamikus pozíciót felvenni, de az ember azt 2-3 percig bírja. Szóval azt kell megtalálni, hogy mi az a pozíció, ami a leggyorsabb, és fenntartható egy órán keresztül. Úgyhogy ez nagyon nagy fejtörést okozott számunkra is, és emellett például ilyeneket ki tudtunk próbálni, hogy a különböző aerosisakok között mekkora különbség van. És itt arról beszélgetünk, hogy ott volt az asztalon a világ 6-8 leggyorsabb sisakja. Beszélhetünk mondjuk a Visma által használt Giro sisakról. Még, amiben mentem, egy Rudi projekt kasz sisak. Ugye ez, ha oda tesszük egy laikus szeme elé, akkor hú, hát nagyon szép, gyönyörű high-tech sisak, viszont ez volt a két szélső érték, a leggyorsabb és a leglassabb sisak, és óriási különbség, 18 watt különbség
5: mármint
4: volt.
5: A Visma által használt volt a leglassabb?
4: A Visma által használt Giro sisak volt a leglassabb számomra. Szóval az én pozíciómnál azt teljesített a legrosszabbul. És itt ez a 18 watt, ez konkrétan 6%-ról beszélünk.
5: Tényleg egyébként a szóba került a Ganna, mondjuk ugye vannak különbségek, meg ugye itt már sok-sok millióról beszélünk, mondjuk nagyjából a te bringáddal, vagy a te technikai lehetőségeid, de szerinted mennyi különbség lenne az ő világ csúcsa, meg hogyha a te feltételeiddel kéne mennie?
4: Itt úgy gondolom, hogy az én technikai oldala, szóval, hogy maga a kerékpár, illetve a pozíció, ez nagyon közel van a Ganna által használt technikához, úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt a különbség az a leadott teljesítményben van. De hát nyilván én egy amatőr sportoló vagyok, úgyhogy nekem a keretrendszer, illetve az erő az eléggé
5: limitált. Amatőr sportoló, aki Magyarországon valaha
4: Igen, eléggé limitált, úgyhogy nekünk ezt a másik oldalt kellett megpróbálni erősíteni. És ugye ez egy óriási nagy lehetőség volt, hogy én ezt egyáltalán megpróbálhattam, úgyhogy ezt szeretném is megköszönni Kummer Zoltánnak, illetve a Team United Shippingnek, akik támogatták úgymond ezt az egész utazást. Ugye a téli szezonban, mikor a United Shipping megalakult, akkor én kaptam egy felkérést, hogy lenne lehetőségem a United Shippingben kerékpározni, viszont nekem a munkám az nem összeegyeztethető ezzel, illetve már öreg is vagyok, úgyhogy ez volt az én kérésem, hogy szeretném ezt a világcsúcs kísérletet megpróbálni, és Zoli azt mondta, illetve a United Shipping, hogy teljes mellszélességgel ezt tudják ők támogatni, úgyhogy lényegében nélkülük ez nem is jöhetett volna létre ilyen formában. És ezért is mondtam, hogy minden adott volt ahhoz, hogy ez megtörténhessen a világcsúcs döntés. Sajnos ez elmaradt, de remélem, hogy még lehet, hogy lesz rá lehetőségem. Jelen pillanatban nem vágyom rá, de ki tudja, mit hoz a jövő.
1: Gratulálunk mindkettőtöknek az eredményekhez, és én azt hiszem, hogy nagyon hálásak vagyunk, hogy eljöttetek a műsorba, mert tényleg ez egy különleges beszélgetés volt, különleges egy órákról, olyanokról, amiket szerintem így a hallgatók nagy része nagyon el se tud képzelni, viszont most egy kicsit jobban sikerült elképzelnünk ezeket a különleges egy órákat, és várunk titeket később vissza mindenféle újabb kalandokkal és történetekkel a pedálba. Szabó András Bakter és Zárai László voltak velünk a Pedál műsorban. Sziasztok!
4: Köszönjük szépen a lehetőséget, sziasztok!
3: Köszönjük szépen, sziasztok!
1: És egy hét múlva ismét lesz Pedál, akkor is várunk titeket, bízom benne, hogy hasonlóan izgalmas vendéggel és izgalmas témákkal.
2: Köszönjük, hogy itt voltatok, és én elmondanám szokás szerint, hogy a YouTube-on iratkozzatok föl a Pedál Podcast csatornára, kövessétek be Facebookon a Pedál Podcastet, és üzemel már a weboldalunk is pedál.co.hu címen. Sziasztok!
0: Ez volt a Pedál, a bringás műsor. Két hét múlva újra nyerekbe pattanunk itt a Trend FM-en. Keressék a Pedál Podcastot YouTube-on és Facebookon is. Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Szervusztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Farkas Gábor zongoraművész, szervusz, és köszöntelek itt a stúdióban.
2: Szervusz, köszönöm szépen a meghívást.
1: Nehéz volt veled egyeztetni időpontot, mert nagyon sokat vagy külföldön, leginkább Japánban, ahol te professzor vagy a zongoratanszéken. Tokió?
2: Tokió, igen, de egyébként hát mindig, amikor hívtál, vagy amikor kaptam egy e-mailt, akkor hát volt, amikor New Yorkban voltam, volt, amikor Kínában voltam, most éppen Kínában értél utol, úgyhogy de hát hál' Istennek nagyon
1: amikor
2: sokat...
1: Amikor felvettük a kapcsolatot, akkor épp Kínában voltál?
2: Éppen Kínában turnéztem, igen, és hát most jöttem haza egy pár napja, úgyhogy még egy kicsit azért a fejem azért az kicsit még kótyagos.
1: Jetlag, meg ilyesmi?
2: Persze, természetesen, és az nálam az viszonylag sokáig el szokott húzódni. Mondják, hogy ez mind fejben dől el. Természetesen én mindent kitalálok azzal kapcsolatban, hogy akkor már az órámat már a következő időzónának megfelelően állítom be, és fókuszálok arra, de valahogy a szervezetem, van egy ilyen mondás, hogy állítólag minden nap egy órát tudunk ledolgozni. Na ez nálam, ez teljes mértékben ez működik, és ezt tudom bizonyítani, hogy ha mondjuk 7 óra eltérés van, akkor én egy hét múlva leszek jól, úgyhogy ma már szinte jól vagyok.
1: Nem csak Tokióban tanítasz, hanem a Magyar Zeneakadémián is a billentyűs és akkordatív, vagy nem tudom, szóval a zongoratanszék vezetője vagy, maradjunk ennyiben.
2: Igen.
1: A zongora ugye ezen belül, a nagy halmazon belül van.
2: Pontosan, hát a billentyűs és akkordikus hangszerek tanszéke az úgy néz ki, hogy van a zongora, orgona, hárfa, csemballó.
1: Tényleg a hárfa
2: igen,
1: is ide tartozik.
2: Természetesen, és akkor van még a harmonika és a cimbalom, ezek a hangszerek vannak így egy tanszékben így elhelyezve, és hát ennek az életét próbálom így vezetni, ami...
1: Mennyire bonyolult ez az élet? Mennyi energiát kell beletenni, hogy most mindezeket a tanszékeket így összefogd?
2: Hát igazából én azt gondolom, hogy összehasonlítva azt az életmódot, amit én mondjuk Japánban folytattam, amikor én még 4 évig kint éltem Tokióban, és hogy ott én mennyit tanítottam, mennyit kellett még egyébként a tanítás mellett különböző adminisztratív feladatokat is ellátni, úgy, hogy én természetesen nem tudok írni japánul. Beszélni azért egy kicsit tudok, de nem tudok írni, azt nem tanultam meg. Meg hát azért az egy hosszú folyamat lenne szerintem, amíg az ember normálisan megtanul írni. Úgyhogy hát azért gyakorlatilag nem dolgozom így ilyen módon többet, mint hogyha Tokióban lennék teljes mértékben egy egész állásban. Ott azért nagyon sok olyan dolgot kell megszervezni a növendékeknek, ami mondjuk hát eleve a növendékszám is egy elég nagy szám minden egyes professzornál, mert egy év folyamban egyébként 150 zongorista tanul Japánban, amiből 50 azoknak a száma, akik zongora szólistaként, illetve zongora előadóként szeretnének tevékenykedni, és körülbelül 100, aki tanári szakon végez. És azt hiszem, hogy ez le is fedi úgy a valóságot egyébként, mert hogy szerintem mindenhol ez az átlag, tehát azért nem lesz mindenkiből szólista. És egyébként azt azért hozzá kell tenni, hogy Tokióban azért ez úgy működik, hogy jó, lehet, hogy van 50 előadói szakos hallgató, de azért az azt is jelenti, hogy ebből, tehát az 50-en fölül úgy az 5 év folyamban van körülbelül olyan 5-6 kiválasztott ember, aki viszont szólista szakos, és így, tehát őket úgy is hívják, hogy superior, tehát szólista és egy ilyen kiválasztott osztály. Na hát ők azok, akik egyébként, akik tényleg, hát már nagyon sok esetben megnézve a normál zongora szakosok is elképesztő, hogy milyen jó felkészült zongoristákból állnak, de ezekhez képest azért még a szólisták még egy fokkal jobbak. Úgyhogy nekem nagyon nagy szerencsém volt a 4 év alatt, mert hát én szinte az összes szólista szakost tanítottam, egy-két kivételével, egy-két embernek a kivételével, és hát azok mind szépen nyerték a versenyeket sorra, és hát öröm volt velük dolgozni, mert és hát öröm a mai napig dolgozni velük, mert éppen most egyébként egy pár héttel ezelőtt, hát igazából októberben volt az, amikor a weimari verseny győztese Shota Kaya, ő az én tanítványom, és hát jött ide Magyarországra koncertezni, sajnos pont elkerültük, egymást nem tudtunk találkozni. És hát ő például egy egészen kivételes tehetség, és én úgy gondolom, hogy eddig bármilyen versenyen indult, mindig valamiféle díjat kapott, vagy legalábbis a döntőbe került, és hát egy elképesztően tehetséges növendék, de hát azért hadd mondjam, hogy itt a Magyar Zene Akadémián is rengeteg olyan növendéken volt, aki érdemes a megemlítésre, és hát például Magyar Valentin például, Balog Ádám, és hát azért mondjuk a fiatalok közül Rozsonyi Csildi, aki biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon szép karriert fog befutni, Szaniszló Attila, ő is most lett elsős a Zene Akadémián, ő az eddig a rendkívüli tehetségek osztályába járt. Szóval azért hál' Istennek van egy olyan kemény zongorista maga azért, ami itt is, meg ott kint is, akik azért úgy megállják a helyüket. És hát még mindezt megkoronázza az, hogy nekem tavaly volt szerencsém csatlakozni a Komói Zongora Akadémia tanári karához, és ez azért nagyon fontos az én életemben, mert annak idején a doktoriskolát én párhuzamosan végeztem a Komói Zongora Akadémiával. És a Komói Zongora Akadémia az arról híres, hogy évente körülbelül 1000...
1: Itt doktoráltál, és kint tanultál párhuzamosan?
2: Igen, vagy ez... igen, igen. Tehát, hogy itt csináltam a doktorit, és közben párhuzamosan tanultam kint a Komói Zongora Akadémián. És hát ott annak az egésznek a lényege az az, hogy kicsit olyan, mint Kronberg, hogy a csellistáknál, hogy ott már gyakorlatilag ez nem egy graduális képzés, tehát hogy itt arról van szó, hogy minden hónapban nagymesterek jönnek, tehát hozzánk is jött mondjuk a Baskirov, a Fucong, a John Perry, egyébként magyarok közül például Frankl Péter, aztán az egésznek az igazgatója William Nabore, és az egésznek az egész akadémiának gyakorlatilag az elnöke az Márta Argerics. És hát azért is nagyon fontos ez, mert Argerics neve azért ilyen módon nagyon nagy hívószó, és ezek a nagy professzorok, nagy zongoristák, szólisták azért tényleg úgy nagyon könnyen eljöttek Komóba kurzusokat tartani, amik vagy egy, vagy két hétig tartottak. És közben nekünk voltak óráink a professzorunkkal, William Naboréval, és hát azért ez egy nagyon fontos dolog, mert hát minden évben kb. 1000 zongorista felvételizik, és ebből minden évben csak és kizárólag hetet vesznek föl. És hát nekem is elképesztő osztálytársaim voltak, mint Julián Avdev, aki ő éppen akkor nyerte meg a Chopin versenyt, amikor én a Liszt versenyt Weimarban. Szóval egy egészen elképesztő kiválasztott csapat jött ott össze, és hát ez azért egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy tavaly megkértek, hogy akkor ott is csatlakozzak a zongora professzorok sorához. Hát mondjuk más professzorok nincsenek, csak és kizárólag zongora. És hogy azért most ilyen emberek mellett van lehetőségem tanítani. Michel Beroff, meg Schiff András és hasonlók, szóval azért ez egy nagyon nagy megtiszteltetés.
1: Mit tud ez a Komói Zene Akadémia, ami annyira egyedi? Ugye mondtuk az Márta Argerics nevét, de mi az a szellemiség, ami ott megvan egyébként, vagy annyira odavonza a ifjú zongoristákat, mint mondjuk igen. A csellistákat az említett helyre?
2: Mindenki ott szeretne tanulni, tehát hogy azért is van az, hogy szerintem évente kb. 1000 jelentkező van, mert ott mindenkinek van egy saját terme, tehát hogyha bekerülsz oda, akkor kapsz egy saját termet gyakorló gyanánt, és hát minden nap van szinte zongoraórád, és hát nem kell minden egyes hónapot teljes mértékben ott tölteni. Tehát pont ez a fajta szólista lét, ami, hogyha mondjuk én készültem egy anyaggal, akkor, vagy esetleg egy versenyre készültem, akkor az nagyon jó volt, mert hogy a verseny anyagát akkor elvittem, 2 hétig dolgoztunk rajta, elmentem a versenyre, vagy hogyha mondjuk esetleg egy turnéra készültem, akkor ezekhez a remek professzorokhoz az ember elment, dolgozott ott 2 hétig azon a programon, és különböző koncerteket is szerveznek Svájcban. Éppen emiatt én nagyon sokat játszottam a svájci rádióban, Lugánóban, és elképesztően jó kapcsolatrendszerük van, segítenek is abban a növendékeknek, hogy például, hogyha valaki versenyre készül, akkor a nevezési díjat akkor azt átvállalják, akkor nagyon sok olyan koncertet beajánlanak, hogy jó, hát akkor most te készen vagy ezzel a programmal, akkor menj el valahova Svájcba, és akkor ezt jársz el, vagy esetleg itt éppen Olaszországban, akkor jársz el ezt valamiféle koncerten, és azért ezek a koncertek mindig nagyon jelentős koncertek, jelentős és nagyon hozzáértő közönséggel. Uh-huh. Hogy emiatt nagyon vonzó ez az egész. És szerintem a szólista pálya, mint olyan, ugye az zongoristák, illetve hát a fiatal zenészek versenyről versenyre járnak, bízván abban, hogy, hogy aztán majd mindenféle nagy versenyeken majd díjakat kapnak, és akkor ott majd kapnak egy csomó koncertet. Ami tényleg, hát az első és a első, második, harmadik díjasnak ez természetesen segítség. Tehát az eddigi verseny tapasztalataim is azok voltak, hogyha elmentem egy versenyre, akkor ott azért azokat a koncerteket, amiket én ott megkaptam, azok nagyon szépen úgy, ahogy föl volt tüntetve a brosúra, beindították a pályát, igen. De aztán jön a következő verseny, és akkor utána aztán jön a következő verseny győztesre fókuszálnak, és hát azért az is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy természetesen a zongoristákat nem, és hát a fiatal zenészeket nem csak különböző versenydíjakkal lehet elindítani a pályán, sőt, igazából versenydíjakkal abszolút nem lehet elindítani a pályán, koncert lehetőségekkel.
1: Igen, pontosan. Igen, de a lehetőségeket a díjakkal kapod meg.
2: Igen.
1: Gyakran.
2: És én azért is...
1: Bocsánat, mondta ezt a kapcsolatot, hogy a kapcsolatrendszer az egy elég jelentős. Valóban ilyen fontos a kapcsolatrendszer egy fiatal zongoristának? Tehát ha nincs olyan kapcsolatrendszered, amit tudsz jól mozgatni, akkor lehet, hogy elsüllyedsz, hiába vagy baromi tehetséges?
2: Hát én úgy gondolom, hogy először is muszáj megadni a fiataloknak azt a fajta lehetőséget, hogy bizonyos fórumokon meg tudjanak jelenni. És azok a fórumok olyan emberekből álljanak, és olyan emberek hallgassanak téged, akik aztán a későbbiekben hozzá tudnak tenni a te pályádhoz. Ahhoz, hogy te aztán tényleg szólistaként meg tudjál maradni ezen a pályán. Ami abszolút nem könnyű, mert hát minden évben zsákszámra jönnek az új versenyek, az új versenygyőztesek.
1: Főleg Ázsiából.
2: Főleg egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, és pont ma néztem meg a Margarit Long versenyt, a Long Tibó versenynek a kiválasztottjainak a névsorát. Összeszámoltam, 4 európai van közöttük a 32-ben, az összes többi az ázsiai. Tehát még azok is, akik ugye Amerikából jöttek, vagy esetleg Kanadából, hát azoknak is valami, vagy Lee, vagy Park a családneve, és na most vagy kínaiak, vagy koreaiak, de hogy ázsiaiak. Aha. És azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy Ázsiában ez az egész klasszikus zene, ez tényleg virágzik, és most Pekingben, amikor most voltam Pekingben, akkor az egyik napon elvittek egy pár dolgot szerettem volna vásárolni az egyik szünnapomon, és akkor elvittek egy, hát ahogy ők mondják, ezek a department store, és hogy elvittek egy ilyen bevásárló központban, ami nem ilyen jellegű mondjuk, mint amit mellettünk van ez a nagy bevásárló központ, hanem tényleg nagyon elegáns üzletek vannak ott, és komoly zene szól. Szóval, és kérdeztem is ott a szervezőt, hogy itt komoly
1: nyugalom,
2: zene szól.
1: A nyugalom.
2: Nem azért, mivel hogy azok az emberek, akik oda betérnek, azok valószínűleg olyan, hogy is fogalmazza meg ezt is szépen, olyan
1: állapotba kerülnek, hogy...
2: Fejlettek, és olyan elegáns emberek, hogy az ő ízlésük már teljes mértékben a komoly zenét kívánja. Tehát semmiféleképpen nem könnyű zenét, hanem csak és kizárólag komoly zene szól egész nap. És úgy azért egészen más érzés vásárolni, különösen egy komoly zenésznek, úgyhogy közben nem tudom, hogy egy Chopin zongora verseny szól, vagy egy Chopin nocturne, vagy egy Mendelssohn hegedű verseny, vagy valami ilyesmi. Tehát azért úgy érzem, hogy ez a fajta dolog azért ez úgy szépen lassan úgy átkerül Ázsiába ez a fajta komoly zene szeretet. És hát nyilván egyébként a nagy számok törvénye alapján azért ott működik is ez rendesen, hogy rengeteg növendék van, egymás után jönnek ki a jobbnál jobb zongoristák, és nem csak zongoristák, azért más hangszeresek is, énekesek is.
1: És Európában megvan a veszély, hogy csökken a klasszikus zenét hallgatók és kedvelők tábora? Mert mondtad, hogy áttevődik Ázsiába.
2: Igen, de én azt gondolom egyébként, hogy azért szerintem a közönség esetében szerintem nincsen okunk aggódni. Tehát azért, ahogy látom, a MIPÁB-ban is mindig nagyon szép házra mennek ezek a koncertek, a Zeneakadémián is. Ha vidéken játszom, akkor az ottani szimfonikus zenekaroknak is azért megvan a saját maga közönsége. Szerintem azért nincs okunk mindenféleképpen a vészharangot kongatni. Bizonyára elérkezik az a fajta időszak egy ember életében. Tehát ugye mindenki szokta mondani, hogy előregszik a közönség. Hát igen.
1: De aztán hogy... jön az új, akik most öregednek meg, akik korábban fiatalok voltak.
2: Igen, de hogy nekik is meg kell érni arra, hogy aztán be tudják fogadni a komoly zenét. És én szerintem abszolút nem nagy probléma az, hogy esetleg mondjuk Európában idősebbek hallgatják. Mondjuk én például Kínában nagyon meglepődtem azon, hogy nagyon sok anyuka, apuka, akik jönnek a koncertre, hozzák magukkal a kisgyereket, mondjuk ilyen 5-6 éves gyereket.
1: És bele is írnak, amikor te nyomod a zongorán?
2: Olyan már éppen volt egyébként az egyik helyszínen, egy Venjo nevű helyen, ott a nagy színházban játszottam, és az ottani a szervezőt megkértem, hogy a koncert második felében azt azért mondja be, hogy egy kicsit halkabbak legyenek a közönség soraiban. Viszont azt mondta nekem, hogy ő nagyon örül neki, hogy ilyen sok fiatal gyerek is eljött, mert hogy ez azt jelenti, hogy a szülők azt szeretnék, hogy a gyerek minél hamarabb megismerkedjen a komoly zenével, ráadásul úgy, hogy mindezt egy európai művész prezentálja nekik. Nyilván egy 5-6 éves gyerektől nem elvárható.
1: Ezek szerint, bocsánat, azt gondolják, hogy egy európai művész autentikusabban tudja prezentálni? Tehát miért fontos, hogy az első tapasztalás az mondjuk mit a nyugatabbról jöjjön? Tehát onnan, ahol ennek a zenének a bölcsője van.
2: Szerintem mindenféleképpen ez benne lehet egyébként a pakliban, hogy ők azt gondolják, hogy hát azért az európai kultúrából jött azért ez még, tehát ez mégiscsak Európából származik, a komoly zenés, nem pedig Ázsiából.
1: Csak érdekes, hogy már rengetegen jönnek onnan, és még mindig ragaszkodnak ahhoz, hogy az első benyomás az mondjuk egy magyar vagy német zongoraművésztől jöjjön, mert az sokkal jobban át tudja adni.
2: Hát igen, de ugyanakkor azért, hogyha belegondol az ember abba, hogy azért milyen, most már milyen sok olyan zenészük van, akik tényleg hát a komoly zene élvonalába tartoznak, azért az mindenféleképpen becsülendő. Tehát szerintem különösen Kína esetében egyébként az, amit az utóbbi 70 évben produkáltak, az egészen elképesztő ilyen módon. Japán egy picit más, mert hát ott ugye a Meiji korszakban kinyíltak a határok, a császár mindenféleképpen szerette volna az, hogy akkor az európaiakkal és tehát hogy az európaiakkal jó kapcsolatba kerüljön. Ott ugye a Yamahának természetesen egy nagyon nagy szerepe van, mert hát ott az 1870-es években azt hiszem, hogy az öreg Yamaha elment először egy kórházba, ahol talált valami orgonát, amit aztán ő megreparált. Utána aztán ez nagyon megtetszett neki ez a dolog, akkor elment Amerikába zongoraépítészetet tanulni, és gyakorlatilag aztán utána az első világkiállításra ő el is vitte már a saját hangszerét, tehát ahol nyilván megmosolyogták az első japán zongorát, na de hát nézzük meg, hogy most hol tart mondjuk egy Yamaha koncertzongora, vagy egy Kawai, vagy egy bármiféle japánban készült koncertzongora, hát gyakorlatilag teljes mértékben
1: a top, igen,
2: hát az a Szent Négyes, a Bösendorfer, Yamaha,
1: Steinway.
2: Természetesen, és hát ugye a Kawai, hát ezek azért uralják a piacot. Nyilván egyébként most már jönnek vissza azok a márkák is, illetve jönnek föl azok a márkák is, mint a Fazioli, ami egyébként én nagyon szeretek. Bár mondjuk Steinway művészként azért nekem ilyet nem szabadna mondanom.
1: Te egy Steinway művész vagy.
2: Hát igen.
1: Egy exkluzív szerződésed van nem, az,
2: hát igen,
1: a
2: igen, hát pár évvel ezelőtt, jó pár évvel ezelőtt, azért talán 2016-ban, 17-ben akkor kaptam meg ezt a címet, hát amire nagyon büszke vagyok, és hát...
1: Hogy lehet megkapni egy ilyen címet?
2: Ez az egész az úgy jött, hogy Már a 2011-es Liszt versenyen is, bocsánat, 2009-es Liszt versenyen Weimarban már ott találkoztam a Steinway-nek a hamburgi képviselőjével, és akkor ő már ezt pedzegette, hogy ők már néznek engem, és követik az én pályámat, és hogy majd egyszer majd jelentkezni fognak.
0: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok.

0: kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Mai vendégen Farkas Gábor zongoraművész. A Liszt Akadémia egyébként ott ismert és nagy becsben tartott intézmény.
2: Persze,
1: tehát ez megvan, hogy ez hú, ez a...
2: Hát nem csak ott, hát szerintem egész Ázsiában, hát egyébként most, amikor a kínai turnén volt, és az a Liszt Akadémia azért az egy nagyon-nagyon becsben tartott intézmény, és sőt, hát egyébként tehát voltak olyan egyetemek, akik mondták is, hogy nagyon örülnek, hogy egyáltalán elvállaltam azt a mesterkurzust, mert nem gondolták, hogy egy ilyen nagy egyetemről érkező professzor mondjuk egy Venzsói Egyetemen fog egy mesterkurzust adni, ami valóban nem a legjobb egyetem egyébként, mint kiderült, de nagyon kedvesek és aranyosak, és hát vannak olyan növendékeik is, akik tehetségesek.
1: Van ilyen európai 8-10 top egyetem, ami a zenei főiskolás, vagy zene felsőoktatásban így a krém, szerinted? Vagy mit nyilván van a magyar mellett, már a Bécs,
2: hát
1: tudom,
2: igen,
1: Berlin
2: mindenki
1: esetleg.
2: Mondja ezeket a rangsorokat, ugye, amiket úgy szoktak említeni. Szerintem sok összetevője van ennek, hogy mely egyetemek azok, akik a legjobbnak számítanak. Tehát ezek a rangsorok, én nem hiszem, hogy ezek a lehető legoptimálisabb dolgokat szokták mutatni, mert hát itt azért... Biztos vagyok benne, hogy nagyon sok olyan bürokratikus része van ennek a dolognak, hogyha az ember megfelel esetleg ezeknek, akkor előrébb lehet kerülni a ranglistában. És természetesen az, hogyha mondjuk valaki sok helyezést tud javítani ezekben a ranglistákon, akkor ez azért biztosan jelent valamit. Az ázsiaiaknak egyébként van egy saját maguk külön, tehát különösen a kínaiaknak, nekik van egy saját maguk külön ranglistája. Azokat én nem is tudom pontosan, hogy mik szerepelnek rajta.
1: A tradíció állítja össze az islákat, tehát a múlt, meg a név.
2: Biztosan, igen. Hát azért nekünk ez egy nagyon nagy szerencse, hogy nálunk egy Liszt Ferenc alapította meg a Zeneakadémiát, és ezt azért tudják Ázsiában, hogy a világon nincsen még egy ilyen zeneakadémia, amit maga Liszt Ferenc alapított volna. Tehát a Weimári Egyetem is ugye új Liszt Ferenc Egyetem és zeneművészeti főiskola, hogy a zeneművészeti főiskola annak idején egy zenekari akadémia volt. Liszt tanított Weimárban, igen, az Altenburgban, ahol fogadta a saját növendékeit, és hát mindenki oda járt, és akkor ingázott Weimár Budapest és Róma között. Na de hát arról már természetesen kevesebb szó esik, hogy mondjuk Liszt mekkora, tehát ugye közel 400, vagy azt hiszem, talán több mint 400 növendéke volt, és hogy Liszttől mekkora út ágazik el, mert hát nem csak, hogy a magyar zongoraiskolát teremtette meg, de hát ugyanúgy a moszkvaiak, a szentpéterváriak, hát gyakorlatilag hát mind az ő növendékei voltak, a német egyetemek későbbi tanárai is. Hát múltkor Chiléből érkezett hozzám egy stáb, akik csináltak egy interjút velem, és Claudio Arrauról kellett beszélnem, és hát például Claudio Arraunak is egy Németországban élő német professzor volt a tanára, aki egyébként Liszt tanítvány volt. Most nem jut eszembe a német professzornak a neve. De hát ott a professzor által gyakorlatilag a Sophie Mentorral és az összes olyan nagy Liszt növendékkel volt módja megismerkedni. És éppen emiatt szerintem, hogy a Zeneakadémiának van ez a nagy hagyománya, és hát azért rengeteg jó muzsikust adtunk a nagyvilágnak, tehát azért itt, hogyha belegondolsz, a karmesterek, a zongoristák, a hegedű iskola milyen híres, tehát azért nem véletlen, hogy mi ennyire híresek vagyunk itt a nagyvilágban. És hát azért azok az emberek, akik még a mai napig járjuk a világot, szerintem remélni, hogy nem a rossz hírét visszük az intézménynek, hanem azért hívnak, mert hogy valami jót tudunk esetleg a színpadon.
1: Hát igen, meg hát azért valamiért te is a Budapesti Zeneakadémiát választottad a tokiói helyet, gondolom nem a pénz miatt.
2: Hát nem a pénz nyilván, miatt, hanem egyébként. Nyilván, hát egyébként ha én egy nagyon kényelmes életet szerettem volna magamnak, akkor biztos vagyok benne, hogy akkor azt mondom, hogy akkor Tokióban maradok, és akkor van egy jó tanári pozícióm, és növendékeknek a garmada jön hozzám, és...
1: Néha még koncertezni járul a világot.
2: Egyszer-kétszer ugye elmegyek akkor koncertezni, tehát hogy úgy akkor úgy, úgy minden olyan kényelmes, és de engem nem ez vonz, hanem az vonz, hogy új darabokat tanuljak, hogy olyan emberekkel adjak koncerteket, amik engem is inspirálnak, hogy én szerintem ilyen módon ez a fajta jólét, az lehet, mert ez a fajta kényelmes élet, az lehet, hogy esetleg mondjuk az a művészetnek egy kicsit hát az eltunyulását is eredményezheti ilyen módon, mert hogy hát megvan mindenem, hát úgy már magammal is megelégszem, esetleg még jónak is hallom magam. Nyilván ez soha nem, tehát ez nem szeretném, hogy ez megtörténjen.
1: Kell egy előket, ami adott esetben egy kicsit bonyolultabb és összetettebb környezetből jön. Szerintem... Fogalmazunk így, ahol nincs alátéve minden, és akkor...
2: Itt nem biztos, hogy az anyagiakra kell mindent visszavezetni. Szerintem elsősorban...
1: De a kényelmes élet az alapvetően...
2: Igen, az nyilván az is hozzátartozik, de szerintem itt is meg lehet teremteni ezt a fajta dolgot, és abszolút nem panaszkodhatom. Szóval én azt szeretem, amikor olyan dolgok vesznek körül, és olyan emberek vesznek körül, akik inspirálnak engem. És hogy olyan műveket játszhatok, és olyan előadókkal léphetek színpadra, amik tényleg azt szolgálják, hogy aztán a későbbiekben az ember úgy tekintsen vissza az életére, hogy igen, egy csomó dolgot megtettem. Nyilván a zongora irodalom és a kamara irodalom az átjátszhatatlan, tehát nem elegendő egy emberöltő arra, meg egy emberi élet arra, hogy az ember mindent megtanuljon és eljátszon. De legalább, hát hogy is mondja Reményi, hogy de lehet, hogy egy porszemmel magasabb lesz a Himalája. Szóval...
1: És itt több ember inspirál, mint Japánban?
2: Ott is vannak egyébként rettenetesen jó művészek, és nagyon sok olyan koncert volt, ami hát gyakorlatilag ez is volt az oka annak, ami miatt a Magyar Zeneházában elkezdtük annak idején ezt a távol-keleti komoly zenei fesztivált, mert hogy ott olyan sok jó zenésszel volt alkalma megismerkedni ott Ázsiában, és ez nem csak Japánban, hanem Dél-Koreában is, Tajvanban is, Kínában is olyan elképesztő jó zenészekkel volt alkalom játszani különböző nagyon nagy fesztiválokon, amik hát lehet, hogy Magyarországon esetleg nem ismerik őket. És hát ez volt az apropója annak, hogy akkor hívjuk meg ide ezeket az embereket, mutassuk meg őket a magyar közönségnek. Nagyon remélem, hogy a jövőben ezt majd fog.
1: Zeneszerzőket is?
2: Zeneszerzőket is, igen. Is, és zenészeket is. Aha. Tehát, hogy előadókat is. És egyébként voltak olyan kortárs zeneszerzők, akiknek a műveit itt bemutattuk a Magyar Zeneházában. És nagyon remélem, hogy ezt a jövőben majd egyszer fogjuk tudni folytatni, hogyha majd ismételten lesz rá anyagi forrás, mert egy nagyon értékes fesztivál ez, és hát nagyon sok olyan zongoraművész, hegedű művész és mindenféle művészt elém sodort az élet, akikkel tényleg élmény volt, én meg élmény mindig játszani, és mindig nagyon nagy barátsággal tudok velük együttműködni, és ott mindig valami megszületik a színpadon. Csak azért nekem az is nagyon fontos, hogy azokkal az emberekkel, hogyha mondjuk turnézom, vagy esetleg játszom együtt, akkor a közös zenei nyelv azért az valahogy mégiscsak egy nagyon-nagyon fontos dolog. Tehát, hogyha mondjuk van alkalom arra, hogy például Baráti Kristóffal imádok játszani. Amikor együtt játszik az ember ilyen jó muzsikusokkal, akkor tényleg valamiféle új kapuk nyílnak meg, és így nagyon remélem, hogy mind a két irányban tudjuk egymást inspirálni, de hát itt említhetnék sok mindenkit, de ez a fajta zenei nyelv, ami itt van Európában, és itt különösen itt Magyarországon, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt érzem otthon magam.
1: Az ázsiai kortárs zeneszerzők mi a mai napig merítenek az ottani zenei hagyományokból? Mert én nem vagyok benne most annyiban ebben.
2: Igen.
1: Tandóra, ha gondolok, vagy stb. De ott az ázsiai zenei hagyomány az az megjelenik?
2: Természetesen Kínában egyébként is nagyon nagy divat az, hogy különböző kínai... Mondjuk van egy zongora verseny, ez hihetetlen. Azt hiszem, hogy valami 14 zeneszerző írta meg, nem tudom, Yangtze River, vagy valami ilyesmi.
1: Jaj, azt ismerem.
2: Igen, Yangtze folyó, azt hiszem, hogy ez a zongora versenynek.
1: Van egy másik nagyon híres ilyen zongora verseny, ami, vagy ez az?
2: Hát szerintem ez az, igen.
1: És ez négy tételes? Vagy?
2: Talán több is, most emlékszem
1: egészen,
2: pontosan.
1: Egészen monumentális.
2: Hihetetlen, tehát hogy gyakorlatilag igen. Hát mindent, amit csak otthon találtak, szerintem azt mindent beleírtak. És hát nyilván egyébként nem ezt kell alapul venni, de azért vannak, tehát nyilván a kínai népdalok és hát a mindenféle népi eredetű dallamok, azok természetesen benne foglaltatnak ezekben a darabokban. De hát egyébként Japánban is. De hát szerintem Japán azért ilyen módon a komoly zenét tekintve elképesztően élen jár, és most nem jut eszembe annak a zeneszerzőnek a neve egyébként, aki Svájcban is tevékenykedik, és pont a Tokyo College of Musicban is tanít.
1: Japán?
2: Japán, igen, és neki is játszottuk itt a fesztiválon a Brácsa verseny, valami hihetetlen jó zeneszerző. De egyébként nagyon sok olyan zeneszerző van, aki a fiatalok közül például már nem csak a japán tradicionális elemeket vegyíti, meg ötvözi a komoly zenével, hanem esetleg mondjuk a jazz oldaláról közelíti meg, mint például az a fiatal zeneszerző hölgy, a Miho Hazama, elképesztően jó zenéi vannak. És hát nagyon sok kortárs zene van, amit érdemes egyébként hallgatni. Hozzáteszem, hogy talán nem én vagyok a legavatottabb ebben, viszont nyitott vagyok ezeket meghallgatni, esetleg mondjuk bizonyos esetekben játszani is, de nem érzem úgy, hogy én esetleg mondjuk hozzá tudnék tenni jócskán ezekhez a darabokhoz.
1: Mm-hmm. Sárga folyó zongora versenye, ez a címe?
2: De ugye... Az is lehet. Igen. Mert ugye van a Yangtze River, meg a Yellow River, és ez a sárga folyó.
1: Ezt ismerem, igen. Hogy valami hasonló.
2: Az is lehet. Igen. Hát nem a legjobb zenei megnyilvánulás, az biztos.
1: Hát igen. Most gondolkodtam, mi a címe, valamit ismertem
2: lehet,
1: ezzel kapcsolatban.
2: Igen.
1: Sárga folyó zongora verseny.
2: Igen.
1: Hát mindegy. Mik nem kerülnek elő, ugye, ebbe a beszélgetésben? Ki gondolta volna, hogy ezt megemlítjük? Az mennyire volt evidens nálad, hogy tanítani fogsz, és hogy szeretni fogod a tanítást? Van a lényedből egy lényedből sugárzó, nagyon nagy nyugalom, és egy nagyon nagy kiegyensúlyozottság, amit én érzékelek. Ezt gondolom a tanításnál jól jön.
2: Igen, nyilván. Mondjuk azért, hát hogy is mondjam, ez úgy jött ez az egész tanítósdi, szóval még nem fejeztem be a zeneakadémiát, és akkor megkértek, hogy nem lenne kedvem egy pár órában először mint egy zongora kötelezőt tanítani, aztán szépen lassan lépdeltem ott is a szamárlétrán, és gondoltam, hogy hát ez egy jó alkalom arra, hogy egy kicsit kipróbáljam magam ott is. Nyilván a koncertek voltak mindig is a fókuszban, de szerintem úgy az idő előre haladtával úgy megszerettem ezt a fajta dolgot. És én annak örülök nagyon, hogy most már szeretek olyan darabokat játszani, amiket közben vagy tanítok, vagy tanítottam, és tanítás közben is egy kicsit átjátszottam, és hogy egy kicsit külső füllel is, külső szemmel is megvizsgáltam ezeket a darabokat. Mert nyilván egyébként akkor, amikor az ember valamit tanul, akkor utána olvas, megtanulja a hangokat, eljátsza nagyon sok koncerten, és igyekszik a lehető legjavát adni a tudásának, és hogy jól, tényleg alaposan megtanulni ezt az egész, azt a repertoárt, amit éppen játszik az ember. De egészen más az, amikor hirtelen valaki másnak kell ezeket a dolgokat egyáltalán megfogalmazni. És mert hát gyakorlás közben ugye érezzük ezeket a dolgokat, hogy igen, ott itt talán ez kéne, és akkor az ember folyamatosan fülel gyakorlás közben, hogy akkor milyen dolgokra kéne még. Tehát, hogy ugye van egy állandó kontroll a gyakorlás alatt. De amikor viszont valaki játszik nekem, és már eleve úgy hallgatja az ember, mint mondjuk egy zenei rendező egy lemezfelvételen, és hogy majd aztán hogyan tudom azt elérni, hogy az az adott illető az majd aztán később egy pár hónap múlva majd jól is el tudja játszani ezt a darabot, még abban az esetben is, hogyha mondjuk esetleg még nem érzi még a darabnak a lényegét, vagy tehát hogy még nincs is annyira közel, de hogy akkor is, hogy hogyan fogom tudni majd megtalálni hozzá azt a fajta kulcsot, ami közelebb viszi. És hogy ne az legyen, hogy a jó, az az egyetlen egy dolog, amit én nagyon-nagyon nem szeretek, amikor valakitől azt hallom, hogy a jó hangokat a jó időben pontosan eljátsza. Tehát a jó hangokat természetesen, igen, természetesen azokat kell eljátszani, de nem biztos, hogy abban az időben kell eljátszani. És egyébként meg, hogy ami nagyon-nagyon fontos lenne, az hogy tudja is, hogy mit játszik az illető, és hogy érezze is. Uh-huh. Hogy aztán...
1: Akkor tudja érezni, amikor már tudja, nem?
2: Hát igen. Én nagyon szeretem azt, amikor így kielemezzük a darabokat, hogy akkor az miért úgy van, egy kicsit úgy. De hát egyébként szerintem a tanáraimtól is ezt kaptam, ezt a fajta analitikus szemléletet. Aztán a lehető egyik legszebb mondat szinte minden tanáromtól elhangzott ez, hogy igen, most már mindent tudsz, most már felejtsd el, és menj be, és csak igen, muzsikálj. Igen. Szóval igen. Amikor már ott vagy, hogy már tényleg már, nem tudom, már lehet, hogy voltak olyan darabok, amiket ugye több évig, volt olyan, amit esetleg több hónapig elemez az ember, gyakorol az ember, és amikor aztán már színpadra kerül, akkor hát akkor már csak élvezni kell, és tényleg muzsikálni, és adni valamit a közönségnek.
1: Te mennyire vagy szenvedélyes ember? Az előbb rád nyomtam ezt a nyugalmas bélyeget, és közben mégis a romantikus repertoár az egyik fő erősséged, már is ugye beszéltük, hogy igen, persze Bach, meg Mozart, meg minden más. Te szenvedélyes ember vagy?
2: Én szerintem igen. Lehet, hogy ez az egész nyugalmas dolog, ez csak egy
1: álca.
2: Igen.
1: Igen, csak egy ilyen pajzs.
2: Pontosan. De az jó egyébként, mert legalább nem az ideges embernek a látszatát kelteni.
1: Hát az messze elkerül. Abszolút, a kiegyensúlyozott non plus ultra, tehát abszolút.
2: Igen. Hát igen, egyébként mondjuk az biztos, hogy játék közben az ember nem lehet azért mindig nyugodt. Tehát különösen, hogyha ki van írva az, hogy agitátó, és akkor az ember ilyen halálnyugodtan muzsikál, az nem biztos, hogy annyira úgy kifizetődő, és hogy annyira jó irány. Uh-huh. Hát természetesen, hogy egy zenésznek azért, ugyanúgy, mint egy színésznek azért belül nagyon-nagyon sok mindennek meg kell történnie. Lehet, hogy esetleg ez még akár az arcon is megjelenik bizonyos esetekben. Különösen fiatal koromban én nagyon nem szerettem magamat vissza, fiatalabb koromban nem szerettem magamat visszanézni, mert hogy olyan sok érzelem volt az arcon, és hogy de hogy az belülről jött, és azzal nem tudtam mit csinálni. Hát a Horowitz mondja éppen az egyik videóban, hogy én nem vagyok egy olyan zongorista, aki aztán azt látod, hogy így mindenféle fejeket vág, hanem hogy ő azt gondolja, hogy mindennek belül kell megtörténnie. Én meg azt gondolom, hogyha őszinte, és hogyha mondjuk esetleg ez az arcon is megjelenik, én szerintem az nem egy nagyon nagy probléma. Nyilván nem a grimaszokkal kell zongorázni, de az, hogy az ember belül nagyon-nagyon gazdag érzelemvilággal rendelkezzen, és különösen nagy fantáziával rendelkezzen, hát azt szerintem rettenetesen fontos. Hát mit tudunk akkor a közönségnek adni, hogyha belül egy ilyen tök sivár pusztaság van, és akkor ezek a versek is esetleg mondjuk, hogyha vagy történetek, amit a Liszt is megzenésített a program zenékben. Hát ott is, hát azért milyen érzelmek vannak. Tehát mondjuk egy Dante szonátát nem lehet teljes mértékben ilyen sztoikus nyugalommal eljátszani. Hát ott azért le kell menni a pokolba.
1: Voltál már ott?
2: Aki tudás akar lenni, pokolra kell annak lenni.
1: Voltál már ott?
2: A pokol?
1: Pokolban. A pokol bármilyen megnyilvánulásában. És merítettél le onnan erőt és ihletet?
2: Hát hogyne. Szerintem mindenki van egyébként egy olyan... mindenki megél egy olyan időszakot, amikor a poklát éled meg. És ez jó is egyébként, mert abból mindenféleképpen lehet meríteni. Csak hát onnan ki kell tudni jönni. Természetesen azért... A törpök élete nem csak játék és mese.
1: Ezzel most azt mondom, hogy Hubikék törpike vagy.
2: Szóval...
1: Ha törpapa mesélni tudna, akkor igen.
2: Szóval, hát azért tényleg azért néha vannak olyan periódusok az ember életében, amit legszívesebben ő kikerülne. De szerintem azok igenis fontosak, mert az mind belekerülnek az embernek a zenélésébe, mind belekerülnek a lényedbe, és...
1: És ettől jobb zenész is leszel, hogyha...
2: Hát nagyon remélem. Ha meg nem, akkor meg minek szenvedtünk olyan sokat, ugye?
1: Igen. Figyelj, még mindig ott a lehetőség, hogy megnézzünk egy új Hubigig-Törpigig-epizódot, és akkor elfelejtjük ezt az egészet.
2: De azért ígérd meg, hogy ne ez legyen a zárószó.
1: Nem itt egy sorba kitolom az egészet. És... Oké, köszönöm szépen, itt voltál, és beszélgettünk.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Szép napot kívánok mindenkinek, itt a Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetéseiből válogatunk, rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután, itt a Trend FM-en a világ egyik legnagyobb haszongépjármű gyártója, a kínai Foton hivatalosan is belépett a magyar piacra. Nem csak pick-upokkal, hanem elektromos furgonokkal, teherautókkal és sok minden mással. Répási Gábor van itt a stúdióban, a Foton Magyarország operatív vezetője. Köszönöm szépen. Kipakoltad már az egész flottát. Igen. Az asztalra. Jókor vagytok? Üdvözlöm, jó helyen?
3: Igen, úgy érezzük, hogy nagyon jókor vagyunk jó helyen, mert ez a kínai Super Express most itt, mindannyian érezzük, hogy minden szempontból itt robog a világ felé, Európa felé is, és nagyon, nagyon komoly lehetőséget.
2: Hát már menne 200-as, meg 220-as, csak a magyar vasút, meg a vágányok, azok nem teszik alkalmasra, de csak ennyit a vasútról, igen.
3: Igen, hát ugye kint Kínában ez máshogy van, ott ha valamit eldöntenek, akkor abban az ügyben ők nagyon haladnak. Itt, amikor mi megvizsgáltuk a lehetőségét, hogy a Fotonnak a magyarországi képviseletét elvállaljuk, akkor azt láttuk, hogy egy globális nagyvállalatról van szó, amely már több mint 140 országban jelen van.
2: 30 év, ugye?
3: 30 éves, 1996-ban alapították a gyárat, és hát olyan múltra tekint vissza, hogy most már több mint 12 millió járművet legyártottak, tavaly 650 ezer járművet gyártottak le, tehát nincs még egy ilyen brand a világon, ahol tergépjármű alatt, egy brand alatt ennyit gyártanának egy év alatt. Úgy kell elképzelni, hogy a teljes tergépjármű paletta, tehát amilyen cégnek bármilyen tergépjárműre vagy autóbuszra szüksége van, az a Fotonnál van. Tehát kicsit olyan, mint amikor 80-as években az Icarus gyártották Székesfehérváron, Csepelen meg a Csepeltár autókat, de mondjuk az összes barkasz, meg az összes minden tergépjármű, ami volt Magyarországon, azt mondták volna, ezt mindent itt egy helyen gyártunk, Foton márka név alatt, és 1 milliárd embert itt el kell oldani a szállításukat.
2: És a legnagyobb exportőr, ugye?
3: Ő a legnagyobb haszongépjárműexportőr Kínában. Igen.
2: Hát csak hogy el tudjuk helyezni, ez a nagyságrendek 30 ezer alkalmazott, nem tudom, 15 milliárd dollárra. Az árbevétel. Jó, igen. Szóval régi nagy.
3: Régi nagy. Mi és vagyunk a Mercedes gyárnak a többségi tulajdonosa Kínában, illetőleg a Mercedes Global egy legnagyobb egyedi részvény tulajdonosa is, a Foton csoportot birtokló Baik Group.
2: De hát láttam, hogy Daimler, Bosch.
3: Bosch, Cummins, ZF, a ZF váltók, ami ugyanaz, mint a Mercedesek, meg BMW-kben, Audi-kben van benne, tehát hogy teljesen világszínvonalú termék. Mi is, amikor megvizsgáltuk, láttuk, hogy ez nagyon rendben van. És hát amikor az országos bemutatónkat megtartottuk, akkor hál' Istennek ez volt a visszajelzés a meghívott vendégek és a partnerek, lehet ügyfeleink részéről is, hogy hát ezt nem gondoltuk volna, hogy ez így ennyire rendben van.
2: Ja, mert terepen is ki lehetett próbálni, ugye?
3: Igen. A driving campen voltunk Zsámbéken, és ott az offroad pályán ki lehetett próbálni.
2: 50%-os lejtőn?
3: 50%-os lejtőn.
2: Az sok.
3: Az nagyon-nagyon nagy. Tehát főleg, ahogy így elindulsz a lejtő felé, a instruktor előtte elmondja, hogy mi van, hogy van, de hát nem látsz semmit a lejtőből, és úgy kell irányítani az autóórát egy nagyon meredekre, és ott az elektronika teszi a dolgát, és szépen lehozza az autót.
2: Mekkora a kínai étvágy? Akkora, hogy jöttek a földrészek sorra? Mert most már Európa.
3: Igen. Hát nagyságrend szerint mentek a földrészekkel, tehát Ázsia, Ausztrália, Dél-Amerika, Afrika után jöttek Európába. Itt a Selyem úton jöttek befele Törökország, Görögország, Bulgária, Szerbia. Olaszország, Németország, Magyarország a 10. piac, ami indul. Most indulunk párhuzamosan a svédekkel, dánokkal, lengyelekkel, csehekkel, szlovákokkal, románokkal. Tehát egy nagyon komoly európai hengert indítottak el egy-két évvel ezelőtt. ezelőtt.
2: Eszembe jutnak a svéd márkák, amik igen. most ugyanazt érzik, mint a német márkák. Érznek most már 10 év, ugye?
3: Igen.
2: És főleg, mondtad, hogy a Svédországot, igen.
3: Hát igen, igen, főleg, hogy ugye a Volvo az már a Geely-nek a tulajdonában van, tehát egy csomó Geely modellen lehet érezni ezt a svéd behatást, úgyhogy ha valamilyen más módon is ide azért tovább él a svéd mérnöki tudomány.
2: Jó, szóval akkor itt van Európa, és itt van Magyarország. Vannak tanult barátaim, akik valóban szakemberek, én csak felhasználó vagyok, és újságíró, és általános a műveltségem elektromobilitás tekintetében is, meg fuvarozás, logisztika tekintetében is. De azt pontosan látom, meg most utána is kerestem, hogy a kínai márkák jönnek-mennek. Gyártók is, meg márkák is Magyarországon, meg Európában is. Ami kulcskérdés, és ezt mondják a szakemberek, hogy ha van márka kereskedő hálózat és márka szerviz hálózat, az jelenti a komoly szándékot, és akkor van arra esély, hogy az egy komoly potenciális hosszú távú partnere az országnak, az a gyártó vagy forgalmazó.
3: Így van, ezt mi is így gondoljuk. Nálunk az a mondás, hogy az első autót eladja az értékesítő, a másodikat pedig a szerviz. Ez nagyon-nagyon fontos, mert nálunk a csapatban többen vannak, akik már nemzetközi karrierből jöttek haza, több mint 15 országban volt jelen az egyik kollégánk. Pontosan ilyen vevőszolgálat, szervizzellátottság, after sales tekintetében. Úgyhogy ezt pontosan tudjuk, hogy ez ugyanolyan fontos, mint az, hogy jó legyen a termék, meg jó legyen az ár, mert tegyük föl, hogy ezek mind rendben vannak, és meg is veszik az első vásárlók, de aztán a Laci bácsi neki fog menni a kerítésnek, igen. meg be fog törni a szélvédő, és akkor azt, hogy oldjuk meg.
2: Kinyúl hozzá az autót.
3: Igen. Nagyon fontos előírása van, ez egy nagyon komoly világcég, tehát tényleg, hát most csak ott van már 140 országban, erre már rendszerek vannak náluk, nekünk is egy nagyon komoly átvilágításon kellett átvinnünk a jelentkezőket, akik már a kereskedő partnereknek jelentkeztek hozzánk. Csak ugye a nagyságrendeket érzékletesen, hogy több mint 50 helyjel tárgyalunk, és most jelen pillanatban van aktívan 7-8 olyan hely az országban, ahol márkakereskedés és márkaszervizre is kaptunk engedélyt és jogosultságot. Tehát egy nagyon komoly átvizsgálás van, hogy rendelkezik-e azokkal a feltételekkel, és hogy ott biztosított lesz-e, hogy abban a megyében ez a foton szervizellátottság megoldható legyen.
2: A kínai személygépjárművek, elektromos személygépjárművek, azok all-in-t játszanak mostanában, hogy lehet ezt mondani. Nyilván számok nem ezt mutatja, de nagyjából a tendencia felé megy. Ezt látom a statisztikákból. Mi a helyzet a haszongépjárművekkel? Mert ahány logisztikai cég vagy fuvarozó cég itt megfordult nálunk, azok mindig azt mondták, hogy hát igen, igen, de hát annyiféle élethelyzet van. Ugye most csak Budapest, vonzás körzet, 50 kilométert megyek, 80-at, ennyi tonna, 3,5 tonna, vagy kamion München, Budapest 3 naponta, minden más. Itt ez a második vonal, ugye a személy autók után most a második vonal. Ugye, jól érzékelem, a kínai haszongépjármű és vagy elektromos hajtással.
3: Igen, mi vagyunk a legnagyobb haszongépjármű gyártók Kínában. Nekünk a leginkább kifejlett meg előre haladott az export tevékenységünk, ugye ez 2000-es évek közepén indult az export tevékenysége. Jelenleg Kínában az autógyárak ilyen 65%-os kihasználtsággal működnek, és náluk nagyon nagy hangsúly van most azon, hogy akkor a exportra eladni minél többet, mert egyszerűen iszonyú versenyképesek. Egyébként ez már ki lett mondva, hogy nem támogatott iparága az autóipar Kínában, tehát ez már nem igaz, ami régen ugye mindig mondás volt, hogy mert hogy ők ingyen kapnak ezt meg azt meg, amely könnyű nekik. Nyilván a munkaerő az olcsóbb ott, mint itt, tehát ez a versenyelőny ez meg fog maradni, de ebbe az irányba ők úgy tekintenek, hogy szeretnének minél többet eladni külföldre, tehát itt most nálam egy májusi statisztika van a fotó részéről, hogy 17.600 járművet adtak el exportra, ami 64%-kal több, mint az előző évben, és ebből a 17.600-ból, ebből 12.300 az New Energy Vehicle volt, ami nem csak az elektromosat, de ez a hibridet, meg hibrid és hidrogén is, tehát ebben minden benne van. Tehát ebben nagyon-nagyon mennek előre.
2: Átfordul lassan a kocka?
3: Egy teljes európai adatot hallottam a héten, hogy most már 25% az Európában eladott új járműveknek, az már elektromos volt. És itt a hibrid, meg a plug-in hibrid az egy nagyon komoly növekedés előtt áll, mert ahogy mondtad, nem minden élethelyzetre, és hogyha egy autó van egy családban, akkor nyilván mindenki szeret úgy választani, hogy akkor az minden élethelyzetre jó legyen. Zárójeles megjegyzés, én most már negyedik éve mentem, több mint 80 ezer kilométert mentem elektromos autóval, és nem egy nagy akkumulátoros autót használok, mert ez mondjuk 160 kilométer volt a legkisebb hatótáv, amit nagy hidegben kiírt nekem az autó, a legnagyobb meg 410, amikor nem volt klíma, meg városba lehetett sokat menni. Tehát, hogy ezzel is meg tudok oldani a 99%-át az én számomra megoldandó feladatoknak belföldön. Az emberek többségének ez megfelelő. Itt mi a haszonjárművekre, a cégekre célozunk, ami ügyfélkörünk azok cégek, ahol sok autó van, és megvizsgálva a cégeknek a felhasználási profilját, nekünk van egy elektrifikációs szakértőnk is a csapatban, aki teljesen díjmentesen megvizsgálja a cégnek a konkrét helyzetét, hogy hány autó van, azok mennyire mennek.
2: Akkor a töltést azt hogyan tudják?
3: Töltést hogy tudják megoldani. Ha van töltési lehetőség a telephelyen, és benn van az autó a telephelyen, akkor a telephely tulajdonosa versenyképes áron adja nekik az áramot, mert ez sem mindegy. És hogy most
2: vagy célállomáson mi a helyzet?
3: Célállomáson mi a helyzet? 200, több mint 200 autót használó cégcsoportnál ott az volt az arány, hogy 67% lecserélhető lenne per ma, úgyhogy ez csomagkiszállítással foglalkozó cég, és mennek városok között is. Nem kell a városok közötti autókat lecserélni, és Münchenbe nem kell elektromos autóval elindulni, se síelni, de hogy a fuvar feladatoknak a 95%-a az a elektromossal megoldható.
2: Tehát akkor billen a kocka, vagy fordul a kocka, ez azért
3: egyre
2: látható.
3: Egyre mert ahogy elkezdik ezt kipróbálni, nekünk van egy olyan szlájdunk is, ahol le van vezetve, hogy hány kilométer használat után hány millió forintot lehet megtakarítani egy járműnél is, mert olcsóbb az árammal tölteni, körülbelül harmada, negyede az kilométerköltség csak az üzemanyagra vetítve, és utána pedig nincsenek a kopóforgó alkatrészek, a szervizköltség, olajcsere, kettős tömegű lentkerék, meg akkor ugye nem beszélve erről a környezetvédelmi normák miatt ugye vannak ezek a különleges szűrők, amik, hogyha kizárólag városi használat van, akkor nem történik meg az öntisztulási folyamat.
2: Sok európai gyártó küzd, igen, és ezt nem is tudnak meg, és azt mondtad, hogy erre is van egy ilyen kiégető gomb.
3: Igen, a dízel pick-upunk a Tunland modellnél, ott a menüből elindítható ez a kiégető.
2: Nem kell kimenni az autópályára.
3: Nem kell kimenni az autópályára, hanem ezt a városban is el tudjuk indítani, és nyilván megvan a felhasználási felület, hogy ezt mikor indítsuk el, meg hogyan, meg stb., de hogy nem kell azt megvárni, hogy akkor villogjon a lámpa, és akkor kell menni a szervizbe.
2: Meglevő tendenciás csak az kell, hogy az emberek lássák, megtapasztalják. Tehát kijöjjön hozzám az elektromos futár, vagy elektromos gépevő, beszéljek vele két mondatot, lássam azt. És egyáltalán a cégek hogyan járnak most elő? Kóstolgatják, hogy a flottájukban egyet, kettőt, hármat nézzük meg akkor, hogy mi a
3: költség. Abszolút. Tehát ugye sokan jöttek úgy vásárolni először, hogy jó, hát felraktuk a napelemet, mert volt pályázat, de hogy akkor most látom a év végén, hogy közben meg 3 forintért vette meg tőlem az áramszolgáltató a maradékot.
2: Az nem buli,
3: akkor töltsük már bele az autóba, és akkor jé, hát akkor ez tényleg jó. Én ezt mindenkinek el szoktam mondani, hogy legközelebb, amikor a csomagküldő kihozza a futár, és éppen zöldrendszámos furgonnal érkezik a sofőr, akkor meg kell kérdezni, hogy mi a tapasztalat, és mindenki hallgassa meg a saját fülével, mert ezek a sofőrök általában pozitív tapasztalatokról számolnak be. Csöndes az autó, megoldható, naponta ők mennek 200 címet, 200 szó leállítja, elindítja, és utána pedig este bedugják a konnektorba, és reggelre meg föltölti.
2: A felszereltség azért az fontos, ugye? Sokan billegnek, nyilván magánszemélyek is, hogyha olyan helyzetben vannak, hogy új autót vásárolhatnak, na akkor most élethelyzet, van-e napelem, sok minden szóba kerül, és billenhetnek, de ugyanígy van ez a flottáknál, vagy a cégeknél is, vagy a céges autóknál is. Viszont a felszereltségben nem lehet hátránya, nagy hátránya az új hajtásláncoknak, mert akkor versenyhátrány okozna.
3: Nekünk van a Kavan C1 modellünk, abban az egy ilyen minimál elektromos furgon, abban gyakorlatilag egy olyan ülés van, mint ami a legkomolyabb kamionokban, meg terautókban, amik is súlyra így emelkedik, billeg, és fűthető, szellőztetős, klímás ülés van benne, tehát olyan dolgok vannak benne, hogy az embernek tényleg leesik az ára, hogy akkor így is ki tud nézni belülről egy haszonjármű. Hát meg főleg ugye itt a mi gyárunk, ugye mi, ahogy említettem, a Kínában a Mercedes gyárban többségi tulajdonunk van, tehát egy csomó olyan beszállítónak a terméke érdekei vannak benne, hogy sok szempontból így a minőség meg a beltér kidolgozás tekintetében abszolút fölveszi.
2: Nagyon nehéz ma már megmondani egy Mercedes-t, hogy abból mennyi a kínai tudás, kínai alkatrészt meg hol gyártották, de ugyanígy ez fordítva is igen. Így van, ugye? Hogyha megnézel egy kínai abszolút. Gépjárművet, vagy haszongépjárművet. Ez a dolog most már lassan, itt elmosódnak a tudás is, az emberek is. Igen. Mit mondta, olasz designer?
3: Olasz designer van az egyik legnagyobb kínai autógyárban, olasz designer vezeti a csapatot, tehát ők olyan mennyiséget gyártanak, és olyan szakembereket tudtak elhozni a világ minden részéről, amit ugye Dél-Korea már elvégezte a leckét, Japán elvégezte a leckét, és hát ott Kína mondta, hogy hát akkor nekünk erre van 1 milliárd emberünk, meg elég sok
2: és
3: tudásunk.
2: És még gyorsabban elvégzik a leckét, mert már megtanulták, hogy lehet ezt hosszan igen. Is, de miért ne lehetne.
3: Nagyon érdekes volt, amikor kint voltunk Pekingben egy hétig, vendégei voltunk a gyárnak, mentünk ki Magyarországról majdnem 20-an, vittünk ki ügyfeleket, meg a márkakereskedő partnereinket, és egyik alkalommal a alelnökkel elhívtak minket egy külön exkluzív értekezletre, meg egy ebédre, és ott elmondta nekünk az alelnök, hogy ez az elektromos hajtás, ez egy elég egyszerű dolog volt itt Kínában, mert mi 2005 körül megállapítottuk, hogy elég hatékonyan tudunk napelemet előállítani, meg akkumulátort, ezt eltárolni földből, szélből, vízből, levegőből elő tudjuk állítani az áramot. Itt van 1 milliárd ember, aki rengeteg logisztikával jár, hát ez sokkal hatékonyabban lehet így csinálni, és azt is megállapítottuk ezzel párhuzamosan, hogy nekünk nincsen kőolajunk. És akkor innen ez így elég egyértelmű volt a lépés, és hát hogyha ott Kínából ott megmondják, hogy itt erre kell menni, akkor ők mennek arra. Itt Európában ugye individualistábbak vagyunk, hanem hogy már nekünk megmondják ugye semmilyen városból se, hogy mit kell csinálni.
2: Ha már itt az előbb azt mondtam, hogy vannak, akik hezitálnak, akár magánszemélyek, akár cégek, és óvatosak. Nincs olyan kérdés, tapasztalás, hogy azt mondják, hogy jó, az elektromobilitás most mindent visz, úgy tűnik. Na de azért ott van már a hidrogén, és nátok is ott van a háttérben. Igen. Nem lehet az, hogy 1-2 éven belül ez megfordul, megveri, és kihagyhatom ezt a lépcsőt, adjuk egy dízelflottához képest? Vagy ez nem lesz ilyen gyors? Én azt gondolom, de ezt tette vagy a szakember.
3: Most egy kicsit úgy néz ki, hogy gyorsul az ütem, mert ahogy említettem, az Európában eladott járműveknek most már a 25%-a elektromos. Nem lesz 100%, 12 féle hajtáslánc létezik a világon jelenleg, amit gyártanak, ebből az egyik a dízel, a másik meg az elektromos, és még van még másik 10. Én azt gondolom, hogy minden meg fogja találni a maga helyét, és szépen aki kipróbálja, hogy ez alkalmas neki, és működik, akkor azt fogja használni.
2: Mi most a kulcskérdés, vagy mit gondoltok, hogy mi lesz a legsikeresebb a portfólióból? Ugye a Foton hivatalosan is belépett a piacra, ott vannak a szervizek, ott vannak a kereskedők. Mi most a legfontosabb?
3: Nekünk most az a legfontosabb, hogy meg tudjuk mutatni, hogy minőségben, szolgáltatásban és használatban is felveszi a versenyt a Foton termékei a jelenleg piacon elérhető más haszonjárművekkel, és ahogy ezt egyre többen meg fogják ismerni, azt gondoljuk, hogy ugyanaz fog történni, mint a másik 140 országban, hogy ez egyre nagyobb piaci részesedést el fog érni. Gyakorlatilag ahhoz képest, hogy árérték arányban egy nagyon jó termékmixet rakunk ki a piacra, de van a diesel pickup mellett egy könnyű hibrid pickupunk, ami a legnagyobb testű Magyarországon jelenleg forgalmazható pickup, ez már majd nem a Ford F-150 vagy a Dodge Ramnek a mérete, és egy nagyon korszerű 2 literes mild hibrid, könnyű hibrid dízelmotor van benne, ami a 8 fokozatú ZF váltóval nagyon dinamikusan mozgatja a járművet, illetőleg van 3 literes dízel tehergépjárművünk az Aumark, ami egy 7,5 tonnás alvázon van, egy nagyon szabadon választható felépítménnyel. Ez is egy nagyon népszerű termék volt a bemutatónkon.
2: Nagyon fontos, hogy ez ilyen legószerű legyen, ugye a felépítmény? Tehát, igen, hogy bárkinek bármit tudjatok. Szakembert azt honnan találtatok? A Foton szervizekben, vagy márkaszervizekben, vagy kereskedőknél, honnan vannak szakemberek? Őket kint képzik Kínában, vagy ezt hogy kell elképzelni, mikor jön egy-egy új márka?
3: Akkor nekünk mindig van egy folyamatos képzési programja a Fotonnak. Ugye ők itt Európában úgy indultak, hogy Németországban vettek egy autógyárat. Itt egy ilyen tergépjármű speciális felépítményeket
2: szerelnek rá. Hát az van most több is eladó Németországban.
3: Ez a Brock nevű gyárat vették meg Dortmund mellett. Itt kommunális tergépjármű felépítményeket gyártanak, nem csak Fotonra, de nyilván a Fotonra is el tudjuk ezt adni. Ami ilyen utcaseprőjármű, vagy lukásautó, ilyesmi. és ott van az európai tréning központjuk, és nekünk oda folyamatosan kell küldeni ki a szerelőket, akik ott képzésen vesznek részt, aki tud elmegy a magyarországi hálózatból, és aki nem tud elmenni, azoknak külön tartunk Magyarországon képzést, tehát itt nekünk erre külön szakemberünk van, és külön itt a kínaiak is delegáltak ide szakembereket, akik segítik a felmerülő kérdéseknek a megoldását, de volt már olyan, hogy külön egy ilyen chat csoportban hirtelen ott ben voltunk itt mind a 10 európai ország részéről mindenki, és akkor, hogy volt egy feladat, akkor pár percen belül jött a megoldás, hogy ez volt nálunk is, és így kell megoldani.
2: Gyíkozzunk egy itt a végén, hogy amin a legjobbat mosolyogsz, amikor egy partner, vagy leendő partner, vagy csak érdeklődő a látókörödbe kerül, és azt mondod, hogy kínai, azt mondod, hogy haszongépjármű és foton.
3: Uh-huh. Hát ezt szokták, amit ugye te is említettél, hogy akkor na, hogy lesz az alkatrész meg a szerviz. Nekünk, ahol vagyunk az importőrséggel, ott Érden van a márkakereskedő partnerünk is, és ott a szalomban már, amikor ki volt állítva az első példány, ugye még semmilyen marketing tevékenység nem volt, csak ugye azért hogy kiraktuk, hogy akkor mit szólnak hozzá. És az, aki jött egész más dolog miatt oda, a szervizbe hozta az autóját, vagy jött alkatrészért, és akkor meglátta, és akkor úristen, mi ez? És akkor nézd, mi foton, az micsoda? És akkor,
2: a futón azt tudjuk azért.
3: Igen. De hát én most nem foton vagyok, hanem Érden, tudod? És akkor jöttek a viccek, és akkor na jó, akkor elmondtuk, hogy ez mi ez. Oda jött, megnézte, beleült, megtapogatta, és akkor tyű. Tehát az első vásárlónk az konkrétan így keletkezett, hogy az visszajött két nap múlva, először nagy csodálkozás, visszajött két nap múlva, négy nap múlva, már mondta, hogy miket talált a nemzetközi oldalakon, iszonyatosan utána olvasott, és mondta, hogy hát ez neki azonnal kell. Úgyhogy aki kicsit is utána olvas, az nem nagyon találó. Érdekes, hogy kint voltunk Kínában, ugye ott voltak ekvádori, akkor a chilei, argentin, helyi hálózatból, ugye a helyi importőrcégtől ott voltak a résztvevők, és akkor este a vacsoránál, tudod, amikor autókereskedők így egymás mellé kerülnek. Na, mondjátok el tényleg, hogy ez milyen, mert mi most kezdjük forgalmat, most tényleg mondd el.
2: A frankot.
3: Igen, a frankot. És mondja, hogy figyelj, most nyilván van ilyen elektromos szoftver néha, de hát ez ugye mindenhol, minden márka, Mercedes, BMW-n is előfordul egy ilyen. De hogy így szerkezetileg, hát itt Andokba viszik föl 5000 méterre az indiánok, szerinted ott, hogy ütik, vágják. Tehát, hogy rendben van, bírja.
2: Nagyon köszönöm, Répási Gábor, a Foton Magyarország operatív vezetője volt itt, akkor egy év múlva meglátjuk.
3: Köszönöm szépen én is.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézy Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót-Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak.

0: dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakétaindítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna a nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belső védelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kecser Máté van itt a stúdióban, aki az ABZ drón

0: Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, ugye?
1: Nem üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem lőttél mellé. Igen, komplex szolgáltatásokat nyújtunk elsődlegesen itt Magyarország területén.
0: Na, majd beszéljünk erről részletesen. Nézegettem, hogy mennyi mindenre lehet a drónokat használni, mert azt is mondtam neked, hogy beültél a stúdióba, hogy sajnos a harci drónok viszik el a fókuszt, azt gondolom, az elmúlt években a figyelmet, meg talán a mezőgazdasági drónokról azért lehet hallani. Itt-ott-amott, de vadkár, viharkár, gyomosodás, víznyomás, vadállománymérés, hozambecslés, klorofilmtartalom, tőszámlálás, talajelemzés, területmérés, térfogatmérés, és akkor még lehetne, ugye, sorolni hosszasan?
1: Hát sokáig tudnánk még sorolni, így van.
0: Mondasz három dolgot, ha összejön. Amit jól tudunk a drónokról, vagy amit kéne tudnunk a drónokról, a drónok használatáról, meg három botorságot, ami viszont prekoncepció, vagy butaság, vagy téves információ. Tehát három fontos, amit kéne tudni, és három, ami kuka.
1: Hát talán prekoncepció, azt mondanám, hogy körülbelül ugye 2010-es években kezdtek el megjelenni azon típusú eszközök, amelyet már kifejezetten iparban, mezőgazdaságban lehetett használni. De az egy érdekes dolog volt, hogy elsődlegesen úgy jelentek meg ezek az eszközök a piacon, mint játékok. És még nagyon-nagyon sokan egyébként így tekintenek erre, fontos, hogy ezek játékeszközök.
0: 10 000 forinttól, megnéztem még azt is, lehet kapni ezeket.
1: Abszolút. Igen. És nyilvánvalóan ez a kategória, ez természetesen még megmaradt, és vannak, akik direkt ezért vásárolják, mert hobbi célra elvisszük nyaralni, a családról készítünk felvételeket. De azért mondtam, hogy ez egyfajta prekoncepció, mert szerintem nagyon-nagyon elhaladt a technológia az ilyen típusú felhasználás mellett is. Tényleg elképesztő, hogy milyen lehetőségek rejlenek ma az eszközökben.
0: Hát akár már személyt is tudsz állítani, láttam, olyan is van már, sőt.
1: Vannak olyan méretű eszközök, igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának a fejlődési üteme az azért messze meghaladja mondjuk a jogszabályok fejlődési ütemét, és most jelenleg tényleg így rohan a jogszabály a technológia után. De tényleg talán ez az egyik prekoncepció, hogy még sokszor játékként tekintünk rájuk. A másik meg, ahogy te is említetted, ugye egyre inkább terjed a hadászati felhasználás, és sokan még így tekintenek erre, hogy hú, hát biztos ezeket az eszközeket csak és kizárólag a hadászatban, harcászatban lehet alkalmazni. Nyilván azért egy ilyen fél igazságot mondanék ezzel kapcsolatban, csak azért, mert ha a drónok kialakulását tekintjük, akkor tényleg a hadászatból származik ez. Viszont azért a polgári felhasználás az elmúlt években, legyen szó akár mezőgazdaság, ipar, építőipar, őrzésvédelem, tisztítás technológia, és még sorolnám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött.
0: Oké, ez kettő. Játék, meg a hadászat.
1: Igen, a harmadik, meg talán a felhasználásnak a módja, vagy a bonyolultsága, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hú, hát ha én mondjuk építőiparban, vagy permetezni szeretnék ezzel az eszközzel, hogy ez egy mennyire bonyolult eszköz, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy prekoncepció. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki ebben az ágazatban szeretne elkezdeni drónokat alkalmazni, akkor szükséges egy olyan megfelelő, professzionális képzés, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket a drónokat repülésbiztonsági szempontból, és talán az az egyik legfontosabb szempont ma Magyarországon, az Európai Unióban, vagy mondhatnám az egész világon, hogy azért ezeket a légijárműveket, hogyha valaki nem megfelelő tudással, kompetenciával használja, akkor lehet, hogy nem biztonságos. Viszont ha valaki részt vesz egy professzionális képzésen, edukálódik, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút elkerülhető.
0: Tudja a lehetőségeket, korlátokat is.
1: Igen.
0: Elhiszem neked, mert azt mondtad, hogy a légirányításból jöttél 10 éve, ugye a drónok világában. Tehát
1: igen, tíz évig voltam légiforgalmi irányító, igen, a Magyar Honvédségnél. Én nagyon-nagyon szerettem, és mondhatni egyébként, hogy a repülésnek a szerelme az innen adódik, innen származik, és ezt szerettem volna összekötni valahogy az innovatív technológiával, és adta magát, hogy drónokkal kezdtem el foglalkozni.
0: Na, majd az innovatív technológiáról, meg az ABZ drónról mindenképpen kérdezlek, de a 3+ nem engedem el. Bár részben érintetted már, de mi az a 3+, amit viszont mindenképpen kéne tudni?
1: Hát, talán az egyik legfőbb dolog, hogy szuper eszközökről beszélünk, és mondhatni lehet, hogy egy picit ilyen egyszerűen fogalmazok, de nagyon-nagyon király ezeket a drónokat alkalmazni a mindennapokba.
0: Röptetni vagy röptetni.
1: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy felhasználóbarát eszközökről beszélünk, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán, hogyha tényleg az ipar és a mezőgazdaság területéről közelítem meg, akkor itt ebben az ágazatban nyilvánvalóan egy vállalkozó vagy egy cég mindig azt vizsgálja, hogy na mennyire tudok mondjuk én költséget megspórolni azzal, hogy én drónokat alkalmazok. Hiszen azért ebben az ágazatban nem feltétlenül valaki azért kezdi el ezeket az eszközöket használni, mert hogy az előbb fogalmaztam, mert mennyire király egy ilyen drónt üzemeltetni, meg a repülés szerelmese, hanem tényleg ő azt fogja nézni, hogy bevételeket tud-e növelni, vagy költséget tud-e csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez mind a kettő meg tud valósulni, hogyha valaki drón technológiát alkalmaz, akár mezőgazdaság, akár ipari területen.
0: Az mit jelent, hogy felhasználó barát, hogy könnyű, hogy készhez simul, hogyha ha te professzionális képzésen veszel részt, és ez nem olyan hosszú, ez nem több fél éves, láttam, hogy mindenféle rövid, nagyon rövid idő alatt azért nagyon sok mindent lehet megtudni a drónokról, hogy akkor annyira okos eszközökről van szó, hogy hát ez a jó szóra felhasználó barát. Tehát
1: elképesztően okos eszközökről van szó. Nyilvánvalóan például mi a képzéseken nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a manuális kompetenciát, a manuális készségeket elsajátítsa például egy partner, aki hozzánk érkezik. Viszont, hogyha az ipari és a mezőgazdasági felhasználást nézzük, azért ezek a drónok, ezeknek a drónoknak az üzemeltetését már nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fog egy földi irányító állomást, vagy kicsit egyszerűbben egy távirányítót, és a kis irányító karokkal vezérli az eszközt, hanem ezek a drónok már teljesen automata működésre képesek. Tehát ez azt jelenti, hogy a felhasználó tulajdonképpen megtervez egy repülést, legyen szó akár egy kisebb kamerával felszerelt úgynevezett monitoring drónról, amivel információt gyűjtünk, vagy akár egy permetező drónról, és a drón képes teljesen önállóan végrehajtani ezt a feladatát. Tehát persze pilóta nélkül.
0: Hát, hogy rajta sincs pilóta, vagy vele sincs pilóta, és a földön sincs, így értem most akkor ezek
1: szerint. A földön ott van a pilóta, mert azt gondolom, hogy most még egy olyan szinten vagyunk, pont ez a lényeg az automata működésnek, hogy folyamatosan van ott egy felügyelet. Tehát például a drónoknak a 90%-át megnézzük, ott például nyilván az akkumulátornak a töltését meg kell oldani a távpilótának, vagy a segítő személynek. Ha permetezésről beszélünk, akkor tölteni kell a tartályt, vagy akár folyadékkal, akár granulátummal. Tehát a távpilóta teljes mértékben még nem hagyható el a műveletből. Viszont ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ebbe az irányba halad a fejlődés és a technológia, és ma már például elérhetőek olyan rendszerek a piacon, dock típusú rendszereknek nevezzük őket, amit tényleg úgy kell elképzelnie mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy van egy kisebb, tehát kicsit leegyszerűsítve mondjuk egy ilyen 60x60 centis doboz.
0: Egy garázs,
1: amit kitelepítünk mondjuk egy ipari területre, vagy egy mezőgazdasági területre, és képes a benne lévő pilóta nélküli légijármű teljesen önállóan feladatokat
0: végrehajtani.
1: Eltölti magát,
0: akár megkapja a naftát, megkapja a permet. Hát pont úgy, mint eszembe a robot fűnyíró.
1: Hát körülbelül.
0: 15 éve először láttam Ausztriában egy panzió ablakában, nem tudom hány, fogalmam nem volt, hogy mi, egyrészt aztán rájöttem, mi az, hogy hova megy be abba a kis garázsba. De akkor tulajdonképpen ez a drónok jövője is. Megkapja a parancsot, bármilyen módon, előző este, vagy egy héttel előtt, és utána önjáró módon, önvezető módon ezt megoldja.
1: Teljesen távoli irányítást tesz például egy ilyen dock rendszer lehetővé, tehát akár egy másik kontinensről 4G adatkapcsolat által tudjuk irányítani az eszközt. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ahogy te is megfogalmaztad, hogy még akár az akkumulátornak a töltését is meg tudja oldani egy ilyen indukciós elven tulajdonképpen, tehát itt akkumulátorcsere az esetek nagy részében nem történik, hanem ahogy érintkezik az állomással, megtörténik az akkumulátor töltés is.
0: Na jöjjön akkor az ABZ Drón Kft., hogy igazából ti mivel foglalkoztok? Ti nem gyártók vagytok, ez fontos, hanem ugye professzionális drón szolgáltatásról van szó.
1: Igen. Körülbelül 10 éve. Igen, most már 10 éve foglalkozunk pilóta nélküli légijárművekkel, vagy ugye, ahogy divatosabban nevezzük őket, drónokkal. És én mindig azt szoktam mondani, mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és szolgáltató cégként is jöttünk létre. Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető permetező drónokat, monitoring drónokat megvásároltuk, és elkezdtünk vele rengeteg tapasztalatot gyűjteni. Azért ebben az időszakban még teljesen más jogszabályi környezetben, teljesen más technológiával álltunk szemben. Viszont ez egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt a részünkre, mert tényleg rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni.
0: A jogszabályok akkor lazábbak voltak? Hát akkor bárki bármit röptethetett?
1: Hát valamilyen szinten lazábbak voltak, valamilyen szinten bonyolultabbak voltak. Két nagyon-nagyon fontos szabály volt a 2021 előtti időszakban. Az egyik szabály az az úgynevezett felelősségbiztosításnak a kérdése. Ez tulajdonképpen olyan sokat nem változott, tehát régen is kellett felelősségbiztosítása a drónos üzemben tartóknak, illetve ez természetesen most is kötelezettség. Illetve volt egy, ami valamilyen szinten a bonyolultságát adta, hogy úgynevezett eseti légtérben lehetett csak és kizárólag végrehajtani a drónos repüléseket. Teljesen mindegy volt, hogy hova mentünk repülni, milyen eszközzel repültünk, ki repült, ez csak és kizárólag eseti légtérben lehetett végrehajtani. Ez egy nagy méregfoga volt egyébként ekkor a drónozásnak, mégpedig azért, mert ugye 30 nappal előtte minimum meg kellett igényelni ezt a légteret, tőlem mindig kérdezték a gazdálkodók.
0: Hát a agráriumban ezt hogy lehet megoldani?
1: Igen,
0: hát
1: igen, persze. Ez egy nagyon-nagyon nehéz.
0: De
1: nehéz,
0: akkor ez már nincs?
1: Az eseti légtér az megmaradt, viszont olyan tekintetben lett rugalmasabb, hogy ma az eseti légtér az kifejezetten lakott terület fölötti repülés fölé korlátozódik. Így van. Nyilván a lakott terület fölötti repülés mindig egy nagyobb kockázatú repülés jelent, itt akár a repülés szempontjából, akár GDPR tényező szempontjából, tehát ott megmaradt, de hogyha egy egyszerű mezőgazdasági repülés nézünk, mezőgazdasági tábla
0: van
1: fölött.
0: Van 20 hektárom fölötte ott, akkor nem kell egy hónap előtte megmondanom.
1: Ott előfordulhat, hogy nem kell, így van, így van. Tehát itt azért rugalmasabb ebből a szempontból a jogszabály. Viszont ebben az időszakban nem voltak előírva még például kompetenciák, hogy mivel kell rendelkezni valakinek, aki szeretne mondjuk drónnal repülést végrehajtani. A 2021-es dátum ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, hiszen 2021. január 1-től egy egységes Európai Uniós jogszabályi keretrendszer van érvényben, ami valamilyen szinten egyszerűsíti és egységesíti a jogszabályokat Európán belül. Tehát most már, ha megnézzük a jogszabályokat akár a környező országokban is, akkor itt eléggé meghatározó átfedés mutatkozik akár magyarországi szabályokkal kapcsolatban. De egy picit vissza, tehát mi elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni, és láttuk azt, hogy például a gazdálkodók nyitottak arra, hogy megtanulják, hogy hogyan is lehet drónokat üzemeltetni, miért lesz nekik jó drónokat üzemeltetni. Így alakult ki tulajdonképpen az oktatási üzletágunk. Most már a NÉBIK részéről, illetve a légügyi hatóság részéről is vannak olyan képzéseink, amelyek akkreditációval rendelkeznek. Hiszen most szerintem fogunk erről is beszélni, mert ez is egy lényeges pont, hogy ugye azért, ha például ma valaki permetezni szeretne drónnal, tehát egy eléggé szigorú jogszabályi keretrendszerben tudja megtenni megfelelő képesítéssel. Hogyha a céges portfóliót szeretném tehát összefoglalni, a szolgáltatás az még mindig egy nagyon-nagyon meghatározó dolog nekünk. Dolgozunk egy 6 fős, nagyon-nagyon profi távpilóta csapattal, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra. Tényleg azt gondolom, hogy Európa szerte elismert profizmussal.
0: Az mit jelent, mondjuk én egy őrzésvédést szeretnék megvalósítani a cégemen belül, de úgy, hogy ezt kiszervezem, és azt mondom, hogy az ABZ drón oldja ezt meg, akkor az egyik távpilótának az egyik feladata ez lesz, mondjuk?
1: Így? Telepíteni tudunk egy eszközt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi sosem egy eszközt értékesítünk, hanem igyekszünk technológiát átadni a partnernek, mert azért, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor egy laikus személy számára még nagyon-nagyon sokszor egy picit ilyen labirintusnak tűnik az, hogy hogyan tudom én jogszerűen alkalmazni a drónt az adott ágazatban, és mi komplexen próbálunk ebben segítséget nyújtani. Tehát adjuk a terméket, a jogszabályi megfelelést, az oktatást, illetve még a szerviz hátterünk is megvan, tehát azokat a termékeket, amiket értékesítünk, ahhoz a szerviz szolgáltatásunk
0: is megvan. Ezt én értem, de akkor a távpilóták mit csinálnak?
1: Hát a távpilóták nap mint nap oktatásokat, illetve szolgáltatásokban vesznek részt, tehát megrendelnek tőlünk például egy pár hete volt egy nagyon-nagyon érdekes projektünk, például egy tisztítást hajtottunk végre magas nyomású tisztítás tisztító drónnal.
0: Toronyház vagy ilyen?
1: Nem, ez egy mezőgazdasági ingatlan volt, aminek a tető szerkezetét tisztítottuk, egy eléggé elszennyeződött porral, mohával szennyezett tetőről volt szó, és ennek a tisztítását hajtották végre a kollégák.
0: Világos, tehát ekkor nem az adott cég tanítja be az emberét mondjuk egy egyszeri alkalomra arra, hogy ő most drónkezelő távpilóta legyen, hanem azt mondja, hogy komplex szolgáltatást vásárol, pucoljátok le azt a tetőt.
1: Bilányos. Igen, mert én azt látom egyébként a piacon, hogy pont egy picit ilyen a szkeptikus gondolkodás miatt, hogy nem látom még, hogy mennyire tudom majd alkalmazni az eszközömet, először szeretném megnézni, hogy ti mit tudtok.
0: Ki, persze.
1: És amikor azt látjuk, hogy hú, hát ez tényleg működik, és ez nekem hatékony, akkor beíratom mondjuk a kollégámat, vagy elmegyek én hozzátok egy képzésre, én megtanulom, hogy hogyan tudom ezt végrehajtani, és mondjuk utána történik egy eszköznek a megvásárlása.
0: Melyik terület ugrott meg? Tehát kik voltak az először, akik hát jobb, ez ráugrottak erre a szolgáltatásra? Én jó pár riportot készítettem a mezőgazdasággal kapcsolatban, agráriummal kapcsolatban, amikor ezek a drónok jönnek, mérnek, mennyi a vegyszer ott, milyen a vadkár, nem kell kiküldeni a terepjárót körbe, meg a vadőrt, meg a nem tudom micsodát, kell leöntözni, kell lepermetezni, nézzük meg, hogy egyenletes-e a tábla. Ilyen igényeket láttam. Viszont az is igaz, hogy a gazdatársadalom idősödő. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly probléma szerte Európában, de Magyarországon is. Gondolnám, hogy a fiatal gazdák ráugranak erre a dologra, mert szexi dolog, mint hogy most már egy ilyen munkagép is, most már úgy néz ki, mint egy fedélzeti kompjúter, nem? Mint egy Tesla. Igen. Tehát egész más, mint egy régi 100 évezeti traktor. Valahogy így volt, és a mezőgazdaság volt, vagy ezt rosszul gondolom, ami először nyitott?
1: Nem, hogyha a polgári szférát nézzük, akkor az teljesen egyértelmű, hogy a mezőgazdaság, és hogyha megnézzük egy picit a piacot, akkor ma még mindig elmondható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet vállal a drónok polgári felhasználását érintően. Igen, ha a mezőgazdasági felhasználást nézzük, akkor itt két nagyon fontos halmaz kell említeni. Az egyik a monitoring drónok csoportja, amivel a gazdálkodó információt gyűjt. Ugye, hogy gyűjtötte eddig az információt a gazdálkodó? Végrehajtott ugyanúgy egy terepszemlét, kiment a terepjáróval, akár bementek a növényzetbe, stb., de azért a komplex kép, tehát most gondoljunk bele, van egy 10-15 hektáros tábla, nem feltétlenül járta végig senki, és talán a drónok itt kezdtek el egyébként ebben segíteni, hogy föl tudsz állni a tábla széléről, és van egy komplex információ halmaz. Az információ az borzasztóan fontos dolog ma már a mezőgazdaságban, ugye? Az, hogy precíziós mezőgazdaság, az most már nem egy új fogalom, az már nagyon-nagyon régen
0: az
1: itt van.
0: Az a túlélés lehetősége.
1: És ez igen, én ide azt szoktam mondani, hogy ez a vonat, ez elindult nagyon régen, és itt sosem az a kérdés, hogy felszállunk erre a vonatra, hanem hogyha valaki nem száll fel erre a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos vonatra, akkor ebből milyen kára fog származni. Mert azért olyan időjárási körülményben vagyunk, olyan aszályos körülményben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy a precíziós megoldások köztük a drón az egy segítség, és mindenkinek így kell erre tekinteni, hogy segítség. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni minden körülményben, minden növényvédőszer esetén használni a drónokat, de bizony segítség, és ezeket az eszközöket ki kell használni mindenkinek.
0: Miben kérték legelőször, vagy legtöbbször a segítséget? Abban, hogy mennyi volt a csapadék, hogy hol van vadkár, valami ilyesmi, nagyjából ezek az
1: nagyon-nagyon vegyes egyébként, tehát hogyha a szolgáltatásainkat nézzük, akkor tényleg vannak olyan szolgáltatások, ahol monitoring drónokat vesznek tőlünk igénybe, monitoring szolgáltatásokat. Ugye itt is két nagyon fontos irány van, amikor egy hagyományos kamerával felszerelt drónt alkalmazunk, akkor ott mit tudunk azonosítani? Hát vizuálisan is látható problémákat. Mm-hmm. Csak ezt felülnézetből komplexen tudjuk átadni mondjuk a partnernek. Látható vegetációs problémák, vadkár, szélkár, egyéb időjárásból származó károk. A másik nagyon-nagyon fontos halmaz, és még mindig a monitoring drónoknál maradunk, amikor már úgynevezett multispektrális kamerákat használunk. És a multispektrális kamera például azért érdekes, mert képes a fénynek egy olyan tartományát szemlélni, ami az emberi szem számára nem látható. Viszont a kamera látni fogja, ez az infravörös tartomány. És nekünk ez a tartomány pedig azért lehet jó, mert képes már akkor jelezni a vegetációs problémákat.
0: Hát vagy igen, talaj, a növény.
1: Igen, tehát bármiféle, akár tápanyag hiányból származó problémákat, amikor még lehet, hogy az emberi szem számára az adott probléma nem észlelhető, viszont a kamera már be tudja jelezni ezeket
0: és
1: a problémákat.
0: És akkor be tud avatkozni a tulajdonosokat.
1: És be tud avatkozni. Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni ezeket a monitoring drónos felméréseket, mint a vérvételt. Tehát nekünk rendelkezésünkre áll egy információ halmaz, viszont hogy hogyan tudunk beavatkozni, oda még mindig kelleni fog nekünk az ember, a növényorvosok, hogy ők meghatározzák azt, hogy oké, látom a problémát, akkor arra egy ilyen beavatkozást
0: fogunk. És akkor te képet adsz, videót adsz, adatot adsz át tulajdonképpen.
1: Akár jelentést is tudunk adni a megrendelőnek, tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog, és egyre többen érdeklődnek ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek egy érték az, hogy lássa az adott gazdaságában, hogy mi a helyzet.
0: És az idősebb szakemberek is? Agráriusok is?
1: Képzeld el, hogyha mondjuk visszamegyünk 6 évet, és megnézem, hogy kik jöttek el az oktatásainkra, akkor azért az elmondható, hogy nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon, hanem nagyon sok vállalkozó szemléletű, akár fiatal ült, aki látta a drónokban a lehetőséget, és szerette volna elsajátítani. Ha a mostani képzéseinket nézem meg, és mondjuk a létszámot elemzem, akkor biztos, hogy egy ilyen 60-70-80% gazdálkodó. És azért jön a képzése, mert ő már a saját gazdaságában akar drón technológiát használni. Azt nem mondom, hogy mondjuk az előfordul egyébként természetesen, hogy az idősebb korosztály jön, de tényleg inkább az a jellemző, hogy fiatalabb kollégákat, akár gyereket, unokát küldenek el, hogy sajátítsa el az új tudás. Technológiát. Igen,
0: jó,
1: igen.
0: Folytassuk majd más területeken, mert a mezőgazdaságot értettem, aztán jön az ipar, meg az építőipar, ugye itt is rengeteg minden van. Folytassuk pár perc zene után, az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője Kecer Máté van itt a stúdióban, professzionális drónszolgált. Jönnek a részletek mindjárt.
2: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Kecser Máté van itt a stúdióban, aki az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője, professzionális drónszolgáltatás, ugye?
3: Nem üdvözlöm a kedves hallgatókat. Nem lőttél mellé. Igen, komplex szolgáltatásokat nyújtunk elsődlegesen itt Magyarország területén.
2: Na, majd beszéljünk erről részletesen. Nézegettem, hogy mennyi mindenre lehet a drónokat használni, mert azt is mondtam neked, hogy beült a stúdióba, hogy sajnos a harci drónok viszik el a fókuszt, azt gondolom, az elmúlt években a figyelmet, meg talán a mezőgazdasági drónokról azért lehet hallani itt-ott-amott, de vadkár, viharkár, gyomosodás, víznyomás, vadállománymérés, hozambecslés, klorofilmtartalom, tőszámlálás, talajelemzés, területmérés, térfogatmérés, és akkor még lehetne, ugye, sorolni hosszasan?
3: Hát sokáig tudnánk még sorolni, így van.
2: Mondasz három dolgot, ha összejön. Amit jól tudunk a drónokról, vagy amit kéne tudnunk a drónokról, a drónok használatáról, meg három botorságot, ami viszont prekoncepció, vagy butaság, vagy téves információ. Tehát három fontos, amit kéne tudni, és három, ami kuka.
3: Hát talán prekoncepció, azt mondanám, hogy körülbelül ugye 2010-es években kezdtek el megjelenni azon típusú eszközök, amelyet már kifejezetten iparban, mezőgazdaságban lehetett használni. De az egy érdekes dolog volt, hogy elsődlegesen úgy jelentek meg ezek az eszközök a piacon, mint játékok. És még nagyon-nagyon sokan egyébként így tekintenek erre, fontos, hogy ezek játékeszközök.
2: 10 000 forinttól, megnéztem, még azt is lehet kapni ezeket.
3: Abszolút. Igen. És nyilvánvalóan ez a kategória, ez természetesen még megmaradt, és vannak, akik direkt ezért vásárolják, mert hobbi célra elvisszük nyaralni, a családról készítünk felvételeket. De azért mondtam, hogy ez egyfajta prekoncepció, mert szerintem nagyon-nagyon elhaladt a technológia az ilyen típusú felhasználás mellett, és tényleg elképesztő, hogy milyen lehetőségek rejlenek ma az eszközökben.
2: Hát akár már személyt is tudsz szállítani, láttam, olyan is van már, sőt.
3: Vannak olyan méretű eszközök, igen, én mindig azt szoktam mondani, hogy a technológiának a fejlődési üteme az azért messze meghaladja mondjuk a jogszabályok fejlődési ütemét, és most jelenleg tényleg így rohan a jogszabály a technológia után. De tényleg talán ez az egyik prekoncepció, hogy még sokszor játékként tekintünk rájuk. A másik meg, ahogy te is említetted, ugye egyre inkább terjed a hadászati felhasználás, és sokan még így tekintenek erre, hogy hú, hát biztos ezeket az eszközeket csak és kizárólag a hadászatban, harcászatban lehet alkalmazni. Nyilván azért egy ilyen fél igazságot mondanék ezzel kapcsolatban, csak azért, mert ha a drónok kialakulását tekintjük, akkor tényleg a hadászatból származik ez. Viszont azért a polgári felhasználás az elmúlt években, legyen szó akár mezőgazdaság, ipar, építőipar, őrzésvédelem, tisztítás technológia, és még sorolnám, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat fejlődött.
2: Oké, ez kettő. Játék, meg a hadászat.
3: Igen, a harmadik, meg talán a felhasználásnak a módja, vagy a bonyolultsága, hogy nagyon-nagyon sokan úgy gondolnak, hogy hú, hát ha én mondjuk építőiparban, vagy permetezni szeretnék ezzel az eszközzel, hogy ez egy mennyire bonyolult eszköz, és azt gondolom, hogy ez tényleg egy prekoncepció. Nagyon-nagyon fontos az, hogyha valaki ebben az ágazatban szeretne elkezdeni drónokat alkalmazni, akkor szükséges egy olyan megfelelő, professzionális képzés, ami azt teszi lehetővé, hogy ezeket a drónokat repülésbiztonsági szempontból is, talán az az egyik legfontosabb szempont ma Magyarországon, az Európai Unióban, vagy mondhatnám az egész világon, hogy azért ezeket a légijárműveket, hogyha valaki nem megfelelő tudással, kompetenciával használja, akkor lehet, hogy nem biztonságos. Viszont ha valaki részt vesz egy professzionális képzésen, edukálódik, akkor azt gondolom, hogy ez abszolút elkerülhető.
2: Tudja a lehetőségeket, korlátokat is.
3: Abszolút.
2: Szóval,
3: igen.
2: Elhiszem neked, mert azt mondtad, hogy a légirányításból jöttél 10 éve, ugye a drónok világában. Tehát
3: igen,
2: az,
3: én ott
2: meg azért ez fontos.
3: 10 évig voltam légiforgalmi irányító, igen, a Magyar Honvédségnél. Én nagyon-nagyon szerettem, és mondhatni egyébként, hogy a repülésnek a szerelme az innen adódik, innen származik, és ezt szerettem volna összekötni valahogy az innovatív technológiával, és adta magát, hogy drónokkal kezdtem el foglalkozni.
2: Na, majd az innovatív technológiáról, meg az ABZ drónról mindenképpen kérdezlek, de a 3 plusz nem engedem el. Bár részben érintetted már, de mi az a 3 plusz, amit viszont mindenképpen kéne tudni?
3: Hát, talán az egyik legfőbb dolog, hogy szuper eszközökről beszélünk, és mondhatni lehet, hogy egy picit ilyen egyszerűen fogalmazok, de nagyon-nagyon király ezeket a drónokat alkalmazni a mindennapokba.
2: Röptetni vagy röptetni?
3: Abszolút, igen. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az, hogy felhasználóbarát eszközökről beszélünk, ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog. És talán, hogyha tényleg az ipar és a mezőgazdaság területéről közelítem meg, akkor itt ebben az ágazatban nyilvánvalóan egy vállalkozó vagy egy cég mindig azt vizsgálja, hogy na mennyire tudok mondjuk én költséget megspórolni azzal, hogy én drónokat alkalmazok. Hiszen azért ebben az ágazatban nem feltétlenül valaki azért kezdi el ezeket az eszközöket használni, mert hogy az előbb fogalmaztam, mert mennyire király egy ilyen drónt üzemeltetni, meg a repülés szerelmese, hanem tényleg ő azt fogja nézni, hogy bevételeket tud-e növelni, vagy költséget tud-e csökkenteni, és azt gondolom, hogy ez mind a kettő meg tud valósulni, hogyha valaki drón technológiát alkalmaz, akár mezőgazdaság, akár ipari területen.
2: Az mit jelent, hogy felhasználó barát, hogy könnyű, hogy készhez simul, hogyha te professzionális képzésen veszel részt, és ez nem olyan hosszú, ez nem több fél éves, láttam, hogy mindenféle nagyon rövid idő alatt azért nagyon sok mindent lehet megtudni a drónokról, hogy akkor annyira okos eszközökről van szó, hogy hát ez a jó szóra felhasználó barát. Tehát
3: elképesztően okos eszközökről van szó. Nyilvánvalóan igaz, például mi a képzéseken nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a manuális kompetenciát, a manuális készségeket elsajátítsa például egy partner, aki hozzánk érkezik. Viszont, hogyha az ipari és a mezőgazdasági felhasználást nézzük, azért ezeknek a drónoknak az üzemeltetését már nem úgy kell elképzelni, hogy valaki fog egy földi irányító állomást, vagy kicsit egyszerűbben egy távirányítót, és a kis irányító karokkal vezérli az eszközt, hanem ezek a drónok már teljesen automata működésre képesek. Tehát ez azt jelenti, hogy a felhasználó tulajdonképpen megtervez egy repülést, legyen szó akár egy kisebb kamerával felszerelt úgynevezett monitoring drónról, amivel információt gyűjtünk, vagy akár egy permetező drónról, és a drón képes teljesen önállóan végrehajtani ezt a feladatát. Tehát persze pilóta nélkül.
2: Hát, hogy rajta sincs pilóta, vagy vele sincs pilóta, és a földön sincs, így értem most akkor ezek
3: szerint. A földön ott van a pilóta, mert azt gondolom, hogy most még egy olyan szinten vagyunk, pont ez a lényeg az automata működésnek, hogy folyamatosan van ott egy felügyelet. Tehát például a drónoknak a 90%-át megnézzük, ott például nyilván az akkumulátornak a töltését meg kell oldani a távpilótának, vagy a segítő személynek. Ha permetezésről beszélünk, akkor tölteni kell a tartályt, vagy akár folyadékkal, akár granulátummal. Tehát a távpilóta teljes mértékben még nem hagyható el a műveletből. Viszont ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy ebbe az irányba halad a fejlődés és a technológia, és ma már például elérhetőek olyan rendszerek a piacon, dock típusú rendszereknek nevezzük őket, amit tényleg úgy kell elképzelnie mindenkinek, a hallgatóknak is, hogy van egy kisebb, tehát kicsit leegyszerűsítve mondjuk egy ilyen 60x60 centis doboz.
2: Egy garázs,
3: amit kitelepítünk mondjuk egy ipari területre, vagy egy mezőgazdasági területre, és képes a benne lévő pilóta nélküli légijármű teljesen önállóan feladatokat
2: végrehajtani. Eltölti magát, akár megkapja a naftát, megkapja a permet. Hát pont úgy, mint a eszembe a robot fűnyíró.
3: Hát körülbelül.
2: 15 éve először láttam Ausztriában egy panzió ablakában, vagy nem tudom hány, fogalmam nem volt, hogy mi, egyrészt aztán rájöttem, mi az, de hogy hova megy be abba a kis garázsba. De akkor tulajdonképpen ez a drónok jövője is. Megkapja a parancsot, bármilyen módon, előző este, vagy egy héttel előtt, és utána önjáró módon, önvezető módon ezt megoldja.
3: Teljesen távoli irányítást tesz például egy ilyen dock rendszer lehetővé, tehát akár egy másik kontinensről 4G adatkapcsolat által tudjuk irányítani az eszközt. És ami nagyon-nagyon érdekes, és ahogy te is megfogalmaztad, hogy még akár az akkumulátornak a töltését is meg tudja oldani egy ilyen indukciós elven tulajdonképpen, tehát itt akkumulátor csere az esetek nagy részében nem történik, hanem ahogy érintkezik az állomással, megtörténik az akkumulátor töltés is.
2: Na jöjjön akkor az ABZ Drón Kft., hogy igazából ti mivel foglalkoztok? Ti nem gyártók vagytok, ez fontos, hanem ugye professzionális drónszolgáltatásról van szó.
3: Igen, igen. Körülbelül 10 éve. Igen, most már 10 éve foglalkozunk pilóta nélküli légijárművekkel, vagy ugye, ahogy divatosabban nevezzük őket, drónokkal. És én mindig azt szoktam mondani, mi elsődlegesen egy szolgáltató cég vagyunk, és szolgáltató cégként is jöttünk létre. Tehát körülbelül 10 évvel ezelőtt az akkor elérhető permetező drónokat, monitoring drónokat megvásároltuk, és elkezdtünk vele rengeteg tapasztalatot gyűjteni. Azért ebben az időszakban még teljesen más jogszabályi környezetben, teljesen más technológiával álltunk szemben. Viszont ez egy nagyon-nagyon meghatározó időszak volt a részünkre, mert tényleg rengeteg tapasztalatot sikerült gyűjteni.
2: A jogszabályok akkor lazábbak voltak? Hát akkor bárki bármit röptethetett?
3: Hát valamilyen szinten lazábbak voltak, valamilyen szinten bonyolultabbak voltak. Két nagyon-nagyon fontos szabály volt a 2021 előtti időszakban. Az egyik szabály az az úgynevezett felelősségbiztosításnak a kérdése. Ez tulajdonképpen olyan sokat nem változott, tehát régen is kellett felelősségbiztosítása a drónos üzemben tartóknak, illetve ez természetesen most is kötelezettség. Illetve volt egy, ami valamilyen szinten a bonyolultságát adta, hogy úgynevezett eseti légtérben lehetett csak és kizárólag végrehajtani a drónos repüléseket. Teljesen mindegy volt, hogy hova mentünk repülni, milyen eszközzel repültünk, ki repült, ez csak és kizárólag eseti légtérben lehetett végrehajtani. Ez egy nagy méregfoga volt egyébként ekkor a drónozásnak, mégpedig azért, mert ugye 30 nappal előtte minimum meg kellett igényelni ezt a légteret, tőlem mindig kérdezték a gazdálkodók.
2: Hát a agráriumban ezt hogy lehet megoldani?
3: Igen, igen, persze. ez egy nagyon-nagyon nehéz.
2: De akkor ez már nincs.
3: Az eseti légtér az megmaradt, viszont olyan tekintetben lett rugalmasabb, hogy ma az eseti légtér az kifejezetten lakott terület fölötti repülés fölé korlátozódik. Így van. Nyilván a lakott terület fölötti repülés mindig egy nagyobb kockázatú repülés jelent, itt akár a repülés szempontjából, akár GDPR tényező szempontjából, tehát ott megmaradt, de hogyha egy egyszerű mezőgazdasági repülés nézünk, mezőgazdasági tábla
2: van
3: fölött.
2: Van 20 hektárom fölötte ott, akkor nem kell egy hónap előtte megmondanom.
3: Ott előfordulhat, hogy nem kell, így van, így van. Tehát itt azért rugalmasabb ebből a szempontból a jogszabály. Viszont ebben az időszakban nem voltak előírva még például kompetenciák, hogy mivel kell rendelkezni valakinek, aki szeretne mondjuk drónnal repülést végrehajtani. A 2021-es dátum, ez egy nagyon-nagyon fontos dátum, hiszen 2021. január 1-től egy egységes Európai Uniós jogszabályi keretrendszer van érvényben, ami valamilyen szinten egyszerűsíti és egységesíti a jogszabályokat Európán belül. Tehát most már, ha megnézzük a jogszabályokat akár a környező országokban is, akkor itt eléggé meghatározó átfedés mutatkozik akár magyarországi szabályokkal kapcsolatban. De egy picit vissza, tehát mi elkezdtünk tapasztalatot gyűjteni, és láttuk azt, hogy például a gazdálkodók nyitottak arra, hogy megtanulják, hogy hogyan is lehet drónokat üzemeltetni, miért lesz nekik jó drónokat üzemeltetni. Így alakult ki tulajdonképpen az oktatási üzletágunk. Most már a NÉBIK részéről, illetve a légügyi hatóság részéről is vannak olyan képzéseink, amelyek akkreditációval rendelkeznek. Hiszen most szerintem fogunk erről is beszélni, mert ez is egy lényeges pont, hogy ugye azért, ha például ma valaki permetezni szeretne drónnal, egy eléggé szigorú jogszabályi keretrendszerben tudja megtenni megfelelő képesítéssel. Hogyha a céges portfóliót szeretném tehát összefoglalni, a szolgáltatás az még mindig egy nagyon-nagyon meghatározó dolog nekünk. Dolgozunk egy 6 fős, nagyon-nagyon profi távpilóta csapattal, én nagyon-nagyon büszke vagyok erre a csapatra, tényleg azt gondolom, hogy Európa szerte elismert profizmussal.
2: Az mit jelent, mondjuk én egy őrzésvédést szeretnék megvalósítani a cégemen belül, de úgy, hogy ezt kiszervezem, és azt mondom, hogy az ABZ drón oldja ezt meg, akkor az egyik táv pilótának az egyik feladata ez lesz, mondjuk?
3: Így? Telepíteni tudunk egy eszközt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mi sosem egy eszközt értékesítünk, hanem igyekszünk technológiát átadni a partnernek, mert azért, hogyha megnézzük a mai helyzetet, akkor egy laikus személy számára még nagyon-nagyon sokszor egy picit ilyen labirintusnak tűnik az, hogy hogyan tudom én jogszerűen alkalmazni a drónt az adott ágazatban, és mi komplexen próbálunk ebben segítséget nyújtani. Tehát adjuk a terméket, a jogszabályi megfelelést, az oktatást, illetve még a szerviz hátterünk is megvan, tehát azokat a termékeket, amiket értékesítünk, ahhoz a szerviz szolgáltatásunk
2: ezt is. Ezt én
3: megvan.
2: Értem, de akkor a távpilóták mit csinálnak?
3: Hát a távpilóták nap mint nap oktatásokat, illetve szolgáltatásokban vesznek részt, tehát megrendelnek tőlünk például egy pár hete volt egy nagyon-nagyon érdekes projektünk, például egy tisztítást hajtottunk végre magas nyomású tisztító drónnal.
2: Toronyház vagy ilyen?
3: Ez egy mezőgazdasági ingatlan volt, aminek a tető szerkezetét tisztítottuk, egy eléggé elszennyeződött porral, mohával szennyezett tetőről volt szó, és ennek a tisztítását hajtották végre a kollégák.
2: Világos, tehát ekkor nem az adott cég tanítja be az emberét mondjuk egy egyszeri alkalomra arra, hogy ő most drónkezelő távpilóta legyen, hanem azt mondja, hogy komplex szolgáltatást lássa, pucoljátok le azt a tetőt.
3: Bilágos. Igen, mert én azt látom egyébként a piacon, hogy pont egy picit ilyen a szkeptikus gondolkodás miatt, hogy nem látom még, hogy mennyire tudom majd alkalmazni az eszközömet, először szeretném megnézni, hogy ti mit tudtok.
2: Ki, persze.
3: És amikor kicsi azt látjuk, hogy hú, hát ez tényleg működik, és ez nekem hatékony, akkor beíratom mondjuk a kollégámat, vagy elmegyek én hozzátok egy képzésre, én megtanulom, hogy hogyan tudom ezt végrehajtani, és mondjuk utána történik egy eszköznek a megvásárlása.
2: Melyik terület ugrott meg? Tehát kik voltak az először, akik hát jobb, ez ráugrottak erre a szolgáltatásra? Én jó pár riportot készítettem a mezőgazdasággal kapcsolatban, agráriummal kapcsolatban, amikor ezek a drónok jönnek, mérnek, mennyi a vegyszer ott, milyen a vatkár, nem kell kiküldeni a terepjárót körbe, meg a vadőrt, meg a nem tudom micsodát, kell leöntözni, kell lepermetezni, nézzük meg, hogy egyenletes-e a tábla. Ilyen igényeket láttam. Viszont az is igaz, hogy a gazdatársadalom idősödő. Uh-huh. Ez egy nagyon komoly probléma szerte Európában, de Magyarországon is. Gondolnám, hogy a fiatal gazdák ráugranak erre a dologra, mert szexi dolog, mint hogy most már egy ilyen munkagép is, most már úgy néz ki, mint egy fedélzeti kompjúter, nem? Mint egy Tesla. Igen. Tehát egész más, mint egy régi 100 évezeti traktor. Valahogy így volt, és a mezőgazdaság volt, vagy ezt rosszul gondolom, ami először nyitott?
3: Nem, hogyha a polgári szférát nézzük, akkor az teljesen egyértelmű, hogy a mezőgazdaság, és hogyha megnézzük egy picit a piacot, akkor ma még mindig elmondható, hogy a mezőgazdaság meghatározó szerepet vállal a drónok polgári felhasználását érintően. Igen, ha a mezőgazdasági felhasználást nézzük, akkor itt két nagyon fontos halmaz kell említeni. Az egyik a monitoring drónok csoportja, amivel a gazdálkodó információt gyűjt. Ugye, hogy gyűjtötte eddig az információt a gazdálkodó? Végrehajtott ugyanúgy egy terepszemlét, kiment a terepjáróval, akár bementek a növényzetbe, stb., de azért a komplex kép, tehát most gondoljunk bele, van egy 10-15 hektáros tábla, nem feltétlenül járta végig senki, és talán a drónok itt kezdtek el egyébként ebben segíteni, hogy föl tudsz állni a tábla széléről, és van egy komplex információ halmaz. Az információ az borzasztóan fontos dolog ma már a mezőgazdaságban, ugye? Az, hogy precíziós mezőgazdaság, az most már nem egy új fogalom, az már nagyon-nagyon régen
2: az
3: itt van.
2: Az a túlélés lehetősége.
3: És ez igen, én ide azt szoktam mondani, hogy ez a vonat, ez elindult nagyon régen, és itt sosem az a kérdés, hogy felszállunk erre a vonatra, hanem hogyha valaki nem száll fel erre a precíziós mezőgazdasággal kapcsolatos vonatra, akkor ebből milyen kára fog származni. Mert azért olyan időjárási körülményben vagyunk, olyan aszályos körülményben vagyunk, hogy én azt gondolom, hogy a precíziós megoldások köztük a drón az egy segítség, és mindenkinek így kell erre tekinteni, hogy segítség. Nyilvánvalóan nem fogjuk tudni minden körülményben, minden növényvédőszer esetén használni a drónokat, de bizony segítség, és ezeket az eszközöket ki kell használni mindenkinek.
2: Miben kérték legelőször, vagy legtöbbször a segítséget? Abban, hogy mennyi volt a csapadék, hogy hol van vatkár, valami ilyesmi, nagyjából ezek az
3: nagyon-nagyon vegyes egyébként, tehát hogyha a szolgáltatásainkat nézzük, akkor tényleg vannak olyan szolgáltatások, ahol monitoring drónokat Lágos. Vesznek ha. Tőlünk igénybe, monitoring szolgáltatásokat. Ugye itt is két nagyon fontos irány van, amikor egy hagyományos kamerával felszerelt drónt alkalmazunk, akkor ott mit tudunk azonosítani? Hát vizuálisan is látható problémákat. Csak ezt felülnézetből komplexen tudjuk átadni mondjuk a partnernek. Látható vegetációs problémák, vadkár, szélkár, egyéb időjárásból származó károk. A másik nagyon-nagyon fontos halmaz, és még mindig a monitoring drónoknál maradunk, amikor már úgynevezett multispektrális kamerákat használunk. És a multispektrális kamera például azért érdekes, mert képes a fénynek egy olyan tartományát szemlélni, ami az emberi szem számára nem látható. Viszont a kamera látni fogja. Ez az infravörös tartomány. És nekünk ez a tartomány pedig azért lehet jó, mert képes már akkor jelezni a vegetációs problémákat.
2: Hát
3: vagy igen,
2: a növény.
3: Igen, tehát bármiféle, akár tápanyag hiányból származó igen. problémákat, amikor még lehet, hogy az emberi szem számára az adott probléma nem észlelhető, viszont a kamera már be tudja jelezni ezeket
2: és
3: a problémákat.
2: És akkor be tud avatkozni a tulajdonosokat.
3: És be tud avatkozni. Azt szoktam mondani, hogy úgy kell elképzelni ezeket a monitoring drónos felméréseket, mint a vérvételt. Tehát nekünk rendelkezésünkre áll egy információ halmaz, viszont hogy hogyan tudunk beavatkozni, oda még mindig kelleni fog nekünk az ember. A növényorvosok, hogy ők meghatározzák azt, hogy oké, látom a problémát, akkor arra egy ilyen beavatkozást
2: fogunk
3: nyújtani. És akkor
2: te képet adsz, videót adsz, adatot adsz át
3: akár jelentés. És is tudunk adni a megrendelőnek, tehát tényleg ez egy ilyen komplex dolog, és egyre többen érdeklődnek ezzel kapcsolatban, mert mindenkinek egy érték az, hogy lássa az adott gazdaságában, hogy mi a helyzet.
2: És az idősebb szakemberek is? Agráriusok is?
3: Képzeld el, hogyha mondjuk visszamegyünk 6 évet, és megnézem, hogy kik jöttek el az oktatásainkra, akkor azért az elmondható, hogy nagyon-nagyon kevés gazdálkodó ült az oktatásunkon, hanem nagyon sok vállalkozó szemléletű, akár fiatal ült, aki látta a drónokban a lehetőséget, és szerette volna elsajátítani. Ha a mostani képzéseinket nézem meg, és mondjuk a létszámot elemzem, akkor biztos, hogy egy ilyen 60-70-80% gazdálkodó. És azért jön a képzése, mert ő már a saját gazdaságában akar drón technológiát használni. Azt nem mondom, hogy mondjuk az előfordul egyébként természetesen, hogy az idősebb korosztály jön, de tényleg inkább az a jellemző, hogy fiatalabb kollégákat, akár gyereket, unokát küldenek el, hogy sajátítsa el az új technológiát. Igen,
2: jó,
3: igen.
2: Folytassuk majd más területeken, mert a mezőgazdaságot értettem, aztán jön az ipar, meg az építőipar, ugye itt igen. is rengeteg minden van. Folytassuk pár perc zene után az ABZ Drón Kft. Ügyvezetője Kecser Máté van itt a stúdióban, professzionális drónszolgáltató. Jönnek a részletek mindjárt.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a Mavirral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány százmillió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság

0: olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyház fő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután extra. A hét legjobb beszélgetései minden szombaton 15 óra és 18 óra között. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. A műsorvezető Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatóink, ez a Monitor délután extra. Következő fél órában a hét legizgalmasabb, legjobb riportjait hallhatják. Rádiózzunk együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Bőrösz Lajos, a Vimosz főtitkára van itt a stúdióban. Élelmiszer pazarlás a téma, egészen pontosan az élelmiszer pazarlás elleni harc, küzdelem, akár a háztartásokban, akár a szállodákban, akár az éttermekben, kicsiben és nagyban. És hát a mesterséges intelligencia nem megkerülhető, ugye? Mert pont gondolkoztam azon, hogy mennyi minden történt az elmúlt években, mennyi mindent próbáltak mondjuk a vendéglátók annak érdekében, hogy kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. A porciózás, a kisebb tányér, az edukáció, a vendégek is sokat fejlődtek az elmúlt évtizedekben szerintem Magyarországon. De a mesterséges intelligencia most mindennek egy lökést adhat, és egy egészen új perspektívát adhat. Ugye honnan kezdjük a pályázattól? Ez egy uniós, ugye?
3: Ez egy uniós pályázat. 2023. január 1-én indult, ez egy Horizon pályázat. Mi tagjai vagyunk egy európai szövetségnek is, így legalább 20 éve mozgunk ezekben az európai körökben, úgy hívtak meg bennünket ebbe. Az én javaslatomba került be még Magyarországról. Az Állatorvosi Egyetemnek az a kutatói csapata, aki a Maradék Nélkül programmal foglalkozik. Egy kulcsszó még kimaradt az egészből, hogy a mérés. Erre koncentrált ez a pályázat. Egy egészen nagy konzorcium jött létre Európa legjelentősebb élelmiszeripari gyártószövetségei tagok, például ebben a konzorciumban Spanyolország, Portugália, Olaszország, Szlovénia, Csehország, Ausztria, Svájc, aztán sok-sok kutatóhely és egyetem. Mi azt a célt tűztük ki, hogy innovatív eszközök, módszertanok kifejlesztése, tesztelése révén járulunk hozzá egy ilyen eszközrendszer létrehozásához, és hogy megbízható élelmiszer, veszteség és hulladék adatokat tudjunk előállítani. Legyen egy harmonizált módszertanunk, ami segít számszerűsíteni, tehát minden mérhető és számunkra tehető, és ez egy ilyen döntéstámogató eszköztár is kell, hogy legyen a végén, ami létrejön.
2: Fontos a gyártás, mert a gyártásnál is van már hulladék, és fölösleges hulladék is van. A már az adatot mondta, az, hogy 60 kiló élelmiszer dob ki egy ember, a család, vagy a háztartás, mondjuk itt Közép-Kelet-Európában, vagy Magyarországon évent, az nagyjából közismert adat.
3: Igen, közismert adat, és hát itt egész világon 1,3 milliárd tonna az az élelmiszer, ami veszendőbe megy, úgyhogy van mivel foglalkozni, ezért is született az Európai Uniónak ez a szántóföldtől az asztalig tartó programja, és ugye megerősítette az igényt a mi eredményeinkre az a történet, hogy ugye a Covid után vagyunk, és utána jött, hogy Ukrajnát megtámadta Oroszország, annak az élelmiszerpiacra
2: gyakorolt
3: hatásaival, az az óriási infláció, az még érték értékesebbé tette ezeket a számokat, hogyne, amik innen kijöttek.
2: Hiába lett kevesebb a kidobott élelmiszer, köszönhetően részben az edukációnak, meg a tudatosságnak, az élelmiszerárak úgy elmentek, hogy az az egyre kevesebb mennyiség is borzasztó kár, amit akár mondjuk az éttermek, vendéglátók kénytelenek.
3: Talán elmondanám azt, hogy mi minden eszköz született, mit igen, tesztelgettünk, és hol látom én, hogy ennek az eredménye hasznos lesz majd a közönség számára. A legelső az egy blokklánc történet. A szervező kutatócégnek az egyik vezetője az egy jogász, ezért egy olyan rendszer jött létre, hogy a bemenettől a kimenetig mindent regisztrál, és mindent, ami az ügyvédeknél szokásos, egy ilyen dátumbélyegzővel lát el, és akkor itt végigkíséri ezt a folyamatot egy cégnél, vagy étteremnél akár, és még az utóéletét is monitorozza esetleges maradék termékeknek, hogy mi újra felhasználás történik, mennyi kerül végül is a szemétbe. Ez egy rendkívül hasznos termék, ugye most az ESG történet, egy nagyon felkapott történet, akinek jelentést kell készítenie, annak számára ez egy nagyon hasznos eszköz, illetve mindenki, aki a közönsége számára a megbízhatóságot akarja sugározni, azok számára ez egy nagyon fontos eszköz lesz, mert minden egyes lépést
2: transzparens módon
3: igazoltan tudok bemutatni.
2: És hát ráadásul, ami a hulladékban megy, az akár veszélyes hulladék is lehet, ugye, tehát azért megsemmisítésért is fizetni kell, tehát dupla kár, ha úgy tetszik, egy vendéglátó oldal, egy szállod egy étterem oldaláról.
3: Érdekesség, ugye éppen az élelmiszergyártóktól volt olyan példa is, a almafeldolgozásnak a melléktermékeit is elkezdték tesztelni egy egyetemnek a kutatói, és abból gyártottak egy olyan kekszet, ami utána nagyon jól felhasználható, például emberi fogyasztásra is.
2: Tehát így lesz a hulladékból haszon, ugye?
3: Igen.
2: Kvázi hulladékból haszon. Milyen eszközök vannak még?
3: Van egy ilyen többletkészlet kezelési és mérési eszköz. Hát ez inkább egy ilyen könyvelési rendszer, a leginkább a kiskereskedelem tudja ezt használni. A éttermekben is próbáltuk tesztelni, de ott, ahol már egy ilyen kasszarendszerhez kötött árumozgást is figyelemmel követő rendszer van, oda ez már felesleges volt, de a kiskereskedelem számára használható. Akkor érdekes az élelmiszer hulladékkezelés a mesterséges intelligencia megsegítésével. Itt valóban leginkább a kiskereskedelemben teszteltük ezt, de aztán az élelmiszergyártóknál is került erre sor. Egy nagyon jó ilyen AI segítésű film is készült erről, hogy mi volt az alaphelyzete egy boltnak, hogy a nap végén vagy a hétvégén sok-sok hulladéka volt, fejfájás a boltvezetőnek, mekkora veszteség, és ez a rendszer akár napjában többször is, de legalább naponta felhívja a figyelmet a készlethelyzetekre, és akkor tesz javaslatot is, hogy ez kezd el akciózni, Bilágos. Ezt adod a valaki jótékonysági szervezet.
2: De valami megoldásban gondolkoz, mert különben a nyakadon marad. Az okos hűtők is eszembe jutottak, amik már monitorozzák ugye a bent levő árut, sőt a szavatosságát is, és itt is láttam egy ilyen eszköz lehetőséget, ugye? Az a színfigyelő?
3: Igen, a szlovén kollégáim is, meg a török kutató kollégák is hasonlókkal dolgoztak. A törökök azok a zöldségek, gyümölcsöknek a külső állagát figyelték, ezt...
2: Már ugye a mesterséges intelligencia figyelt.
3: Időről időre fotózták, és a fotót feldolgozta a mesterséges intelligencia, és tette meg a javaslatát, hogy oké, erre még van esély, hogy egy-két napig felhasználtuk, de azzal már mindenhogyan ma kell valamit kezdened, ami a hűtődben van. Aztán ezt a húsra is kiterjesztették, úgyhogy ott is használható volt. A szlovének pedig egy olyan eszközt fejlesztettek ki, hogy egy kis okos mérleg, egy ilyen telefonos applikációval összekötve, ott készíthettél fotót is róla, de legalább mérned kellett, hogy mit nem fogyasztottál el, mi maradt meg. Ebből ugye megint csak adatok állnak rendelkezésre, tehát segíti az embernek a gondolkodását, hogy utána a következő hétre, hónapra hogyan intézze a bevásárlásait, de ilyen nagyobb távú segítséget is jelent ez. Ha rendelkezésre állnak ezek a háztartási adatok, akkor erre kampányokat lehet például ráépíteni. Aztán van még ez a számítógépes látáson alakuló történet, ennek a tovább gondolása, hogy akár a sertés is marhahús feldolgozásban is elkezdték alkalmazni nagyobb gyártóhelyek.
2: Hogyan lehet folytatni ezt a programot? Mert ahogy hallgatom főtitkárat, ez egyrészt egy hosszú és egy nagyon sok szereplős történet. Ennek lehet folytatása is, és arra is kíváncsi vagyok egyébként, ez mondjuk mi lehet a hozadéka, akár itt Magyarországon, akár a VIMOSZ, tehát a turisztikus vendéglátó munkadók országos szövetségének, akár a tagoknál. Ez hogyan váltható apró pénzre? Hogyan tudják ezeket az eszközöket használni?
3: Ebben 14 ország, 29 szervezet működött közre, úgyhogy elég
2: az nem egyszerű,
3: koordinációs feladat volt, de úgy tűnik, hogy egy jó eredmény csomag született meg. Közelmúltban volt a záró konferenciánk, ahol az Európai Bizottság illetékes főigazgatója rendkívüli mértékben dicsérte ezt a programot, és ugye eleve nekik is érdekük, gondolná az ember, hogy dicsérjék az ilyeneket, de ez egy olyan mérnök ember, aki a Stanfordon meg a Freiburgi Egyetemen végzett, és 30 éve végzi ezt a munkát, tehát sok mindent látott már, és olyan szép szavakkal dicsérte ezt a programcsomagot, hogy a külső szakértő is azt mondja, hogy volt valami értelme annak, amit csinálunk. Ennek azonnal nincs eredménye, viszont azzal, hogy megszületett ez a kiváló csomag, ezzel a konzorcium úgy számol, hogy 3-5 év alatt mérhető, nagyon komoly eredményeket érünk el ennek az élelmiszer hulladéknak, a vesztességnek a csökkentésében.
2: Hát először mérni kell, nagyon sok adatra van szükség, ezeket az eszközöket aztán nyilván népszerűsíteni kell, felkínálni valamilyen módon a társadalomnak, meg valamilyen módon edukálni is kell, azt gondolom, akár a családokat, akár a vállalkozásokat, akár az önök tagjait is, hogy ezeket az eszközöket a jövőben lehet-e használni, vagy milyen módon lehet használni.
3: Van, az egyik végtermék az egy ilyen döntéstámogatási rendszer, ugye ez a mérés csökkentést segítő jó gyakorlatokat teszi könnyen elérhetővé minden szereplő számára, legyen az feldolgozó, vagy egy háztartás, vagy végfogyasztó, és hogy ez a csomag így rendelkezésre áll, ez tényleg tömeges számokat fog a reményeink szerint mozgatni a közeljövőben. Ha említettem már azt a keksz terméket az alma hulladékból, azok a munkák még továbbra is folynak, hogy az egyéb ilyen hulladék feldolgozásnak milyen pozitív kimenetei lehetnek, tehát még ez is lehet egy folytatás, és most ennek az egész csomagnak elindult a kommunikációja, az eredmények elterjesztése a világban. Ennek részeként is jeleztük mi, hogy jó lenne egy rövid beszélgetést erről folytatni, és akár a rádióban is közzétenni, de úgy tűnik, hogy a tovább gondolkodás működött, és egy kicsit szűkebb konzorcium az összeállított egy újabb pályázatot, ebbe is meghívtak bennünket, és ez NÖRIS néven beadásra került, és azzal foglalkozik, hogy a mesterséges intelligencia nagyobb mértékű felhasználásával hogyan lehetne finomítani ezeket a mérési megoldásokat. Itt már jóval nagyobb koncentráció történik majd például a vendéglátóhelyekre.
2: Erre a projekt egyébként hol lehet rákeresni, vagy hol lehet erről információt szerezni?
3: Ennek van egy vészlesz.eu nevezetű honlapja, egész kommunikációnak az alapkoncepcióját mi dolgoztuk ki, mert ugye ez a 15-20 év múlt, ez elég sok gyakorlatot adott, és akkor alakítottunk ki egy olyan struktúrát, hogy minden egyes konzorciumi tag bizonyos gyakorisággal évi egy-két alkalommal köteles volt blogokat írni az előrehaladásról, illetve minden olyan újdonságról, ami a élelmiszer megtakarítása, karitás ügyében a szeme elé került, de állítottunk össze hírleveleket is, aztán ilyen kávéházi típusú kerekasztal megbeszéléseink is voltak itt a 3 év során, úgyhogy sok minden megtalálható.
2: Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy a magyar vendéglátók, turisztikai és vendéglátó munkadók, azok milyen ötletekben gondolkoznak? Tehát vannak olyan jó gyakorlatok, amik akár becsatornázhatók egy ilyen projektbe, mert bizonyosan vannak. Most az almát említette, de nyilván jó helyen millióféle probléma van, és biztos, hogy vannak akár józan paraszti észre, nem a mesterséges intelligencián működő jó gyakorlatok. Hát erről azért máshol lehet hallani, akár az élelmiszerpazarlással kapcsolatban.
3: Ugye ennek a filozófiáját jól mutatja az egyik hazai példa. A konyhába kiraktak egy ilyen átlátszó hulladékgyűjtő tartót, és akkor a szakácsok, ahogy dolgoznak a nap során, látják, hogy mit dobnak oda, és a nap végén látja, hogy az 10 centi magas, vagy 30 centi magas.
2: És nem tűnik el rögtön a kukában, hanem ott van szem előtt.
3: Nagyon erős tényező.
2: Nagyon szépen köszönöm, kevesebb kidobott tétel, kisebb anyagi veszteség, a technológia nekünk spórol, AI. Ez is szóba került természetesen az elmúlt negyed órában. Dr. Bölcs Lajos, a Vimosz főtitkára volt itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, és akkor a következő projektről majd beszéljünk újra, hogyha ellátogatsz hozzánk. Köszönöm szépen.
0: Ez a Monitor délután extra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Monitor délután extra.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a műsorunkat a Monitor délután extra következő fél órájában. Az elmúlt hét legjobb perceit, legjobb riportjait idézzük föl, rádiózzunk továbbra is együtt.
0: Ez a Monitor délután extra.
2: Folytassuk a közös rádiózást, dr. Szalai Krisztinával beszélgetek, aki kamarai jogtanácsos és a legitimó jogvédelmi biztosító szakértője. Kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm és a hallgatókat is.
2: Elveszett poggyászok, megsérült bőröndök, utazás, légi járaton történő utazás, és hát valamiféle káresemény, erről beszélgetünk. Honnan induljunk? Montreálból?
3: Talán onnan is kezdhetjük, igen. Tulajdonképpen a felelősség alapját a montreáli egyezmény képezi, ez köti a légifuvarozót, és ez határozza meg a felelősségi körét is egységesen, ami ugye rögzíti a poggyászok elvesztéséért, késedelméért vagy sérüléséért járó kártérítést, és a fuvarozónak a felelősségét is.
2: Hát ezt majd ugye ketté kell bontani, egyrészt ugye van a fuvarozónak felelőssége, meg van mindenképpen felelőssége az utasnak is, hogy aztán a végén minél kisebb legyen a káresemény, de először akkor nézzük, mi van akkor, hogyha elveszik a poggyász, mi van, hogyha nem jön meg, az sem mindegy, hogy mennyivel később jön meg, ha megjön egyáltalán, és mi van akkor, hogyha megsérült a bőrönd a poggyász.
3: Igen, ugye mind a kettő nagyon nagy bosszúságot tud okozni az utasok számára. Itt a legeslegfontosabb elsősorban, hogyha azt tapasztaljuk, hogy megsérült a bőröndünk, vagy esetleg nem érkezett meg, nehogy Isten, akkor haladéktalanul vetessünk fel jegyzőkönyvet a helyszínen, tehát ahol megérkezett a gépünk, és nem találjuk, vagy esetleg sérülten találtuk meg a poggyászunkat. Itt a határidő valóban nagyon fontos, ugyanis sérült csomag esetén maximum 7 napunk van arra, hogy jegyzőkönyvet vetessünk föl, míg késedelmes poggyász esetén 21 napon belül kell bejelentéssel élnünk. Ami fontos körülmény, hogyha 21 napon belül nem érkezik meg a poggyász, akkor mindenképpen elveszettnek kell tekinteni azt.
2: Tehát akkor mindenképpen térít a társaság, akkor is, hogyha mondjuk 3 hónap múlva egyszer csak előkerül valahonnan a bőrönd a fogkefével.
3: Igen, van térítési kötelezettség. Tehát nyilvánvalóan, ha itt előkerül, akkor itt elszámoltathat a légifuvarozó minket, ugyanis a káronszerzés tilalma az ugye fennáll ebben az esetben is, mint polgári jogi alapelv, tehát ha megkerül a bőröndünk hiánytalanul sérülésmentesen, ami valljuk be azért nagyon-nagyon ritka, akkor ugye ebben lehet ugye elszámolási jogvita, hogy a kifizetett összeg és a megkerült bőrönd közötti különbség, akkor az maximum az jár, de hát ugye nem lehet káron szerezni, ez egy polgári jogi alapelv, és ez erre a jog viszonyra is igaz, de azért is mondom azt, hogy nagyon-nagyon ritka, hogy ezek így előkerülnének, úgyhogy általánosságban azt mondhatjuk, hogy a kifizetett kártérítést ezt az utas meg is tarthatja.
2: Említette, hogy a montreáli egyezményt innen indultunk, és ugye akkor köteles a légitársaság téríteni, a felelőssége ugye akkor arra az időszakra terjed ki, úgy mondják, hogy a légifuvarozás időtartam alatt következett be a kár, vagy a sérülés, vagy az elvesztés. Ez mit jelent? Abban a pillanatban, hogy én a szalagra föltettem a bőröndömet egészen addig, míg aztán a szalagról nem jön meg, vagy sérülten jön meg?
3: Nagyjából igen. Amikor megvásároljuk a repülőjegyet, azzal létesül egy szerződéses jogviszony a légifuvarozó és közöttünk. Ugye az utazás megkezdése az már a becsekkolástól számít, és egészen addig, amíg meg nem kapjuk a bőröndünket, ez kiterjed ez a felelősség, és nagyjából ez egy objektív felelősség, amit kimond a rendelet, tehát a mentesülés ilyen esetekben igencsak nehézkes a légitársaság számára. Tehát azt mondja ki, hogy a légifuvarozás során, az utazás során bekövetkezett ilyen károkért felel, ugye a kimentése az nagyon-nagyon korlátozott a kimentési lehetősége.
2: Igen, most én arra gondoltam, hogy itt lehet egy alvállalkozó, aki ugye eljuttatja a gépig, de akkor ezek szerint ez engem nem kell, hogy érdekeljen. Az viszont igen, és ha már a kimentést mondta, ugye én ott mulaszthatok, hogyha nem időben teszem meg a bejelentést, de ez azért nagyon kellemetlen tud lenni, megérkezem valahova, esetleg onnan tovább repülnék, tehát ott nem tudok sorbálni és bejelenteni, vagy indul a transferem a szállodába. Tehát ott rögtön a helyszínen nem kell bejelentenem, van 7 napom.
3: Tehát a jegyzőkönyv felvételére és a panasz megtételére egységesen van meghatározva ez a 7 nap. A helyszíni jegyzőkönyv felvétel azért célszerű, mert akkor ott dokumentálva van, hogy ott nem kaptam meg a csomagomat, és a könnyebb visszakövethetőség, bizonyíthatóság szempontjából célszerű. Nyilván, ahogy említette, vannak olyan esetek, hogy átszállás miatt ezt nem tudjuk megtenni, és ugye nagyobb kár érne minket, hogyha elmulasztanánk a következő járatot, mint hogyha hátrahagyjuk az elveszett csomagunkat.
2: Mondjuk a podgyász nem került elő 21 napon belül, akkor megnyílik a teljes kártérítési igény érvényesítésének a lehetősége, ugye a fogyasztó vagy az utas előtt. És itt van a másik dolog, ami azért elég bonyolult, hogy ilyenkor aztán számlával kell minden alsó nadrágot, fehér neműt, övet, csatot, nem tudom, hajkefét, borotvát, meg az összes többit valamilyen módon, ugye igazol. Tehát itt nincs egy ilyen egységes összeg, nincs, ugye? Tehát itt mindent igazolni kell. Nyilván akkor a bőröndnek is a vételét valamilyen módon számlával kell tudnom igazolni. Utólan.
3: Hát azért a mai világban egy picit elrugaszkodott, ugye nem tartunk meg mindenről blokkot,
2: hát nem,
3: tehát
2: nem.
3: Itt nagyjából azt szoktam mondani, hogyha igazolható, tehát nyilvánvalóan itt, hogy hány napra mentünk, körülbelül mennyi ruha volt nálunk, egy átlagot számítunk belőle, nyilván nem feltétlenül most vásároltuk meg azokat a ruhákat, tehát azok már eleve nagyrészt használt ruhák is voltak, kérdés, hogy milyen márkájúak voltak, nyilvánvalóan itt, hogyha nincs meg erről a blokk, mert nem életszerű, hogy mindenről megtartsuk, akkor én azt szoktam ilyen esetben javasolni az ügyfeleknek, hogyha valamilyen márkásabb dologról volt szó, akkor az interneten keressék meg, hogy jelenleg mennyibe kerül ez a termék, és kvázi azzal is igazolható légitársaság felé.
2: Hát senki ne haragudjon meg rám, de én is ültem már békétető testetben, láttam már hasonló ügyeket, és hát azért ilyenkor nagyon sok a márkás termék, amiről nincs számla, de benne volt a bőröndben, meg a bőrönd is ilyen elvés, nem tudom, nagyon híres márkát általában ezt képviselte. Nyilván ilyenkor vannak fogyasztók, akik ilyenkor próbálkoznak, és azt mondják, hogy a kellemetlenséget legalább fizesse meg a szállító légitársaság duplán.
3: Persze, igen, vannak, akik ilyenkor elrukaszkodnak, viszont ugye pontosan ezért találták ki a rendeletben azt, hogy ennek a kártérítésnek van egy maximuma is, ugye ez egy hozzávetőleg 750 ezer forintos összegnek felel meg.
2: És az most teljesen mindegy, hogy én 3 hónapra mentem valahova, vagy 3 napra, és tél volt,
3: igen.
2: Vagy nyár.
3: Igen, igen, tehát itt a maximum van meghatározva, aztán nyilvánvalóan itt az utazás időtartama, a gyakorlat, a korábbi térítések, egy átlagszámítás, ilyenek is történnek azért eléggé fuvarozó részéről. Azt gondolom, hogy eléggé felkészültek arra, hogy az elrugaszkodott utaskéréseket megfelelően kezeljék. Itt a bizonyítás kérdése az, ami nehézség, és ugye az ezzel kapcsolatos igény, hogy se ne alul jöjjünk ki ebből, tehát ne származzon belőle kárunk, illetve az se, hogy a légitársaságot sem célszerű ugye átverni, mert azért a gyakorlatuk az felvértezi őket ezek ellen az esetek ellen.
2: Szerintem rutinosak benne. Jó, a lényeg az, hogy a kártérítés, többek között a lényeg az, hogy nem automatikus. Ugye nekem azt határidőben, dokumentumokkal kell benyújtanom, bejelentenem. Ugye beszállókártya, hogy olvastam a szakcikkében,
3: igen.
2: A beszállókártya, podgyász címke, jegyzőkönyv, ha van számlák, és akkor jön 30-60 nap, vagy még több, mire a légitársaság erre mond valamit, ugye?
3: Igen, a 30-60 napot azért írtam, mert ugye Magyarországon belül a fogyasztói panaszoknak a kivizsgálása 30 nap, de egyes országokban ez több és hosszadalmasabb is lehet. A légitársaságok egyébként sem őrölnek túl gyorsan, a malmaik legalábbis az ilyen bejelentéseknél. Ezért is van sok esetben, hogy szükséges tovább gördíteni az ügyet, és esetleg békeltető testület elé vinni, mert nem válaszolnak az utasnak, ez mondjuk nem a cikk témája, de mondjuk a járatkésés törlés esetén is a kötelezően fizetendő kártalanítás összegével kapcsolatban is úgy vannak, hogy ha nem bolygatják őket különösebben, akkor maguktól biztosan nem fognak fizetni, úgyhogy sok-sok ügyben voltam már én is békeltető testület előtt képviselni a fogyasztót ilyen jellegű ügyekben.
2: Egyébként, ha már a Montreal jegyezmény szóba került, akkor itt teljesen mindegy, hogy én hová utaztam. Egyébként, mint magyar állampolgár, hogy az európai ország volt-e, vagy a világ másik fele. Most itt a partnerre gondolok, akivel én szerződöm, ez lehet egy világvége légitársaság is, valahogy 3 átszállás után akár.
3: Hát maga a Montreal jegyezmény, ez egy uniós egyezmény, úgyhogy az egyezményben részevevő országokra terjed ki főszabály szerint.
2: Tehát akkor nem mindegy egyébként, hogy kinek a szolgáltatását vettem igénybe.
3: Abszolút. Abszolút, illetve amit még ehhez hozzá tudok tenni, az, hogy például a kártalanításnál van ez a járatkésés törlés esetén, hogyha nem is EU-s országba érkezik, de innen indul, akkor is kiterjed rá. Tehát vannak ilyen kis kapuk és kis kitérők, de összességében az indulási pont az, az azért innen kell, hogy történjen.
2: Nagyon örülök, hogy mondta, hogy sokszor volt ilyen eljárásban szakemberként, szakértőként, akkor összefoglalja nekem, hogy én utasként mi az, amit nem ronthatok el, vagy ha ilyen helyzetbe kerültem, és valamit elrontottam, mert nem jött meg a csomag, vagy összetörött, vagy bármi baj van, akkor mi a nagyon fontos?
3: Igen, abszolút. Én nem jogászként, hanem magánszemélyként tudom azt javasolni, hogy nekem a legnagyobb biztonságérzetet az adja, hogyha egy rövidebb útra megyek, akkor nem feladott poggyásszal, hanem ugye nyilván fedélzetre felvitt poggyásszal megyek, és akkor tudom, hogy nálam van a csomag, nyilván ez egy nagyon nagy biztonsági játék. Ezt félretéve, jogászként pedig mindenképpen azt javaslom az utasoknak, hogy egyrészt címkézzék fel a bőröndjüket, amit feladnak, tehát legyen rajta elérhetőség, telefonszám, hogy beazonosítható legyen a későbbiek során, illetve a továbbiakra pedig az, hogy ami nagyon fontos, hogy például ez a körbefóliázás, hogy a sérüléstől megóvjuk a bőröndöt, mert azért látom jó párszor, hogy hogyan kezelik a feladott bőröndöket, tulajdonképpen dobálják őket, és tényleg nagyon rossz nézni sok esetben.
2: A legjobb, amikor a repülőgép ablakából látja az ember, hogy a bőröndjét a éppen 6 méteres ívben dobják.
3: Pontosan, úristen, az én bőröndöm is mi fog történni. Úgyhogy ez egy nagyon hasznos praktikai tipp. Illetve ezen felül, hogyha ne adj Isten probléma történik, megsérül, vagy elveszik a podgyász, akkor lehetőség szerint helyszínen, de sérült podgyász esetén legfeljebb 7 napon belül, elveszett podgyász esetén pedig maximum 21 napon belül forduljunk panasszal a légitársasághoz, illetve a jegyzőkönyvet azt célszerű már ott a helyszínen felvetetni. Ha pedig nem kapunk választ esetleg, akkor érdemes jogi képviselőhöz fordulni, vagy hogyha erre nem szeretnénk külön ráfordítani, akkor békéltető testületi eljárást lehet kezdeményezni, és sok esetben a személyes kontakt vezet tulajdonképpen ahhoz, hogy megoldódjon ez a probléma, mert írásban nem reagált esetleg a légitársaság. A kellő körültekintést mindenképpen javaslom, és ha már bekövetkezett a kár, akkor viszont ugye a kárenyhítési kötelezettség keretében mindenképpen a szükséges lépések megtételét.
2: Érdemes talán fotózni is, nem? Mikor lezárom a bőröndöt, vagy amikor fölteszem a szalagra lematricázva, vagy lefóliázva, mikor rajta van, érdemes talán egy fotót csinálni róla, az is számíthat valamit, gondolom, egy eljárásban.
3: Egyetértek, tehát ez a modern technika hozadéka, és ezzel érdemes élni.
2: Van még egy dolog, ami nagyon fontos, és amit láttam a legitim jogvédelmi biztosító oldalán, készítettek egy jogi kisokost, ugye, ami akár ilyen ügycsoportokra is tanulságokkal bírhat.
3: Igen, ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, utazások előtt áttekinteni. Ez konkrétan egy ilyen checklist, amire érdemes odafigyelni, hogyha utazunk.
2: Nagyon szépen köszönöm a Legitimo jogvédelmi biztosító szakértőjével, dr. Szalai Krisztina kamarai jogtanácsossal beszélgettem. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm, minden jót!
0: Ez a Monitor délután extra!
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Monitor délután extra. Hamarosan meghallgathatják majd a legfrissebb híreket, utána pedig a nap vendége műsorunk következik. Az elmúlt 3 órában Ércfalvi Andrást hallották.
0: Ez volt a Monitor délután extra. HR, turizmus, környezetvédelem, környezettudatosság. Monitor délután extra, egy hét múlva ismét a Trend FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Hejőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedés

0: történt. Ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
1: Időjárás jelentés.
0: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a napvendége pedig Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
2: Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: És köszönjük szépen, hogy itt vagy. A kedves hallgatók a következő szűk egy órában alapvetően makrogazdasági összefüggéseket fognak hallani, jelesül azért, mert ugye új kormányunk van, és azáltal új gazdaságpolitika formálódik. De talán a legfontosabb kérdés, hogy milyen állapotban veszi át a kormány a költségvetés, vele együtt a gazdaságot is természetesen. Nézzük a büdzsé állapotát, a legfontosabb kérdés talán az, hogy szükséges-e költségvetési kiigazítás, esetleg pótköltségvetés intézménye.
2: Viszonylag még azért keveset tudunk a 2026-os költségvetésről, hogy az új kormány az milyen állapotba veszi át. Ugye egyelőre az első 4 havi adat, amit publikáltak egy pénzforgalmi szemléletű hiány szempontjából, ugye ott az látszódik, hogy az eredeti éves előirányzatnak több mint 90%-a teljesült, de a módosított magasabb hiány cél, ugye, ami az 5%-os költségvetési hiány GDP arányosan, annak is 70% fölötti része teljesült az első 4 hónap alatt. Tehát azért ez nyilván felveti az emberekben a gondolatot, hogy valószínűleg nem tud 5% alatt maradni, vagy 5% körül maradni 2026-ban a költségvetési hiány, és emi

0: miatt, hát akár egy módosító költségvetést is be kell majd nyújtani, de ahogy említettem, erről még nincsenek konkrét információk, ráadásul úgy tűnik, hogy azért az új kormány sem tudja olyan gyorsan átnézni a folyamatokat, hiszen volt olyan, hogy akár már június-július környékén benyújtják az újat, és látunk egy új prognózist, új költségvetést. Most inkább én augusztusi időpontokat hallok, hogy akkorra jöhet ki, meglátjuk, hogyan alakul ez. Én alapvetően azért azt látom, hogy nagy a valószínűsége, hogy 6% fölötti hiány lesz 2026-ban. Itt azért hitelminősítők is megszólaltak az elmúlt időszakban, az OECD-nek is volt publikációja, rendre 6% fölötti költségvetési hiányokkal kalkulálnak ők is 2026-ra, úgyhogy azért ebbe úgy tűnik, hogy van egy ilyen konszenzusszerűség, hogy 6%-ot meghaladható lehet a hiány 2026-ban, illetve hát a kormányzat részéről azért voltak ilyen jelzések, hogy akár 6,8% is lehet. Úgyhogy még egyelőre nagy a szórás tényleg, hogy mekkora lesz a hiány, és hát attól is függ persze, hogy hogyan alakul az idei évi növekedés. Mert az adóbevételi sorok, azok meghatározzák, hogy akkor mire lehet elég, vagy mit tud fedezni a kiadásokból. Majd lehet, hogy beszélünk erről, de ugye az első negyedéves GDP növekedés azért az nem volt úgy rossz, ami akár bizakodásra is okot adhat, de ami ennél fontosabb, hogy a lakossági fogyasztás az egy erős komponens, és ott pedig az áfa bevételek ugye azok akkor segítenek.
1: Náprilisban jó volt a fogyasztás. Az üzleti bizalom is, ahogy láthattuk a statisztikai adatok kimutatásait, nem?
0: Igen, abszolút. Tehát, hogy van egy lakossági fogyasztási bővülés, és ez az áfa soron azért tud segíteni a költségvetésnek, de mind a mellett meg rengeteg kiadás volt, tehát azt még nem tudja ellensúlyozni, az biztos, hogy, vagy hát majdnem biztosnak tűnik, hogy az a 5%-os hiánycél azért az nem lesz teljesíthető 2026-ban.
1: És kérlek szépen, ugye május 31-e volt határidő a társasági adó HIPA befizetésére, azért akkor is okosabbak leszünk, ha kiderül, hogy ez milyen volument jelent, nem? És abból lehet nagyjából már asszociálni is az év hátra lévő részére.
0: Hát igen, mondjuk a társasági adó az nem a legfontosabb adóbevételi sor. Ugye ezután jönnek inkább a szociális hozzájárulási adók, a személyi jövedelemadó, amik még elég nagy tételt hasítanak ki a fogyasztásból, vagy a
1: igen, az meg május 20-ai időpont igen, volt, az olyan rég volt, hogy az ember el is felejti.
0: Igen, úgyhogy de nyilván csöpögnek az információk, és azért összességében tényleg nem néz jól ki az idei évi költségvetésnek a lefutása. Nagyon extrém orsúlyos lesz, tehát hogyha innen még visszajönne 5%-ra, akkor nem is tudom, hogy láttunk-e ilyen mértékű orsúlyos költségvetési lefutást, de mondom, ugye az orsúly az azt jelenti, hogy az év elejére dominálódik, vagy koncentrálódik a kiadás, de én nem számítok rá, hogy 6% alatti hiány lenne 2026-ban.
1: Most mondok olyan tételeket, amelyek egyébként akár pozitív irányba is fordíthatják a folyamatokat, például a forint erősödés. Azt hogy látod? Kinek kedvez? Költségvetésnek elméletileg is kedvezhet.
0: Hát a költségvetésnek nem, szerintem. Tehát ugye
1: az
0: adósság oldalon tud kedvezni. Elsősorban, hogy az államadósságunknak a szintje az kevésbé nő, mint hogyha nem lenne ez a forint erősödés. Ugye miért tud ez megvalósulni? Mert alapvetően 30%-ot valamivel meghaladó devizaadóssága van az országnak, és hogy az nem mindegy, hogy 400-on számolódik el majd évvégén, vagy éppen 350-en, és ezen a soron, így az államadósság soron ez egy sokat tud lefelé húzni. De a költségvetés adott évi hiányán nem sokat, nyilván az a kis kamatkiadás, ami a deviza kötvényekhez kötődő idei évi kamatkiadások, ott van egy megtakarítás azáltal, hogy kevesebb forintból.
1: Hát tovább gondolom, hogy a monetáris politika iránya módosulhat, hogyha még
0: hát, ha majd módosul. Hát igen, de hát ugye azt meg még nem látjuk, hogy olyan nagy módosulás lenne.
1: Ott is a kamat bejátszhat pozitívan, nem?
0: Igen, de ezek is sokkal inkább hosszú távú folyamatok. Tehát az, hogy most például a hozamkörnyezet lejön 6,97%-ról, vagy 7,3%-ról, ugye most már a 10 éves állampapíroknak a hozama ilyen 5,4% környékén van. Ez nem azt jelenti, hogy hirtelen ennyivel csökken az országnak a kamatkiadása, ezek megint lévő kötvények. Hát amit majd most kibocsájt, azoknak a kamatkiadása az nyilván majd csökkenni fog, de hát ez folyamatosan itt kell tartani, vagy ennél alacsonyabb szinten a hozamokat, és akkor szépen 5 év alatt, 5,7 év alatt átárazódik majd a teljes államadósságnak a finanszírozási költsége. Úgyhogy ez nem olyan, hogy most lejön hirtelen a másodpiaci hozam környezet, és akkor az államnak kevesebb lesz a kamatkiadása, apránként jelenik majd meg ez a kamatkiadásokban. Azért volt egyszer ilyen nagyon látványos megugrás a kamatkiadásokban megcsökkenés, amikor a lakossági állampapíroknál az infláció követő papírok megvoltak, mert ugye azok viszont ténylegesen egyik évről a másikra átárazódtak, hogy mennyi kamatot kell kifizetni utánuk. Itt viszont a többi kötvénynél ez nem így jelenik meg, úgyhogy ez egy hosszú folyamat. Itt évente ilyen néhány tized százalékkal GDP arányosan lehet szépen lefaragni a kamatkiadásokat, és akkor erre a 4% körüli GDP arányos kamatkiadási szintről idővel le lehet menni a 2,5% környékére, ha minden jól megy. Úgyhogy igen, ez majd segít, meg nyilván, hogyha nagy kamatcsökkentések jönnének, akkor a diszkontkincstárjegyek, na az egy hamarabb átárazódás, mert azok lejárnak egy éven belül, és hogyha egy év alatt a jegybank mondjuk 150-200 bázisponttal tudná csökkenteni az alapkamatnak a mértékét, akkor nagy valószínűség szerint a rövid vége a hozam körbének, tehát ezek a rövid papírok, amik egy éven belüli lejáratú kibocsátások, ezek általában a diszkont kincstárjegyek, ezeknek a kamat fizetése az ténylegesen le fog esni, és azon hamarabb lehet spórolni, de hát nem fog mindent az állam egyéves papírokba finanszírozni, mert ott meg egy másik probléma adódik, hogy nagyon lerövidül az adósságszerkezet, az meg egy kockázat, hogyha jön egy külső sok, akkor meg hirtelen egyrészt minden átárazódik, meg mi van, hogyha elfogy a bizalom Magyarországgal szemben, és nem akarnak a külföldiek éppen finanszírozni, és lejár hirtelen az adósság, akkor nem tudná az ország miből visszafizetni a lejáró adósságot.
1: Jártunk már ilyen cipőben, hogy a DK diszkont kincstárjegyek esetében, mivel nem ékszem egyébként, azóta legdurvább bezuhanása 2008 környékén?
0: Hát akkor, igen, akkor volt egy ilyen bizalmi válság, ugye a Lehman bedőlés után, és az egész piacon volt egy ilyen finanszírozási bizonytalanság, és akkor még rövidebb is volt a magyar adósságnak a lejárata, mint most.
1: Hát itt forgattak csatornák, azt ilyen biztos, azt hiszem, hogy Magyarország a következő Izland. Na de igen, ez már annyira rég volt.
0: De akkor se volt azért úgy még úgy csődközett, nem volt olyan rövid az adósság lejárati szerkezet, hogy egy év alatt mindent meg kellett volna újítani, de valóban ott hirtelen elfogyott a finanszírozási kedv, mert féltek az országtól, hogy bedől, nem dől be, hogyan jön ki az akkori válságból, és akkor kellett ugye EU-s hitel, IMF hitel, és más ilyen külső finanszírozáshoz nyúlni, hogy zavartalanul működjön az országnak a lejáratának a finanszírozása.
1: Maradjunk meg egy picikét a forint árfolyamnál, hogy látod az a kurzusnak az erősödését, hiszen a hazai fizetőeszköznek az erősödését, hiszen ez már egy hosszas folyamatnak tűnik, és mindig vannak új szintek.
0: Meglepő új szintek, ugye sokszor már az ember azt gondolja, hogy nem mehet lejjebb, de hát miért nem mehetne? Ugye végülis volt a forint valamikor 250 is, meg még annál is erősebb szintek. Meglepő tényleg az erősödési dinamika. Itt is például a jegybanknak vannak ilyen statisztikái, amiben így havonta lehet követni, hogy nagyjából a külföldiek inkább forintot vásárolnak, és forint melletti pozíciókat építenek ki, vagy forint ellen spekulálnak. Azért itt az elmúlt másfél-két hónap az egyértelműen arról szólt, hogy forint mellett építettek ki pozíciókat, de már korábban is ez jellemző volt, még az iráni háború kitörése előtt is már volt egy nagyon komoly forint melletti pozíció kiépítés. Valahol egyébként már 2025-ben, amikor megtörtént a jegybank elnök váltás, ott 2024 decemberében, amikor bizonytalanság volt, hogy ki lesz az új jegybank elnök, vajon egy lazább politikát fog folytatni, mint a Matolcsi György vezette jegybank, vagy egy konzervatívat. Ott volt egy bizonytalanság, amikor még gyengült a forint, tehát például 2024 végén 410 körüli árfolyamok
1: voltak. Sőt, volt, amikor 420-ra is benézett, ha jól emlékszem, hát, vissza az euróval szemben, akkor is egy napra
0: legalábbis. Ott, és azt a bizonytalanságot mutatta, hogy hát nem tudják, hogy ki lesz az új szereplő, ki lesz az új jegybankának, és hogy mit lehet tőle várni. És aztán megtörtént ugye a váltás az elnöki pozícióban, és a jegybank az folyamatosan egy nagyon konzervatív, nagyon szigorú hangvételű monetáris politikát folytatott, hangsúlyozta, hogy itt az infláció a legnagyobb ellenség, azt le kell törni, nagyon magasak a várakozások, és hogy nincsenek a valósággal összhangban, sokkal alacsonyabb az inflációs környezet, mint amit a gazdasági szereplők gondolnak róla, meg várnak ezzel kapcsolatban, és kiépített egy már egy erősödő időszakot a forint piacán, és látszódott, hogy a külföldiek is egyre szívesebben vásárolnak rövid távra forintot, mert hogy azért a kamat prémium 2025-ben az folyamatosan növekedett. Ugye tavaly év inkább arról volt még hangos, hogy az Európai Központi Bank kamatot csökkent, a régióban a Cseh Nemzeti Bank, a Lengyel Nemzeti Bank az kamatot csökkent, miközben a Magyar Nemzeti Bank tartotta a 6,5%-os alapkamatot. És így egyre nagyobb és nagyobb prémiumot adott Magyarország a külföldieknek és a hazaiaknak is azért, hogy forintban tartsák a pénzüket. És ez az, ami folytatódott 2026-ban is, nyilván kicsit fölturbozva azzal, hogy még választások is jönnek. A választás után az EU-hoz egy közeledés, EU-s pénzek, és hát erre még hab volt a tortán, hogy akkor az eurozóna csatlakozást is így abszolút terítékre tették.
1: De nagyjából ez a két elem, ami megadja a svungot, nem? Tehát az euró hát, magyarországi bevezetése, valamint az uniós források ideérkezése.
0: Sőt, most már azt mondom, hogy valószínűleg az euró bevezetés a nagyobb svung. Ezt abból gondolom, hogy legutóbb, amikor Ursula von der Leyennel Magyar Péter ugye tartotta a közös sajtótájékoztatót, és bemondták, hogy akkor az Európai Uniós forrásoknál van egy politikai megállapodás a felszabadításának a pénzekről. Nem tudott olyan nagyon nagyot erősödni már a forint, tehát 355 volt előtte, és lement mondjuk 353-40 fillérig, vagy 50 fillérig, tehát nem volt egy nagyon markáns erősödés már ezt követően, úgyhogy vagy már teljesen beáraszta a piac, vagy inkább itt az eurós csatlakozási pálya, meg ez a várakozás az, ami nagyon fűti ezt a forint erősödő pályát.
1: Ragadjunk le egy pillanatra az euró magyarországi bevezetésnél, ami szerintem tehát a magyar gazdaságnak talán a legnagyobb volumenű témakör lesz a következő években, hiszen kritériumokat teljesíteni kell, ezek ugye a Maastrichti kritériumok, és hát az idő, amit megjelölt a kormány, ugye első pillantás ambiciózusnak tűnik ez a 2030. Nem tudom, ezt hogy látod? És hát nyilvánvalóan vannak azért ott a jegybank, a kormány szerepe, aminek ugye következetesen mégiscsak az lesz, hogy elkötelezettek az euró magyarországi bevezetésében, de a folyamat nem tűnik egyszerűnek, vagy annak tűnet. Legyen az, hiszen a bolgárok bevezették, a horvátok bevezették, akkor vezessük be mi is.
0: Az biztos, hogy egy jókora szándék és elköteleződés kell ahhoz, hogy egy ország bevezesse az eurót, hiszen ez nem egy egyéves vagy féléves történet, már csak a ERM2, egyben az árfolyamrendszerben eltöltött idő, ami az euró bevezetése előtt van.
1: Ez is de ha minden hallgató nem tudná, hogy ez nem egy közgazdasági fórum, akkor hadd mondjam el, hogy az ERM2 rendszer ugye nagyjából annyit jelent, hogy a forint árfolyamát rögzíteni kell két esztendőn keresztül az euróval szemben, és ugye ezután két esztendő után lehet csak átérni a közös uniós fizetőeszközre.
0: Hát igen, és ugye ráadásul meg kell vizsgálni, hogy ebben a két évben hogyan mozog az árfolyam. Ez nem azt jelenti, hogy nem mozoghat. Lesz egy paritás, amit meghatároznak, hogy ez a árfolyam közép, de ettől még mindig mozoghat a piacon az árfolyam, tehát gyengülhet is, meg erősödhet is, és azt fogja vizsgálni az Európai Unió, hogy mekkora volt a kilengése ebben a két évben az árfolyamnak, és az a cél, hogy szűk sávban mozogjon, lehetőleg egy ilyen 2-2,5%-os sávban mozogjon az árfolyam, és pont ez, hogy ez az árfolyam stabilitás az meglegyen, mielőtt az euróba belép. És amit nagyon nem szeretnek, az az, hogyha mondjuk tendenciózusan gyengül a forint árfolyam, tehát akkor, vagy a csatlakozó ország árfolyama, akkor biztos, hogy nem teljesíti a kritériumot, viszont az ellentétje, például egy szlovák példán nagyon jól látszódott, hogy erősödni, meg erősödhetett, tehát hiába erősödött többet, mint ez az 1-2% a szlovák korona, ettől függetlenül ők be tudtak lépni az eurozónába.
1: És kérlek szépen, a mai tudásunk szerint hogy látod, nem tudom, végeztél már erre számításokat, hogy mi volna az egyensúlyi árfolyam szint, amivel az RM2-ben meg lehetne jelölni az euróval szembeni kurzust?
0: Hát ugye ez nagyon nehéz kérdés, mert amit próbál az ember szemben, hogy egyáltalán most mi az egyensúlyi árfolyam, én abszolút azt gondolom, hogy most nagyon erős a forint, tehát ennél egy gyengébb az egyensúlyi forint árfolyam. Sokkal inkább a 3,70-3,80-as sávot gondolom olyan egyensúlyi szintnek Magyarország esetében. Most éppen egyébként a folyófizetési mérlegünk lehet, hogy romlik is, ugye a külső energia sok és költségsokkok miatt, az inkább akkor a gyengébb irányba tolja ezt az egyensúlyi árfolyamat. Tehát, de mindenképpen én ezt egy erősebbnek gondolom az egyensúlyi szinthez képest. Úgyhogy attól függ, hogy mikor lép be az ország, hogy az alatt az időszak alatt az inflációja Magyarországnak hogyan alakul az eurózónához képest. Ugye ez nagyon fontos, hogy magasabb inflációval megyünk éveken keresztül, vagy alacsonyabban, mint az eurózóna országok, illetve milyen lesz a növekedési többlete az országnak és a termelékenységi többlete. Ezek mind meghatározzák, hogy hogyan alakul az egyensúlyi árfolyam majd Magyarországon, és miután azért legalább két év eltelik, vagy három év eltelik, ez még nagyban befolyásolja ezt a szintet. De általában ugye azt látjuk, hogy egy ilyen csatlakozó országnál felértékelődés van az adott ország devizájában, azért, mert az inflációt azt már próbálja leszorítani az eurózóna szintjére, miközben egy új beruházási hullám, egy magasabb növekedés alakul ki, és ez felértékeli az árfolyamot. Tehát szépen erről a 3,70-3,75-ös szintől ez alatt az időszak alatt lefelé kéne jönnie, erősödnie kéne az egyensúlyi árfolyamnak, úgyhogy én simán el tudom képzelni, hogy itt a 3,50 körül lehetne az a RM2-es szint, amivel így első körben megpróbálunk.
1: Na, azt ígérem a kedves hallgatóknak, hogy a műsor következő részt is az euró bevezetéssel folytatjuk, de előtte még felteszem azt a kérdést, amelyet minden fontos vendégüknek felteszek. Mi szerint kell-e reálgazdasági fejlettség az euró bevezetéséhez? Ez is régi dilemma Magyarországon, vagy szerinted elég önmagába teljesíteni az euró bevezetésével megszabott kritériumokat?
0: Hú, ez egy nagyon hosszú téma.
1: Elég de... igen, meg nem válaszolnod.
0: Nem ez határozza meg, szerintem, de majd kifejtjük
1: akkor. Kifejtjük azt, köszönünk szépen, tartunk egy pár perces szünetet. Maradjanak velünk, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A nap vendége tehát Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Vieni via di qui, niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
1: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége pedig Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője, akivel a műsor első részét azon topikkal zártuk, hogy kell-e reálgazdasági fejlettség az euró-magyarországi bevezetéséhez. Ez Magyarországon, fogalmazunk, egy régi közgazdasági dilemma, de hát akkor fejtsük meg ezt a rejtvényt, mondjuk azon tapasztalatokból, amely országok már bevezették az eurót.
2: Igen, hát én azt gondolom, hogy mindenre látunk pozitív és negatív példát is, tehát egyáltalán nem azon múlt az országoknál, hogy milyen fejlettségi szinten volt az euró bevezetésekor az adott ország, mert egy alacsonyabb felzárkózottsági szinten lévő ország is utána sikeres tudott lenni, de voltak olyanok, akik meg magasabb felzárkózottsági szinten voltak, és mégsem voltak olyan sikeresek. Ugye általában itt az olasz gazdaságot szokták, mint az egyik negatív példát felhozni, akik azért az EU-ban, Európai Unióban egy fejlettebb gazdaságnak számított egyértelműen. Bevezették az eurót, és akkor 2008-9-től, amikor megjött a pénzügyi válság, egy látványos lemaradás indult meg az olasz gazdaság fejlődésében az EU átlagához képest. Államadósság az növekszik folyamatosan, tehát hogy sok-sok ilyen probléma jelentkezett, és ugye az egyik, az előző részben ugye beszéltünk az árfolyam stabilitás fontosságáról, ugye a török líra azért nem arról volt híres, hogy egy nagyon erős deviza lenne, hanem rendszeresen leértékelték a devizát, és ezzel is a versenyképességüket ugye próbálták serkenteni. Na hát ez az eszköz akkor kikerült a kezükből, és onnantól fogva már reálgazdasági folyamatokkal kellett volna, versenyképességgel, munkabérekkel, termelékenységgel, tehát csomó mindennel kellett volna ezt ellensúlyozni, és ebben nem volt a legsikeresebb Olaszország. De például látunk azért balti országokat, egy Észtországot, egy Litvániát, akik meg kimondottan sikeres csatlakozók az eurózónához. Azért a balti országok nem voltak ezelőtt 15 évvel fejlettebbek, mint Magyarország, és most egy Litvánia vagy egy Észtország sokkal fejlettebb gazdaságnak számít, mint Magyarország. Úgyhogy ott pedig, és egy alacsony felzárkózottsági szinten csatlakoztak az eurózónához, és egy kimondott lökést adott még a gazdaság teljesítményének. Tehát ezért mondom, hogy nem, én azt gondolom, hogy egyáltalán nem azon múlik, hogy most éppen magyar gazdaság felzárkózottsági szintje az 70%-on van az EU átlagához képest, vagy 80-on, vagy 90-en, lehet sikeres, meg nem sikeres mind a két esetben.
1: Sokkal nagyjából ilyen 70-70%-on állunk. Most igen. És hogyha 5% ponttal jobb lenne a fejlettségi mutatónk, az lennítene valamit ebbe a témakörbe?
2: Nem, tehát pont az, hogy szerintem abszolút nem lennít. Itt ezért fontos az, én is mindig hangsúlyozom, hogy ugye a Maastrichti kritériumok, azok persze különböző célértékek, amik el kell érni, de nem az a lényeg, hogy elérjük, hanem hogy hogyan éri el a magyar gazdaság, és ezek sem a leg nem fednek le minden követelményt, ami sikeressé tesz egy eurózóna csatlakozást. Ezek abszolút alapkövetelmények, hogy mire már az eurót bevezeti egy adott ország, addigra már a költségvetése az egy stabil pályán legyen, ne legyenek ilyen nagyon nagy elszállások. Ugye, például, ugye, mit látunk, az, hogyha ugye, ha már nincs saját devizája az országnak, onnantól fogva leginkább a fiskális politikával tud majd a különböző gazdasági sokkokra reagálni. Hiszen az eurózóna, ott az Európai Központi Bank fog majd a döntéseit meghozni, de nem feltétlen lesz mindig ugyanakkor sok a magyar gazdaságban, mint a többi eurózónás tagországban. Nyilván nagy a együttmű mozgás a legtöbb esetben, hiszen egymással kereskednek, és együtt éri az egész eurózónát a világgazdaság is sok, vagy éppen a pozitív forgatókönyv, de azért vannak olyan esetek, amikor látványosan például most a német gazdaság esetében az elmúlt évek arról szólnak, hogy mennyire veszíti el a piacait, hiszen a német autóipar az már nem olyan versenyképes, mint korábban volt, meg kell újulnia. Az, hogy egy energia sok, ami érte Európát, és az sokkal érzékenyebben érint vezette az nagy ipari kitettséggel működő német gazdaságot. Ugye a német gazdaság most nem tud azzal reagálni, hogy van egy saját Bundesbankjuk, aki azt mondja, hogy hát jó, akkor én most levágom a kamatot 0%-ra, és érinkítem a gazdaságot. Ők nekik ezt kőkeményen fiskális politikával kell megoldani, meg más termelékenység javító intézkedésekkel. És hogyha most a német gazdaság ugye viszonylag konzervatív költségvetési politikát folytatott az elmúlt időszakban, tehát neki például most pont van lehetősége, hogy egy 80% alatti, ugye 60-70% közötti államadósággal bíró ország, és egy visszafogott költségvetési hiánnyal működött ország volt, hogy neki lehetősége van most akár az államadósság növekedés terhére is különböző gazdaság élénkítő programokat bevezetni. És ezért fontos az, hogy mire mondjuk Magyarország eljut az eurózóna bevezetéséhez, vagy euró bevezetéséhez, addigra a költségvetés az egy rendezett költségvetés legyen, és hogyha jönnek ezek a külső vagy belső sokkok, akkor legyen mozgástere a költségvetésnek, és meg kell tanulni azt a fegyelmezettséget, és erre kellenek a különböző intézményi rendszerek, hogy amikor nagyon jól megy az országnak, akkor ne vigyen el a hév, hanem tényleg azokban az időszakokban önmérséklet legyen, és inkább lemondunk valamekkora többlet növekedésről, azért, hogy egy következő gazdasági sokban viszont legyen mozgástere az országnak, és ebben nem volt erős Magyarország az elmúlt 20-25 év folyamán. Úgyhogy az infláció, ugye ez miért nagyon fontos? Hát az azért nagyon fontos, mert hogyha Magyarországon, vagy a belépő országban folyamatosan magasabb az infláció az euró bevezetése után, mint az eurózóna egészében, akkor az azt jelenti, hogy az árszínvonal ugye gyorsabban növekszik, tehát egyre drágább lesz Magyarországon minden a többi eurózóna országhoz képest. Amíg van saját deviza, addig le lehet értékelni az árfolyamot, és ezzel kiegyenlíteni ezt az árkülönbözetet, tehát vissza tudja mozdítani az árszintet az EU-s megfelelő, a többi eurózónás országé megfelelő szintre, viszont ha már az eurózónába belépett, akkor ez a lehetőség nincsen meg, akkor mi következik? Hát az például, hogy a munkabéreket be kell fagyasztani, tegyük fel, mert annyira megdrágult, és nem tudja az árfolyamot leértékelni az ország, hogy akkor a munkaerőpiacon sokkal agresszívabb lépéseket kell megtenni, vagy elbocsátási hullámot elindítani, vagy hát magától is elindul sajnos. Ez a görög tipikus eset, hogy milyen lassan jöttek ki a 2008-9-es válságból, egy évtized volt, mire gyakorlatilag a nagy államadóságból különböző külső hitelekkel, segítségével, de nagyon fájdalmas lépéseket kellett tenni, ami alatt egyébként a felzárkózottsági szintje leesett a magyar szintre, vagy az alá. Úgyhogy reálgazdasági áldozatok árán tudták rendbe tenni az országukat. Úgyhogy emiatt fontosak ezek a Maastrichti kritériumok.
1: Ha már említetted ezt, akkor ugye minden fontos szaktekintén, így neked is felteszem a kérdést, az euró bevezetése eszköz vagy cél?
2: Én azt gondolom, hogy semmiképpen nem cél, tehát ez egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy az ország még versenyképesebb legyen. És pont ezért is a Maastrichti kritériumokat sem letudni kell, hanem stabilan teljesíteni kell azt, hogy hosszú távon is az ország tudja hozni. Tehát ez mindenképpen egy lehetőségként az euróra tekinteni, ami még gyorsabb konvergenciát, felzárkózást, vagy akár ugye az EU átlag fölötti fejlettséget is hozhat az ország számára. De önmagában az euró, ugye erről sokszor beszélünk, nem hozza meg, és ugye ezt kell szerintem nagyon kihangsúlyozni, hogy attól, hogy egy ország bevezeti az eurót, attól nem lesz automatikusan az a gazdasági fejlettség, mint a nyugat-európai országokban van, mint
1: Ausztriában. Egyébként, ha jól visszagondolok itt az előbbi pár percre, tehát a versenyképességi tényező lehet az euró bevezetés, egyébként azt mondtad, hogy...
2: Abszolút lehet, tehát ez egy, ha jól kerül bevezetése, akkor egy segítség lehet, egy plusz pont lehet az ország életében, de az az egésznek egy kicsit ilyen pikantériája, vagy ilyen vicces oldala, hogyha egy nagyon fegyelmezett gazdaságpolitikát folytat egy ország, akkor már csökken amúgy az eurónak a jelentősége. Tehát sok esetben akkor például egy hozamfelárban, egy kamat különbözetben sokkal nagyobb eredményt tud hozni az euró bevezetése, hogyha fegyelmezetlen egy ország, mint hogyha amúgy fegyelmezett folyamatosan, mert akkor a mindenféle külső szereplő, meg hazai szereplők azt gondolják, hogy hát ez egy megbízható ország, aki mindig az államadósságát rendbe tartja, a költségvetését rendbe tartja, tehát nem kell tőle olyan nagyon nagy kamatfelárat elkérni. És ugye ez valahol a cseh minta, mert a cseh gazdaság az évtizedek óta gyakorlatilag azért egy jól átlátható alacsony költségvetési hiánnyal fut, egy stabilan 60% alatti államadósággal, egy 90% közeli felzárkózottsági szinten.
1: Ezért tűnik érzelőbb ennek, hogy ők nem az eurózónában.
2: Hát de ott nincs támogatottság, ugye ott pont a társadalom nagyon jó, köszöni szépen, jól van a saját cseh koronával, és ők be tudták bizonyítani azt, hogy egyébként egy kis ország, hogyha fegyelmezett, akkor tud pozitív lenni a saját deviza. Mert ugye náluk is volt olyan, amikor az Európai Központi Bank valószínűleg az ő gazdasági ciklusokhoz képest túl laza, vagy túl szigorú volt minden. Tehát, hogy valamelyik oldalra kilengés volt. És például volt olyan időszak, amikor a cseh koronát azt nagyon erősítette a piac. És be akarták tolni tényleg nagyon alacsony szintekre.
1: Két kézzel várják az eurózónába a cseh.
2: Igen, és akkor mit tudott csinálni, hogy védje a saját gazdaságát a Cseh Nemzeti Bank? Be tudott vezetni például egy árfolyam küszöböt, rögzítette az árfolyamot egy alacsony szinten, és nem hagyta tovább erősödni a cseh koronát, és ezzel...
1: Az a svájci üzemmód.
2: Hát a Svájc is csinált ilyet, igen, de hogy egy kis közép-európai ország is ezt meg tudja csinálni, csak ennek az előfeltétele, hogy stabil legyen azért a gazdaságpolitika.
1: Említetted, hogy tehát ugye a cseheknél nincs társadalmi támogatottsága az euró bevezetésének. Ez annyira fontos tényező?
2: Hát szerintem ezért az fontos. Hát, ugye ez egy politikai döntés is, tehát ugye ez
1: viszont nem, Magyarországon nem ezzel szemben magas a társadalmi támogatottság.
2: Igen, hát a legfrissebb felmérések is bőven 50% fölött, ilyen 60-70%-os támogatottságot mutatnak az euróval euró mellett. A lengyelek azok pont az 50-50 határán mozognak, tehát ott a társadalom fele támogatja, a másik
1: fele kevésbé. És nem várható, hogy utánunk lépnek ők is, hát azért elég fura úgy rápillantani a térképre, hogy itt a kelet-közép-európai országok közül is nagyon sokan bent vannak az eurózónában, ők meg kívül maradnak.
2: Ez egy érdekes kérdés.
1: Ráadásul egyébként ugye vállalták ők is az euróbevezetést, amikor beléptek az
2: euróban. Ez egyébként nagyon izgalmas kérdés lesz, hogyha valaki ebből a hármasból belépne, és ez mindig is téma
1: hát
2: volt.
1: A visegrádiak közül ugye már Szlovákia belépett.
2: Hát ők,
1: jövünk mi, elméletileg.
2: Igen. Tehát ez amióta Szlovákia belépett, és maradt ez a három ország, a cseh, lengyel, magyar, ez mindig téma volt, hogy na, ha vajon valamelyik úgy döntene, hogy belép, akkor elindítana egy ilyen csordaeffektust, hogy a másik kettő is megy vele, vagy hagyják leválni, mint hogy a szlovákokat hagyták. Csak ugye a szlovák az egy jóval igen, és kisebb társadalom volt, meg gazdasági súlyú ország, és akkor úgy valahogy külön úton jártak. De például a szlovák minta sem az a nagyon pozitív minta volt. Tehát, hogyha a szlovákok azt hozták volna, hogy úristen, ott minden jó, és mennyire topzódnak az euró bevezetése után, akkor valószínűleg akár a cseheknél is a hajlandóság a társadalmi szinten nőtt volna. De azt láttuk, hogy nem volt annyira jó az elmúlt 10 év, azért a szlovák gazdaságban nem volt egy ilyen óriási felzárkózási sztori, mint ahogy mondjuk a balti országok többségében volt. És amiatt, hogy nem érkezett meg ez a nagyon erős pozitív minta, ezért nem alakult ki a cseheknél sem ennyire, de hát a lengyeleknél sem volt ilyen elköteleződés. Ugye Magyarországon meg egyértelműen mondta az előző kormányzat, hogy még nagyon nem áll készen Magyarország az euró bevezetésre, mert még nincs az a felzárkózottsági szint.
1: Hát pedig ugye korábban voltak céldátumok is, és akkor sem volt a felzárkózottsági szinten. Nem álltunk
2: hát
1: úgy.
2: Ugye utolsó hivatalos céldátumunk azt szerintem 2008 vagy 9 volt, még a pénzügyi válság előtt azt ilyen 2005-6 környékén jelölték ki. Csak hát ott 2004-5-6-ban ott a költségvetés az folyamatosan el volt csúszva, tehát óriási hiányok voltak, ilyen 6-8-9%-os költségvetési hiánnyal futott a magyar gazdaság, úgyhogy így az elején 2003-4-ben még a piac valamennyire elhitte. Ezt abból lehet látni, hogy vannak ilyen hozamgörbék, amik így áraznak, például ilyen bonyolultabb struktúrák, hogy az egyéves kamatok hogyan alakulnak, mondjuk 9 év múlva induló egyéves kamatnak mi a szintje, meg a 8 év múlva egyéves induló egyéves kamatnak mi a szintje. Ezt ilyen hozamgörbéből lehet visszaszámolni, és az egy konvergenciát mutatott az eurós kamatokhoz. És ebből azt lehetett látni, hogy még 2004-5-6 környékén még valamennyire ezt a piac elhitte, hogy Magyarország majd eurózóna tag lesz, aztán utána már soha többet, tehát azóta 2007-től ez már teljesen kikopott a piacról, és nincs is céldátum, tehát hogy nyilván nem
1: most volt céldátum. Most azért van, ugye az új miniszterelnök beszélt 2030-ról, és akkor tényleg maradva továbbra is a lényegnél, hogy hogy látod, mikorra tűnik reálisnak az euró-magyarországi bevezetése jelen ismereteink szerint?
2: Én a 2030-34-es időszakot azt abban az időszakban reálisnak tartom, hogy valahol ott én a 32 körül itt lőném be így, mint középértéknek ebben a 4 éves periódusban. Tehát nem a mostani 4 éves kormányzati ciklusban, hanem majd a következő 4 éves kormányzati ciklusban látom reális esélyét az euró bevezetésének. Feszített azért a menetrend ahhoz, hogy 2030-ra például a költségvetési hiány stabilan 3% alá csökkenjen. Ahhoz azért kell egy kedvező külső és belső környezet, hogy a növekedés az jól jöjjön, az adóbevételek megfelelően alakuljanak, kell egy kiadási kontroll, egy nagyon fegyelmezett kiadási kontroll emellé. Azért, ha az idejében abból indulunk ki, hogy akár 7% körül lehet a költségvetési hiány, és amik ígéretek elhangzottak, illetve programok elindultak az elmúlt időszakban, és annak a költségvetési rontó tétele, azért ezek is időzítéstől is függ, de akár ilyen 4-6% között GDP arányosi hiányromlást eredményez. Persze ez 4-5 éves időtávon, attól függ, hogy ezek a programok hogy épülnek be. Tehát ezeknek valahonnan a fedezetét elő kell teremteni. És nem véletlen például a hitelminősítők is a jövő évben 5% fölötti hiányjal számolnak, még mindig ilyen 5,6-5,7%-os hiánya, és ez már akkor 2027, és onnan kell még 28-29-ben tovább lemenni a 3% irányába. Szóval azért ez nem egy könnyű folyamat, már csak a költségvetési szabály betartása. És akkor ott van az infláció, ahol Magyarország az elmúlt 26 évben a Maastrichti kritériumnak gyakorlatilag egy periódus volt, amikor meg tudott felelni, ez a 2015 körüli időszak, amikor egész Európában nulla volt az infláció, és Magyarországon is egyébként soha. Tehát ott is az egész magyar rendszer egy magasabb inflációhoz van hozzászokva, ezt még át kell ültetni a magyar gyakorlatba, hogy itt nem 3%, hanem 2,5-2% az inflációs cél is, tehát ugye ez a Nemzeti Banknak is változtatni kell az inflációs célját. Szóval emiatt azt gondolom, hogy ez a 30-as teljesítése a kritériumoknak már önmagában egy kihívás, és akkor inkább az azt követő ciklusban, tehát ez a 32 körül lehetne az effektív bevezetése.
1: Na, csak egy percünk van hátra, és elnézést, úgy topikot nyitok, de erről mi nem beszéltünk, az Európai Uniós források hazatétele, hazahozatala, mit jelent a magyar gazdaságnak, a magyar költségvetésnek, és milyen időtávban lehet erre felkészülni?
2: Hát így itt alapvetően 27-től jönnek be a nagyobb tételek, persze itt az újjáépítési alapnál hamarabb, de az sokkal inkább egy finanszírozási komponens, hogy már részben meglévő projekteket, tehát erről beszélt a kormányzat, hogy meglévő projekteket is bele akarnak tenni, de hát annak is a kifizetése az majd csak 26 végén következik be, ezek mind utófinanszírozási dolgok, de ez nyilván egy nagyon fontos eleme, és a beruházások Magyarországon alacsonyan alakulnak, még az első negyedében is visszaesés volt a beruházásokban, az elmúlt 3 évben folyamatosan visszaesés volt, tehát én azt gondolom, hogy a beruházási lábon fog első körben nagyon jól meglátszódni majd az a új Európai Uniós forrás beáramlás az országba. Ezért is optimista vagyok így a gazdasági növekedésre gyakorolt hatással kapcsolatban, hogy én ilyen 2-2,5% közé teszem a potenciális hosszú távú növekedését a gazdaságnak, de emiatt az eurós források miatt 2028-ban 3% körüli növekedést is abszolút el tudok képzelni Magyarországon.
1: Azt kívánok, legyen így, köszönjük szépen, hogy bejöttél hozzá, megtisztelte bennünket, tehát a nap vendége Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője volt. A mikrofonnál pedig Szajdai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: Venu du Gard.
1: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, hárman meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben két hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőrevágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyűjtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidámparkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden ötödik nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint háromnegyede támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok

0: Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
1: Itt az este köszöntöm Önöket, a különleges zenei válogatás rendben elkezdődött. Itt leszünk együtt egészen reggelig, ha Ön is kitart, meghallgathat egy csomó olyan dalt, amit még nem hallott máshol. Íme az ajánlat, ez a Trend FM.

94.2, különleges zenei válogatás, folytatjuk. Matthias Vogt zenekarával, a Ridge-ezzel. Az első albumon 2002-ben már is egy élő zenekar, előkelő vendégek és elektronika minden mennyiségben, azóta pedig sorban a rengeteg kitűnő saját dal és persze a feldolgozások. Ők tehát a Ridge-ez most a különleges zenei válogatásban a 94.2-n.

0: reggi szép.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
2: Az ország négy különböző pontján fekvő csillagos égbolt parkjainkban különösen jól megfigyelhetjük az esti égbolton ezüst szalagként átívelő tejút látványát, amely köré programokat is szerveznek. Élen járó zselic. A fenséges erdei millióban elterülő zselici csillagparkban csillagvizsgáló, planetárium és interaktív meteorit kiállítás várja a látogatót. Itt lehet megtekinteni a valaha lehullott leghatalmasabb meteorit egy darabját is. Napkitörések a Bükkben. Itt hozták létre Közép-Európa legmodernebb csillagászati látogató központját, a Bükki csillagdát. A kiállítás központi témája a nap. A naptávcső segítségével napfoltokat, napkitöréseket figyelhetünk meg, de jelentős a meteorit gyűjteményük is, hazánk legnagyobb holdi eredetű meteoritjával, ahol űrturistákká is válhatunk. A Bakonybélben otthonra talált Pannon csillagda az ország első komplex csillagászati ismeretterjesztő élménycentruma. Itt őrzik a naprendszer keletkezésének idejéből származó híres Gibeon meteoritot, és itt nézhetjük meg az Acta Galilei filmet a nagy csillagász munkásságáról. Csillagbúrában a puszta. A Hortobágyi Csillagos Égbolt Parkba érkezők első élménye, hogy a csillagokkal teleszórt égbolt varázslatos búraként borul a pusztára. A park távcsöves bemutatói, a csillagnéző éjszakai túrák a természetes éjszakai égbolt ritkán átélhető élményét kínálják.
1: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mocsiba egy brit együttes, melynek stílusa ötvezi a lounge-ot a dubbal, bár sokan sorolják őket a trip-hop előadók közé. Zenéjükben megtalálhatóak még blues, illetve rock elemek, mint ezt downtempóra jellemző hangzásvilággal. Világszerte nagyjából 6 millió albumot adtak el, első lemezük 1996-ban, míg a legutóbbi korong 2021-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Morcsibától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Méri Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megújul a Budapest-Vác vasútvonal, írta a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Baross Gábor vasútfejlesztési terv részeként az uniós kohéziós alapból 174 milliárd forint értékben 2030-ra a korszerű elővárosi vonal jöhet létre gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, akadálymentes peronokkal. A most kezdődő beruházás eredményeként Fót-Veresegyház Őrbottyán térségében az óránként 1-2 vonat helyett 4-6 vonat közlekedhet, és ahol lehetséges és szükséges, megépül a második vágány is. Új alapokra helyezik az önkormányzati bérlakásrendszert Debrecenben. A Városháza szerint a legfontosabb változás, hogy elsősorban szociális szempontok szerint hasznosítják a bérlakásokat, a rendelet hatályba lépése után 200 lakás válik elérhetővé a jogosultak számára. A cél, hogy a megfizethető lakhatási lehetőségeket bővítsék, és a meglévő önkormányzati lakásállományt fejlesszék. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most, 135 ezer tonna. Tavaly 170 ezer tonna alma termett, ami már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Egy ember meghalt, 10 könnyebben megsérültek péntek este a 4-es főúton, Debrecen és Ebes között, ahol egy busz és egy autó ütközött össze. A halálos áldozat az autósofőrje volt. A buszon 68-an utaztak. A helyszínelés idejére az utat teljes szélességében lezárták. A baleset okát vizsgálják. Főleg az ország délnyugati részén okozott gondot a viharossá váló időjárás péntek este. Somogy és Baranyavár megyében hívták a legtöbbször a tűzoltókat viharkárok miatt. A 67-es úton bőszénfa és mosgó közelében kidőlt fák okoztak fennakadást a közlekedésben, Berzencén egy fa dőlt nagy feszültségű kábelekre, Siófokon a Tanácsház utcában dőlt fa egy autóra. Évi 1000-re növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Németország csaknem 12 milliárd eurót szánna nagy hatótávolságú fegyverek beszerzésére az orosz fenyegetés elrettentése érdekében, derül ki a Politico által megismert belső védelmi minisztériumi dokumentumokból. Az új fegyverrendszerek lehetővé tennék a német erők számára, hogy akár több száz vagy több ezer kilométerre a frontvonaltól lévő célpontokra mérjenek csapást. A belső iratok szerint a cél, hogy Németország hagyományos fegyverekkel is képes legyen válaszolni a nukleáris küszöb alatt, mélyen az ellenség hátországában.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Sergio Pérez Berg, aki egy spanyol zeneszerző, producer, szívesen operál a jazzzel, a poppal és az elektronikus zenével. 1987-ben kezdte meg szakmai munkáját, mint zeneszerző és hangszerelő a televízióban, filmekben és reklámokban. A kitűnő és népszerű zenei projekt, amit megálmodott, nem más, mint a Berg and the Virtual Band.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatunk tőlük egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pál Benyámin szólóban indult a dal 2017-es évadában, azonban amikor bekerült a legjobb 30 előadó közé, zenekar szerveződött köré. Prommer Patrik pedig dobosként kísérte Benyámint a színpadon. Annyira megtalálták a közös hangot, hogy a dal 2018-ra már együtt neveztek be Living Room néven. A miskolci származású Pál Benyámin 9 éves korától hegedül és zenei általános iskolába járt, ami megalapozta klasszikus zenei képzettségét. Tinédzser korában azonban a könnyű zene és a pop bűv körébe kerülve lecserélte a vonós hangszert és akusztikus gitára váltott, amelyen autodidakta módon tanult meg játszani és saját énekét kíséri vele.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most a Living Room következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Hive egy multinacionális német zenei projekt, amit 2003-ban alapított a német dalszerző producer Martin Strathausen. És elsősorban swing, electro, nu jazz, latin, lounge, trip-hop és chill-out, illetve ezen stílusok keverésének, keveredésének segítségével alkotnak. 7 album és rengeteg EP, illetve single kapcsolható a nevükhöz.
1: Trend Night.
3: Már is játszom az egyik kedvencünket, a Tape 5-tól a különleges zenei válogatás.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Újabb lépés történt az uniós források hazahozatalára a gazdasági miniszter szerint. Megnyithat jövőre a planetárium. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A kormány csaknem 500 milliárd forintot utalt át a Magyar Fejlesztési Banknak, miután az MFB aláírta mind az 5 uniós helyreállítási támogatási szerződést a MAVIR-ral, az E.ON-nal és az MVM-mel a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán. Kapitány István hozzátette, ezzel a program valamennyi mérföldkövét teljesítették, ami újabb fontos lépés az uniós források hazahozatalában. Már 2027-ben ideiglenesen kinyithatna a Népligeti Planetárium az épület rendbetétele a meglévő vetítő javítása után. Erről Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter posztolt. Szerinte az ideiglenes megnyitás után a planetárium pár hónapig működhetne, és mindez néhány száz millió forintból megoldható lenne. Ez az egyike a három lehetőségnek, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztériummal közösen vizsgálnak. Több funkciós térképen kereshető az összes nagyobb magyarországi villanyautó töltőállomás, írta a Telex. A Magyar Elektromobilitás Egyesület országos töltőpontregiszternek nevezett térképén jelenleg csaknem 2500 nyilvános állomás szerepel, amelyeken mintegy 6700 csatlakozó várja a villanyautósokat. Az ingyenes szolgáltatás fejlesztői felhívták a figyelmet, hogy a többféle paraméter alapján kereshető térképadatai a szolgáltatók rendszeréből származnak, így pontosabbak, mint az önbevalláson alapuló adatbázisok. A töltőpontregiszter nem csak az egyes oszlopok teljesítményét és a csatlakozók számát képes megjeleníteni, hanem a villanytöltés árát is. Átmenetileg folytatódhat a Fehérház új báltermének és a hozzá kapcsolódó létesítményeknek az építése, döntött az amerikai legfelsőbb bíróság főbírája, felülbírálva az alsóbbfokú bíróság korábbi határozatát, amely péntektől megtiltotta a nagyszabású építkezés folytatását. A legfelsőbb bíróság nem indokolta a döntést. A Fehérház tavaly lebontott keleti szárnya helyén épülő létesítmény miatt egy műemlékvédelemmel foglalkozó civil szervezet fordult a bírósághoz. A többi között azt kifogásolja, hogy a Trump adminisztráció a Fehérház területén zajló beruházáshoz nem kérte a kongresszus jóváhagyását. A Trump adminisztráció szerint a 400 millió dolláros építkezés nem közpénzből folyik, ezért nem kell jóváhagynia a kongresszusnak. A pápa szerint a világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget. 14. Leó erről egy vatikáni eseményen beszélt. A katolikus egyházfő szerint viszont bölcsesség vezette emberi intelligenciára szükség van. A pápa rámutatott, hogy a mesterséges intelligencia gyors fejlődésével fennáll a technológiai függőség új formáinak veszélye, ami a szegény nemzeteket egyre kiszolgáltatottabbá teszi a gazdagabbakkal szemben.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható vasárnap is gomoly felhőképződéssel. Nagyobb eséllyel az ország északi részein alakulhat ki záporzivatar. A szél helyenként megélénkül. Hajnalban 15-22, délután 27-35 fok valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pink and the Panthers 2017 novemberében alakult, mind az öten a kőbányai zenestúdió tanulói. 2018-ban a budapesti Füles Bagoly tehetségkutatón bejutottak a 10 legjobb zenekar közé, majd ezután a jazzy dalversenybe is neveztek, ahol második helyen végeztek. Dalaikat a zenekar billentyűse szerezte, akire hatással volt például az Incognito és a Jamiroquai, tehát a jazz és a populáris zene fúziója jellemzi a hangzásvilágot. A célkitűzésük az igényes zene népszerűsítése és hogy minél több helyen élő zene szóljon. Nagyon fontos számukra, hogy a dalaik szövege értéket képviseljen és harmóniát képezzen a zenével. Lelkesek, mert végre olyan zenét játszhatnak, ami róluk szól, hisznek benne, hogy ez a siker kulcsa.
1: Trend Night.
2: Következik is a Pink and the Panthers, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk Zenekar 2018 novemberétől létezik a Próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Boton, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk Zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Mystery Gang Rockabilly Trio 1998-ban alakult. A kezdeti években olyan nagy példaképek bemutatásával kezdték, mint Johnny Cash és Buddy Holly, majd a saját dalok felé fordultak. Műsoraik Egri Péter énekes-gitáros szövegeire és dalaira épülnek. Egy Japánban kiadott kislemez után első albumuk 2001-ben jelent meg, majd ezt követte még két külföldön megjelent lemez. Nemzetközi és hazai sikereik után 2012-ben elérkezett az idő, megjelent első magyar nyelvű kiadványuk Megőrülök érte címmel. Hitelesen hozzák a kor manériai stílusok színes, a rockabilly és a rock'n'roll mellé bejött a garázs és a modern nagyváros lüktetését hozó jungle hatás is. Könnyű zenei munkásságuk mellett filmzenéket is írtak, majd a zenekar filmszerepet kapott Goda Krisztina Csak szex és más semmi című vígjátékában. Az énekes-gitáros Egri Péter Brennel szerepét alakítja Fonyó Gergely Made in Hungária című filmjében.
0: Trend Night.
1: Zenélünk is tovább itt a Trend FM-en, érkezik a Mystery Gang.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyogmonitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok Nyéklátházán, Helyőkeresztúron és Sajószögeden is megállnak. A Miskolc-Tiszaújváros vonalat 3 éve zárták be. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg a hatóság szakemberei. A játszóterek 37%-ánál, míg az ellenőrzött eszközök 35%-ánál állapítottak meg valamilyen jogsértést. Az eddig lefolytatott ellenőrzések során kiszabott fogyasztóvédelmi bírságok összege elérte a 14 millió forintot. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden esetben az üzemeltető felelőssége. Ha a játszótéren bármilyen hibát fedez fel valaki, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a problémát, akkor bejelentést lehet tenni a fogyasztóvédelem ügyfélszolgálatán. Nagyszabású kibertámadás történt Lettországban, a közlekedési hatóságtól fizetési bizonylatokból származó adatállományokat loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap is marad a napos idő, csak északon valószínű zápor. A hajnali 15-22 fok után 27-35 fok körül alakul a maximum.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carson Coma gyorsan vált Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rockzenekarává. 2019-es debütáló albumok mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. Az együttes a fiatalos bohóság és a komoly munka határán egyensúlyozva rak nagy hangsúlyt a vizuális megjelenésekre is. Ennek szellemében dolgozták fel Korda György 1963-as twistjét, a Nem vagyok ideges, melyet a Klipszemle zsűrije a legjobb performanszért járó díjjal jutalmazott. 2020. februárjában jelent meg a zenekar negyedik videóklipje, az Én még sohasem, ami az addigi legpozitívabb visszajelzést kapta a közönség részéről. 2020 tavaszán a Carson Coma fonogram díjat nyert az év felfedezettje kategóriában, amely a közönségtől érkező rengeteg pozitív visszajelzésen túl az addigi legnagyobb szakmai elismerésüket jelenti.
1: Trend Night.
2: A Carson Comától most meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
3: Csak.

feels so good. You're lying here next to me.

A különleges zenei válogatásban egy hazai zenekar az 1994-es alapítású The Paid Holiday következik azonnal. Előadásaik eredeti és elemi zenei élményt nyújtanak, akár különleges stílusban játszott Louis Jordant idéző swing boogie feldolgozásokat, akár a lounge, soul, jazz és funky műfajokat ötvöző Alex Arzenik által jegyzett saját dalokat adnak elő. Íme tehát The Paid Holiday most a különleges zenei válogatásban, itt a 94.2-n.

0: különleges zenei válogatás a 94.2.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyem már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve.

Mit jelent a fenntarthatóság? Társadalmi, környezeti, gazdasági sürgető kérdésekre kínál megoldást a Holnap Tegnapja fenntarthatósági magazin Nyúl Zsuzsával minden szerdán 11 órától itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Nights.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Minket a gazdaság szórakoztat.
1: Trend FM 94.2.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
0: Trend Night.
1: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.

Ballaktam éppen a Szajna felé. Ballaktam éppen a Szajna felé, s égtek lelkemben kis rőzsedar. Kis

0: Ballagtam éppen a Szajna felé, égtek lelkemben kis rőzsedalok, istesek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok.
1: 94.2 Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, ezt színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az 1994-ben alakult 2007 áprilisában feloszlott Amor Fördögök a Sanzon, a diszkó, a tangó, a balkáni népzenék és a reggi stílusok keverékét játszó alternatív, eklektikus zenekar volt a saját maguk által kitalált kacat pop stílus követői. A Tövisházi Ambrus zeneszerző, billentyűs énekes és Tariska Szabolcs szövegíró énekes által alapított változó tagságú együttesnek három stúdióalbuma, egy válogatás lemeze és három kislemeze jelent meg. 2001-től 2005 végéig folyamatosan játszottak a magyarországi fesztiválokon és klubokban. 2006-tól már csak alkalomszerűen léptek színpadra, az utolsó koncertjükön 2007. április 12-én a Honvéd férfi zenekarral együtt léptek fel.
1: Trend Night.
2: Már is az Amor Fördögök zenél a különleges zenei válogatásban, itt a Trend FM-en.